0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Róbertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
0: Trend Night.
1: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni, méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvai Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
1: Trend Night.
2: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az önmagát időről időre újra gondoló Csigó Tamás 7 nagy lemez nélküli évet követően 2021-ben nem csak friss anyaggal jelentkezett, de egy új zenekarral és egy tőle eddig szokatlan zenei koncepcióval is, ráadásul az angol helyett ezúttal magyar nyelven, ez a nem kiárat zenekar. Az új zenekar érzékeny alter popot játszik, amit hol elektronikával, hol pedig indie zenei hatásokkal tesznek még izgalmasabbá. A különleges hangulatú szövegeket Kabai Lóránt írta. A zeneszerző, producer Csigó Tamás gitározik és énekel, a szintén éneklő Hódosi Enikő billentyűs hangszereken játszik, és őket egészíti majd ki élőben és a lemezen is két régi zenésztárs, Gergács Gábor billentyűs hangszereken, valamint Rozmán Zoltán a dobok mögött.
0: Trend Night.
1: Nem kiárat következik most a különleges zenei válogatásban, csak itt a Trend FM-en.

Az őszi légy a napon, alvó macskalom, kell a nyugalom, a szívnek a tyusoka. Szeretni való, mert az van annyi, és a szívet el is szokták hagyni. Üres bever

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
0: Trend Night.
1: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Janicsák Veca megnyert több iskolai énekversenyt is, majd középiskolában az Umszkiben nevű iskolai zenekarban vett részt. Elnyerve egy versenydíját, megkapta a lehetőséget, hogy 15 évesen énekelhessen a Sziget Fesztiválon. 16 éves korától folyamatosan szerepelt édesapja Janicsák István koncertjein, néhány dal erejéig óriási közönség sikert aratva. A Nickelodeon TV csatorna kérésére számos főcímdalt és magyar nyelvű betétdalt is felénekelt. Több tehetségkutató műsorban is feltűnt, de nagyobb nyilvánosságot 2007-ben a Csillag születik című műsorban kapott, ahol a középdöntőig jutott. 2010-ben jelentkezett az X-Faktorba, a válogatók után a mentora Geszti Péter lett, majd Vastag Csaba búcsúztatta. Így negyedik helyezett lett, és egyben a műsor legjobb női hangja.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Janicsák Veca énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal, vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rock zenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Azt írja a koncert Sziget, hogy az Intim Torna Illegál belülről és kívülről is megmozgat. A zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
1: Trend Night.
2: Az Intim Torna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Lóczi Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi utca zene fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram épp felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Lóczi játszik következik.

0: Hát jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Laci. Ne, hogy hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lújzáról szól, csak...
1: Persze, mire gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Na jó, igazad van, de nem lesznél. Ez az rólam szól!
2: Mindig jön egy másik. Mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elászik. Ó, majd jön egy másik.
1: Igen!

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult, a kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Made in Hungária című filmjében.
0: Trend Night.
1: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

Ennyi volt most a Trendnight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendnight.

0: mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Esemény.
1: 340 évvel Buda visszafoglalása után egy egész éven át tartó programsorozattal idézik fel a történelmi eseményeket. Szeptember 2-án indul az Ide Buda 1686 emlékév, amelyet a budavári önkormányzat szervez Budavárának felszabadításának évfordulója alkalmából. A jubileumi évad nyitánya az ötnapos budavári fesztivál lesz szeptember 2-a és 6-a között. Az érdeklődőket ünnepi megemlékezések, koncertek, családi programok, kulturális események és testvérvárosi fellépések várják. Szeptember 5-én a Cakó Sport és Szabadidő Központ ad otthont a nagy koncerteknek, míg szeptember 4-e és 6-a között a Kapisztrán téren rendezik meg a budavári könyv ünnepet. Az emlékév azonban jóval túlmutat a nyitó fesztiválon. A következő hónapokban jazz és komoly zenei koncertek, történelmi előadások, könyvbemutatók, kiállítások, filmvetítések, irodalmi estek és történelmi séták idézik fel Budavár múltját, miközben a szervezők a közös gondolkodásra és a közösségi építésre is hangsúlyt helyeznek. A legkisebbeket báb előadások, kézműves foglalkozások, történelmi játékok és sportprogramok várják, az iskolások pedig kreatív pályázatokon és közösségi projektekben ismerkedhetnek meg Budavár történetével. Az önkormányzat arra is ösztönzi a kerület lakóit, hogy régi fényképekkel, családi történetekkel vagy saját alkotásokkal kapcsolódjanak az emlékévhez.
0: Opera.
1: Az opera világának egyik legnagyobb legendája ismét Budapestre érkezik. Placido Domingo szeptember 23-án Verdi gálával tér vissza a Magyar Állami Operaház színpadára. A világhírű spanyol művész több mint 50 éve áll kapcsolatban a magyar közönséggel, fellépései pedig mindig különleges eseménynek számítanak. Ezúttal Giuseppe Verdi legismertebb operáiból válogat, így többek között a Nabucco, a Macbeth, a Traviata, a Don Carlos és a Troubadour részletei is felcsendülnek. Placido Domingo pályafutása során tenor szerepeivel vált világhírűvé, később pedig a Verdi bariton szerepek egyik legelismertebb megszólaltatója lett. A budapesti gálán Sáfár Orsolya, Mester Viktória, Brickner Szabolcs és Cser Krisztián is színpadra lép. A Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát pedig Dénes István vezényli. Domingo először 1973-ban lépett fel Magyarországon, azóta többször is visszatért, és az elmúlt években különösen szoros kapcsolatot alakított ki az operaházzal. A szeptember 23-ai Verdi gála ismét kivételes alkalom lesz arra, hogy a közönség élőben hallhassa az opera történetének egyik legnagyobb alakját Verdi halhatatlan műveinek tolmácsolásában.
0: Film.
1: A rock történelem egyik legemlékezetesebb koncertje idén ősszel új életre kel a mozivásznon. A Queen 1986-os budapesti koncertfilmje felújított, 4K-s változatban tér vissza, ráadásul olyan kép- és hangminőségben, amilyennek még soha nem láthatta a közönség. A világpremiért szeptember 15-én a Budapest Klasszikus Filmmaraton nyitó filmjeként tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban, októberben pedig világszerte a mozikba is megérkezik. A Népstadionban adott koncert nem csak a Queen történetének egyik legfontosabb fellépése volt, hanem zenei és történelmi mérföldkő is. A zenekar első nyugati együttesként lépett fel a Vasfüggőn göny mögött, több mint 80 ezer néző előtt, és ez lett Freddie Mercury utolsó filmre rögzített koncertje. A felvételen olyan örök slágerek hallhatók, mint a Bohemian Rhapsody, a Radio Gaga, a We Will Rock You, vagy a We Are The Champions, de természetesen felcsendül Mercury felejthetetlen előadásában a tavaszi szél vizet áraszt is. A restaurált film nem csak a koncertet mutatja be, hanem a zenekar budapesti tartózkodásának kulisszái mögé is bepillantást enged. A Queen rajongóinak és a rockzene szerelmeseinek ez valódi időutazás lesz, amely egy korszakot és egy legendás zenekar utolsó nagy turnéjának egyik legfontosabb állomását idézi fel.
0: Fesztivál.
1: 6 helyszínen, mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel tér vissza a Zsidó Kulturális Fesztivál. A 28. alkalommal megrendezett esemény augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapesten, a szervezők pedig idén is a zsidó kultúra sok színűségét szeretnék közelebb hozni a látogatókhoz. Az idei fesztivál mottója: hagyomány, jelenlét, ünnep. A programban koncertek, irodalmi estek, filmvetítések, ősbemutatók és különleges művészeti találkozások szerepelnek. A fellépők között világsztárokat és hazai közönség kedvenceket is találunk. Színpadra lép többek között a Gypsy Kings by Diego Baliardo, az Avishai Cohen Trio, a Budapest Klezmer Band, valamint az Anima Sound System, de számos magyar és nemzetközi előadó is része lesz a programsorozatnak. A fesztivál helyszínei között a Dohány utcai, a Rumbach utcai, a Hegedűs Gyula utcai és a Frankel Leó úti zsinagóga, valamint a Goldmark terem és a Pécsi zsinagóga is szerepel. A szervezők célja, hogy a kultúrán keresztül párbeszédet teremtsenek, közelebb hozzák egymáshoz az embereket, és megmutassák, hogy a zsidó hagyomány ma is élő, folyamatosan megújuló része a magyar kulturális életnek.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Szarvasok nyomában. Hétvégi túra a Gemenci erdőben. A Gemenci erdőben rengeteg szabadidős tevékenység vár ránk, kezdve a lenyűgöző túraútvonalaktól, a tanösvényeken át, egészen az erdei kisvasútig. A Duna-Dráva Nemzeti Park részeként a terület Európában egyedülálló, nagyságát és természetes állapotát tekintve. A vadregényes Gemenci erdő egy csodálatos, majdnem mesebeli helyszín. Ha gyalogosan indulunk a környék felfedezésére, ne lepődjünk meg, ha találkozunk gímszarvasokkal, vaddisznókkal vagy épp őzekkel. Az erdő gazdag állatvilága a terület 1977-es természetvédelmi státuszának köszönhető. A kímszarvas állomány száma kimagasló, 3-4 ezer egyedre tehető. Itt található a világ legsűrűbb fekete gólya állománya is. A madárpopulációt színesítik még a rétisasok, kerecsensólymok, valamint kócsagok is, amik az erdő sűrűjében leltek otthonra. Ebben a varázslatos környezetben található az ország legnagyobb fája is, a híres pörbői titán, egy 100 éves, 21 méter kerületű fekete nyárfa. A Gemenci erdőben különböző hosszúságú és nehézségű útvonalak közül válogathatunk. Ha szeretnénk többet megtudni a terület élővilágáról és kialakulásáról, vagy gyermekek számára is teljesíthető túrát választanánk, akkor az itt található 7 tanösvény egyike jó választásnak ígérkezik. A Molnárka tanösvény egy 3,4 kilométeres szakasz, melyet rögtön a pörbői ökoturisztikai központtól tudunk is kezdeni. A kék túra útvonalán haladva Lassiba érkezünk, ami a halászat évszázados hagyományait képviseli, és ahol akár egy, a hajómolnárok mesterségét bemutató kiállítást is megtekinthetünk. Innen a madár megfigyelő toronyig tudunk felmenni, majd vissza Lassiba. A Molnárka tanyosvényről Lassiba visszatérve érdemes felszállni a vonatra, és a Gemenc Dunaparti megállóig utazni vele. Innen érdemes gyalog tovább mennünk, mivel innen indul a forgótavi tanösvény, ami a forgótó partjára vezet. Az ösvényen egy leselkedő fa mögé rejtőzködve megcsodálhatjuk a vízimadarakat, főleg gémeket, kócsagokat és fekete gólyákat. Amennyiben szeretnénk az itteni állatvilágról még többet megtudni, akkor a Pörbői Ökoturisztikai Központ kötelező állomás. Ha esetleg gyalogosan túl hosszúnak ítéljük a túrát, akkor vár minket az erdei vasút, amely gyönyörű tájakon halad át, és lehetővé teszi a terület megismerését kényelmes és lassú tempóban.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: August 27-e van, jó reggelt kívánok! Reggel 6 órakor Németh Lászlót hallják a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Donald Trump amerikai elnök rendeletben tiltotta meg bizonyos külföldön gyártott berendezések megvásárlását és telepítését az Egyesült Államok nagy feszültségű villamosenergia rendszereiben. Az elnök a rendeletben nemzeti vészhelyzetet hirdetett a külföldön gyártott nagy teljesítményű villamosenergia rendszerek által jelentett fenyegetés miatt. A Fehérház szerint az ilyen berendezések, valamint a hozzájuk kapcsolódó szoftverek és digitális funkciók kiberbiztonsági vagy üzemeltetési kockázatot jelenthetnek. A dokumentum szerint az Egyesült Államokban megtiltják bizonyos külföldön előállított berendezések megszerzését és telepítését. A szabályozás egyúttal felkéri az energiaügyi tárca vezetőjét, hogy állapítson meg feltételeket az ilyen eszközök további használatára és üzemeltetésére. A Reuters összefoglalója szerint az Egyesült Államok legújabb intézkedése a Kínából származó technológiai biztonságok kockázatát kezeli ezzel a lépéssel. Irán gazdasági terrorizmusnak minősítette az Egyesült Államok által bejelentett szankciókat az ENSZ-hez intézett levelében, amelyben Teherán felszólította az ENSZ biztonsági tanácsát és a világszervezet tagállamait, hogy ítéljék el és utasítsák el az amerikai intézkedéseket. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter az ENSZ főtitkárnak, a biztonsági tanács elnökének, valamint az ENSZ valamennyi tagállamának címzett levelében arról ír, Washington célja Teherán törvényes gazdasági kapcsolatainak megszüntetése más országokkal, miután háborúkkal nem tudta elérni céljait. Araghchi szerint az Egyesült Államok a harmadik országokat másodlagos szankciókkal és az amerikai pénzügyi rendszerből történő kizárással próbálja arra kényszeríteni, hogy változtassanak Iránnal folytatott törvényes kereskedelmi kapcsolataikon. A politikus úgy véli, ez az amerikai jog és külpolitikai célok területen kívüli kiterjesztésére, valamint más államok szuverén gazdasági döntéseinek felülírására irányul. Az iráni külügyminiszter szerint a szankciók szándékosan és válogatás nélkül a civileket sújtják, mivel korlátozzák az élelmiszerhez, gyógyszerekhez, orvosi eszközökhöz, energiához és más alapvető szükségleti cikkekhez való hozzáférést. Úgy vélte, az intézkedések kollektív büntetést jelentenek, és súlyos következményekkel járnak az élethez, az egészséghez, az élelmiszerhez és a megfelelő életszínvonalhoz való jog érvényesülésére nézve.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenés mellett 155.755 ponton zárta tegnap a kereskedést. A részvénypiac forgalma 15,5 milliárd forint volt. A blue chipek közül a MOL 0,8%-kal csökkent 5.008 forintra, az OTP 0,3%-kal került lejjebb 46.320 forintig. A Richter 0,5%-os mínuszban fejezte be a napot 13.300 forinton, a Magyar Telekom 0,9%-kal csökkent és 2.534 forinton jegyezték a nap végén. Vegyes volt a hangulat Nyugat-Európában, a londoni FTSE 0,1%-kal csökkent, a frankfurti DAX ugyanennyivel tudott növekedni, ahogy a madridi IBEX is. A párizsi CAC 40, illetve a milánói börze 0,3%-os erősödéssel zárt. A tengeren túlon New Yorkban, a Wall Street-en a Dow Jones 0,2, a Nasdaq Composite 0,1%-kal csökkent, az S&P 500-as 0,2%-kal korrigált lefelé a nap végén. Ázsiában vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 0,3%-kal erősödik, a hongkongi Hang Seng 0,5%-kal, a szingapúri börze 0,7%-kal csökken. A Shanghai Composite 6 tized, az indiai Sensex 1 tized, a dél-koreai Kospi 1,8%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI hordonként 0,5%-os csökkenés mellett $81.84 áll, a Brent jegyzési ára hordonként $87.42. Egy uncia aranyért 0,7%-os erősödés mellett $4,680.90 kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos derült időnk lesz, csapadékra csak elvétve lehet számítani az ország észak-keleti részében, a hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

Thank you.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Fél hét van, jó reggelt kívánok 2026. augusztus 27-én csütörtökön reggel köszöntöm Önöket. Németh László vagyok a Trend FM mikrofonjánál a következő 4 órában, ha minden igaz, akkor én leszek itt Önökkel a Reggeli Monitorban. A Gáspárok, a Cézárok, a Gazsók és a Mónikák ünneplik nevük napját a Káldorokkal és a Viliákkal együtt. Isten éltesse őket, azokat is, akiknek születésnapjuk van. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Gazdasági terrorizmusnak minősítette Irán az Egyesült Államok által bejelentett új szankciókat. Teherán felszólította az ENSZ biztonsági tanácsát és a világszervezet tagállamait, hogy ítéljék el és utasítsák el az amerikai intézkedéseket. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter szerint az Egyesült Államok célja Irán törvényes gazdasági kapcsolatainak megszüntetése más országokkal, miután háborúkkal nem tudta elérni a céljait. Rendeletben tiltotta meg az amerikai elnök bizonyos külföldön gyártott berendezések megvásárlását és telepítését az Egyesült Államok nagy feszültségű villamosenergia rendszereibe. A Fehérház közleménye szerint ezek az eszközök és a hozzájuk kapcsolódó szoftverek kiberbiztonsági és üzemeltetési kockázatot jelenthetnek. A Reuters összefoglalója szerint a lépés az Egyesült Államok legújabb intézkedése a Kínából származó technológiai biztonsági kockázatok kezelésére. Az Európai Bizottság egyébként már korábban megtiltotta kínai gyártású inverterek alkalmazását közpénzből finanszírozott energetikai projektekben. Az eddigi információk szerint két magyar állampolgárt keresnek a nepáli villámárvíz után. A külügyminisztérium információi alapján elképzelhető, hogy további magyarok is lehetnek az eltűntek között. A nagykövetség, illetve a tiszteletbeli konzul folyamatosan várja az állampolgári megkereséseket. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradások után csaknem 400 turista eltűnését jelentették a nepáli turisztikai hivatal közlése alapján. A mentési munkálatok jelenleg is nagy erőkkel folynak. Szinte biztos, hogy nem lehet az elmúlt évtizedekben elsíbolt közvagyon egy tizedénél többet visszaszerezni, így véli a Horváth Lóránt ügyvédi iroda vezető ügyvédje. Az ügyek száma nagyjából 7000 és legalább fél év, mire a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megkezdi működését. Az intézkedéseket gátló úgynevezett vagyontranszformáció viszont már rég elkezdődött. Horváth Lórántot hallják.
4: A vagyontranszformáció nem, hogy elkezdődött, hanem folyamatban van. Nagyon sok időt hagytunk arra, hogy azok a elkövetők és azok a személyek, akik egyébként ebben gondolkoznak, és indokolt, hogy eltüntessék valahogy a vagyonukat, azok nagyon sok időt hagyunk arra, hogy egyáltalán ezt végrehajtsák. És ne felejtsük azt sem el, hogy itt ez a hatóság, amíg megkezdi a munkáját, az én szerény becsléseim szerint az körülbelül fél év lesz. Ügyszám az olyan magas, az én becsléseim szerint körülbelül egy olyan 7000 ügyet kellene megindítani ahhoz, hogy ez sikeres legyen. Olyan magas az ügyszám, hogy kapacitásban hatóságok ezt nem bírják.
3: 20000 új férőhelyet bővíteni az idős otthoni ellátást a kormány, ez azonban az elhelyezésre várók igényének csak a felét fedezni. Jelenleg mintegy 40000 időskorú vár állami elhelyezésre, miközben az ország 850 idős otthonában 54000 betöltött férőhely van. Az idős otthonok és nyugdíjas házak országos egyesületének elnöke szerint ráadásul nem csak a férőhelyek száma, hanem a szakképzett munkaerő hiánya is komoly probléma. Nagy Viktort hallják.
5: Sajnálatos azt látni, hogyha az ember egy idős otthonba belép, akkor már kis túlzással nagyon sok esetben nem feltétlenül tudja elkülöníteni a gondozót, illetve a gondozottat. Ez ugye azt jelenti, hogy egy nagyon előregedő és már a saját munkájában nagyon sokszor kiégett munkavállalói csoportról beszélünk, aminek sajnos a fiatalabb korosztályban nincsen utánpótlása. Esetleges bérnövekedés hatására sem egyik napról a másikra lenne magától értetődő az új munkavállalók megjelenése. Egyedüli megoldásként, főleg rövid és középtávon a külföldi munkaerőnek az ebbe a szférába való behozatalát látom, amire számos jó példát mutat rengeteg nyugat-európai, illetve észak-európai intézményhálózat.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenéssel 155.755 ponton zárt tegnap, 15,5 milliárd forintos forgalomban. A blue chipek közül a MOL 0,8%-kal 5000 forintra csökkent, az OTP 0,3%-kal 46.320 forintra esett, a Telekom 0,9%-kal gyengült 2530 forintig, a Richter 0,5%-kal csökkent 13.300 forintra. Mérsékelt emelkedéssel zárták a napot a vezető nyugat-európai indexek, a frankfurti DAX 1/10, a párizsi CAC40 0,3%-kal, a milánói börze 0,3%, a madridi IBEX pedig 0,2%-kal erősödött, a londoni FTSE 0,1%-kal gyengült. Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 0,2, az S&P 500-as, a Dow Jones 0,2%-kal csökkent, az S&P 500-as mindössze 0,2 ponttal lett kevesebb, a technológiai részvények Nasdaq kompozit indexe pedig 0,1%-kal esett vissza.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos időnk lesz, a keleti szél időnként megélénkül, a hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot mindenkinek. A vállalati bizalmi indexek javulása és a legutóbbi kedvező ipari termelési teljesítmény ellenére a KSH szerint ismét bezuhantak a beruházások. A második negyedévben éves összehasonlításban 9,1%-kal estek, az előző negyedévhez képest is több mint 4%-kal zuhantak. Erre még az elemzők sem számítottak. A KNH vezető elemzője szerint az újonnan bejövő uniós források és a javuló gazdasági hangulat a jövő év elejére hozhat fordulatot a beruházások volumenében. Németh Dávidot Péli Nagy Kata kérdezte.
0: Reggeli Monitor.
2: A KSH legfrissebb jelentése szerint, amely az idei év második negyedévére vonatkozik, a beruházásaink teljesítménye 9,1%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Ha tisztítottat nézzük, az se sokkal jobb, az körülbelül 7%-os csökkenést jelent. Ha megnézzük a tendenciákat az elmúlt évekre nézve, akkor azt látjuk utoljára 2024 első negyedévében, vagyis 2,5 évvel ezelőtt volt ennyire alacsony a beruházások volumen. Mi van e mögött? Hogy látod?
3: Itt már sajnos egy hosszú ideje tartó lejtmenetről kell beszámolni. Évek óta esik vissza a beruházási kedv, hajlandóság, és ez több mindenre vezethető vissza. Ugye egyrészt azért ebben az időszakban volt egy nagyon magas inflációs környezet, több energiaválság, háborúk, sok-sok bizonytalanság, akár itt a vámtarifák bevezetésére, ha gondolunk. A magyar gazdaság ráadásul visszaesett, illetve stagnált ezekben az években, tehát egyáltalán nem egy kedvező környezetről beszélhetünk, és hát ez a vállalatok beruházási kedvén is megjelent. Óvatosabbak, nem mernek annyit befektetni, nem is látják azt a piacot esetleg, ahova be kéne fektetni, illetve hát az állam is sokszor visszafogottabban tudott költeni. Például 23-24-ben sok-sok, meg már 22-ben sok-sok projektet kellett elhalasztaniuk, részben megint csak a magas energiárak, az elszálló költségvetési hiány miatt. Úgyhogy elég széles körű az ok, ami miatt a beruházások most már hosszú évek óta visszaesnek. És akkor még nem is említettem azt a tényezőt, hogy az Európai Uniós források kapcsán is óriási volt a bizonytalanság. Ugye sokáig teljesen zárolva volt Magyarország számára, aztán 2023-ban rész végétől 2024-ben már részlegesen elérhetővé vált, és ugye most 2026 nyarán történt az a megállapodás, amikor az újjáépítési alapot is elérheti Magyarország. Úgyhogy ezek a bizonytalanságok, ezek vezettek oda, hogy a beruházások alacsony szinten alakultak.
2: Na most említetted azt, hogy az Európai Uniós források azért most már elkezdenek csordogálni, ez tud majd valamit változtatni a helyzeten? Persze attól függ, hogy mire költi a kormányzat, azért nagyjából ez már azért ismert. Például infrastruktúra, közlekedés.
3: Így van, hát ezek tudnak természetesen segíteni. Ugye itt a újjáépítési alaphoz kapcsolható Európai Uniós források esetén azért lesznek olyan projektek is, amik már az elmúlt években megvalósultak, és most ezeket el tudják számolni, tehát nem minden lesz teljesen új projekt, és így nem is fogja a beruházásokat élénkíteni. Ezek csak a költségvetésnek az egyenlegét fogják javítani, hiszen már korábban költségvetésből finanszírozott beruházásokhoz most megkapja az állam az Európai Uniós forrást. De lesznek azért olyan új projektek is, amik új beruházásokat jelentenek, itt akár vonatbeszerzések kezdve, valóban közműhálózat fejlesztése, elektromos hálózat, energetikai beruházások, amik ebben segítenek, illetve hát azért a tavalyi évben már látszódott, illetve az idei év elején, hogy a lakáshitelek felfutásával valamennyire élénkül a lakáspiac. Itt elsősorban az építőipari oldalát nézem, új projekteket indítanak el, lakásépítési engedélyeket nyújtottak be, tehát ezek a projektek is 2026 második felében, 2027-ben megvalósulnak. Ezek mind azért segítik azt, hogy majd a beruházások elkezdjenek érinkülni.
2: Ugye említetted azt, hogy nem volt túl jó a környezet, a gazdasági környezet, a vállalkozások nem nagyon kezdtek el beruházni. Ugyanakkor az ipari termelési adat, amit legutoljára kiadott a KSH, év per év alapon több mint 10%-os növekedést regisztrált. generált. Nem tud ez a dolog egy kicsit abba az irányba működni, hogy a vállalkozások is elkezdjenek beruházni, hiszen ha van kereslet, akkor talán érdemes beruházni is.
3: Elméletileg segíthet. Egyébként ez a második negyedéves beruházási adat pont ezért egy nagyon nagy negatív meglepetést is szolgáltatott, hiszen a második negyedévben az ipar az már tudott bővülni, és emellett pedig a vállalati bizalmi index is egy picit elkezdett javulni. Hát ezekből arra lehetett volna következtetni, hogy ha nem is pattan fel a beruházás, de semmiképpen nem gyorsul be a beruházásoknak a visszaesése, és ugye most ez történt a második negyedévben. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy negatív meglepetés, de valóban a következő időszakban azért várható az, hogy a vállalkozások egy picit aktívabbakká válhatnak. Ugye miért nem tették ezt meg? Mert azért elég sok kihasználatlan kapacitás is volt az ipari szektorban a tavalyi évben még, meg az idei év első felében. Ugyanis ugye a nemzetközi piac rossz volt, sokáig azért visszaesett az ipar is az elmúlt években, azért voltak fölösleges kapacitások, és most az ipar növekedésével még ezeket a kapacitásokat be tudták kapcsolni, és nem kellett bővítésben gondolkodni. Ettől függetlenül természetesen hatékonyságjavító beruházások lehettek volna, valamennyi volt is, csak mindig kevesebb, mint az előző évben, és ezért láttuk azt, hogy a beruházások inkább zsugorodnak. De összességében én azért arra számítok, hogy együtt az új Európai Uniós forrásokkal, meg ezzel a javuló hangulattal azért a vállalkozásoknál is elindulhat majd egy beruházási fordulat, de azért ez sokkal inkább szerintem csak 2027-ben, illetve 28-ban lesz érezhető.
2: Milyen irányba mozdíthatja el a GDP-t mindez?
3: Ugye a második negyedéves GDP-nek ez az 1,7%-os növekedése így egész jónak is mondható, annak tükrében, hogy a beruházások viszont mennyire gyengék voltak, tehát ez nagyon visszahúzta a második negyedévben akkor ezek szerint a GDP-t, úgyhogy a fogyasztásnak kellett nagyon erősnek lennie, ugye a lakosság költekezésnek, ami segíthette a növekedést. Hogyha a beruházások legalább az idén nem fognak visszaesni, mint ahogy tavaly azért a 4%-kal estek vissza a beruházások, akkor ez már egy pozitív elem a GDP növekedésben. Ehhez viszont a második fél évben egyértelműen növekedésre van szükség a beruházások területén. Én egyébként azt látom, hogy az idejében azért a GDP inkább maradhat ezen a 1,7% körüli növekedési dinamikán, hiszen például még hogyha jön is a beruházásoknál egy élénkülés, például a szektor szinten, ha megnézzük, akkor a mezőgazdaságnál, agrárszektorban, ugye ott most egy elég rossz időszak van, nagy a száj, rossz termés, úgyhogy a mezőgazdaság az valószínűleg visszahúzza, csökkenti az idei évi GDP-t. Úgyhogy emiatt én nem várom azt, hogy érdemi felpattanás jön az év hátra levő részében a gazdasági növekedésben, ez a 1,7% körüli bővülés maradhat, és majd jövőre viszont már inkább 2,5% körüli növekedés jöhet.
0: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Van egy dél-koreai város, ahol a fénynek története van, ahol a sejem nem csupán textil, hanem identitás, emlékezet és művészet. Idén nyáron Budapestre érkezett ennek a különleges örökségnek egy látványos szelete, a Korea fényei, Csindzsú sejemlámpásai című tárlat, amely június 19-e és szeptember 4-e között látogatható a Koreai Kulturális Központban. A kiállítás Dél-Korea egyik legfontosabb kulturális városába, Csindzsúba kalauzol, ahol évszázadok óta összefonódik a sejemkészítés hagyománya és a lebegő lámpások világa. A tárlat középpontjában azok a különleges fényből és sejemből alkotott installációk állnak, amelyek egy több mint ezer éves kulturális örökséget fordítanak le a kortárs vizualitás nyelvére. A budapesti kiállításon több mint 1400 sejemlámpás kelti életre ezt az egyedülálló világot, különleges fény és tér élménnyé alakítva a kiállító teret. Csindzsú a világ egyik meghatározó sejemközpontja, ahol több mint 100 éve készülnek kivételes minőségű sejmek. A budapesti kiállításon a látogatók megismerhetik ezeket az installációkat.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozai Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz. És irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban várhatóan ma délután 2 órától lezárják az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap este 7 óráig. A 105-ös, a 210-es és a 210B autóbusz, valamint a 910-es és a 912-es éjszakai járat is terelve a Podmanicki utcán át közlekedik. Nem érinti a Kodály körönd a Bajza utca és a Hősök tere megállót. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt sávlezárás okozhat lassulást, mert beszakadt az útpálya. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, míg a Kerepesi út irányában napközben időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Ez mindkét irányban torlódást okozhat. Sávlezárás miatt számítsanak lassulásra a Rákóczi híd, Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: 7 óra van, önök a Trend FM-et hallják benne a reggeli monitort, a mikrofonnál Németh László. 1991 óta moldovai barátaink ünnepelnek, ugyanis ezen a napon van, augusztus 27-én a Moldovai Köztársaság függetlenségének napja. Nagyon-nagyon kellemes ünneplést kívánunk nekik, jövünk a legfrissebb információkkal.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Az eddigi információk szerint két magyar állampolgárt keresnek a nepáli Villám Árvid után. A külügyminisztérium információi alapján elképzelhető, hogy további magyarok is lehetnek az eltűntek között. A nagykövetség, illetve a tiszteletbeli konzul folyamatosan várja az állampolgári megkereséseket. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradások után csak nem 400 turista eltűnését jelentették a nepáli turisztikai hivatal közlése alapján. A mentési munkálatok jelenleg is nagy erőkkel folynak. Szinte biztos, hogy nem lehet az elmúlt évtizedekben elsíbolt közvagyon egy tizedénél többet visszaszerezni, ezt mondja a Horváth Lóránt ügyvédiroda vezető ügyvédje. Az ügyek száma nagyjából 7000 és legalább fél év, mire a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megkezdi működését. Horváth Lórántot hallják.
5: A vagyontranszformáció nem hogy elkezdődött, hanem folyamatban van. Nagyon sok időt hagytunk arra, hogy azok a elkövetők és azok a személyek, akik egyébként ebben gondolkoznak, és indokolt, hogy eltüntessék valahogy a vagyonukat, azok nagyon sok időt hagyunk arra, hogy egyáltalán ezt végrehajtsák. És ne felejtsük azt sem el, hogy hogy itt ez a hatóság, amíg megkezdi a munkáját, az én szerény becsléseim szerint az körülbelül fél év lesz. Ügyszám az olyan magas, az én becsléseim szerint körülbelül egy olyan 7000 ügyet kellene megindítani ahhoz, hogy ez sikeres legyen. Olyan magas az ügyszám, hogy kapacitásban a hatóságok ezt nem bírják.
4: 20 ezer új férőhelyel bővíteni az idős otthoni ellátást a kormány, ez azonban az elhelyezésre várók igényének csak a felét fedezni. Jelenleg mintegy 40 ezer időskorú vár állami elhelyezésre, közben az összes férőhely 54 ezer környékén alakul. Az idős otthonok és nyugdíjas házak országos egyesületének elnökét, Nagy Viktort hallják.
6: Sajnálatos azt látni, hogyha az ember egy idős otthonba belép, akkor már kis túlzással nagyon sok esetben nem feltétlenül tudja elkülöníteni a gondozót, illetve a gondozottat. Ez ugye azt jelenti, hogy egy nagyon előregedő és már a saját munkájában nagyon sokszor kiégett munkavállalói csoportról beszélünk, aminek sajnos a fiatalabb korosztályban nincsen utánpótlása. Esetleges bérnövekedés hatására sem egyik napról a másikra lenne magától értetődő az új munkavállalók megjelenése. Egyedüli megoldásként, főleg rövid és középtávon a külföldi munkaerőnek az ebbe a szférába való behozatalát látom, amire számos jó példát mutat rengeteg nyugat-európai, illetve észak-európai intézményhálózat.
4: 2,5 éves mélypontra estek vissza a hazai beruházások a KSH szerint. A részletekről Németh Dávidot, a KNTH vezető elemzőjét hallják.
7: Ez a második negyedéves beruházási adat pont ezért egy nagyon nagy negatív meglepetést is szolgáltatott, hiszen a második negyedévben az iparat már tudott bővülni, és emellett pedig a vállalati bizalmi index is egy picit elkezdett javulni. Itt ezekből arra lehetett volna következtetni, hogy ha nem is pattan fel a beruházás, de semmiképpen nem gyorsul be a beruházásoknak a visszaesése, és ugye most ez történt a második negyedében. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy negatív meglepetés, de valóban a következő időszakban azért várható az, hogy a vállalkozások egy picit aktívabbakká válhatnak.
4: További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Gazdasági terrorizmusnak minősítette Irán az Egyesült Államok által bejelentett új szankciókat. Teherán felszólította az ENSZ biztonsági tanácsát és a világszervezet tagállamait, hogy ítéljék el és utasítsák el az amerikai intézkedéseket. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter szerint az Egyesült Államok célja Irán törvényes gazdasági kapcsolatainak megszüntetése. Több mint megduplázta bevételét és nyerességét az Nvidia a második pénzügyi negyedévben. A vállalat kivételes eredménye a mesterséges intelligencia alkalmazásához szükséges számítási eredmény iránt növekvő keresletnek köszönhető. A cég 96,2 milliárd dolláros bevételt ért el, 106%-kal többet az egy évvel korábbinál, nettó nyeresége 126%-kal 59,7 milliárd dollárra nőtt. Az Nvidia piaci értéke a szerdai záróárak alapján meghaladta az 5000 milliárd dollárt, amivel a világ legértékesebb vállalatává vált. Nukleáris mikroreaktorok termelik majd az elektromos energiát az Egyesült Államok 5 katonai támaszpontján 2 éven belül. A hadsereg létesítményei így a kereskedelmi elektromos hálózatoktól függetlenül működhetnek majd. A haderő közleménye szerint a program mintegy 2,2 milliárd dollárba kerül. A fejlesztések részei a hadsereg 2025 őszén bejelentett Janus programjának, ami az új generációs atomenergia termelés módjainak fejlesztését ösztönzi a katonaság számára.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenéssel 150.755 ponton zárt tegnap 15,5 milliárdos forgalomban. A MOL 0,1%-kal 5000 forintra csökkent, az OTP 0,3%-kal esett 46.320 forintig. A Magyar Telekom árfolyama 0,9%-kal gyengült 2534 forintra. A Richter 0,5%-kal csökkent és 13.300 forinton zárta a kereskedési napot. Mérsékelt emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai indexek. A frankfurti DAX 1/10, a párizsi Kakkaront és a milánói Börze 0,3%-kal esett, a madridi IBEX 0,2%-kal erősödött. Londonban a FTSE 0,1%-kal került lejjebb. Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones 0,2%-kal csökkent, a Nasdaq Composite 1,1%-kal esett vissza. Ázsiában vegyes a kép, a térségben irányodó tokiói Nikkei, illetve az indiai Sensex 1,1%-kal csökken, a hongkongi Hang Seng 4%, a szingapúri börze 7%-kal került lejjebb, a Shanghai Composite 6%, a dél-koreai Kospi 1,4%-kal erősödik. A bitcoin árfolyama 0,5%-kal csökkent 78.655 dollárra és 22 centre, az Ethereumért 2484 dollárt és 35 centet kérnek. A bankközi deviza piacon 1 euró jelenleg 362 forintba és 4 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 310 forintot és 57 fillért, egy svájci frankért 386 forintot és 58 fillért kérnek. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordonként 0,5%-kal került lejjebb 81 dollár 83 centre. A Brent jegyzési ára 0,4%-os csökkenés mellett 87 dollár 45 centen áll. Egy uncia aranyért 0,4%-os pluszban 4672 dollárt és 70 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén a szeptember végi határidős szállításban 1 megawattórányi energiahordozó 65 euróba és 51 eurócentbe kerül. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Megműtötték Eros Ramazzotti hangszálait. Az olasz énekes műtétje jól zajlott, de a kezelő orvos rehabilitációs programot írt elő számára. Ezért Ramazzotti kénytelen elhalasztani az őszre tervezett észak- és latin-amerikai turnéját. Az énekes egyben dalszerző köszönetet mondott rajongóinak a sok támogató üzenetért.
0: Időjárás jelentés.
4: Napos időnk lesz fátyol és gomoly felhőkkel, a szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, késő estére 17 és 27 fok közé hűl le majd a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
4: A Real Madrid 4-1-re legyőzte hazai pályán a Real Sociedadot. A spanyol labdarúgó bajnokság első fordulójában a királyi gárdában mesterhármas szerzett a nyári világbajnokság francia gólkirálya Kylian Mbappé, a nagy arányú sikernek köszönhetően pedig csapata élre állt a tabellán. Szabadkártyát kapott és így pályára lép az idei amerikai nyílt teniszbajnokság női páros versenyében a Williams testvérpár. A 46 éves Vénusz és a 44 esztendős Serena 1999-ben és 2009-ben is megnyerte a női párosok viadalát New Yorkban, ahol legutóbb 2022-ben játszottak együtt és kikaptak az első fordulóban. Serena a nyáron tért vissza a teniszpályára, és Wimbledonban is indult volna nővérével párosban, de az egyes mérkőzésen elszenvedett tért sérülése miatt végül erre nem került sor. A múlt héten ugyanakkor Cincinnatiben már pályára léptek, de az első fordulóban döntő rövidítésben vesztettek és kiestek.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
1: 4:08 lesz egy perc múlva, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n, a mikrofonnál Németh László, jó reggelt kívánok. Akivel pedig beszélgetek a következő percekben, az nem más, mint Árokszálási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt kívánok én is!
1: Ami első körben eszembe jutott, és fontos lehet, hogy ugye ismét vágott a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Meddig folytatódhat ez a típusú lazítás?
2: Hát igen, ez talán a legjobb kérdés. Ez a vágás azért ez benne volt, tehát hogyha nem jött volna ez az e-heti 25 bázispontos csökkentés 5,5%-ra, az nagyon meglepő lett volna. Viszont pont most jön el az a pillanat, amikor lehet, hogy egy kicsit ki kell várnia az MNB-nek. Egyébként ezt még a jelen pillanatban elég nagy bizonytalanság terheli, mivel szeptemberben lesz egy inflációs jelentés, és az MNB előzetesen azt jelentette be, hogy annak tudatában fog dönteni arról, hogy folytatja-e a kamatcsökkentést, vagy nem. Itt igazából az van, hogy ugye nyár elején az MNB elég jól le tudta fektetni azt, hogy tovább tudja vágni a kamatokat, hiszen összességében talán az, ami a legfontosabb és a legegyszerűbben megérhető és kiemelhető, hogy a magyar jegybanki alapkamat még mindig jelentősen a régiós szintek felett van. Tehát míg a lengyel cseh esetben ezek inkább ilyen 4% körüli értékek, ugye ahonnan indította az MNB ezt a kamatcsökkentési miniciklust, itt a nyáron az ugye 6,25%, tehát volt egy durván 2%-pontos különbözet. Ez ugye most csökkent valamelyes, de még mindig ott van. És ahol nagyon jelentős javulás van egyébként az elmúlt hónapokban, és ez meglepő, nemrég a kezembe került egy fél évvel ezelőtti előrejelzésünk, és ahhoz képest sokkal jobb a helyzet, ez az infláció. Tehát az inflációban azt gondoltuk még, ugye iráni háború kirobbanása, energiaárak elszállása, és ugye az ezzel kapcsolatos várakozások miatt még ilyen tavasz környékén azt lehetett gondolni, hogy hát ilyenkor nyáron már bőven 3% körül lehet, az infláció évvégére meg 4-5% környékére is fölmehet. Ehhez képest a legutolsó adat 1,2% volt, és hát nem úgy tűnik szerencsére, hogy be fog következni az, hogy egy jelentős emelkedés jöhet majd a következő hónapokban. Úgyhogy ez egy szerencsés dolog. Ugyanakkor azért ott van a költségvetés is, ott van az, hogy a nemzetközi szinteken azért, főleg az USA-ban meg az Európai Központi Banknál azt látjuk, hogy inkább kamat emelés irányába vannak folyamatok, vagy e felé nyomja a piac, inkább így fogalmaznék a jegybankokat. Ugye ilyen környezetben nehezebb dönteni, ráadásul ugye a kormány előtt azért komoly kihívására költségvetéssel kapcsolatban, ezt ugye említettem, és jó lenne azért látni, hogy pontosan milyen lépések lesznek itt a költségvetésben, mik lesznek a hitelminősítői döntések, és azt gondolom, hogy talán utána lehet csak újra kezdeni a kamatvágást. Tehát hogy én most arra gondolnék, hogy azért egy-két-három-négy hónapot ki fog várni az MNB, jó esetben csak egy-két hónapot kell, rossz esetben lehet, hogy csak jövőre tudja folytatni a kamatcsökkentést.
1: Hogyha megnézzük például a forintnak a

0: teljesítményét, akkor ez az idei évre nézve nagyon érdekes, hogy a választások után nagyjából ilyen 10%-ot erősödött a főbb devizákkal szemben, és ez csak azért jutott eszembe, hogy ez a körülmény segítheti valamennyiben, vagy valamiben a kormány gazdaságpolitikáját?
1: Persze, természetesen ez mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy a költségvetési hiány is egy kicsit kordában lehessen tartva. Ugye a forint erősödése mellett az állampapírpiaci hozamok is jelentősen csökkentek, ez ugye az adósságfinanszírozást javítja, úgyhogy természetesen a forint erősödés az igazából segít itt mindenkit, minden gazdaságpolitikai aktort ebben a helyzetben. Ugye azért a forint erősödésével kapcsolatban meg kell jegyeznünk azt, hogy a választások után volt egy elég komoly eufória, és a nyár elejére már 350 alá is bevenézett az euró fárfolyam kereszt. Ugye ez azóta ebben volt némi korrekció felfelé, én azt gondolom, hogy ez azért indokolt is volt, mert azért a gazdaság fundamentumai egyik napról a másikra egy politikai irányváltást követően azért nem tudnak annyira hirtelen megjavulni, hogy ez indokolt lett volna. Úgyhogy körülbelül szerintem a mostani árfolyam szint az, ami nagyjából reális lehet. Ugye ez segít az MNB-nek, és nyilván az inflációban is segített, hiszen ugye az import termékek ára is csökkent, úgyhogy ez hozzájárult egyébként vastagon ahhoz, hogy az inflációban a már említett pozitív meglepetéseket láttuk. Társokkal kapcsolatosan gondolom. Én már itt a magam részéről ezt a 360-65 közötti szintről nem gondolom, hogy egy tartós és jelentős erősödés jöhetne. Várakozásunk 360 egyébként a következő évekre. Ez nyilván se nem segíti, se nem tart ellen annak, hogy akár további kamat csökkentések jöjjenek, de nyilván az a hatalmas segítség, amit még ilyen tavasz nyár elejéig láttunk az MNB számára, meg az infláció számára, az árfolyam oldaláról, a forint oldaláról már nem annyira látszik. Mondom még egyszer, ez nem valami katasztrófa, ugye az árfolyamról sokszor, most ami így tavasszal rengeteg olyasmit lehetett olvasni, hogy minél erősebb, annál jobb, azért ez nem egészen van így. Szerintem most viszonylag nagyjából talán jó helyen lehet, bár talán még kicsit erős az igazság, de hogy ennél további jelentősebb erősítést már nem várunk, és ezért mondom azt, hogy ez most a következő hetekben, hónapokban nem fogja már annyira segíteni az MNB-t sem, mint korábban.
0: Mennyire fogadták, vagy látják pozitívan a nemzetközi piacok azt, hogy az ország most úgy néz ki, hogy elkötelezett az euró bevezetése mellett? Ugye ez nem megy egyik napról a másikra, hanem végig kell menni egy elég komoly úton.
1: Hogy továbbra is megvan a bizalom a nemzetközi piaci befektetők részéről. Ugye ez a bizalom óriásit javult a kormányváltást követően a tavaszi hónapokban, és ez a bizalom azért továbbra is megvan. Ugye említettem azt, hogy az MNB-nek a mozgásterét az azért nem javítja, hogy nemzetközi szinten inkább a kamatemelésekről szoktak beszélni, mind az LKB, mind az amerikai Fed vonatkozásában, és ugye az állampapírpiaci hozamok is jelentősen emelkednek. Ugye az Egyesült Államokban több évtizedes csúcsra emelkedtek, nem olyan régen, és ugye Japánról is beszélünk, ott ugye még súlyosabb a helyzet. És ilyen körülmények között látjuk azt, hogy a magyar állampapírpiacon, ami ugye azért egy elég jó fokmérője a kockázati megítélésnek, szóval, hogy itt elég jó teljesítmény van. Ugye már hónapok óta a lengyel 10 éves állampapírpiaci hozamszint alatt vagyunk, és ez nem változik. Ugyanakkor azért a további eufóriában már látszik némi korrekció, hogy a forint árfolyamában is némi negatív korrekció volt nyáron, hogy itt is azért látható volt, hogy a további jelentős hozamcsökkenéseken itt már nem volt tér. Úgyhogy egyelőre azért a piacok már egyre inkább arra koncentrálnak, hogy a korábbi ugye jó hangulat után megnézzék, hogy a kormányzat hogyan fog reagálni a költségvetési hiányt, illetően ugye ez elég súlyos állapotban van, most már ugye 7,5% lett a hivatalos hiánycél, azért ez nagyon messze van a Maastrichti 3%-os kritériumtól, úgyhogy azt gondolom, hogy itt van a legnagyobb kihívás, és bár a piacok most megölőlegezik a bizalmat, azért ez jelentős lépéseket kell tenni a kormánynak, hogy következő években masszívan lefaragja a hiányt, erre abszolút szükség van ahhoz, hogy be tudjuk vezetni az eurót.
0: Ez azt jelenti, hogy racionalizálni kell a közigazgatás, államigazgatás működését, és hát nyilván a forrás oldalon is át kell gondolni, hogy mi az, ami beérkezik, beérkezhet?
1: Én azt gondolom, hogy igen, ilyesmi lépésekről van, vagy lehet szó. Ugyanakkor azért a kormánynak lehet mozgástere abban, hogy azért ugye az előző kormányzat fogalmazunk úgy, hogy voltak olyan prioritásai, ami ennek a kormányzatnak már nem prioritásai. Ráadásul azt is lehet látni, hogy azért bizonyos költések azért, hogy mondjam, kontroll nélkül történhettek az előző kormányban. Ugye rengeteg hírt hallunk arról, hogy ilyen olyan kiadások, közbeszerzések esetén a jelenlegi kormány felülvizsgálatot hajt végre. Ugye ami a nagyon nagy kérdés, hogy csupán ezekből lesz-e annyi pénz, hogy le lehessen vinni 3% alá a hiányt. Ezért azt gondolom, hogy ezekből is lesz egy jelentős mértékű hatás a következő években. Már most látszik egyébként a június-júliusi adatokban, hogy a költségvetési szervek és a fejezeti előirányzatoknál a kiadások azok azért jelentősen meg lettek faragva 2 hónap alatt. Úgyhogy lehet itt tér, csak ugye annyira nagy a különbség, tehát hogy a 7,5%-os hiánycél, ami idénre van kitűzve, és ugye a 3%, amit azért el kéne érni egy olyan 3-4-5 éven belül, a között azért elég jelentős a különbség, ez a nagyság lenne, csak hogy érzékeltessem, ez olyan 4-5 ezer milliárd forint. Ezért ez rengeteg pénz. Ebben van bennem kétség, hogy tényleg pusztán ezekből a korrupció visszavágás, illetve hatékonyabb költés, ebből elég pénz lesz-e, vagy tényleg, amire azt gondolom utaltál, hogy akár bevételnövelés, vagy akár fájdalmasabb kiadást csökkentő intézkedését is sor kerüljön. Ugye utóbbiakról abszolút nem vallunk jelenleg semmit. Nyilvánvalóan politikailag ezek jóval nehezebb döntések lennének.
0: Köszönjük szépen! Önök az elmúlt percekben Árokszálási Zoltánt hallották, az MBH elemzési centrum igazgatóját. Mi most egy picit elmegyünk zenélni, hírek jönnek, és utána pedig folytatjuk a beszélgetést. Köszönjük szépen, ne menj messze a telefontól.
1: Köszönöm.
2: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma reggel is akadozik az előrejutás a Budaörsi úton, a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé, és a folytatásban a Hegyalja úton is. Szintén lassulást tapasztalhatnak a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt, illetve erősödik a forgalom a Szél Kálmán tér környékén és a Margit körúton is. Telített a Rákóczi út mindkét irányban a Blahalujza tér közelében, az Üllői út befelé, a nagyobb csomópontoknál, az M3-as bevezető szakasza a Szerencs utca előtt, és az M5-ösön is lassulásra kell számítani, szintén befelé az autópiactól. Ma délután 2 órától lezárják az Andrássy utat az Izabella utca és a Kodály körönt között, rendezvény miatt várhatóan vasárnap este 7 óráig. A 105-ös és a 210-es, illetve a 210B autóbusz, valamint a 910-es és a 912-es éjszakai járat is terelve a Podmanicki utcán át közlekedik. Nem érinti a Kodály körönd, a Bajza utca és a Hősök tere megállót. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez itt a Trend FM, és benne a Reggeli Monitor. 7:08 Németh Lászlót hallják a mikrofonnál. 1928-ban ezen a napon született Nagybajom községben Boros Péter magyar jogász és politikus, aki hát, hogyha jól számolom, most már a 98. évét töltötte be. Az Antal kormányban 1990-ben a polgári titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszter lett, aztán 90-től 93-ig belügyminiszter, végül Magyarország miniszterelnöke volt 93. decemberétől 94. július közepéig. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, és hát reméljük, hogy akkor most már eljut addig a bűvös százas számig. Mi pedig a hírekig jutunk el, itt a Trend FM-en a 94.2-n.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Az eddigi információk szerint két magyar állampolgárt keresnek a nepáli árvíz után. A külügyminisztérium információi alapján elképzelhető, hogy további magyarok is lehetnek az eltűntek között. A nagykövetség, illetve a tiszteletbeli konzul folyamatosan várja az állampolgári megkereséseket. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradások után csaknem 400 turista eltűnését jelentették a nepáli turisztikai hivatal közlése alapján. A mentés jelenleg is nagy erőkkel folyik. Gazdasági terrorizmusnak minősítette Irán az Egyesült Államok által bejelentett új szankciókat. Teherán felszólította az ENSZ biztonsági tanácsát és a világszervezet tagállamait, hogy ítéljék el és utasítsák el az amerikai intézkedéseket. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter szerint az Egyesült Államok célja Irán törvényes gazdasági kapcsolatainak megszüntetése más országokkal, miután háborúkkal nem tudta elérni céljait. Araghchi hangsúlyozta, Washington a harmadik országokat másodlagos szankciókkal és az amerikai pénzügyi rendszerből való kizárással próbálja arra kényszeríteni, hogy változtassak Iránnal folytatott kereskedelmi kapcsolataikon. Több mint megduplázta bevételét és nyerességét az Nvidia a második pénzügyi negyedévben. A vállalat kivételes eredménye a mesterséges intelligencia alkalmazásához szükséges számítási teljesítmény iránt növekvő keresletnek köszönhető. A cég 96,2 milliárd dolláros bevételt ért el, 106%-kal többet az egy évvel korábbinál. Nettó nyeresége 126%-kal 59,7 milliárd dollárra nőtt. Az Nvidia piaci értéke a szerdai záróárak alapján meghaladta az 5000 milliárd dollárt, amivel a világ legértékesebb vállalatává vált.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenéssel 150.755 ponton zárt tegnap, 15,5 milliárd forintos forgalomban. a MOL 8,1%-kal csökkent 5000 forintra, az OTP 3,1%-kal esett 46.320 forintig. A Telekom 9,1%-kal gyengült 2534 forintra, a Richter 0,5%-kal 13.300 forintra csökkent. Mérsékelt emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető európai indexek. A frankfurti DAX 1,1%, a párizsi CAC40 és a milánói börze 3,1%-kal esett, Madrid 2,2%-kal erősödött, Londonban a FTSE 0,5%-kal került feljebb. Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 2,1%-kal csökkent, a Nasdaq Composite 1,1%-kal esett vissza. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 362 forintba és 6 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 310 forintot és 61 fillért, egy svájci frankért 385 forintot és 68 fillért kérnek. Az ázsiai piacokon a térségben irányodó tokiói Nikkei 3,1%-kal csökken, a hongkongi Hang Seng 4,1%, India 2,1%, a szingapúri börze 7,1%-kal került lejjebb, a Shanghai Composite 7,1%-kal erősödik, a dél-koreai Kospi 1,2%-kal korrigál felfelé. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. 2,5 éves mélypontra estek vissza a hazai beruházások a KSH szerint. Éves összehasonlításban a második negyedében 9,1%-kal csökkentek, az előző negyedhez képest is több mint 4%-kal zuhantak, ami az elemzői várakozásokat is alulmúlta. Feltételezhetően a cégek inkább az eddigi kihasználatlan termelési kapacitásaikat kezdték felhasználni. Németh Dávidot, a KNH vezető elemzőjét hallják.
3: Ez a második negyedéves beruházási adat pont ezért egy nagyon nagy negatív meglepetést is szolgáltatott, hiszen a második negyedévben az ipar az már tudott bővülni, és emellett pedig a vállalati bizalmi index is egy picit elkezdett javulni. Itt ezekből arra lehetett volna következtetni, hogy ha nem is pattan fel a beruházás, de semmiképpen nem gyorsul be a beruházásoknak a visszaesése, és ugye most ez történt a második negyedévben. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy negatív meglepetés, de valóban a következő időszakban azért várható az, hogy a vállalkozások egy picit aktívabbakká válhatnak.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, néhol északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb a csúcsérték, késő estére 17 és 27 fok közé hűl le majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
1: 3:48 lesz 4 perc múlva, és folytatjuk a beszélgetést az MBH Bank elemzési centrum igazgatójával, Árokszállási Zoltánnal, aki újra itt van velünk a vonalban. És amiről beszélgetünk egy kicsit, az energiaválságnak ezek a bizonyos utóhatásai. Ugye a Pakson végül nem következett be a teljes leállás, de hát azért a teljesítményből nyilván vissza kellett venni az erőműben, ugye objektív okok miatt a hűtővíz egyszerűen nem állt rendelkezésre a kellő mennyiségben a Dunából. Ez hogyan jelenik meg majd a GDP-ben?
2: Szerencsére úgy tűnik, hogy ezt a paksi helyzetet sikerült a korábbi, mondjuk egy hónappal ezelőtti aggodalmakhoz képest menedzselni, átvészelni, nem tudom, hiszen ugye azért ez a helyzet mindenképpen rávilágít arra, hogy az ország áramellátásának a kulcs elemében néhány centiméternyi vízállás különbség mekkora drasztikus változást tud okozni. De azzal, hogy a paksi atomerőművet így a napokban ugye vissza lehetett kapcsolni a teljes teljesítményre, és ugye mivel elkészül lassan ez a műtárgy, amennyire lehet hallani, fenékküszöbb, ezért a vízszint az biztosítható én értelmezésem szerint a következő hónapokban is annyira, hogy ne kell lekapcsolni az erőművet, ez rendkívül fontos volt, tehát ez a nyaktörő sebessége, hogy ezt építették, ez nem volt véletlen. És azért mondom, hogy lehet, hogy jól megúsztuk, mert ugye akkor volt szükség ezekre az áramfogyasztási korlátozásokra, főleg így augusztus első fele, meg ugye a 20-áig bezárólag, amikor azért általában szabadságon vannak az emberek, és ugye az ipari termelés is ilyenkor augusztusban jellemzően alacsonyabb fordulatszámon pörög. Tehát ilyenkor jobban lehet menedzselni egy ilyet, át lehet ütemezni a termelést. Viszont hogyha ez az egész dolog így a szeptemberben is belenyúlt volna, akkor az már drasztikusabban visszavethette volna a GDP-t. Ugye amikor legutóbb ilyen alacsony vízállás volt, amikor majdnem le kellett kapcsolni Paksot, egyébként volt már ilyen 2018-ban, és akkor az alacsony vízállás egyébként az ősz közepére állt elő. Tehát attól lehetett tartani, hogy hónapokig belül marad az állapot, szerencsére nem így van. Úgyhogy most mi ugye augusztus elején kitettünk egy elemzést, amiben azt írtuk meg, hogyha nagyon rosszul alakul a helyzet, akkor akár heti közel 0,7%-os mínuszt is okozhat mindez a GDP-ben. Szóval mivel szerencsére elég gyorsan sikerült reagálni, és most már a helyzet úgymond normalizálódott, ezért lehet, hogy összességében körülbelül egy ekkora veszteséget fog a gazdaság regisztrálni emiatt, legfeljebb egy kicsit többet. Én azt gondolom, hogy 0,1-0,2-nél többen nem rombolta a magyar GDP-t az a helyzet.
1: Itt, hogyha a következő időszakban beérkeznek az Európai Uniós támogatások, de erre az esetre a kormány több nagyarányú fejlesztést is előirányzott, itt ugye szélerőművek kerültek szóba, illetve hát egyáltalán az, hogy a megújuló energia termelést azt támogatnák, ahogyan csak lehet és amivel csak lehet. Ez a fajta diverzifikáció, ez megoldást, vagy inkább nem is a megoldás, a legjobb biztonságot jelent az országnak az energiaellátás szempontjából?
2: Hát mindenképpen javítaná a helyzetet. Ugye a szélerőművekről azt kell tudni, hogy szerencsére sokszor van olyan, hogy a naperőművek és a szélerőművek úgy kiegészítik egymást, tehát amikor ugye szeles, viharos idő van, akkor nyilvánvalóan a naperőművek nem tudnak termelni. Amikor meg ugye szélcsend van, de hétágra sütanak, akkor meg fordítva van. Tehát ugye nyilván egy szélerőműves, egy jóval nagyobb szélerőműves kapacitás ezen sokat tud segíteni. De azért azt látni kell, hogy sajnos vannak olyan időjárási helyzetek, körülmények, amikor a megújulók közül, az új megújulók közül, mert ugye a vízerőműveket is annak szokták tekinteni, de hogy a nap és a szél közül egyik sem működik, van egy olyan jelenség, ez a legelterjedtebb, és ennek még neve is van, a németből jött, tehát a Dunkelflaute, ez általában ilyen őszi-téli időszakokban, amikor így köd van, megül a pára a térségen, nem süt a nap, és ilyen akár hetekig is tarthat. Hát olyankor ugye se nap, se szélenergia nincs, és ezért nagyon fontos, hogy alaperőművek legyenek. Ugye jelenleg még a tárolási, az energia tárolási, akkumulátor tárolási kapacitások nem épültek ki annyira, hogy ezek hosszantartóan is ki tudjanak váltani alaperőműveket, és valószínűleg ez azért nem egyik évről a másikra fog kialakulni, úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy ezért a paksi atomerőmű még, hát én azt gondolom, bár nem vagyok ennek a területnek a legavatottabb szakértője, de ez egy ilyen 10-20 éves időtávban még nagyon jó lenne, ha ott lenne, mert ez ugye, hogyha ugye a vízhűtést, vagy a hűtést az biztosítani lehet, akkor azért ez olyan esetekben is tud termelni, amikor se a nap nem süt, se a szél nem fúj. Tehát, hogy a nagyon jó irány szerintem, hogy a szélreműves kapacitást bővíteni akarják, ez segít az ilyen helyzetekben, de nem lehet ettől azt várni, hogy minden esetben biztosítsa a hazai áramtermelést. Itt nagyon sok különböző technológiára van szükség egyszerre ahhoz, hogy biztonságosak lehessünk.
1: Az energiatároláshoz már rendelkezésre áll a kellő technológia, ugye? Tehát igazából ez egy döntés kérdése, hogy ebbe az irányba mozdulunk el.
2: Hát abból szempontból igen, hogy az akkumulátoros energiatárolás az azért nyilván egy ismert technológia, viszont ebből óriási beruházásokra van még szükség, és az olyan helyzeteket, amiről beszéltem az előbb, hogy mondjuk egy-két hétig se a nap nem süt, se a szél nem fúj, mert megül a köd a tájon. A novemberi időszakban ez gyakran van. Azt nehéz átidalni. Tehát akkor nem csak arról van szó, hogy amikor napközben termelünk napenergiát, azt éjszaka ugye eltároltuk, és akkor éjszaka abból tudjuk, vagy este, ugye, amikor megnő inkább a fogyasztás az este órákban, abból tudjuk ellátni, hanem ezt hosszú napokon, akár egy-két héten keresztül kell folyamatosan csinálni egy hiányidőszakban. Ugye akkor egy idő után nagyon-nagyon nagy akkumulátoros kapacitások sem lesznek elegendőek. Tehát ugye, hogyha tényleg azt akarjuk, hogy mindenféle időjárási körülmény között stabilan, biztosan lehessen üzemeltetni, akkor a megújuló plusz energiatárolós jelenleg még valószínűleg nem alkalmas arra, hogy minden időjárási helyzetet kezeljen. Nyilvánvalóan óriási összegeket kell és érdemes és gyorsan költeni az akkumulátoros tárolásra, mert sokat segít, de azért látni kell, hogy ez sem egy, az angol mondja, hogy bulletproof, tehát ez sem egy ilyen olyan helyzet, ami a minden esetben működik. Nyilvánvalóan lépéseket kell tenni ebbe az irányba, de én úgy látom, hogy az új kormányzat ezt meg is akarja tenni.
1: Egyébként maga a lakosság és a cégek, ők mennyit tehetnek hozzá a helyzet optimalizálásához? Ugye azt láttuk, hogy gyakorlatilag amikor arról volt szó, akkor milliók álltak bele abba, hogy igen, akkor korlátozzák a fogyasztásukat, és valahogy tudatosabban állnak hozzá ehhez a kérdéshez.
2: Igen, hát a tudatosság ebben sokat segít, nyilvánvalóan, hogyha nem egyszerre kapcsoljuk be a légkondicionálókat este 6-kor, vagy hogyha mondjuk úgy csináljuk, hogy inkább napközben hűtünk, és akkor este lekapcsoljuk, akkor ezen a helyzeten segít ez a fajta viselkedési változtatás. De azért azt gondolnám, hogy hosszabb távon azért nehéz azt elvárni, hogy mindig ez történjen. Nyilvánvalóan okos eszközökkel lehetne ezen segíteni, de azért ennek az elterjedtsége egyelőre meglehetősen alacsony. Azért én arra felhívnám a figyelmet, hogy a jelenlegi lakossági tarifa rendszer az abszolút nem ösztönzi a lakosságot arra, hogy ilyen viselkedést tanúsítson. Tehát jelenleg ugye az történt, hogy mindenki látta, érzékelte, hogy meleg van, hallotta a hírekben, hogy baj van az áramellátással, összeszedte magát, és akkor egy néhány napig, néhány hétig alkalmazkodott. De az, hogy ez tartós legyen, ugye ezt azért már az ezen egy másik kérdés. Úgyhogy én arra próbálok rávilágítani, hogy valószínű érdemes lenne átgondolni, hogy a jelenlegi rezsi szabályozás az tényleg minden szempontból megfelelő hely. Én azt gondolom, hogy nem, mivel nem ösztönöz erre a fajta viselkedésre, ami segíteni a fogyasztás olyan fajta rugalmasságát és stabilitását, amire ilyenkor szükség van. Nyilvánvalóan a rászorultság figyelembe vételével, de valószínűleg ennyi kellene olyan lépéseket a következő években, hogy ezek a dolgok, amiről most nem beszéltél, hogy az emberek megfelelően reagálnak egy ilyen helyzetben, nyilvánvalóan az árak oldaláról is ösztönözve lenne, mert hogyha nem így csinálnak, akkor jóval drágább lenne az áram számukra. Ugye ebből semmit nem érzik a lakosság jelenleg, semmit. És ezen jó lenne azért változtatni valamennyire.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt egy órában önök Árokszálási Zoltánt hallották, az MBH Elemzési Centrum igazgatóját. Nagyon szép napot kívánunk neked, és hát vigyázz magadra, mert megint meleg lesz.
2: Köszönöm szépen, köszönöm.
1: Szervusz, szép napot, köszönjük.
0: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.

0: Reggeli Monitor.
1: Sajátos sztorikat osztott meg a Sziget Fesztivál csapata. Egyik történetük két külföldi önkéntesükről szól, akik, amikor 2025 novemberében megkapták az önkéntes szerződéseiket, eldöntötték, hogy júliusban elindulnak és két keréken fogják megtenni az utat. Az olasz Giuseppe és társa Olaszországból vágott neki a távnak hagyományos kerékpárral, míg a francia Matisse és barátnője a dél-franciaországi Toulouse-ból indult el egy tandembiciklivel. Az olaszok 14 napon keresztül, míg a franciák 28 napig haladtak a cél felé. Útjuk Bolzánóba keresztezte egymást, ahol egyesítették erőiket, és innen már együtt tekertek tovább, egészen Budapestig, több mint 1000 kilométert hagyva maguk mögött. A csak nem egy hónapos túra idején számos akadállyal, például kiukadt gumikkal és még gyalogosan is nehezen átkelhető útszakaszokkal kellett megküzdeniük. A csapatot nem is az aktuális fellépők névsora vonzotta Budapestre, hanem az önkéntes munka és a közösség. Megérkezésüket követően pedig azonnal munkába is álltak.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt kívánok! Akadozik az előrejutás ma reggel is a fővárosban a Rákóczi hídon, Pest felé a Könyves-Kálmán körúthoz közeledve, mert a Soroksári úti lehajtón a vasúti híd felújítása miatt egy rövidebb szakaszon csak egy sáv járható. Nehéz az előrejutás a pesti alsórakparton a Szent István parktól, délfelé az Erzsébet hídig, illetve északi irányban a Szabadság hídtól a Lánc hídig. A Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként szintén fennakadásra kell számítani. Torlódás alakult ki a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé és a folytatásban a Hegyalja úton is erős a forgalom, csak úgy, mint a Margit körúton, továbbá a Szél-Kálmán tér környékén, és ma reggel is egybefügg a sor a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt sávlezárásra kell számítani, mert beszakadt az útpálya, illetve napközben szintén sávlezárásra kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
5: 8 óra van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n, benne a Reggeli Monitort Németh Lászlóval. A Gáspárok, a Cézárok, a Józsefek és a Mónikák ünneplik nevük napját, Isten éltesse őket nagyon sokáig. Azokat is, akiknek születésnapjuk van, jövünk a legfrissebb információkkal.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Az eddigi információk szerint két magyar állampolgárt keresnek a nepáli villámárvíz után. A külügyminisztérium információi alapján elképzelhető, hogy további magyarok is lehetnek az eltűntek között. A nagykövetség, illetve a tiszteletbeli konzul folyamatosan várja az állampolgári megkereséseket. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradások után csak nem 400 turista eltűnését jelentették a nepáli turisztikai hivatal közlése alapján. A mentési munkálatok jelenleg is nagy erőkkel folynak. Rendeletben tiltotta meg az amerikai elnök bizonyos külföldön gyártott berendezések megvásárlását és telepítését az Egyesült Államok nagy feszültségű villamos energiarendszereibe. A Fehérház közleménye szerint ezek az eszközök és a hozzájuk kapcsolódó szoftverek kiberbiztonsági és üzemeltetési kockázatot jelenthetnek. A Reuters összefoglalója szerint a lépés az Egyesült Államok legújabb intézkedése a Kínából származó technológiai biztonsági kockázatok kezelésére. Az Európai Bizottság már korábban megtiltotta kínai gyártású inverterek alkalmazását közpénzből finanszírozott energetikai projektekben. Több mint megduplázta bevételét és nyereségét az Nvidia a második pénzügyi negyedévben. A vállalat kivételes eredménye a mesterséges intelligencia alkalmazásokhoz szükséges számítási teljesítmény iránt növekvő keresletnek köszönhető. A cég 96,2 milliárd dolláros bevételt ért el, 106%-kal többet az egy évvel korábbinál. Nettó nyeressége 126%-kal csaknem 60 milliárd dollárra nőtt. Az Nvidia piaci értéke a szerdai záróárak alapján meghaladta az 5000 milliárd dollárt, amivel a világ legértékesebb vállalatává vált. Szinte biztos, hogy idehaza nem lehet az elmúlt évtizedekben elsívolt közvagyon egy tizedénél többet visszaszerezni, így véli a Horváth Lórend ügyvédi iroda vezető ügyvédje. Az ügyek száma nagyjából 7000 és legalább fél év, mire a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megkezdi működését. Az intézkedéseket gátló úgynevezett vagyontranszformáció viszont már rég elkezdődött. Horváth Lórándot hallják.
6: A vagyontranszformáció nem hogy elkezdődött, hanem folyamatban van. Nagyon sok időt hagytunk arra, hogy azok a elkövetők és azok a személyek, akik egyébként ebben gondolkoznak, és indokolt, hogy eltüntessék valahogy a vagyonukat, azok nagyon sok időt hagyunk arra, hogy egyáltalán ezt végrehajtsák, és ne felejtsük azt sem el, hogy itt ez a hatóság, amíg megkezdi a munkáját, az én szerény becsléseim szerint az körülbelül fél év lesz. Ügyszám az olyan magas, az én becsléseim szerint körülbelül egy olyan 7000 ügyet kellene megindítani ahhoz, hogy ez sikeres legyen. Olyan magas az ügyszám, hogy kapacitásban hatóságok ezt nem bírják.
5: 20 ezer új férőhelyel bővíteni az idős otthoni ellátást a kormány, ez azonban az elhelyezésre várók igényének csak a felét fedezni. Jelenleg mintegy 40 ezer időskorú vár állami elhelyezésre, miközben az ország 850 idős otthonában 54 ezer betöltött férőhely van. Az idős otthonok és nyugdíjas házak országos egyesületének elnöke szerint ráadásul nem csak a férőhelyek száma, hanem a szakképzett munkaerő hiánya is komoly problémát jelent. Nagy Viktort hallják.
7: Sajnálatos azt látni, hogyha az ember egy idős otthonba belép, akkor már kis túlzással nagyon sok esetben nem feltétlenül tudja elkülöníteni a gondozót, illetve a gondozottat. Ez ugye azt jelenti, hogy egy nagyon előregedő és már a saját munkájában nagyon sokszor kiégett munkavállalói csoportról beszélünk, aminek sajnos a fiatalabb korosztályban nincsen utánpótlása. Esetleges bérnövekedés hatására sem egyik napról a másikra lenne magától értetődő az új munkavállalók megjelenése. Egyedüli megoldásként, főleg rövid és középtávon a külföldi munkaerőnek az ebbe a szférába való behozatalát látom, amire számos jó példát mutat rengeteg nyugat-európai, illetve észak-európai intézményhálózat.
5: 2,5 éves mélypontra estek vissza a hazai beruházások a KSH szerint. A éves összehasonlításban a második negyedévben 9,1% volt a csökkenés, és az előző negyedévhez képest is több mint 4%-kal zuhant a mutató. Feltételezhetően a cégek inkább az eddigi kihasználatlan termelési kapacitásaikat kezdték felhasználni. Németh Dávidot, a KNH vezető elemzőjét hallják.
8: Ez a második negyedéves beruházási adat pont ezért egy nagyon nagy negatív meglepetést is szolgáltatott, hiszen a második negyedévben az ipar az már tudott bővülni, és emellett pedig a vállalati bizalmi index is egy picit elkezdett javulni. Itt ezekből arra lehetett volna következtetni, hogy ha nem is pattan fel a beruházás, de semmiképpen nem gyorsul be a beruházásoknak a visszaesése, és ugye most ez történt a második negyedében. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy negatív meglepetés, de valóban a következő időszakban azért várható az, hogy a vállalkozások egy picit aktívabbakká válhatnak.
2: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenéssel 150.755 ponton zárt tegnap, 15,5 milliárd forintos forgalomban. A MOL 0,8%-kal csökkent 5000 forintra, az OTP 0,3%-kal esett 46.320 forintig. A Magyar Telekom 9,1%-kal gyengült 2534 forintra, a Richter 0,5%-kal 13.300 forintra csökkent. Mérsékelt emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető európai indexek. A frankfurti DAX 1/10, a párizsi CAC 3 és a milánói börze 0,3%-kal esett, a madridi IBEX 0,2%-kal erősödött. Londonban a FTSE 0,5%-kal került lejjebb. Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones 0,2%-kal csökkent, az S&P 500-as 0,1%-kal esett vissza. Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 361 forintba és 69 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 310 forintot és 38 fillért, egy svájci frankért 385 forintot és 13 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 88 fillér, a cseh koronáé 14 forint 90 fillér. Egy angol font 421 forintba és 73 fillérbe kerül idehaza a bankközi deviza piacon. Ázsiában még mindig vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 0,3%, a Shanghai Composite 0,4%-kal csökken, Szingapur 0,6%, az indiai Sensex 0,4%-kal korrigál lefelé. A Shanghai Composite 0,8%-kal erősödik, a dél-koreai Kospi ugyanezt teszi 1,3%-kal. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1%-kal csökkent 81,39 dollár, a Brent jegyzési ára 87,13 dollár áll. Egy uncia aranyért 1,1%-os pluszban 4656 dollárt és 40 centet kérnek a világpiacon. Megérkezett az első nagyobb kínai autószállítmány a horvátországi Rijekában. A kikötő egyre fontosabb szerepre törekszik az európai gépjárműkereskedelemben, egyebek mellett erről is ír a Croatia Week. Az első teherhajó több mint 2000 személygépkocsit szállított a horvát városba. A járműveket elsősorban a horvát és a szomszédos országok piacaira szánják. A kikötő meglévő kapacitásai korlátozzák a forgalom jelentősebb növekedését. Ezzel együtt az idei első félében mintegy 22 000 járművet kezeltek. Ez a mutató az év végéig várhatóan meghaladja majd a 60 000-et.
0: Időjárás jelentés.
5: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, a szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb a csúcsérték. Késő estére 17 és 27 fok közé hűl majd a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
5: Varga Barnabás két góljának is köszönhetően az AEK Athén könnyedén jutott főtáblára a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének utolsó negyedik fordulójából. Az ellenfél a bolgár Levski Szófia csapata volt, a görögök 4-0-ra győztek. A döntőt a madridi Metropolitano stadionba

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek. Legalább 30 ezer milliárd forint az elmúlt 20 évben eltűnt közvagyon nagysága. Ez 7 ezer olyan ügyet jelent, amit vizsgálnia kell a most alakuló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak. A szervezet vezetésére pályázó jelöltek szerint ennek jó, ha 10%-a visszaszerezhető. A Horváth Lóránt ügyvédi iroda vezető ügyvédje szerint ez az arány kifejezetten jó, nemzetközi összehasonlításban legalábbis. A visszaszerzést viszont a vagyontranszformáció akadályozhatja, ami már rég elkezdődött. Horváth Lóránttal Péli Nagy Kata beszélgetett.
0: Reggeli Monitor.
2: Az első becslések szerint az

0: Elmúlt két évtizedben eltűnt teljes közvagyon nagysága, körülbelül 30 ezer milliárd forint. Ugye az is kérdés, hogy ezt hogyan lehetett egyáltalán megbecsülni, de az még nagyobb kérdés, hogy ennek mekkora részét lehet majd későbbiekben valahogy visszaszerezni. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal élére ugye most történnek a meghallgatások és a kiválasztások, és az egyik jelölt azt mondta, hogy jó eséllyel legfeljebb 10%-át lehet visszaszerezni. Ez egy jó aránynak tekinthető?
1: Igen, lehet, hogy a társadalomnak ez egy kicsit alacsonynak tűnik, mert mindenki arra gondolhat, hogy 50-70-80-90%-ot vissza lehet szerezni, de a nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a 10% is egy nagyon jelentős eredménynek számít, tehát egy pár százalékos eredmény mondjuk az Egyesült Államokban, Németországban, Európában, Európa több országában már egy jelentős eredménynek számít ezen a téren. Tehát azt gondolom, hogy Ligeti Miklós, mint szakember pontosan tudta ezeket a számokat, ezeket arányszámokat, amelyeket bemondott, és a 10% én azt gondolom, hogy ez egy reális cél.
0: Mi az, ami akadályozhatja, most jogi szempontból természetesen, hogy ennél nagyobb legyen az arány?
1: Ami akadályozhatja ezt, az a vagyontranszformációnak a mértéke. Elindul egy vagyonellen mondjuk Magyarországról, megjár 5-6 országot, és valamilyen módon átformálódik, tehát lehet ez fizikai vagyon, lehet utána valamilyen pénzvagyon, ami bankszámlákon ül, itt-ott elrejtve, másoknak a neve alatt esetleg, vagy át lehet transformálni készpénzé akár, és azt el lehet valahol rejteni. Ugye ezek a vagyontranszformáció fogják meghatározni azt, hogy valaminek a végére tudunk elérni, vagy sem.
0: Ön szerint ez már elkezdődött? Ne legyünk naívak.
1: Igen, ne legyünk naívak. A vagyontranszformáció nem, hogy elkezdődött, hanem folyamatban van. Én többször is jeleztem posztjaimban, meg megszólalásaimban, hogy nagyon sok időt hagytunk arra, hogy azok a elkövetők és azok a személyek, akik egyébként ebben gondolkoznak, és indokolt, hogy eltüntessék valahogy a vagyonukat, azok nagyon sok időt hagyunk arra, hogy egyáltalán ezt végrehajtsák, és ne felejtsük azt sem el, hogy itt ez a hatóság, amíg megkezdi a munkáját, az én szerény becsléseim szerint az körülbelül fél év lesz, amire ügyindításokat tudnak kezdeményezni. Nyilván, hogy más társhatóságok, más nyomozóhatóságok, a NAV adóhatóság, akár az ügyészség megkezdhetne ilyen ügyeket, és meg is kezdett egyébként, de az ügyszám az olyan magas, az én becsléseim szerint körülbelül egy olyan 7000 ügyet kellene megindítani ahhoz, hogy ez sikeres legyen. Olyan magas az ügyszám, hogy kapacitásban hatóságok ezt nem bírják.
0: Adódik a kérdés, hogy meg lehet-e addig is akadályozni a vagyontranszformációt?
1: Minden további nélkül meg lehetne akadályozni, abban az esetben, hogyha megindulnának az eljárások, és az eljárások első lépcsőjén pedig valamilyen vagyonbiztosítási intézkedések történnek.
0: Van-e a külügynek, most hirtelen behúzom ebbe a történetbe a külügyet, azért, mert gondolom, hogy a vagyontranszformáció egyik útja az olyan országokba való kimenekítés, amellyel a jogi kapcsolataink garantálják azt, hogy nem lehet aztán majd hozzáférni ehhez.
1: Én nem gondolom, hogy lennének olyan országok, vagy legalábbis nagyon szűk az a réteg, ahol úgy el lehet rejteni vagyont, hogy nem lehet hozzáférni. Mind az Európai Unió, mind pedig a fejlett nyugati országok arra törekedtek, hogy ezeknek az országoknak a számát csökkentsék, tehát ugye nekik is lehetnek hasonló ügyeik, nem pusztán korrupcióban, hanem egyéb más bűncselekményből elrejtett vagyonok vonatkozásában. Tehát, hogy ezeknek az országoknak a száma viszonylag kevés, tehát ezzel nem gondolom, hogy probléma lenne. Inkább a probléma ott kezdődik, hogy egyáltalán a vagyon ellen fellehető ezekben az országban. A külügynek érdemi kapcsolata szerintem ezzel nincsen, tehát ez mindenképpen bűnügyi vonal, itt bűnügyi együttműködésekről van szó.
0: Ha megnézzük, hogy milyen jogi háttere van a Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal működésének, akkor meg kell említeni, hogy idén, tehát 2026-ban meghozták azt a bizonyos 34. törvényt, amely különleges jogokkal ruházza fel ezt a vagyonvédelmi hivatalt. Ez ugye alapvetően arra vonatkozik, hogy hogyan indulhatnak el a vizsgálatok. De az, hogy aztán polgári törvénykönyv, vagy a büntető törvénykönyv hatája, illetve jogszabályi háttere alá tartozik majd, majd, az ugye adott, milyen jogi lehetőségek vannak.
1: A vagyon visszaszerzésről szóló jogszabály, ami meghatározza a hivatalnak a tevékenységét, az alapvetően a vagyon visszaszerzésére összpontosít. Tehát a büntetőjogi felelősségre vonás kérdése az már egy más törvény hatájára tartozik, attól függetlenül, hogy ez a hivatal a vádat képviselheti minden tovább nélkül, de az már egy másik eljárás. A vagyon visszaszerzésnek az első lépése a kockázat elemzés, vagy kockázat értékelés, amit a hivatalnak el kell végezni. Ez gyakorlatilag egy elkövetési térképnek a felvázolása, vagy elkészítése. Ez egy forenszik, most egy idegen szót használtam, egy ilyen nyomozói tevékenység, egy felderítő tevékenység. És ugye ezekhez kellene villámgyorsan neki kezdeni, hogy minél gyorsabban lássuk azt, hogy a különböző elkövetések, vagy különböző pénzutak, tranzakciók, személyek, stb. Hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és hol található az a vagyon, és ezt követően vannak eszközei ennek a hivatalnak arra, hogy ezt a vagyont valahogy lebiztosítsa az eljárás végéig, és utána pedig visszaszerezze.
0: Éppen az egyik jelölt hivatkozott arra, hogy objektív közvagyonvédelmi kockázatértékelési módszertanra van szükség.
1: Igen.
0: Ez azt jelenti, hogy itt különböző prioritások vannak akkor, amikor megnézik, hogy melyik ügyhöz fogjanak először hozzá.
1: Azt feltételezem, mert nyilván, hogy ez most egy kísérletes, speciális nyomozó ügyészséget állít fel az országgyűlés ezzel a hivatallal, de azt feltételezem, hogy ezeknek a folyamatoknak lesznek majd sémái, különböző szektorokban elkövetett cselekményeknek különböző nyomozati felderítési, stb. Sémáikat fogják kialakítani. Egyébként hozzáteszem, hogy ezek a sémák, ezek gyakorlatilag megvannak már a nyomozó hatóságoknál, és speciálisan erre a környezetre kell majd ráalakítani. Az, hogy miért hangsúlyozik, hogy objektívnek kell lenni, hát nyilván, hogy objektívnek kell lenni, tehát nem is gondolom, hogy más lehetne.
0: Mik lehetnek az első célpontok?
1: Hát valószínűleg az első célpontok azok a kiemelt ügyek lesznek, amelyek az elmúlt 16 évben nyilvánosságra kerültek. Én legalábbis biztos, hogy ezzel kezdeném, mert hozzáteszem, hogy ezeknek a száma a teljes ügytömeghez képest elenyésző lesz. Nagyon sok olyan csatornán csorgott ki a pénz, és itt nem csak az állami rendszer, gondolom, hanem az önkormányzati rendszert is. A hatáskör természetesen arra is kiterjed. Azt gondolom, hogy az első az az lesz, hogy ezek a nagy ügyek, amelyekben látványos lépéseket fognak tenni, és mellette pedig párhuzamosan a kisebb, hát idézőjelben kisebb ügyek.
0: Mik lehetnek a nagy ügyek?
1: Nyilván bele kell kezdeni az MNB ügybe. Az egy olyan nagy port kavart ügycsoport volt, ami nagy nyilvánosságot kezdett, aztán a magántőke alapoknak a kérdése, a kekváknak a kérdése. Tehát igazából nagyon hosszú az a lista, Ligeti Miklós ennek a talán a szakmai legjobb ismerője.
0: Tud-e arról, hogy már vannak előkészített ügyek, csak nem kerültek olyan szintre, hogy elkezdődjön a nyomozás. Tehát azért néha lehet hallani azt, hogy hát azért a rendőrség vagy azok a szervek, akik nyomozásra vannak jogosultak, azok már azért készítettek elő dolgokat. Van olyan dosszi, amit már csak elő kell húzni?
1: Biztos vagyok benne. Ebbe biztos vagyok. Tehát, hogy ezeknek az ügyeknek a felderítése egyébként folyamatban lehetett már a választások előtt is. Tehát akadtak olyan cselekmények, amelyek után már nyomoztak, és nyilván, hogy a választásokat követően ezek a folyamatok felgyorsultak, tehát nagy valószínűséggel vannak már olyan nyomozati anyagok, bizonyítékok, amelyek alapján meg lehet indulni a hatóságnak.
0: Na most azok a célszemélyek, akik szóba jöhetnek, hát gondolom ők is majd megkeresik a megfelelő jogi védelmet saját maguknak. Elképzelhető, hogy itt egy hosszadalmas jogi viták elé néznek, vagy nézünk, és valójában sok minden más nem fog történni hosszú ideig?
1: Ez is elképzelhető, és abban is biztos vagyok, hogy az érintettek már megfelelő védelmet kerestek maguknak, vagy legalábbis konzultáltak ezekről. Kockázatelemzéseket végeztek, felkészültek arra, hogy a hatóságok előbb-utóbb bekopognak hozzájuk. Az, hogy most hosszadalmas lesz az eljárás, vagy nem, az mind a hivatalnak a belső eljárásán, illetve a belső működésétől fog függni.
2: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk!
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! Baleset nehezíti a közlekedést a fővárosban az Üllői úton befelé a Nagyvárad tér után, emiatt ott jelentősebb torlódásra kell számítani. Egybefügg a sor a pesti alsórakparton, továbbra is a Szent István parktól a Lánchídig, illetve északi irányban az Erzsébet hídtól a Margit hídig. A budai alsórakpart is csak lassan járható a Petőfi hídtól északra, illetve a Margit hídtól délre a Döbrentei térig. Torlódást tapasztalhatnak a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet térhez közeledve, illetve a Károly körúton az Asztória felé, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton szintúgy. Zsúfolt az M1-es M7-es közös bevezető szakasza a Gazdagréti felhajtótól és a folytatásban a Budaörsi út, valamint a Hegyalja úton is erős a forgalom. Az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt továbbra is telítettek a sávok, és a Kerepesi úton, illetve a Fogarasi úton is lassulást tapasztalhatnak befelé a közös csomópont előtt. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: 8:30 önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. Jövünk a legfrissebb információkkal, a mikrofonnál Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Szinte biztos, hogy nem lehet az elmúlt évtizedekben elsíbolt közvagyon 1/10-nél többet visszaszerezni, így véli a Horváth Lórend ügyvédi iroda vezető ügyvédje. Az ügyek száma nagyjából 7000 és legalább fél év, mire a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megkezdi működését. Az intézkedéseket gátló úgynevezett vagyontranszformáció viszont már rég elkezdődött. Horváth Lórendot hallják.
4: A vagyontranszformáció nem hogy elkezdődött, hanem folyamatban van. Nagyon sok időt hagytunk arra, hogy azok az elkövetők és azok a személyek, akik egyébként ebben gondolkoznak, és indokolt, hogy eltüntessék valahogy a vagyonukat, azok nagyon sok időt hagyunk arra, hogy egyáltalán ezt végrehajtsák, és ne felejtsük azt sem el, hogy itt ez a hatóság, amíg megkezdi a munkáját, az én szerény becsléseim szerint az körülbelül fél év lesz. Ügyszám az olyan magas, az én becsléseim szerint körülbelül egy olyan 7000 ügyet kellene megindítani ahhoz, hogy ez sikeres legyen. Olyan magas az ügyszám, hogy kapacitásban hatóságok ezt nem bírják.
3: 2,5 éves mélypontra estek vissza a hazai beruházások. A KSH szerint éves összehasonlításban a második negyedévben 9,1%-kal került lejjebb a mutató, ami az elemzői várakozásokat is alulmúlta. Feltételezhetően a cégek inkább az eddig kihasználatlan termelési kapacitásaikat igyekeztek felhasználni. Németh Dávidot, a KNH vezető elemzőjét hallják.
5: Ez a második negyedéves beruházási adat pont ezért egy nagyon nagy negatív meglepetést is szolgáltatott, hiszen a második negyedévben az ipar az már tudott bővülni, és emellett pedig a vállalati bizalmi index is egy picit elkezdett javulni. Itt ezekből arra lehetett volna következtetni, hogy ha nem is pattan fel a beruházás, de semmiképpen nem gyorsul be a beruházásoknak a visszaesése, és ugye most ez történt a második negyedévben. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy negatív meglepetés, de valóban a következő időszakban azért várható az, hogy a vállalkozások egy picit aktívabbakká válhatnak.
3: 754.700 forint volt a bruttó átlagkereset idén júniusban idehaza, a KSH legfrissebb adatai szerint. A bruttó átlagbér 7,1, a nettó 9,1, a reálkeresetek pedig 7,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbi adatot.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenéssel 150.755 ponton zárt tegnap, 15,5 milliárd forintos forgalomban, a MOL 0,8%-kal csökkent 5000 forintra, az OTP 0,3%-kal esett 46.320 forintig, a Magyar Telekom 0,9%-kal gyengült 2534 forintra, a Richter 0,5%-kal csökkent 13.330 forintra. Mérsékelt erősödéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai indexek, a Frankfurti DAX 1/10, a párizsi CAC 40 és a milánói börze 0,3%-kal esett, a madridi IBEX 0,2%-kal tudott erősödni. Londonban a FTSE 0,5%-kal került lejjebb. Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 0,2%-kal csökkent, a Nasdaq Composite 0,1%-kal esett vissza. Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 362 forintba és 7 fillérbe kerül. Egy amerikai dollár 310 forint és 67 fillér, egy svájci frank 385 forint és 62 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 97 fillér, a cseh koronáé 15 forint és 1 fillér. Egy angol font 422 forintba és 16 fillérbe kerül idehaza a bankközi deviza piacon. Ázsiában a térségben irányodó tokiói Nikkei 0,2%-kal csökken, a hongkongi Hang Seng 0,4%, az indiai Sensex 0,3%-kal került lejjebb, Szingapur 0,7%-kal korrigál lefelé, a Shanghai Composite 0,8%, a dél-koreai Kospi 1,1%-kal erősödik. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1%-kal csökkent 81 dollár 40 centre, a Brent jegyzési ára 1%-os mínuszban 86 dollár 96 centen hordonként. Erősödik az arany, minimálisan 0,2%-kal mozdult el a mutató felfelé, 4662 dollárnál és 40 centnél jár jelenleg a kurzus.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb a csúcsérték. Késő estére 17 és 27 fok közé hüllen majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor.
1: Az idei ősz legjelentősebb közép-európai Picasso kiállítása nyílik ősszel Temesváron. A szeptember 17-én kezdődő tárlat címe Picasso látogatóban. Ez a különleges kulturális esemény nem csak a bemutatott művek miatt jelentős, hanem azért is, mert ezzel a kiállítással avatják fel az Art Encounters, vagyis Művészeti Találkozások Alapítvány vadonatúj nemzetközi múzeumi standardoknak megfelelően korszerűsített művészeti központját. A 69 eredeti Picasso alkotás a franciaországi Antibban található Musée Picasso gyűjteményéből érkezik Romániába. Ez a világ legelső olyan múzeuma, amelyet kifejezetten Pablo Picasso munkásságának szenteltek. A látogatók nem csak festményeket és rajzokat nézhetnek, hanem metszeteket, litográfiákat és egyedi kerámiákat is. A kiállítás Jean-Louis Andral, a Musée Picasso igazgatója, kurátori munkájának köszönhetően a művész 1946-os Antibi időszakára fókuszál. Picasso ekkor a Château Grimaldi, vagyis a Grimaldi kastély falai között alkotott, ahol a mediterrán fények, a tenger közelsége és a görög mitológia motívumai, vagyis hibrid alakok, mitológiai lények teljesen új, rendkívül szabad és kísérletező alkotói korszakot indítottak el nála. A művész régóta vágyott egy olyan térre, ahol a műterme lehetőségeit meghaladó léptékben alkothat. A földközi tenger fényei, a tenger, a görög mitológia és Dél-Franciaország atmoszférája mélyen beépült képzeletvilágába ebben a kivételes alkotói szabadsággal jellemezhető időszakban. A Temesváron bemutatott művek ennek az egyedülálló világnak a felfedezésére hívják a közönséget.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: A vonalban itt van velünk Benderzsevszky Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: A kérdés az lenne, hogy, illetve a téma, amiről beszélgetünk, hogy Kijev abba hagyta Moszkva támadását drónokkal, mert állítólag az amerikai elnök szólt nekik, hogy most egy darabig ezt ne tegyék. Milyen összefüggések lehetnek ennek az információnak a hátterében?
2: Múlt héten írtak először arra az amerikai lapok, hogy érkezett egy olyan kérés Kijevhez, hogy 3 napos időablakban ne támadják drónok a Moszkva területét, mert egy magasrangú tisztviselő érkezése várható. És akkor még nem tudtuk semmit, hogy pontosan milyen tisztviselőről van szó. Aztán ugye kiderült, hogy John Ratcliffe volt az a CIA vezetője, aki hát CIA vezetőként 5 évvel ezelőtt volt egy hasonló látogatás, tehát jó hosszú ideje. Ráadásul ő volt a legmagasabb rangú az amerikai adminisztrációból, aki Moszkvába látogatott volna az elmúlt években. Tehát ez mindenképpen egy rendhagyó esemény volt, és hát azóta is folyamatosan azt találgatja mindenki a sajtóban, a közösségi médiában, hogy mi lehetett ennek az oka, és nagyon változatos összeesküvés elméletek és verziók jelentek meg, mert hogy ténylegesen semmit nem tudunk arról, hogy mi történt, csak annyi, hogy mikor szállt le a gépe, mikor szállt fel, nagyjából 4,5 óra telt el a kettő között, meg hogy ténylegesen ott volt Moszkvában, de hogy miről tárgyaltak és kivel, és hogy fogadta például Vlagyimir Putyin John Ratcliffe-et, ezt sem tudjuk, mert Moszkva tagadta először, hogy találkoztak volna, mármint azt elismerték, hogy John Ratcliffe Moszkvába utazott, de azt mondta Dmitri Peszkov, hogy hát Putyinnal nem találkozott, de közben Putyin minden vidéki látogatását lemondta aznap, amikor érkezett John Ratcliffe. Tehát valójában nagyon sok a kérdője, és csak feltételezni tudjuk a hátteret.
1: Milyen üzenete van ennek? Mert ugye orosz részről megszoktuk azt, hogy igazából titkolóznak, meg mindent titkolnak, de hát azért az Egyesült Államok ugye azt hirdeti magáról, hogy ők egy elég komoly demokrácia. Tehát milyen üzenete van ennek az ukrán szövetséges felé?
2: Hát demokráciának demokrácia, de ugye a CIA az nem egy... a külvilág felé nem egy annyira transzparens szerv, tehát nem tudjuk milyen ügynökeik vannak és hol, és pontosan milyen műveleteket végeznek, ezek azért nem nyilvános információk, tehát feltételezem, hogyha az amerikai külügyminiszter utazott volna, mondjuk, tehát hogy a Rubio elmegy Moszkvába, akkor utána tart sajtótájékoztatót, és akkor is lett volna tér a feltételezésekre, de jóval többet tudunk akkor annál, mint amennyit most John Ratcliffe esetében tudjuk. Tehát abból tudunk elindulni, hogy milyen intézményt vezet, hát a CIA-t, és hogy a CIA igazis mivel operál. Tehát a CIA alapvetően hírszerzésre, információk begyűjtésére és feldolgozására épül. Tehát, és ebből a nézőpontból kell értékelni azt, hogy miért pont a CIA vezetőjének kellett elutazni a Moszkvának, nem egy külügyminiszternek, vagy egy alacsonyabb rangú diplomatának, netán valamilyen ugye Trumphoz kapcsolódó tárgyalónak, tehát Steve Witkoff és Jared Kushner, mint amerikai tárgyalók, rendszeresen jártak Moszkvába az elmúlt években. Hát ehhez nem kell CIA vezető, hogy mondjuk valamilyen diplomáciai tárgyalásokat folytassanak. Tehát valószínűleg a CIA vezetője olyan információk birtokában volt, amelyeket feltétlenül el kellett mondania Vlagyimir Putyinnak, vagy másnak Vlagyimir Putyin környezetében. És akkor itt párhuzamba lehet hozni az előző ilyen látogatást, ami 2021. novemberében történt, tehát itt az időpont nagyon fontos, amikor a CIA előző vezetője William Burns látogatott el Moszkvába, és ott viszont tudjuk, hogy miről tárgyaltak, mert ezt az amerikai hírszerzés is felfedte, arról tárgyaltak, hogy az Egyesült Államok tudomást szerzett arról, hogy Oroszország Ukrajna megtámadására készül, sőt, akkor az amerikai stratégia része volt, hogy ezt nyilvánosságra hozzák, ezeket az adatokat, és elárasszák a sajtót vele, sőt, még különböző időpontokat is megjelöltek, hogy mikor történhet ez az orosz támadás, aminek az volt a célja, ez a ilyen flótolása a nyilvánosságnak, az volt a célja, hogy ezzel próbálják elvenni Oroszországnak hát nem is a kedvét, de a tehát, hogy Oroszország ne támadja meg Ukrajnát, mert hát most mindenki tud róla, hogy erre készül. Tehát ha nem csak a hír, az amerikai hírszerzés, hanem mindenki a világon biztos lehet benne, hogy Oroszország erre készül, akkor ne tegyék már meg ezt. És ugye William Burns 5 évezet ezért utazott Moszkvába, hogy feltárja az adatokat, hogy az Egyesült Államoknak tudomása lehet pontosan az orosz csapatok mozgásáról, arról, hogy mikor történhet a támadás, honnan történhet, milyen egységekkel, és megpróbálja felvázolni az oroszoknak, hogy ezt ne tegyék meg, és milyen következményei lennének. Ez akkor ugye nem aratott sikert. Szóval lehet, hogy fogunk is, hogy miről történhetnek a tárgyalások, de valami nagy horderejű dolog lehet a háttérben, mert a CIA vezetője ugye ilyen hírszerzés adatokkal operál, és valószínűleg üzenet értéke, vagy üzeneti jellegű volt az a látogatás, amit ő Moszkvában tett.
1: Egyébként a két elnöki adminisztráció között van valamilyen informatív kapcsolat? Tehát azt tudjuk, hogy ugye az amerikai szankciók azok, hát mondjuk így, hogy működnek. Azt látjuk, ezzel kapcsolatosan ugye világszerte vannak nagyon komoly akciók, meg elfogások. Ugye orosz pénzeszközöket befagyasztottak már évekkel ezelőtt, de hogy azért ők valamilyen szinten kapcsolatban állnak egymással?
2: Hát egyrészt ugye van egy olyan forró drót, ami Moszkva és Washington között már a 60-as évek óta működik, ez a kubai krízis, kubai rakétaválság óta van egy közvetlen csatorna a két elnöki adminisztráció között, amikor gyakorlatilag bármikor felhívhatják egymást az elnökök, és hát nyilván sürgős esetben, vagy fontos mondani való esetén ez a kapcsolat, ez a csatorna megvan. Nem ennyire evidens, mert a 60-as évek előtt ez nem volt meg. És egyébként ezzel ugye Donald Trump rendszeresen él is, most nem emlékszem a pontos számításokra, hogy ugye erre voltak számítások, hogy az elmúlt másfél év során hányszor beszél a telefonon Vladimir Putyinnal, tehát ez viszonylag rendszeres. Alacsonyabb szinteken is vannak egyeztetések, egyébként a CIA és az orosz PR katonai külső katonai hírszerzés, tehát ugye ezek részéről vannak egyeztetések, sőt, még a CIA vezetője is telefonon egyeztetett az SZIR vezetőjével, tehát ez ilyen szempontból nem teljesen rendhagyó. A vizitnek a személyes oldala rendhagyó, amikor egy ilyen amerikai titkosszolgálati szervnek a legfelsőbb vezetője egy ellenséges országba, Moszkvába utazik, az mindenképpen rendhagyó. Ugye fogolycserék is vannak, tehát erről is egyeztetnek folyamatosan. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy teljesen megszakadtak volna a kapcsolatok. Bizonyos fokú diplomáciai, szakmai kapcsolatok vannak a háttérben, és azokat azért lefolytatják a felek.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben önök Bendazsevszky Antont hallották a reggeli monitorban, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját, akinek szép napot és eredményes hetet kívánunk.
0: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Túl meleg van a szabadtéri programokhoz? Izgalmas kiállítással várunk a hűvös falak között. Utak és útkereszteződések. Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. További programok és akciók a Műcsarnok honlapján. Műcsarnok. Budapest, Hősök tere.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt kívánok! Máthol a H5-ös hév nem közlekedik Szentendre és Békásmegyer között karbantartás miatt. Ezen a szakaszon a H5-ös pótlóbusszal utazhatnak, Békásmegyer és Pomász között H5A pótlóbusz jár. Továbbá Szentendre és Békásmegyer között a H5E pótlóbusz is közlekedik, Pomász és Szent István telep érintése nélkül. Telítettek a sávok az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán a gazdagréti felhajtótól, és a folytatásban a Budaörsi út, aztán a Hegyalja út is csak lassan járható. A 10-es főút bevezető szakaszán továbbra is egybefügg a sor az ürömi körforgalom előtt. Ma délután 2 órától lezárják az Andrássy utat az Izabella utca és a Kodály körönt között, rendezvény miatt várhatóan vasárnap este 7 óráig. A 105-ös és a 210-es, illetve a 210B autóbusz, valamint a 910-es és a 912-es éjszakai járat is terelve a Podmanicki utcán át közlekedik. Nem érinti a Kodály körönd, a Bajza utca és a Hősök tere megállót. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
5: 2026. augusztus 27-e van, csütörtök, reggel 9 óra. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2 Budapesten és környékén. A mai nap azért is nevezetes többek között, mert 1310-ben ezen a napon került sor Károly Róbert királyunk harmadik megkoronázására. Ugye volt egy szabálya középkorban, illetve hát még utána is, hogy az esztergomi érseknek kell koronáznia a magyar szent koronával, és Székesfehérváron a koronázó városban. Na hát ez történt meg harmadik alkalommal Károly Róbert életében. Már mind a három feltétel együtt volt, és 1310-től teljesen érvényesen trónra tudott lépni. 1342-ig uralkodott egyébként az Anjou-ház leszármazottja. Szóval ez egy nevezetes évforduló, és ami miatt még nagyon fontos a mai nap, illetve a mai reggel, az az, hogy megérkezett Kecső Rihád, na akkor.
6: A jól megérdemelt.
5: A közönség tombol.
6: Jó reggelt kívánok.
5: Mi a helyzet a városban? Kiléptem egy pillanatra, és elkezdett esni az eső itt
6: azt
5: a Váci úton.
6: Megérkeztem itt a Dózsa kereszteződésnél, kicsit tovább jöttem, leszakadt az ég teljesen, most szerintem már talán elállt, nem tudom.
5: Már konszolidálódik.
6: Igen, úgyhogy éppen ilyen esős, Esős itt a reggelünk.
5: Ez valami egészen elképesztő, mert hogy én meg itt mondom folyamatosan, hogy ó, hát sütni fog a nap, csak majd valahol északkeleten egy kicsit esni fog az eső.
6: Nem mondták egyébként ide esőt.
5: Mihez mára képest? Hát végül is, ha azt nézzük, hogy északkelet mondjuk, mit tudom én, lentihez képest északkeleten vagyok.
6: Lentihez képest északkelet? Na, hát de lenti egy nagyon jó hely cserébe. Nagyon jó a fürdő.
5: Nagyon régen voltam már, de nekem is nagyon tetszett meg. Főleg ugye a határ közelségének, igen, úgy van, igen, egyfajta optikája. No, jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2. Jó reggelt mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Az eddigi információk szerint két magyar állampolgárt keresnek a nepáli villámárvíz után.
6: A külügyminisztérium információi alapján elképzelhető, hogy további magyarok is lehetnek az eltűntek között. A nagykövetség, illetve a tiszteletbeli konzul folyamatosan várja az állampolgári megkereséseket. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradások után mintegy 1500 eltűntet, köztük 800 külföldi állampolgárt jelentettek a nepáli turisztikai hivatal közlése alapján. A mentési munkálatok jelenleg is nagy erőkkel folynak. Az ökumenikus segélyszervezet szolidaritási akciót hirdett a károsultak megsegítésére. A szervezet közölte, gyűjtést indít az érintett közösségek támogatására. Adományozni a segélyszervezet honlapján, illetve átutalással a Nepál megjelölésen lehet.
5: Júniusban tovább emelkedtek a keresetek Magyarországon.
6: A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 754.700 forint, a nettó átlagkereset pedig 529.700 forint volt. A bruttó átlagkereset több mint 7, a nettó több mint 9, a reálkereset pedig majd 8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A bruttó medián keresett 617.900, a nettó pedig 438.000 forintot ért el. A nettó bérek gyorsabb növekedéséhez a családi és az anyákat érintő kedvezmények bővülése is hozzájárult.
5: Piaci kamatozásúvá alakítják a Széchenyi Kártya Program 3 likviditási hitelét.
6: Az uniós helyreállítási források lehívása érdekében döntött így a kormány. A három konstrukció kamata korábban évi fix 3% volt. Július közepétől azonban az új szerződéseknél már a három havi buborhoz igazodó változó kamatozást vezették be. A portfólió azt írja, a változás számos napi működést kezdeményez kölcsönből finanszírozó magyar vállalkozás számára drágább hitelt hozhat.
5: Büntetőeljárás indult 60 puszta ügyében.
6: A Fejér megyei rendőrség gazdasági bűnügyekkel foglalkozó osztálya hivatali visszaélés gyanúja miatt vizsgálódik ismeretlen tettes ellen. Orbán Viktor édesapjának majorságában csaknem 6 milliós műemlékvédelmi bírságot szabtak ki az engedély nélkül épített díszmedencéik és más építmények miatt. A Magyar Építészkamara májusban azt állapította meg, hogy Taracki Dániel, a 60 pusztai majorság átépítésének tervezője, megsértette a jogszabályokat és az etikai előírásokat a védett istállók földi rombolásával.
5: Kiderült, hogy miért tárgyalt Moszkvában a CIA igazgatója.
6: A politikó értesülése szerint John Ratcliffe elsődleges célja az volt, hogy óvaintse Oroszországot a balti államok elleni bármilyen eszkalációs lépéstől. A hónap elején amerikai hírszerzési elemzések arra figyelmeztettek, hogy Vladimir Putyin már idén ősszel próbára teheti a NATO elszántságát egy szövetséges tagállam elleni korlátozott támadással.
5: Hírek itthonról szinte biztos, hogy nem lehet az elmúlt évtizedekben elsíbolt közvagyon egy tizedénél többet visszaszerezni, így vélekedik a Horváth Lóránt ügyvédi iroda vezető ügyvédje.
6: Az ügyek száma nagyjából 7000, és legalább fél év, mire a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elkezdi a működését. Az intézkedéseket gátló úgynevezett vagyontranszformáció viszont már rég elkezdődött. Horváth Lórántot hallják.
7: A vagyontranszformáció nem, hogy elkezdődött, hanem folyamatban van. Nagyon sok időt hagytunk arra, hogy azok a elkövetők és azok a személyek, akik egyébként ebben gondolkoznak, és indokolt, hogy eltüntessék valahogy a vagyonukat, azok nagyon sok időt hagyunk arra, hogy egyáltalán ezt végrehajtsák. És ne felejtsük azt sem el, hogy itt ez a hatóság, amíg megkezdi a munkáját, az én szerény becsléseim szerint az körülbelül fél év lesz. Ügyszám az olyan magas, az én becsléseim szerint körülbelül egy olyan 7000 ügyet kellene megindítani ahhoz, hogy ez sikeres legyen. Olyan magas az ügyszám, hogy kapacitásban hatóságok ezt nem bírják.
5: 20.000 új férőhelyet bővíteni az idős otthoni ellátást a kormány, ez azonban az elhelyezésre várók igényeinek csak a felét fedezni.
6: Jelenleg mintegy 40.000 időskorú vár állami elhelyezésre, miközben az ország 850 idős otthonában 54.000 betöltött férőhely van. Az idős otthonok és nyugdíjasházak országos egyesületének elnöke szerint ráadásul nem csak a férőhelyek száma, hanem a szakképzett munkaerő hiánya is komoly problémát jelent. Nagy Viktort hallják.
8: Sajnálatos azt látni, hogyha az ember egy idős otthonba belép, akkor már kis túlzással nagyon sok esetben nem feltétlenül tudja elkülöníteni a gondozót, illetve a gondozottat. Ez ugye azt jelenti, hogy egy nagyon előregedő és már a saját munkájában nagyon sokszor kiégett munkavállalói csoportról beszélünk, aminek sajnos a fiatalabb korosztályban nincsen utánpótlása. Esetleges bérnövekedés hatására sem egyik napról a másikra lenne magától értetődő az új munkavállalók megjelenése. Egyedüli megoldásként, főleg rövid és középtávon a külföldi munkaerőnek az ebbe a szférába való behozatalát látom, amire számos jó példát mutat rengeteg nyugat-európai, illetve észak-európai intézményhálózat.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os csökkenés mellett 150.595 ponton áll. A részvénypiac forgalma néhány perccel nyitás után már átlépte a 660 millió forintot. A blue chipek közül a MOL 1,1%-os mínuszban 4.996 forinton áll, az OTP-t 3,1%-os csökkenés mellett 46.180 forinton jegyzik. 2,1%-kal erősödik a Richter, 13.330 forinton áll, a Magyar Telekom pedig 2,1%-os pluszban 2.540 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bitcoin 0,5%-kal csökkent 78.668 dollárra és 20 centre, az Ethereumot 2.484 dolláron és 74 centen jegyzik 9,1%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon 1 euró 362 forint és 35 fillér, egy amerikai dollár 310 forint 88 fillér, egy svájci frank 385 forint és 89 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 98 fillér, a cseh koronáé 15 forint 3 fillér, egy angol font 422 forintba és 60 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül néhány perccel nyitás után a londoni FTSE 0,3%-kal erősödik, a frankfurti DAX 2%, Párizs 0,4%-kal áll a pozitív tartományban, Milánó és Madrid egyaránt 0,5%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,5%-kal csökkent 80 dollár 99 centre, a Brent jegyzési ára 1,4%-os mínuszban 86 dollár 60 centen. Egy uncia aranyért 1,1%-os erősödés mellett 4655 dollárt és 70 centet kérnek a világpiacon. Folytatjuk híreinket. 2,5 éves mélypontra estek vissza a hazai beruházások a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.
6: Éves összehasonlításban a második negyed évben több mint 9%-on estek, és az előző negyedhez képest is több mint 4%-a zuhantak, ami az elemzői várakozásokat is alulmúlta. Feltételezhetően a cégek inkább az eddigi kihasználatlan termelési kapacitásaikat kezdték felhasználni. Németh Dávidot, a KNTH vezető elemzőjét hallják.
9: Ez a második negyedéves beruházási adat pont ezért egy nagyon nagy negatív meglepetést is szolgáltatott, hiszen a második negyedévben az iparat már tudott bővülni, és emellett pedig a vállalati bizalmi index is egy picit elkezdett javulni. Hát ezekből arra lehetett volna következtetni, hogy ha nem is pattan fel a beruházás, de semmiképpen nem gyorsul be a beruházásoknak a visszaesése, és ugye most ez történt a második negyedében. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy negatív meglepetés, de valóban a következő időszakban azért várható az, hogy a vállalkozások egy picit aktívabbakká válhatnak.
0: Időjárás jelentés.
6: Napsütéses időnk lesz, legfeljebb néhol lehet kisebb futó zápor, esetleg zivatar. A szél időnként megélénkülhet, a hőmérséklet 19 és 29 fok között alakul, néhol északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb a csúcsérték. Késő estére 17 és 27 fok közé hűl le a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
5: A Real Madrid 4-1-re legyőzte hazai pályán a Real Sociedadot a spanyol labdarúgó bajnokság első fordulójában. A királyi gárdában mesterhármas szerzett a nyári világbajnokság francia gólkirálya Kylian Mbappé, a nagyarányú sikernek köszönhetően csapata érre állt a tabellán. Varga Barnabás két góljának is köszönhetően az AEK Athén könnyedén jutott főtáblára a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének utolsó, negyedik fordulójából. Az ellenfél a bolgár Levski Sofia csapata volt, a görögök 4-0-ra győztek. A döntőt a madridi Metropolitano stadionban rendezik 2027. június 5-én. Szabadkártyát kapott és így pályára lép az idei amerikai nyílt teniszbajnokság női páros versenyében a Williams testvérpár. A 46 éves Vénusz és a 44 esztendős Serena 1999-ben és 2009-ben már megnyerte a női párosok viadalát New Yorkban. Legutóbb 2000

A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Életének 84. évében elhunyt Nádas Péter Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista és fotóriporter. Az ő életéről és munkásságáról beszélgetünk egy pár percben. Vendégem így a telefonon keresztül Ágoston Zoltán, a Jelenkor irodalmi és művészeti folyóirat főszerkesztője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást így telefonon keresztül is. Hogyha valaki olyannak kéne Nádas Pétert bemutatni, aki mondjuk kevésbé van tisztában az ő munkásságával, akkor hogyan lehet ezt megtenni? Hogyan mutatná be?
2: Nem könnyű feladat, mert egy hihetetlenül gazdag, termékeny írói pálya, és ugyanakkor nagyon-nagyon következetes írói pálya a Nádas Péteré, nagyon sok művel írt, ahogy ön is a fölkonfban emlegette, nagyon sokféle műfajban. Mégis a legsúlyosabbak talán a regényei.

0: és a világirodalmi mértékkel mérve is ezek olyan regények, amelyek, hogy úgy mondjam, nem múlhatóak fölül. A korai művek közül az Egy családregény vége, ami 77-ben jelent meg, már nagy figyelmet keltett. Nagyjából itt a 70-es évek végétől egyébként már a jelenkor folyóiratnak a nagyon fontos meghatározó szerzője lett, és hát ez gyakorlatilag hogy majdnem 50 évet tesz ki a mostanáig. Aztán ezek után 86-ban jelenik meg egy nagy műkönyve, az emlékiratok könyve, ami úgy tűnt akkor, hogy az a főmű, nagyon komoly nemzetközi receptúja jött létre, alakult. Ez egy nagyon erősen megszerkesztett, strukturált, különböző szólamokból építkező, nagyon fegyelmezett formájú regény. És igazából, hogy telt múlt az idő, ezt 10 évig írta, hogyha poentírozni akarnám, akkor azt mondanám, hogy a 10 évig írt emlékiratok könyve után még tovább lépett ezen a pályán, a 20 éven keresztül írt párhuzamos történetekhez, ami 2005-ben jelent meg. Ez pedig, amit az előzőben mondtam a emlékiratok könyvéről, ugye nagyon fegyelmezett formájú regény, ebben az 2005-ben megjelentben pedig tulajdonképpen azt akarta ábrázolni, hogy hogyan nem látható át a világ. Tehát, hogy azt mondta egyszer, hogy a káoszt akarta modellálni. Tehát nem írni akart róla, hanem megmutatni a regény szerkezetével is, azaz tulajdonképpen a szerkezet nélküliségével, hogy milyen is az egész világ, hogy tulajdonképpen kaotikus. És ilyen értelemben az ő egész írói pályájának meghatározó kérdése ez a világnak a megismerhetősége. És hát azt mondja rá, hogy egyszerűen elébe mennek a dolognak, hogy nem ismerhető meg. Ezért hagyott föl például a novella írással, amit a 60-as, 70-es években művelt. Azt mondta, hogy a novella az tulajdonképpen az a maga kis formájával, az ilyen kiszakít mesterségesen darabokat a világnak az ábrázolásából, és az tulajdonképpen meghamisítja ezáltal a nagy egészet. Szóval tulajdonképpen ez a megismerhetőség kérdés, egy ilyen, ha tetszik, filozófiai kérdés fölvetés, ez végig ott van, nagyon következetesen megy ezen az úton, és mondjuk, hogyha még egy regényt a 22-ben megjelent rémtörténeteket megemlíteném, amiben valahogy ez a nagyon fegyelmezett, személyében is nagyon fegyelmezett, nagyon maximalista figura, aki íróként is természetesen ugyanilyen volt, tehát a legmagasabb elvárásokkal volt a világ, és elsősorban önmaga iránt. A rémtörténetekben valami egészen nem hétköznapi értelemben vett humorral, sötét, fekete humorral mutatja meg a világot, azt a 20. századot, amiben neki élni adatott.
1: Ő egy viszonylag könnyen befogadható szerző, vagy azért kell hozzá egyfajta érettség, vagy egyfajta szemlélet, hogy megértsük, vagy megérthessük azt, amit ő közölni akar velünk?
0: Igen, ez jó kérdés. Én az utóbbira szavaznék a saját tapasztalatomból. Ugyanis amikor én kamasz voltam, akkor egyszer 16 éves koromban egy Eszterházi kötet véletlenül a kezembe került, és akkor olvastam egy mondatot, és akkor az így fölrobbant a fejemben. És akkor rádöbbentem, hogy ki van nyomtatva egy olyan mondat, amit még csak elképzelni se tudtam volna, hogy van ilyen mondat magyarul. És ez azonnal megragadott, akkor is, hogyha nem feltétlenül értettem mindig, amit olvastam. De a Nádas esetében ez máshogy volt, tehát, hogy mondjam, sokkal, tehát később az egyetemen jött már például az ő szövegeivel kapcsolatos élményem, és az az igazság, hogy ahogy egyre inkább haladt velem is a kor, egyre inkább gondolom, lehet, hogy önhitten, hogy egyre inkább értem ezt a regényvilágot, nyilván egyre többet ismertem meg belőle, tehát valószínűleg folyamatosan haladt előre, hogy úgy mondjam, a megértésem. Tehát nem könnyű, a párhuzamos történetekben az olvasó néha elveszettem bolyong, mert érzi, vagy tudja, hogy fantasztikus viszonylatok vannak, visszautalások korábbiakra, de néha nem megfejthető, vagy nem eldönthető, hogy mik is ezek a viszonylatok. Hát ez az, amikor azt akarta megmutatni, hogy egy tulajdonképpen nem átlátható a világ. Tehát gondolhatjuk azt, hogy értjük a világot, de az egy tévedés lenne.
1: Külföldön mennyire ismerik őt?
0: Hát nagyon komoly külföldi recepciója van. Leghangsúlyosabban a német nyelvterületen volt, tehát onnan is indult egyébként a külföldi recepciónak a indulása, úgyhogy de aztán hát folyamatosan ugye a mindenféle amerikai kiadások, a holland, és sorolhatnám természetesen mindenféle európai nyelveken a főbb regényei, a horváttól kezdve, nem tudom, még minden, nagyon sok minden le van fordítva. Tehát, hogyha az ember, én most éppen Ausztriában vagyok, és Ausztriában színészekkel beszélget az ember, akkor természetesen mondják, hogy Nádas Péter is, mondják a drámáját, hogy a takarítást azt ők játszották. És akkor, hogyha már itt tartunk, akkor mondhatom azt, hogy például a drámai írói munkássága az máig nincs integrálva a magyar színházba. Tehát tulajdonképpen olyan új és más szemléletű darabokat írt ott a 70-es évek környékén, hogy a magyar színpad az nem tudta befogadni, de nem csak a nézők maguk vagy a színház belső világ, hanem például a 70-es évek végén Pécsen az egyik darabját, ugye maga, nem tudjuk dokumentálni, de valószínűleg maga Acél György járt el annak érdekében, hogy az egyébként már kiplakátolt és főpróbával, stb.-vel majdnem kész darabnak a bemutatója, az meghiúsuljon. Tehát betiltották azt az előadását. Azért mondom, hogy a dráma íróilag is nagyon fontos, de az még várat magára, hogy Magyarország is mondjuk fölfedezze, vagy a magyar színház.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Önök a Jelenkor irodalmi és művészeti folyóirat főszerkesztőjét, Ágoston Zoltánt hallották. Eredményes hetet kívánunk Önnek, és köszönjük, hogy itt volt velünk, viszonthallásra.
2: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.

0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.
1: A vonalban itt van velünk Rigó Gábor, a Gránit alapkezelő portfólió menedzsere. Szervusz Gábor, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm én is a hallgatókat!
1: Mit látunk most a piacokon?
2: Itt közel fél óra a kereskedés után a BUX részvényindex picivel a tegnapi záróára alatt 0,3%-kal 150.281 pont környékén van most, és ezzel nagyjából szinkronban, de egyébként a vezető magyar részvények is inkább negatívan kezdték a kereskedést. Az OTP az közel 0,5%-os mínuszban van jelenleg 46.120 forint környékén, a MOL is ilyen közel 0,5%-os mínuszban van 4.984 forint környékén, a Richter az egy picit pluszban van 13.350 forint környékén, és a Telekom az pedig 0,2%-os pluszban van 2.540 forint környékén, és ezzel vagy emellett az európai részvényindexek is ilyen mínusz nullás hozamokat csinálnak. A Eurostox 50, a DAX, mind a kettő ilyen közel mínusz nullás, és igazából a francia és a brit tőzsde az, ami egy kicsit nagyobb mínuszban van, ugye 0,3, illetve 0,6%-os mínuszban kezdte a mai napi kereskedést.
1: Hogy teljesít a forint?
2: A forint az itt ugyebár a tegnapi nap folyamán még, amikor az olajár is gyengült, akkor a forint is tudott erősödni. Ezt ugyebár a tegnapi napon kijöttek hírek, hogy az ukrán-orosz konfliktus tovább fog eszkalálódni, mind a oroszok jobban fogják támadni az ukrán infrastruktúrát, és ugyanúgy az ukránok is az orosz infrastruktúrát, és akkor erre egyébként a forint is ott a délutáni korai órákban kicsit be tudott, vagy vissza tudott erősödni, most jelenleg 363 forint környékén van, ugyebár tegnap 360 forint környékén is volt, úgyhogy ez egy ilyen közel 1%-os gyengülés a forintba, amit itt az esti órákban, illetve a reggeli órákban lehet látni.
1: Van-e esetleg olyan adat vagy esemény, amit várunk, vagy ami befolyásolhatja a mai folyamatokat?
2: Igen, a mai napnak talán a legfontosabb eseménye, vagy sem az még a tegnap az amerikai zárás utáni adatok voltak, hogy az Nvidia kihozta a második negyedéves eredményeit, illetve a jövőbeni várakozásait a gyors jelentési szezonban. Nagyjából ez egyébként az utolsó ilyen mega tech cég volt, aki a jelentését megcsinálta. Ez talán azért volt érdekes a teljes piacra nézve, mert ez a félvezetői szektor, illetve chipgyártó szektor, ez itt az elmúlt időszakban, főleg itt a júniusi csúcsok óta azért gyengében teljesít, ezért mindenki, a befektetők azok nagyon várták, hogy az Nvidia milyen számokat fog hozni. Egyébként az Nvidia nagyjából minden soron felül teljesítette a várakozást, illetve a 2028-as évre megemelte jelentősen a értékesítési növekedés várható értékét. Itt a piaci konszenzus az ilyen 44%-on volt 2028-ra, ezt az Nvidia most 70%-ra felhúzta ezt a várakozást. Ennek megfelelően egyébként mind az Nvidia a zárás után, illetve most itt a kereskedés előtti órákban emelkedni tudott. Ez egy picit egyébként az equity piacot Amerikában felfelé húzta, ott még közel 0,5%-os pluszban van. Ez volt talán a legfontosabb, illetve Magyarországon volt még, ez talán érdekesség, és a piacokra kevésbé fog hatni, ugyebár kereseti adat jött ki, béremelkedési adat jött ki Magyarországon. Itt az elmúlt hónapok ilyen 8-9%-os béremelkedése után, itt júniusban ez mindössze 7,1%-kal nőttek havi alapon ezek a bérek. Egyébként ennyire gyenge béremelkedési dinamika, ennyire gyenge emelkedés, az nagyjából egy 5 évvel ezelőtt volt utoljára látható, és itt már a hiába alacsony az infláció, ez már a reál keresetek alakulásán is meglátszik, hogy hiába 2%, de elkezdett csökkenni a reál keresetek növekedése. Nyilván, hogyha kiszedjük itt a fegyverpénzeknek a hatását, azokat, hogyha attól tisztítanézzük ezt az alapot, akkor ott nagyjából egyébként március környékén volt a csúcson a reálkeresetek alakulása is az itt egy picit lefelé tendencia lesz. Itt érdemes azt figyelni, hogy ez a dinamika, ez a, itt a jövőben meg fog maradni, vagy pedig megint elindul egy ennél felfelé mutató útfont.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben Rigó Gábort, a Gránit Alapkezelő Portfólió menedzserét hallották. Szép napot kívánunk neked, szervusz!
2: Köszönöm szépen!
0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit Alapkezelő. Az érték nem magától terem. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 9:30 van, ez a Reggeli Monitor, a mikrofonnál Németh László. Lechner Ödön. 1845. augusztus 27-én született Pesten. Építész, a magyar stílusú szecesszió úttörője, királyi tanácsos, a Ferenc József rend lovagja, és a magyar építészet kimagasló egyénisége, egyébként még utcát is elneveztek róla, érdemes arra felé körülnézni, ez az úgynevezett milleniumi városközpont egyébként gyönyörű, és egy szecessziós magyar nemzeti stílust alakított ki, aki pedig a részletekre kíváncsi, az természetesen utána tud nézni. Szóval a mester 1845-ben ezen a szép augusztusi napon született. Mi pedig elhoztuk önöknek a legfrissebb információkat itthonról és a nagyvilágból, a hírszerkesztő Kecső Richárd.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Az eddigi információk szerint két magyar állampolgárt keresnek a nepáli villámárvíz után.
3: A külügyminisztérium információi alapján elképzelhető, további magyarok is lehetnek az eltűntek között. A nagykövetség, illetve a tiszteletbeli konzul folyamatosan várja az állampolgári megkereséseket. Nepálban, az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradások után csaknem 1500 eltűntet, köztük 800 külföldi állampolgárt jelentettek a nepáli turisztikai hivatalnál. A mentési munkálatok jelenleg is nagy erőkkel folynak. Az ökumenikus segélyszervezet szolidaritási akciót hirdet a károsultak megsegítésére. A szervezet között egy gyűjtést indít az érintett közösségek támogatására, adományozni a segélyszervezet.hu oldalon, illetve átutalással Nepál megjelölésen lehet.
1: Júniusban tovább emelkedtek a keresetek idehaza.
3: A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozó bruttó átlagkeresete 754.700, a nettó átlagkereset pedig 529.700 forint volt. Ez bruttónál 7,1, nettónál 9,4, a reálkeresetnél pedig 7,6%-os növekedés jelent az egy éve korábbi adathoz képest. A bruttó medián kereset 617.900, a nettó pedig 438.000 forintot ért el. A nettó bérek gyorsabb növekedéséhez a családi és az anyákat érintő kedvezmények bővülése is hozzájárult.
1: Piaci kamatozásúvá alakítják a Széchenyi Kártya Program 3 likviditási hitelét.
3: Az uniós helyreállítási források lehívása érdekében döntött így a kormány. A három konstrukció kamata korábban évi fix 3% volt, július közepétől azonban az új szerződéseknél már a három havi buborhoz igazodó változó kamatozást vezették be. A portfólió azt írja, a változás számos napi működését kedvezményes kölcsönből finanszírozó magyar vállalkozás számára drágább hitelt hozhat.
1: Büntetőeljárás indult 60 puszta ügyében.
3: A Fejér megyei rendőrség gazdasági bűnügyekkel foglalkozó osztálya hivatali visszaélés gyanúja miatt vizsgálódik ismeretlen tettes ellen. Orbán Viktor édesapjának majorságában csaknem 6 milliós műemlékvédelmi bírságot szabtak ki az engedély nélkül épített díszmedencéik és más építmények miatt. A Magyar Építészkamara májusban azt állapította meg, hogy Taracki Dániel, a 60 pusztai majorság átépítésének tervezője, megsértette a jogszabályokat és az etikai előírásokat a védetést álló földi rombolásával.
1: Szinte biztos, hogy nem lehet az elmúlt évtizedekben elsíbolt közvagyon egy tizedénél többet visszaszerezni. Ezt mondja a Horváth Lóránt ügyvéd iroda vezető ügyvédje.
3: Az ügyek száma nagyjából 7000, és legalább fél év, mire a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elkezdi a működését. Az intézkedéseket gátló úgynevezett vagyontranszformáció viszont már rég elkezdődött. Horváth Lórántot hallják.
4: A vagyontranszformáció nem, hogy elkezdődött, hanem folyamatban van. Nagyon sok időt hagytunk arra, hogy azok a elkövetők és azok a személyek, akik egyébként ebben gondolkoznak, és indokolt, hogy eltüntessék valahogy a vagyonukat, azok nagyon sok időt hagyunk arra, hogy egyáltalán ezt végrehajtsák. És ne felejtsük azt sem el, hogy hogy itt ez a hatóság, amíg megkezdi a munkáját, az én szerény becsléseim szerint az körülbelül fél év lesz. Ügyszám az olyan magas, az én becsléseim szerint körülbelül egy olyan 7000 ügyet kellene megindítani ahhoz, hogy ez sikeres legyen. Olyan magas az ügyszám, hogy kapacitásban a hatóságok ezt nem bírják.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-os csökkenés mellett 149.802 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 2,1 milliárd forintot. 6,1%-kal csökken a MOL 4.970 forinton áll, az OTP 1%-kal került lejjebb 45.870 forintra. A Richter 13.300 forinton stagnál, a Magyar Telekom 2.522 forinton forog, 6,1%-os mínuszban. A Forage 2,5%-kal erősödött 1620 forintra, az Opus 1,4%-kal csökken 312 forint 50 filléren áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forint és 9 fillér, egy amerikai dollár 311 forint 59 fillér, egy svájci frank 386 forint és 69 fillérbe kerül. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 4/10, a párizsi CAC40 3%-kal csökken, a frankfurti DAX 1/10, Milánó és Madrid szintén 1%-os pluszban.
0: Időjárás jelentés.
3: Napsütéses időnk lesz, legfeljebb néha lehet kisebb futózápor, esetleg zivatar. A szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet 19 és 29 fok között alakul, néhol északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb a csúcsérték. Késő estére 17 és 27 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Előregedő társadalom, drasztikus szakemberhiány, többéves városlisták, emelkedő havi költségek és túlterheltség, ez jellemzi ma a hazai idős otthonok helyzetét. Jelenleg 40 ezer idős vár állami normatívás elhelyezésre, miközben a létező 54 ezer férőhely mindegyike betelt. A kormány 20 ezerrel bővíteni a kapacitást, azonban a szakképzett személyzet is hiányzik. Az Idős Otthonok és Nyugdíjas Házak Országos Egyesületének elnökével, Nagy Viktorral Péli Nagy Kata beszélgetett.
0: Reggeli Monitor.
2: A kiinduló helyzetünk sajnos az, hogy egyre inkább előregedik a magyar társadalom. Gondolom, hogy ez nem egy új jelenség, vagy nem sajátosan magyar jelenség. Másrészt már nincsenek több generációs családok, és hogyha az idős szülőket, az utódok kell, hogy gondozzák, akkor általában az a jellemző, hogy ők még dolgoznak, és nagyon gyakran a saját utódaikkal, tehát gyakran unokáikra is kell vigyázni, illetve velük foglalkozni. Rengeteg a probléma. Hogyan látja az idős gondozás helyzetét ma Magyarországon?
3: Én alapvetően azt látom, hogy sajnos az idős gondozás az jelenleg Magyarországon ezersebből vérzik. Ahogy ön is utalt rá, ugye egy előregedő társadalomról beszélünk, ami az egész európai tendenciákat is bemutatja kis hazánkban. Az idős gondozás, illetve az időseknek a helyzete egyre nagyobb figyelmet érdemel, illetve azt mondanám, hogy egyre nagyobb figyelmet érdemelne, ez sajnos még mindig nem került a jelenlegi társadalmi kérdések sodorvonalába, de bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban hát a társadalmi folyamatok kényszerszerűségének a hatására is, de meg fog történni.
2: Hát most nagyon diplomatikus volt, de nézzük azért a konkrétumokat. Jelenleg a rászorultak hány százalékát lehet elhelyezni idős otthonba? Persze, az lenne az optimális, hogyha mindenki otthon tudná ezeket az éveket eltölteni.
3: A társadalmi szerkezetváltozás alapján látnunk kell, hogy sajnos az egykor a 17.-18. században oly jellemző nagycsaládos modell, miszerint ugye több generáció élt egy fedél alatt, dédszülők, nagyszülők, szülők, gyermekek, unokák viszonylatában. Ez így a 20.-21. századra teljes mértékben felszámolódott, és hát ugye most már mikrocsaládokról, illetve csonkacsaládokról beszélhetünk, ami teljes mértékben ellehetetleníti nem csak a több generációknak az együttélését, hanem ugye az idősek családon belüli gondozását, illetve családon belüli ápolását is, de nem csak ez a legnagyobb akadály. Időskor évszámok tekintetében is kitolódott, hiszen most már nem ritka azért a 70-80 vagy akár 90 éves polgártársaknak a jelenléte is. Ez a fajta időskor, ez már egyre inkább hospitalizálódik, egyre inkább ápolássá, szakápolássá, egészségügyi háttértámogatási igényű ellátási formává válik, ami azért, ha őszinték akarunk lenni, csak meghatározott, illetve megfelelő szakmai feltételekkel rendelkező egészségügyi vagy szociális intézményekben lehetséges.
2: Most ugye arra céloz, hogy akármennyire szeretné egy családtag jól ellátni az idős szülőt, egyszerűen vannak bizonyos szituációk, amikor nem tudja, hogy mit kell csinálni, vagy hogy kell jól csinálni.
3: Innentől kezdve halad magának az idősnek az ellátása egyfajta kényszerpálya felé. Sajnos Magyarországon az ezzel kapcsolatos mentalitás, ez még mindig a még nem, már nem mentalitása, ugyanis a családok, és hát maga az idős is, amíg megteheti, egyre inkább elodázza, vagy szereti elnyújtani az intézményben való elhelyezést, míg nem egy hirtelen történt esemény, ami tipikusan vagy egy elesés, vagy egy csípőtörés, vagy akár adott esetben az időskori demenciának a hirtelen fokozódása bekövetkezik, és ezt követően pedig tipikusan a családok vagy a hozzátartozók kapkodva rohannak férőhelyet keresni egy idős otthonban, ami azért a mai Magyarországon nem olyan egyszerű történet.
2: Mert hogy kevés a férőhely?
3: Számok tekintetében érdemes azt megjegyeznünk, hogy most jelenleg Magyarországon körülbelül olyan 853 idős otthon működik, és jelenleg 54 ezer fő az, aki állami normatívával finanszírozott férőhelyen van különböző idős otthonokban. Ebből ered, hogy minek utána a keresleti oldal az jóval nagyobb, mint a kínálati oldal. Egyes becslések szerint ugyanis közel 40 ezeren keresnek jelenleg idős otthonban férőhelyet a mai Magyarországon. Erre visszavezethető az, hogy ez egyre inkább aktuálissá válik, illetve ennek a kérdésnek a megoldása kényszerszerűvé válik a magyar társadalom keretein belül.
2: És akkor itt jönnek a várólisták, illetve a bekerülési költségek, illetve a már bekerülteknek a fenntartási költségei. Miután az állami finanszírozási hely nagyon kevés, ezért hát néha horribilis összegekért lehet magán helyekre elhelyezni, ami szinte lehetetlen.
3: Látható az, hogy ugye az idős gondozás is kezd egyfajta piac átalakulni, illetve nem átalakulni, ez már egy kész kiforrott piac itt a mai Magyarországon is, ahol a magánszférának az előretörése az hónapról hónapra érezhető, csak a saját praxisomban látom, hogy mennyi külső magánszereplő dönt az idős otthonok megnyitása mellett. De hát ugye azt is látni kell, hogy ezek a magán idős otthonok teljesen más szolgáltatási díjszabással működnek, illetve lépnek a piacra, semmint az állami vagy egyházi fenntartású intézmények, és ahogy ön is utalt rá, nyilván ezt a fajta díjszabást a mai Magyarországon csak egy viszonylagosan szűk réteg tudja megfizetni, úgyhogy éppen emiatt az ellátotti kör is jelentősen más.
2: Az új kormányzat most nagyon nagy hangsúlyt fektet a gyermekotthonok állapotára, illetve a rászoruló gyerekek segítésére. Mikor várható egy olyan koncepció? Vagy valakik már dolgoznak-e rajta? Vagy egyébként a szakma már kidolgozott-e egy olyan koncepciót, amely az idősek ellátásán is tudna segíteni?
3: A jelenlegi kormányzatnak még a szociális szférát érintő vállalásaiban a legelején olvastam egy előre belengetett 20 ezer férőhely számos növekedési igényt, vagy növekedési szándékot, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi férőhelyeket 20 ezerrel szeretnék növelni. Ezek nyilván az elképzelések szerint új intézmények nyitásában, illetve a jelenlegi intézmények bővülésében, bővítésében mutatkoznának meg. Azonban ez a rendszer működését tekintve közel sem ennyire egyszerű, hiszen az egy dolog, hogy nyilván különböző állami támogatásokkal, vagy különböző normatív támogatásokkal intézményeket felépíteni, bővíteni, mármint ami az építésügyi vonatkozásokat illetve, az nem feltétlenül nagy kihívás. Itt a nagyobb kihívás a személyi, illetve a személyzeti oldal lesz, ugyanis ez a terület oly sok más területhez hasonlóan hatalmas szakképzett és szakképzetlen munkaerő hiánnyal küzd, és azért egy 20 ezer férőhelyes növekedést azt le kell követnie az ezt kiszolgáló személyzetnek is, tehát szakápolók, szociális gondozóknak a jelenléte az már a jelenlegi struktúrában is szinte minden intézményben hiányzik, hát még hogyha 20 ezer fővel megnő az ellátotti kör.
2: Ez a 20 ezer fős növekmény, ez mennyire oldaná meg a helyzetet? Mennyire lenne szükség egyébként?
3: Tűzoltás jelleggel megoldást jelentene sok ellátott, illetve sok hozzátartozó számára. Itt a célszám ez a 40 ezer fő, úgyhogy ennek megfelelően egy jóval nagyobb kapacitás növekedést igényelne a rendszer. Nyilván, hogy haladunk előre az években, az ellátotti szám, illetve az ellátási igény is folyamatosan nő, úgyhogy ez egyfajta időzített bomba, amit hogyha időben nem hatástalanítunk, az előbb vagy utóbb ránk fog robbanni.
2: Azt mondta, hogy ápolóhiány van, és képzett munkatársak is kevesen vannak. Megoldás jelenthetne-e, hogyha a bérüket növelnék? Ugye általában mindig ott van hiány, ahol alacsony a bér, illetve a jövedelem. De hát nagyon sok esetben ez sem megoldás, hiszen a képzettségen ez nem fog változtatni.
3: Én azt látom, hogy a szociális szférában való bér növekedés, ami egyébként szintén a jelenlegi kormányzat egyik vállalását képezte, az csak részmegoldást jelenthet az idős ellátásban tapasztalható hatalmas munkaerőhiányra, ugyanis sajnálatos azt látni, hogyha az ember egy idős otthonba belép, akkor már kis túlzással nagyon sok esetben nem feltétlenül tudja elkülöníteni a gondozót, illetve a gondozottat. Ez ugye azt jelenti, hogy egy nagyon előregedő és már a saját munkájában nagyon sokszor kiégett munkavállalói csoportról beszélünk, aminek sajnos a fiatalabb korosztályban nincsen utánpótlása, úgyhogy esetleges bérnövekedés hatására sem egyik napról a másikra lenne magától értetődő az új munkavállalók megjelenése. Én személy szerint egyedüli megoldásként, főleg rövid és középtávon a külföldi munkaerőnek az ebbe a szférába való behozatalát látom, amire számos jó példát mutat rengeteg nyugat-európai, illetve észak-európai intézményhálózat.
2: Milyen országokból gondolná, hogy ez megoldható?
3: Itt a célországok, illetve a származási országok tekintetében tipikusan a Fülöp-szigetek, Indonézia, India, Kolumbia, illetve Vietnám az, ahonnan várható ilyen jellegű szakképzett munkaerő. Ezek az országok egyébként, amiket most felsoroltam, a szomszédos Ausztriának a munkaerőtoborzási célországait jelentik, és tényleges integrációs programmal, nyelvoktatási programmal, és hát megfelelő szakképzettséggel, megfelelő szakismeretekkel ellátott munkavállalói kör érkezik ezekből az országokból. Nekem meggyőződésem különösen, hogyha az idős gondozás területéről beszélünk, hogy Magyarország számára is ez lesz az egyedüli járható út a közeljövőben.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudni szeretné, merre tart a gazdaság? Hogyan használhatja ki az új uniós forrásokat? És miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal és értékes üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel. Jelentkezzen még most! További információ és regisztráció a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu
0: Reklámot hallottak. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.
3: A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Köszöntöm a hallgatókat! Erős a forgalom a fővárosban a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalon, illetve a Szél Kálmán tér környékén, a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton a közös csomópont előtt, a Tököli úton a Baross tér előtt és a folytatásban a Rákóczi úton is. Szintén fennakadást tapasztalhatnak a Károly körúton az Asztóriához közeledve a Dohány utca előtt, valamint lassan halad a sor a Pesti alsó rakparton, a Szent István parktól délre és az Erzsébet hídtól északra a Lánchídig, míg a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északi irányban és a Margit hídtól dél felé a Döbrentei térig. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, a Kerepesi út felé pedig időszakos sáv lezárásra kell számítani átépítés miatt, ezért a Váci út irányában jelentős torlódást tapasztalhatnak. Várhatóan délután 2 órától lezárják az Andrássy utat az Izabella utca és a Kodály körönt között rendezvény miatt vasárnap este 7 óráig. A korlátozás miatt a 105-ös, a 210-es, illetve hétvégén a 210B autóbusz, valamint a 912-es és a 910-es éjszakai járat is terelve a Podmanicki utcán át közlekedik majd, nem érintve a Kodály körönt, a Bajza utca és a Hősök tere megállót. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
5: 10 óra múlt 2 percen önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n. Augusztus 27-én, tehát ezen a napon, csak éppen 1877-ben Londonban született Charles Stuart Rolls. Bizony, az angol autógyártó, a repülőzés és az autózás úttörője, aki Frederick Henry Royce-szal közösen alapítottak meg a Rolls-Royce autógyárat, ami egyrészt azóta is működik, másrészt nem csak autókat gyárt kiváló minőségben, hanem nagyszerű turbinákat, illetve hát repülőgép hajtóműveket, állítólag egészen különleges minőségben. Szóval ő az, aki a mai napon született, és egyébként fiatalon vesztette életét, méghozzá ő volt az első brit állampolgár, aki légi szerencsétlenségben halt meg. Megyünk, illetve jövünk a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n, a hírszerkesztő Kecső Rihárd.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Unger Annát javasolja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága.
6: A testület ma délelőtt 6 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett döntött a jelölésről. Az elnök jelöltek közül Unger Anna mellett Ligeti Miklóst és Sárvári Nikolászt hallgatták meg. A bizottság nyomozati elnök helyettesének dr. Tasnádi Katalint javasolja, a közpénzügyi elnök helyettesről később döntenek. Az országgyűlés várhatóan holnap titkos szavazással dönthet a hivatal vezetőiről.
5: Január 1-től 120 ezer forintra emeli a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, ezt jelentette be Magyar Péter.
6: A miniszterelnök közölte, a döntés több százezer idős embert érinthet, sokaknak akár a duplájára nőhet a nyugdíja. Hozzátette, a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentessétételével és a tűzifa áfájának csökkentésével is segíteni az időseket. Magyar Pétert hallják.
7: Az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Több százezer idős honfitársunk minden hónap végén azt számolgatja, hogy a gyógyszert, az élelmiszert vagy a rezsit, esetleg a tűzifát tudja kifizetni. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Azt ígértük, hogy 120 ezer forintra emeljük a nyugdíjminimumot. Célzottan megemeljük a legalacsonyabb nyugdíjakat, és ezzel több százezer idős honfitársunknak segítünk. Természetesen nem csak a soha nem látott mértékű nyugdíjemelés, de a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele és a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentése is hozzásegíti a leginkább elfelejtett idős honfitársaink százezreit az emberhez méltó élethez. A kormány döntése a 2027-es költségvetés elfogadását követően január 1-től lép életbe.
5: 20 ezer új férőhelyet bővíteni az idős otthoni ellátást a kormány, ez azonban az elhelyezésre várók igényének csak a felét fedezné.
6: Jelenleg mintegy 40 ezer időskorú vár állami elhelyezésre, miközben az ország 850 idős otthonában 54 ezer betöltött férőhely van. Az idős otthonok és nyugdíjas házak országos egyesületének elnöke szerint ráadásul nem csak a férőhelyek száma, hanem a szakképzett munkaerő hiánya is komoly problémát jelent. Nagy Viktort hallják.
8: Sajnálatos azt látni, hogyha az ember egy idős otthonba belép, akkor már kis túlzással nagyon sok esetben nem feltétlenül tudja elkülöníteni a gondozót, illetve a gondozottat. Ez ugye azt jelenti, hogy egy nagyon előregedő és már a saját munkájában nagyon sokszor kiégett munkavállalói csoportról beszélünk, aminek sajnos a fiatalabb korosztályban nincsen utánpótlása. Esetleges bérnövekedés hatására sem egyik napról a másikra lenne magától értetődő az új munkavállalók megjelenése. Egyedüli megoldásként, főleg rövid és középtávon a külföldi munkaerőnek az ebbe a szférába való behozatalát látom, amire számos jó példát mutat rengeteg nyugat-európai, illetve észak-európai intézményhálózat.
5: 2,5 éves mélypontra estek vissza a hazai beruházások a KSH szerint.
6: Éves összehasonlításban a második negyed évben több mint 9%-kal estek, és az előző negyedhez képest is több mint 4%-kal zuhantak, ami az elemzői várakozásokat is alulmúlta. Feltételezhetően a cégek inkább az eddigi kihasználatlan termelési kapacitásaikat kezdték felhasználni. Németh Dávidot, a KNH vezető elemzőjét hallják.
9: Ez a második negyedéves beruházási adat pont ezért egy nagyon nagy negatív meglepetést is szolgáltatott, hiszen a második negyed évben az ipar az már tudott bővülni, és emellett pedig a vállalati bizalmi index is egy picit elkezdett javulni. Itt ezekből arra lehetett volna következtetni, hogy ha nem is pattan fel a beruházás, de semmiképpen nem gyorsul be a beruházásoknak a visszaesése, és ugye most ez történt a második negyedében. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy negatív meglepetés, de valóban a következő időszakban azért várható az, hogy a vállalkozások egy picit aktívabbakká válhatnak.
5: Folytatjuk híreinket, az eddigi információk szerint 2 magyar állampolgárt keresnek a nepáli villámárvíz után.
6: A külügyminisztérium közölte, elképzelhető, hogy további magyarok is lehetnek az eltűntek között. A nagykövetség, illetve a tiszteletbeli konzul folyamatosan várja az állampolgári megkereséseket. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradások után csak nem 1500 eltűntet, köztük 800 külföldi állampolgárt jelentettek a nepáli turisztikai hivatalnál. A mentési munkálatok jelenleg is nagy erőkkel folynak. Az ökumenikus segélyszervezet szolidaritási akciót hirdet a károsultak megsegítésére. A szervezet közölte, gyűjtést indít az érintett közösségek támogatására. Adományozni a segélyszervezet.hu oldalon, illetve átutalással Nepál megjelöléssel lehet.
5: Júniusban tovább emelkedtek a keresetek Magyarországon.
6: A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 754.700 forint, a nettó pedig 529.700 forint volt. A bruttó átlagkereset több mint 7, a nettó több mint 9, a reálkereset pedig majd 8%-on haladta meg a tavalyit. A bruttó medián kereset majdnem 618.000, a nettó medián kereset pedig közel 440.000 forintot ért el. A nettó bérek gyorsabb növekedéséhez a családi és az anyákat érintő kedvezmények bővülése is hozzájárult.
5: Piaci kamatozásúvá alakítják a Széchenyi Kártya program 3 likviditási hitelét.
6: Az uniós helyreállítási források lehívása érdekében döntött így a kormány. A három konstrukció kamata korábban évi fix 3% volt, július közepétől azonban az új szerződéseknél már 3 havi buborhoz igazodó változó kamatozást vezették be. A portfólió azt írja, a változás számos napi működését kedvezményes kölcsönből finanszírozó magyar vállalkozás számára drágább hitelt hozhat.
5: Büntetőeljárás indult 60 puszta ügyében.
6: A Fejér megyei rendőrség gazdasági bűnügyekkel foglalkozó osztálya hivatali visszaélésen ugyan miatt vizsgálódik ismeretlen tettes ellen. Orbán Viktor édesapjának majorságában mintegy 6 milliós műemlékvédelmi bírságot szabtak ki az engedély nélkül épített díszmedencék és más építmények miatt. A Magyar Építészkamara májusban azt állapította meg, hogy Taracki Dániel, a 60 pusztai majorság átépítésének tervezője, megsértette a jogszabályokat és az etikai előírásokat a védett istállók földi rombolásával.
5: Kiderült, miért tárgyalt Moszkvában a CIA igazgatója.
6: A Politico értesülése szerint John Ratcliffe elsődleges célja az volt, hogy óvaintse Oroszországot a balti államok elleni bármilyen eszkalációs lépéstől. A hónap elején amerikai hírszerzési elemzések arra figyelmeztettek, hogy Vladimir Putyin már idén ősszel próbára teheti a NATO elszántságát egy szövetséges tagállam elleni korlátozott támadással.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenés mellett 150.606 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 3,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 3%-kal csökkent 4.986 forintra. Az OTP szintén 3%-kal került lejjebb 46.170 forintra. A Richter 8%-os erősödéssel 13.400 forinton áll. A Magyar Telekom 2%-os mínusszal 2530 forinton forog. A Bitcoin 1%-kal drágult, 79.815 dollárba és 91 centbe kerül jelenleg. 7%-kal erősödött az Ethereum 2525 dollárra és 30 centre. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forint és 42 fillér. Egy amerikai dollár 311 forint 76 fillérbe, egy svájci frank 387 forintba és 2 fillérbe kerül. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 4%-kal, a párizsi CAC 3%-kal csökken, Milano és Madrid egyaránt 1%-kal korrigál lefelé, a frankfurti DAX 2%-os erősödésben. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,2%-kal lett olcsóbb, 81 dollár 28 cent jelenleg az ára, az ára ennek az olajtípusnak. A Brent jegyzési ára hordonként 87 dollár 1 centen áll. Egy uncia aranyért 1%-os erősödés mellett 4657 dollárt és 60 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
6: Napsütéses időnk lesz, legfeljebb néhol lehet kisebb futózápor, esetleg zivatar. A szél idénként megélénkülhet, a hőmérséklet 19 és 29 fok között alakul, néhol északkeleten lehet lenni pár fokkal alacsonyabb a csúcsérték. Késő estére 17 és 27 fok közé hűl a levegő.
5: A Duna és a Tisza vizének hőmérséklete 23 és 25 fok között váltakozik, annak függvényében, hogy haladunk északról dél felé, délen mérik a melegebb értékeket. A Balaton 23 fokos, a Fertőtó szintén, a Tiszató 25, a Szelidító 24 fokos. Az Adriai tenger az olaszországi Rimininél és az isztriai Pólánál 27 fokos, csak úgy, mint a dubrovniki partoknál. A Fekete tenger a bulgáriai Várnánál 25 fokos, az Atlanti óceán pedig 19 fokos a portugáliai Lisszabonnál.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Szép napot kívánok mindenkinek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak ügyét vizsgáló országgyűlési bizottság. A testület feladata, hogy feltárja az alapítványi vagyon alakulását, a több száz milliárd forintot érintő ügyleteket és az esetleges felelősséget. Az első ülésen elfogadták a bizottság ügyrendjét, a munkatervről azonban komoly vita alakult ki. Somodi Evelin összeállítását hallják.
0: Reggeli Monitor.
2: Megkezdte munkáját az Országgyűlés Vizsgáló Bizottsága, amelynek évvégéig kell összegző jelentést készítenie az MNB alapítványainál történt vagyonvesztésről. A testület vizsgálja az alapítványi és ingatlan ügyleteket, az Optima csoport működését, valamint azt is, hogy milyen politikai és intézményi felelősség merülhet fel. A bevezetőjében Csőszi Attila, a bizottság elnöke elmondta, nem a hatóság munkáját veszik át, inkább közvetítői szerepet töltenek majd be.
3: Az ügy körül megjelenő és egyébként egészen könnyen körülhatárolható kedvezményezetti kör az évek során azt tapasztalhatta, hogy bármit tesznek, bármit vesznek, azt következmények nélkül tehetik. Megjelentek a nyilvánosság előtt is a milliós ruhák, a több tízmilliós táskák, a Ferrari és Porsche gyűjtemények, a New York-i, svájci, dubai luxus ingatlanok, de nem ám véletlenül kiszivárogva, nem. Ezek az emberek egy idő után már gőgösen kérkedtek ezekkel. Látszott rajtuk, hogy azt hiszik érinthetetlenek. Ugyanakkor fontosnak tartom majd, hogy a színfalak mögé is betekintsünk, hogy kik voltak a rendszer valódi létrehozói. Az évek során hiába jelentek meg érdemi elemzések tényfeltáró civil szervezetektől, vagy önök a sajtó részéről ez ügyben, semmilyen érdemi következménye nem volt. Jól mutatja ezt az a tény is, hogy immár másfél évvel az állami számvevőszék jelentése és a feljelentések után a közvélemény számára még egyetlen gyanúsított sem jelent meg. 2026. április 12-én azonban minden megváltozott. Az új országgyűlés a korábbi TISZA vállalásnak megfelelően létrehozta ezt a bizottságot, világos feladatkört szabva neki. Én pedig azt remélem, hogy mindannyian átérezzük ennek az ügynek a jelentőségét, azok is, akik az MNB törvény 2016. március 1-i megszavazásával egyébként tevékenyen részt vettek ennek előidézésében, és most itt ülnek közöttünk. Fontos azonban egy dolog tisztázása. A nyomozás, a vádemelés az nem a mi feladatunk. Ezt meghagynánk azoknak, akiknek már másfél éve ez a feladata ebben az ügyben. A magunknak pedig azt kívánom, hogy minden tag

0: érdemi munkával tudjon hozzájárulni ahhoz, hogy a közvélemény ülésről ülésre, lépésről lépésre világos képet kapjon végre arról, hogy hogyan is zajlott a kezdetektől a történelem legnagyobb bankrablása.
1: A bizottságban vita alakult ki Tuzson Bence módosító javaslatai miatt, amelyeket a Fidesz politikusa az ülés előtt mintegy 40 perccel küldött meg. Tuzson szerint a javaslatok többsége jogtechnikai pontosítás volt, végül azonban abban állapodtak meg, az eredeti ügyrendet fogadják el, a módosításokat pedig a következő ülésen tárgyalják. Az ügyrendet végül 4 igen szavazattal egy tartózkodás mellett fogadták el. Tuzson Bence a munka tervet is problémásnak tartja, szerinte több pontja előre levon következtetéseket, ezért a dokumentum teljes átdolgozását javasolta. Hargitay János KDNP-s országgyűlési képviselő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a bizottságnak csak év végéig van ideje a vizsgálatra, ezért világos súlypontokra van szükség, különben a testület elveszhet a részletekben.
2: Fontosnak gondolom a képviselőasszony indítványát, az állami számvevőszék anyagát, vagy egy rövidített lényegi anyagát, az talán még többet segítene rajtunk, egyrészt megismerhessük. Van egy másik terület, amit szintén ide emelnék, hogy fontolja meg a többség. Ez az MNB jellegével összefüggő anyag, ami készülhetne, nem lesz túl bonyolult, amit mondani fogok, az, hogy az országgyűlés, ami persze ellenőrzi a Magyar Nemzeti Bankot, tehát az országgyűlés és az MNB viszonyában mi történt ezek alatt, az évek alatt, ez kellően dokumentált, mert az MNB anyagai megfordultak az országgyűlés előtt. De az MNB része az Európai Központi Banki Rendszernek, és ez nagyon erős jogosítvány országon kívül, olyannyira, hogy az országgyűlési törvényben az MNB-hez hozzányúlunk, vagy hozzányúltuk bármikor, akkor a központi bank álláspontját ki kellett kérni. Én fontosnak gondolnám, hogy lássuk azt, hogy ebben a vizsgálati időszakban, attól kezdve, amióta ez a pont, amire én utaltam az első megszólalásom során, bekerül a Nemzeti Banki Törvényben, hogyan nyilvánult meg ezekben a kérdésekben a Magyar Központi Bank. Volt-e álláspontja, vagy végig csak hallgatott, megszólították-e bármi, ami a háttérben történt, arra a bizottság rásson rá, mert ezt hihetetlenül fontosnak gondolom, tudván, hogy a Nemzeti Bankok Európai rendszerének része a Magyar Nemzeti Bank, és ott nagyon erős jogosítványok vannak. Tehát ezt a folyamatot nekünk látnunk kellene, nem csak azt a dzsungelt, amiben utána elkezdünk vizsgálódni. Azt én nem akarom az elől a bizottságot mentesíteni, amikor a mondataim arra irányulnak, hogy abban a dzsungelben ne vesszünk el, mert ott a veszély számunkra, hogy az a rövid idő alatt elkezdünk részletkérdésekbe turkálni, és utána nem fogjuk a fától az erdőt látni. Tehát a munkaterv elfogadásával együtt, ha ami felhatalmazásunkra elnök úgy rendelkezik, hogy későjön egy ilyen szakértői anyag, vagy ezt készíts el nekünk a Magyar Nemzeti Bank, ez ilyen szempontból részletkérdés, de konkrét tényeket kapjunk, hogy mi történt a mi hátunk mögött nem jó kifejezés, abban a mezőnben, amiben kevésbé látunk bele a központi bank és a Magyar Nemzeti Bank között ezekben a kérdésekben.
1: A bizottság munkájának része lehet annak feltárása is, hogyan alakult ki 2014-15-től az MNB alapítványi rendszere, és miként használták fel az alapítványi vagyont különböző ingatlan ügyletekre. Az ülésen elhangzottak alapján például egy mintegy 127 milliárd forintos kecskeméti egyetemi fejlesztési konstrukció is érintett volt, emellett balatoni, külföldi és luxus ingatlanokhoz kapcsolódó ügyletek is szerepelnek a vizsgálatban. Arról, hogy miért most volt a vizsgálóbizottság alakuló ülése, Csőszi Attila bizottságelnök beszélt.
0: Két képviselő részéről is, bár az egyik nem állandó bizottsági tagunk, felmerült ez a miért augusztus 20-án ülünk, ugye 26-án ülünk. Mint említettem volt, nem szerettem volna olyan üléseket tartani, ahol érdemben, főleg egy ekkora horderejű ügyben, ahol nem érdemi döntések születnek, illetve nem haladunk. Emellett azt azért mindannyian tudjuk, csak úgy tűnik, hogy rajtam kívül nem kívánja senki sem mondani, hogy éppen ma lépett hatályba ugye a vizsgálóbizottságok jogkörét megerősítő törvény. Tehát tulajdonképpen eddig, hogyha bármit csináltunk volna, azok a jogorvoslati lehetőségek, vagy igazából a vizsgálóbizottság munkáját elősegítő jogszabályi részek, azokat nem álltak rendelkezésre. Tehát én azt gondolom, hogy pontosan időben vagyunk.
3: reggeli monitor. Múltról, jelenről, jövőről, a pénzügyek tükrében minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Január 1-től 120 ezer forintra emeli a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, ezt jelentette be Magyar Péter, a kormányfő közölte. A döntés több 100 000 idős embert érinthet, sokuknak akár a duplájára is nőhet a nyugdíja. Hozzátette, hogy a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentes sétételével és a tűzifa áfájának csökkentésével is segítené az időseket. Magyar Pétert hallják.
3: Az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Több 100 000 idős honfitársunk minden hónap végén azt számolgatja, hogy a gyógyszert, az élelmiszert vagy a rezsit, esetleg a tűzifát tudja kifizetni. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Azt ígértük, hogy 120 000 forintra emeljük a nyugdíjminimumot. Célzottan megemeljük a legalacsonyabb nyugdíjakat, és ezzel több 100 000 idős honfitársunknak segítünk. Természetesen nem csak a soha nem látott mértékű nyugdíjemelés, de a vényköteles gyógyszerek áfamentes sététele és a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentése is hozzásegíti a leginkább elfelejtett idős honfitársaink 100 000-eit az emberhez méltó élethez. A kormány döntése a 2027-es költségvetés elfogadását követően január 1-től lép életbe.
2: Az eddigi információk szerint 2 magyar állampolgárt keresnek a nepáli villámárvíz után. A külügyminisztérium információi alapján elképzelhető, hogy további magyarok is lehetnek az eltűntek között. A nagykövetség, illetve a tiszteletbeli konzul folyamatosan várja az állampolgári megkereséseket Nepálban. Az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradások után csaknem 1500 eltűntet, köztük 800 külföldi állampolgárt jelentettek. A mentési munkálatok jelenleg is nagy erőkkel folynak. Piaci kamatozásúvá alakítják a Széchenyi Kártya Program 3 likviditási hitelét. Az uniós helyreállítási források lehívása érdekében döntött így a kormány. A 3 konstrukció kamata korábban évi fix 3% volt, július közepétől az új szerződéseknél már a 3 havi buborhoz igazodó változó kamatozást vezették be. A portfólió arról ír, hogy a változás számos napi működését kedvezményes kölcsönből finanszírozó magyar vállalkozás számára drágább hitelt hozhat. Büntetőeljárás indult 60 puszta ügyében. A Fejér megyei rendőrség gazdasági bűnügyekkel foglalkozó osztálya hivatali visszaélés gyanúja miatt vizsgálódik ismeretlen tettes ellen. Orbán Viktor édesapjának majorságában csaknem 6 milliós műemlékvédelmi bírságot szabtak ki az engedély nélkül épített díszmedencéik és más építmények miatt. A Magyar Építészkamara májusban állapította meg, hogy Taracki Dániel, a 60 pusztai majorság átépítésének tervezője megsértette a jogszabályokat és az etikai előírásokat a védett istállók földi rombolásával. Kiderült, hogy miért tárgyalt Moszkvában a CIA igazgatója. A politikus értesülése szerint John Ratcliffe elsődleges célja az volt, hogy óva intse Moszkvát a balti államok elleni bármilyen eszkalációtól. A hónap elején amerikai hírszerzési adatok arra figyelmeztettek, hogy Vlagyimir Putyin már idén ősszel próbára teheti a NATO elszántságát egy szövetséges tagállam elleni korlátozott támadással.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os erősödés mellett 150.760 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti az 5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 2,1%-kal csökkent 4.988 forintra. Az OTP 4,1%-kal erősödik, 46.480 forintnál jár. A Richter 8,1%-os pluszban 13.410 forinton. A Magyar Telekom 2,1%-kal csökkent 2530 forintra. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 4,1, a párizsi CAC 40 2,1%-kal csökken, a frankfurti DAX 3,1%-kal erősödik, Madrid és Milánó egyaránt 1,1%-kal korrigál lefelé.
0: Időjárás jelentés.
2: A nap további részében alapvetően napsütéses időre lehet számítani, megélénkülő széllel, a hőmérséklet 19 és 29 fok között alakul majd. Ennyi fért a mai reggeli monitorba, megköszönöm figyelmüket a szerkesztő Somodi Evelin és a hírszerkesztő Kecső Rihár nevében. Legközelebb holnap reggel jövünk, ezzel a műsorunkkal 6:30-tól M. Szűcs Péter várja majd önöket. Viszont hallásra, minden jót!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk önöket minden hétköznap 6:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. Give me a-

almighty monk. Ez az út, ami csak rád vár. Ne feledd, a szív nem hazudhat, hát engedd tovább.

Mi a szép, ha a fények kiújnak? Mi a csók, ha a vágy elszáll? Mi a múlt, ha az órák

0: Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2 Trend FM. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 11 óra van, a mikrofonnál Kecső Rihárdot hallják, jövök az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Ungár Annát javasolja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A testület ma délelőtt 6 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett döntött a jelölésről. Az elnök jelöltek közül Ungár Anna mellett Ligeti Miklóst és Sárvár Nikolászt hallgatták meg. A bizottság nyomozati elnök helyettesnek dr. Tasnádi Katalint javasolja, a közpénzügyi elnök helyettesről később döntenek. Az országgyűlés várhatóan holnap titkos szavazással dönthet a hivatal vezetőiről. Hantosi Istvánt, a bizottság elnökét hallják.
2: A TISZA egyik legfontosabb vállalása, a múlttal való szembenézés az, hogy az elmúlt 2 évtizedben becslések szerint akár 60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorult jogtalanul magánzsebekbe, ami akár a teljes magyar államadósságnak egy évi összegét is kitehette, és arra tettünk vállalást, hogy létrehozzuk ezt a szervezetet, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, annak érdekében, hogy a közpénzügyi korrupciót, a közvagyonvesztést, vagyonkimentést és más jogtalan módszereket beazonosítsuk, és felelősségre vonjuk azokat a személyeket, akik a rájuk bízott közvagyonnal felelőtlenül gazdálkodtak és visszaéltek. Az MVVH feladata nem politikai leszámolás, hanem a közpénzek visszaszerzése és a súlyos korrupciós ügyek föltárása. Nem csak a múltbeli hibát és visszaéléseket kell helyrehozni, hanem egy olyan jövőt építeni, egy tiszta jövő alapjait lefektetni és megteremteni, ahol világos, hogy a közvagyonnal nem lehet visszaélni.
1: Szándékosan gyalogosok közé hajtott egy autós az észak-franciaországi KM pályaudvarnál tegnap éjjel. A gáncolásban egy ember meghalt, 10 megsérültek, közül 7 súlyos állapotban vannak. A rendőrség őrizetbe vette a 26 éves Oroszországban született gyanúsítottat. A hatóságok egyelőre vizsgálják az indítékot, a férfi korábban nem állt a hírszerzés látókörében. Az ügyet pedig jelenleg nem kezelik terrorcselekményként. Gazdasági terrorizmusnak minősítette az Irán az Egyesült Államok által bejelentett új szankciókat. Teherán felszólította az ENSZ biztonsági tanácsát és a világszervezet tagállamait, hogy ítéljék el és utasítsák el az amerikai intézkedéseket. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter szerint az Egyesült Államok célja Irán törvényes gazdasági kapcsolatainak megszüntetése más országokkal, miután háborúkkal nem tudta elérni céljait. Araghchi hangsúlyozta, Washington a harmadik országokat másodlagos szankciókkal és az amerikai pénzügyi rendszerbe való kizárással próbálja arra kényszeríteni, hogy változtassanak Iránnal folytatott törvényes kereskedelmi kapcsolataikon. Kiderült, hogy miért tárgyalt Moszkvában a CIA igazgatója. A Politico értesülése szerint John Ratcliffe elsődleges célja az volt, hogy óvaintse Oroszországot a balti államok elleni bármilyen eszkalációs lépéstől. A hónap elején amerikai hírszerzési elemzések arra figyelmeztettek, hogy Vladimir Putyin már idén ősszel próbára teheti a NATO elszántságát egy szövetséges tagállam elleni korlátozott támadással.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 4%-os csökkenéssel 150.119 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 6 milliárd forintot. A vezető részvények nagyrészt mínuszban, kivéve a Richtert, amely 4%-kal emelkedik 13.330 forintig. A MOL 7%-os csökkenés mellett 4.964 forinton. Az OTP 6%-ot gyengül 46.030 forintig. A Telekom pedig 3%-os mínuszban 2.526 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot és 60 fillért, 1 dollárért 313 forintot és 10 fillért kérnek. Európában nagyrészt mínuszos a hangulat, a tőzsdén leszámítva a Frankfurtot, ahol 2%-os pluszban a mutató. A londoni FTSE 9%-ot gyengül, csak úgy, mint a párizsi kakaron, a milánói börze 0,5%-a, a madridi IBEX pedig 0,6%-os csökkenéssel áll. Az olajárak mínuszban, az észak-amerikai könnyű olaj a VT hordonként $81.60, a Brent $87.30-be kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Napsütéses időnk lesz, legfeljebb néhol lehet kisebb futózápor, esetleg zivatarra szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet 19 és 29 fok között alakul, néhol északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb a csúcsérték. A fővárosban most 21 fok van, késő estére majd 17 és 27 fok közé hűl le a levegő. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb 11:30-kor.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
3: Szép napot mindenkinek, önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. augusztus 27-én, 11 óra 6 perckor. Augusztus utolsó hétvégén egy teljes napra a mozgásé lesz a főszerep a Műegyetem rakparton és környékén. A Generali Night Run idén már nem csupán esti futóverseny, hanem igazi nyárzáró sportünnep is lesz. Reggeli félmaraton, dunaátúszás, streetball kupa, gyermekprogramok, éjszakai futamok, majd a napot lezáró kerékpározással. A rendezvény egyik legnagyobb különlegessége pedig, hogy több év kihagyás után visszatér a budapesti Duna-átúszás. Erről is beszélgetünk majd részletesebben, illetve arról, hogy milyen felkészültség szükséges ahhoz, hogy valaki biztonságosan nekivágjon a Dunának, hogyan lehet megszólítani azokat, akik még csak most barátkoznak a rendszeres mozgással, illetve mitől válhat egy sportverseny valódi közösségi és egészségmegőrző programmá. Vendégem a stúdióban Sallai György, a Generali OVT Duna-átúszás egyik társszervezője. Köszönöm, hogy itt vagy velünk.
4: Örülök, hogy itt lehetek, és köszönjük a meghívást.
3: Illetve telefonon tart velünk ma Old Boglárka, a Generali Biztonságért Alapítvány szakértője. Szervusz, Bogi, örülök, hogy elfogadtad a felkérésünket.
5: Köszönöm én is lehetőséget.
3: Boglárka, induljunk is akkor tőled. A Generali Biztonságért Alapítvány csak nem 10 éve támogatja ugye a Night Run. Miért álltok ilyen hosszú ideje a rendezvény mellett, és mit jelent számotokra ez az együttműködés?
5: Igen, a Generali Biztonságért Alapítványnak az egyik legfontosabb célja az egészségmegőrzés és a diák és szabadidős sport támogatása. Ezért olyan együttműködő partnereket szoktunk keresni, akik ezt a célt segítenek nekünk megvalósítani. Maratonmen az a szervezet, aki évek óta együtt dolgozunk, és a futásra azért esett a választás, mert ez az a sportág, mihez tényleg így nem sok minden kell, nem kell drága felszerelés, bárki felhúzza a futócipőt és elindulhat, nekivághat, vannak rövidebb távok és kihívásosabb távok, igazából mindenki számára hozzáférhető, mi annak vagyunk a hívei, hogy ezt a szemléletformálást, az életmódjába beépítse minél több ember a futást, ezt támogatja ez a verseny is.
3: Igen, és hát felvillantottam a beszélgetésünk előtt, hogy itt egy egész napos több sportágat felvonultató eseményé bővült ez a program. Miért tartottátok fontosnak, hogy ne kizárólag a rendszeresen futókat, hanem ennél egy jóval szélesebb közönséget szólítsatok meg, és akkor utána áttérünk az úszásra is?
5: Igen, igazából azért is fontos számunkra, hogy ez egy ilyen fesztivál hangulatú esemény, tehát hogy kedvet is tud csinálni azok számára, akik mondjuk eddig maguktól nem kezdtek el tudni úszni vagy kerékpározni. Úgyhogy arról is gondoskodunk, hogy a jó hangulat meglegyen, zenei pontok vannak végig a pályán, illetve ez egy nagyon szép, hangulatos, panorámás, kivilágított, a Budapest látványosságain végigvonuló útvonal, úgyhogy aki nem fut rendszeresen, az is inspirációt vagy kedvet kaphat ahhoz, hogy ez változzon. És ezen a napon igazából ki lehet minden sportágat próbálni, lehet azt, hogy valaki reggel úszik, este fut, akár egy biciklizéssel zárja a napot, hogy ez egy ilyen egész napos kedvcsináló és az egészségmegőrzés jegyében zajló programként lesznek a Generali egészségügyi szűrőbuszai is, még egy jótékony célú gyűjtést is beépítünk a programok közé, úgyhogy tényleg így kicsik és nagyok, kezdők és haladók, és rövid és hosszú távot preferálók is megtalálják a számítást.
3: Gyuri, hozzád fordulnék, hogy a nap egyik legizgalmasabb eleme lesz kétségkívül a Duna átúszás visszatérése. Te személy szerint mit éreztél, amikor kiderült, hogy több év kihagyás után újra meg lehet ezt az eseményt rendezni, és Budapesten?
4: Hát nem kérdés, hogy hatalmas örömöt, és a társaimmal, akikkel 7 évvel ezelőtt szerveztük az első budapesti Dunaátúszást, kifejezetten felvillanyozottunk, amikor eljutottunk arra a pontra, hogy, hogy megvalósulni látszódott a Dunaátúszás idén újra. Jó magam egyébként különböző szerepkörökben, meg különböző módokon valamennyi Night Run eseményen jelen voltam, úgyhogy én egy igazi Night Run fanatikus vagyok, vagy munka, vagy kikapcsolódás szempontból, de én is azt tudom mondani, hogy szerintem az egyik legkiválóbb és legkülönlegesebb sportesemény Budapesten a Generali Night Run esemény, amely tényleg, ahogy Bogi is említette, egy kifejezetten jó sportos kikapcsolódás a nyár végére, ahol mindenféle sportot szerető és sportot kedvelő ember megtalálja maga számára megfelelő sportos kikapcsolódás lehetőségét. Ezért is volt külön öröm számunkra az, hogy évekkel ezelőtt, amikor felvetődött annak a gondolata, hogy a Dunaátúszást, amely 2020-ban rendeztük utoljára, legutoljára a mostanhoz képest.
3: Gondolom itt a Covid azért.
4: Igen, a Covid az beleszólt, ott nyilván volt egy leállás, és újraindítani nehéz volt ezt az egészet. Mindeközben mi a Covid-ot követően egy országos nyíltvízi úszóverseny sorozatot kezdtünk el építeni, aminek szintén az előzőekben elmondottakhoz hasonló célja volt, hogy azokat a amatőr vagy akár professzionális úszókat megszólítsuk, akik nem versenyszerűen, feltétlenül versenyszerűen szeretnének küzdeni egymással, hanem egyszerűen jól érezni magukat és beúszni velünk Magyarország különböző szuper nyílt vizeit, ami egyébként egy csoda Magyarországon. Akkor ez volt a célunk, hogy építsünk egy olyan eseményt, amelyet mi is imádunk, tehát ez egy igazi szerelemprojektként indult, valójában mi magunk szerettünk volna csámborogni az országba és beúszni helyeket, és épült egy közösség erre, és ez az elmúlt 6 évben, vagy 5-6 évben ez folyamatosan épült, és a két dolog gyakorlatilag a Night Run szeretete, a Generálival való egyébként régi jó kapcsolatunk, a Generál Biztonságért Alapítvánnyal való régi jó kapcsolatunk, illetve maga az Open Water az összeért ezen a ponton, és itt keresztezték az utak egymást, hiszen egymásra találtunk olyan értelemben, hogy a Generália Biztonságért Alapítvány és a Marathonman által kifejezetten jó szívonon megrendezett Generali Night Run eseményben mi implementálni tudtuk azt a típusú úszóversenyt, amit egyébként korábban ugyanezen a helyszínen a Corvinus és a BME Egyetem között tartottunk, és gyakorlatilag ez volt az a pillanat, amikor azt láttuk, hogy ez egy ilyen mindenki számára örömteli és ilyen win-win helyzet, hogy itt van egy esemény, ami ki tudja egészíteni a korábbi Generali Night Run eseményt, viszont van egy olyan platform és egy olyan felület a budapesti Dunaátúszás számára, ami kifejezetten nagy közönséget tud elétárni, és itt van az egész mögött a Generália Biztonságért Alapítvány, aki odaállt mögé, és tényleg fantasztikus támogatásban részesít minket, olyan értem, hogy meg tudjuk ezt valósítani.
3: Hát nem egy könnyű dolog, főleg ezt Budapesten megvalósítani, és akkor Bogihoz fordulnék, hogy milyen plusz kihívás volt ebben, hogy az úszás mellé álltatok?
5: Hát mi nagyon szerettünk volna bővíteni, mindig valamivel újítani, bővíteni a sportágakat, és Gyuriék megkerestek bennünket ezzel, és ez tényleg találkozott, ahol aki elképzelésünk az végkel, és nagyon inspiráló volt hallani azt a lelkesedést a szervező oldaláról is, hogy ez tényleg így beszippantott bennünket is, hogy ez milyen klassz esemény. Nyilván nekünk nagyon fontos a biztonság, úgyhogy az első kérdéseink egyike az volt, hogy hogyan garantálják azt, hogy itt az időjárás, a vízminőség, a sodrás és mindennel együttvéve ez egy élmény legyen, és egy biztonságos élmény legyen, úgyhogy ez az alapítványunk profiljából azon, ez kiemelten fontos. Az is fontos, hogy megfelelő orvosi vizsgálat után ugorhatnak vízbe a részvevők, hogy 18 pluszos a korhatár, tehát hogy ezt nagyon körüljártuk, hogy ez tényleg biztonságos legyen, és maradandó élmény maradjon.
3: Hogyha itt még a kihívásoknál tartunk, vagy nehézségeknél, ugye sokan elsősorban a hajóforgalom, vagy a vízminőség miatt tartanak a dunai úszástól. Hogyan gondoskodtok résztvevőként erről a fajta biztonságról?
4: Ketté bontom a témát. Az egyik a vízminőség. Minden egyes úszóversenyünkön, ami az ország bármely területén van, kifejezetten a budapesti Dunaátúszás esetén, ott minden esetben egy vízvizsgálatot hajtunk végre az esemény előtti 24 órában, olykor a 48 órában, és ezeket az eredményeket közzé is tesszük teljes transzparenciával, és hát jelenthetem egyébként, hogy az elmúlt 8 évben az egyik versenyünkön sem volt olyan jellegű probléma, ami megakadályozta volna bármelyik eseményünket. Ez egyébként igaz a budapesti Dunára is, tehát a közhiedelemmel ellentétben egyébként a Duna vize, ha csak nincs valami extrém probléma a

0: nincs így már, ahogy egyébként korábban valamikor még volt. Úgyhogy a vízvizsgálatot végrehajtjuk, ezt közzétesszük, ezt szakemberek nem is mi kommunikáljuk, hanem van erre egy kötelezettségünk is. És akkor áttérve a vízibiztonság kérdésére, való igaz, hogy egy jó kihívás a Dunában úszni, a budapesti Dunában az egyik oldalról átúszni a másikra az egy még kiemeltebb kihívás, de azért meg kell, hogy nyugtassak mindenkit, hogy ez marad a kihívás szintjén olyan értelemben, hogy azt a fajta vízi biztonságot és ezt a fajta versenybiztonságot, amelyet mi ott megvalósítunk, azt hosszas tervezés alapján dolgoztuk ki.
1: Itt azért a sodrás, a hőmérséklet, kiszámíthatatlan viszonyok, ugye sorolhatnánk, hogy mennyi mindenre kell figyelnetek.
0: Így van, nagyon sok olyan természeti jelenség van, amelyet mi kommunikálunk is az oldalainkon és minden platformon, de azért nem, tehát azt én hobbiúszóként mondhatom, hogy azért ez nem egy rémisztő dolog a Dunában. Ami nagyon fontos, hogy a Dunai Vízirendészet rendőrkapitánysága az, aki gyakorlatilag egy olyan szervezetként ezt engedélyezi és kontrollálja ezt az eseményt, ami megadja azt a típusú szakmai biztonságot és azt a típusú szakmai hátteret az egész mögé, ami gyakorlatilag a teljes biztonságot jelenti. Kialakult egy komoly megvalósítási terv, amely a vízirendészet alapján, vagy az ő határozatai és döntései alapján került kialakításra, és a Pest vármegyei kutató mentőszolgálat az, aki az összes versenyünket biztosítja, és egyébként a kezdetekkor még 10 évvel ezelőtt velük kezdtük el a budapesti Dunaátúszásnak a komplett biztosítási tervét kitalálni. És
1: tehát megnyugtathatunk mindenkit, ha valakit egy picit lejjebb sodor a víz, akkor ezt összeszedítünk.
0: Igen, nagyon fontos, hogy óriási erőkkel, itt ilyen 20-as nagyságrendű hajókkal és hatalmas személyzettel vagyunk jelen a vízen, illetve vannak jelen a mentő osztagok a vízen, és tényleg, ha itt bárkinek egy elfáradás, vagy bármilyen jellegű olyan problémája van, azonnali segítséget adunk, úgyhogy ez egy működő dolog. Egyébként hajózár lesz teljes hajózár lesz az esemény idején, abban a 4 órában, amikor van a bruttó 4 órában, amikor zajlik az esemény, akkor a
1: akkor hajók nem lesz keresztező hajóforgalom. Bogi, mire számítotok itt a Dunaátúszás kapcsán, aztán még beszélünk a többi programotokról is, milyen érdeklődésre számítotok?
2: 1000 fős az a létszám, amit tudunk fogadni, és már több mint a fele betelt a jelentkezéseknek, és még vannak a helyek, úgyhogy abban bízunk, hogy teltházas lesz az esemény. Nyilván az időjárás az mindig egy zsákba macska, de abban bízunk, hogy kedvezni fog nekünk, és ez egy tényleg egy ilyen különleges, kuriózum esemény lesz. És most azon dolgozunk, hogy magát az úszást a kivetítőn is figyelemmel tudják kísérni majd a hozzátartozók vagy a szurkolók, és ez egy nagyon látványos, és nézőként is látványos esemény lesz, és részvevőként is.
1: Hogyha még az úszásra egy pillanatra, és Gyurihoz visszatérünk, pontosan mekkora táv az, amit megtesznek az úszók, és mennyi ideig lesznek a vízben?
0: A vízben nagyságrendileg a gyors úszók, vagy a gyorsan átérők, azt hiszem az egyik rekordról számolhatok be, ott 8-9 perc alatt sikerült teljesíteni korábban.
1: Ez nagyon gyors.
0: De alapvetően nem korlátozzuk ezt, tehát ha valaki 25-30 perc alatt ér át, az sem jelent problémát. Az indítás egyébként nem egy tömeges rajtként zajlik, hanem a pesti oldalról, a Corvinus Egyetem előtti pontonról van az indítás, és néhány másodpercenként ugrik be egy-egy úszó, ahogy azt a vízirendészet szabályozza a számunkra, mert számunkra a legfontosabb kontrollpont az, hogy egy bizonyos mennyiségű, bizonyos létszámú embertömeg lehet csak egy adott időszakban a vízen.
1: Hogy mindenkire tudjanak figyelni.
0: Tehát a kiszállások arányába indítjuk mindig az új és új versenyzőket. Tehát alapvetően tényleg az a célunk, hogy azok az úszók is, akik nem versenyszerűen úsznak, de szeretik a kihívásokat, és van egy vízibiztonságuk, ők is ezt az élményt megélhessék.
1: Az úszásról akkor térjünk rá, akkor egy picit a rendezvényre, és Bogihoz fordulnék ismét, ugye talán említetted is, hogy egészségügyi szűrőbuszok is várják majd az érdeklődőket. Milyen vizsgálatokra lesz lehetőség, és kiknek érdemes majd ezt igénybe venniük?
2: Ezek ingyenes prevenciós szűrővizsgálatok, igazából egy 20 percet vesz igénybe egy vizsgálat, van teljes testtömegindex elemzés, van olyan vizsgálat, ami a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére szolgál, vagy kiszűrésére szolgál, csontszűrőség vizsgálat, van férfiak számára PSA vizsgálat, ami újbegyszúrásból vér alapján a prostata problémákat szűri ki, illetve gluténérzékenység teszt is van még. Körülbelül ez, nyilván ezek közül lehet választani is, hogy ki melyiket szeretné, de alapvetően ez a kínálata a szűrőbusz, két szűrőbusszal is

0: jelen leszünk. És lesz a délelőtt és a délutáni programblokk között egy streetball kupa is, amire szintén lehet nevezni, egy csapatok nevezését várjuk, és nyilván a gyerekprogramok, a szórakoztató vicces programok, például a Szitelem a párom, és egyéb ilyen felvezető programjai lesznek az esti 6 kilométeres és a 10,5 kilométeres futamnak, amit utána a kerékpáros futam zár majd.
1: És úgy tudom, hogy jótékony célra is gyűjtötök az eseményen. Kit szeretnétek most segíteni, támogatni, hogyan kapcsolódhatnak mindehez a résztvevők?
0: Igen, a The Human Safety Net programunk támogatott partnere a Magyar Vöröskereszt, és az ő budapesti szervezet által támogatott Csepeli Családok Átmeneti Otthonának a játszóterét szeretnénk egy kicsit felújítani, és erre fogunk gyűjteni.
1: És gondolom akkor az úszásban résztvevők számára is ezt majd Gyuri igyekeztek népszerűsíteni, és az egész rendezvényt támogatni. Egyébként mire számítotok, aki úszik, futni is fog, vagy fordítva?
0: Hát van olyan csomag, tehát hogy lehet úgy nevezni, hogy délelőtt úszik valaki, és délután pedig fut. Tehát lehet így csomagban is, és én abban bízom, hogy több vállalkozó szellemű ember ezt kipróbálja. Ilyen 4-5 ezer emberre számítunk, hogy ezen a napon megmozdul.
1: 4-5 ezer fő, tehát Gyuri, ti mire számítotok, vagy a saját köreitekben mit tapasztaltok? Mekkora a lelkesedés úszás és futás iránt?
2: Elég nagy lelkesedés mutatkozik. Ahogy a Dunántúszást bejelentettük, ott egy óriási üdvrivalgás volt az úszók közegben, és én azt látom egyébként, hogy kifejezetten örülnek egyébként az úszók annak, hogy ez a fajta kollaboráció megszületett, hogy gyakorlatilag egy futóverseny mellett, vagy közösen egy futóversennyel zajlik az esemény, és szerintem nagyon sokan kedvet kapnak a futáshoz, már mi elég sok visszajelzést kaptunk, akik már konkrétan neveztek is kombinált versenyszámokra, és ugyanígy visszafele is igaz ez, hogy a Maratonmen csapat részéről kaptunk elég sok jelzést, hogy a futók is egyébként nagyon örültek, és elég sokan jelentkezni fognak az úszásra, és úgyhogy ez tényleg egy ilyen mindenki számára előnyös és boldog együttműködés, úgyhogy ez a célunk, hogy ennek megvalósítása is hasonló jó kedve zajlódjon.
1: Kíváncsi vagyok a ti terveitekre is. Ilyenkor az ember szervezőként vesz részt és van jelen, vagy akár a programokon is részt tud venni?
2: Hát mi szervezőként vagyunk jelen, itt tényleg az egész eseménynek az a fajta fókusza azért egy olyan ott létet kíván meg, ahol...
1: Tehát akkor most nem tudsz úszni, vagy futni?
2: Nem, azt majd más alkalommal tesszük meg, de alapvetően az viszont fontos, hogy tényleg mi, amikor ezt az egészet elkezdtük, akkor azért kezdtük el, mert ezt imádtuk és szerettük, és ez a mai napig is így van, és bár annak ellenére, hogy nem úszunk, futunk, de azért az egésznek a lelkületét meg tudjuk élni, és szerintem ez is azért ahhoz hozzájárul, és itt kifejezetten igaz ez a Maratonmen csapatra is, hogy két nagyon lelkes társaság a saját eseményébe lelkileg és így mentálisan involválódva vesz részt szervezőként, és ez tényleg nagyon sok hozzáadott értékkel bír.
1: Bogi, nálatok mi a helyzet? Ez gondolom azért egy nagy munka.
0: Igen, én nagyon büszke vagyok arra, hogy több mint 100 generális dolgozó is fog indulni ezen a versenyen, úgyhogy így hitelesen tudjuk tényleg így magunkról mondani, hogy mi elkötelezettek vagyunk a tömegsport iránt. Én magam egyszer a 6 kilométeres tábor kipróbáltam még néhány évvel előtt, és tényleg nagy élmény volt átfutni a Lánchídon, és az esti fényeket csodálni Budapesten, úgyhogy én bízom benne, hogy sok emberrel tudunk majd osztozni ebben az élményben.
1: Zárásként hol lehet a részvételhez szükséges tudnivalókat, illetve nevezési feltételeket megtudni?
2: Gyakorlatilag, mivel hogy egy multi esemény szerveződik, több összetevővel és több olyan egy igazi menüsorral, ezért akár a Night Run Budapest, akár a General Night Run, akár a Maratonmen, akár az Open Water oldalairól elérhető az esemény valamely pontja, ahonnan viszont át tudunk linkelni bármilyen más versenyszámra.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtátok, illetve hogy itt voltatok velünk a mai napon, és akkor General Night Run nyárzáró sportünnep augusztus 29-én a Műegyetem rakparton és környékén. Félmaratonnal kezdődő program délelőtt Dunántúszás, délután streetball kupa, sportbemutatók és gyermekfutamok várják a résztvevőket. Sötétedés után pedig, ahogy hallottuk, elrajtolnak az éjszakai futamok, majd a napot a Night Bike zárja. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen, mi is a lehetőséget.
1: Sallai György, a Generáli OVT Dunátúszás egyik társszervezője, valamint Old Boglárka, a Generáli a Biztonságért Alapítvány szakértője voltak ma az Egészségkód vendégei. Most egy kis szünetet tartunk, a zene után pedig folytatjuk az Egészségkódot.
3: Egészségkód. A test és a lélek jelzései. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 12:30, jó napot kívánok a mikrofonnál, Kecső Rihárd, önök az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit hallják. Röviden Nepálból, friss információ szerint már 3 magyar állampolgár keresnek a nepáli villámárvíz után. Részletek majd később. Megkezdte a Klebersberg központ több mint 84 ezer tanszercsomag kiosztását. A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő első 8 osztályos tanulók kapják. Sinka Edita, a Klebersberg központ elnöke közölte, a program uniós forrásból valósul meg az Európai Szociális Alap Plusz keretében. A mostani kiosztás már a 3. ilyen támogatás a programban. Eddig több mint 208 ezer tanszer csomagot szereztek be, összesen mintegy 2 milliárd forint értékben. Az előző kormány költségvetési politikája miatt az idei gazdasági növekedés a tervezett felét sem érte el, ez Kármán András jelentette ki. A pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban azt mondta, a kormány átvilágítása során több olyan tételt találtak, amely nem a szerződések szerinti összegben szerepelt a költségvetésben. A tárca korábban 8,3%-os hiánnyal számolt, ezt azonban 7,5%-ra sikerült csökkenteni. Kiemelte, az első 100 nap intézkedéseivel 400 milliárd forintot takarítottak meg, évvégéig pedig további 300 milliárd forintos megtakarítást várnak. A miniszter közölte azt is, hogy visszavezetik a katásadózást, és a kormány 2030 végére teljesíteni az Európa vezetéséhez szükséges feltételeket. 2 éve bezárása után szeptemberben újra megnyílik Iványi Gáborék iskolája, a Veszli Kincsei iskola. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke közölte, hogy megkapták a működési engedélyt a kormányhivataltól és az oktatási miniszter egyetértő nyilatkozatát is. A fővárosi kormányhivatal még 2024-ben törölte a nyilvántartásban a MET 2 oktatási intézményét, a bíróság azonban később kimondta, hogy a döntés jogellenes volt. Az iskola újjászervezése és az előírt felújítások után egyelőre az első osztály indul el. A MET mellett ősszel elindítja a Veszli Akadémiát is, amely sajátos nevelési igényű gyermekek támogatását és a pedagógusok, valamint családok érzékenyítését segítené. Lengyelország 250 millió eurós bírság kiszabását kezdeményezte a Metával szemben az Európai Bizottságnál. A lengyel digitalizációügyi miniszter szerint a Facebook tulajdonosa nem ellenőrzi megfelelően a káros hirdetéseket és a hamis tartalmakat. Lengyel kibervédelmi intézet 122 hamisnak minősített hirdetés miatt tett panaszt a Metánál, de ezek többségét a cég nem törölte. A miniszter elégtelennek nevezte a Meta válaszát, különösen a lengyel vállalkozók arcát felhasználó hamis reklámok ügyében. A Meta szerint ugyanakkor az elmúlt egy évben több százezer Lengyelországból származó hamis hirdetést és megtévesztő tartalmát távolított el.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenésen 150.023 ponton áll. A részvénypiac forgalma 6,5 milliárd forint felett. A vezető részvények között a Richter erősödik 4,1%-kal 46.013.350 forintig, mert pillanatra a szemem az OTP-n volt már, amely 6,1%-os mínuszban a 46.050 forintos említett áron. A MOL 1,1%-ot esik 4.946 forintig, a Telekom pedig 6,1%-os mínuszban 2.520 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot és 50 fillért, 1 dollárért 313 forintot kérnek. Európát is megnézzük, ott nagy rész mínuszos a hangulat, leszámítva Frankfurtot, de ott is csak egy 2,1%-a plusz. 7,1%-kal csökken londoni FTSE, 8,1%-del a párizsi kakaron, a milánói és a madridi tőzsde pedig 0,5%-kal korrigál lefelé. Az olajárak most vegyesen teljesítenek, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI most $82.20, a Brent $87.90. Idehaza holnap csak a gázolaj nagykereskedelmi ára módosul, méghozzá bruttó 6 forinttal csökken, a benzin ára változatlan marad. A mai napon a 95-ös benzin átlagosan 592 forint, a gázolaj pedig 681 forint literenként. Persze töltőállomásokon lehetnek eltérések az árak tekintetében. Friss hírek még Nepálból. Most a nepáli katasztrófa védelem legfrissebb adatai szerint 826 ember tűnt el, és közülük több mint 520 turista. A katmandói kormány 2000 katonát vezényelt az árvízsújtott a térségbe. A hadsereg részéről pedig elmondták, hogy idáig 97 túlélőt helyeztek biztonságba.
0: Időjárás jelentés.
1: Napsütéses időnk lesz, legfeljebb néhol lehet kisebb futó zápor, esetleg zivatar. A szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet 19 és 29 fok között alakul. Néhol északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb érték. A fővárosban most 21 fok van.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
2: Már is folytatjuk az egészségkódot, a tiszta, biztonságos vizet hajlamosak vagyunk természetesnek venni, megnyitjuk a csapot, megtöltjük a poharunkat, lezuhanyzunk, és ezt sorolhatnánk tovább. Közben ritkán gondolunk arra, hogy a víz minősége nem mindig ítélhető meg a színe, az íze vagy a szaga alapján, de mit lehet kimutatni egy vízmintából, milyen baktériumok, kémiai eltérések vagy más szennyeződések jelenhetnek meg, illetve jelenthetnek egészségügyi kockázatot, ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Köszöntöm a stúdióban Adamecz Zsuzsannát, a Színlab mikrobiológiai részleg vezetőjét. Szervusz!
3: Jó napot kívánok, sziasztok!
2: Farkas Bencét, a cég környezet analitikai üzletág vezetőjét.
4: Üdvözlök mindenkit!
2: Valamint itt van velünk Póda Tamás, a Színlab kereskedelmi és marketing igazgatója.
5: Szervusz, Tamás! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: És akkor vágjunk is bele, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, és Tamás, akkor veled indítanék, hogy ugye elhangzott, hogy nem mindig tudjuk megítélni, hogy ez a víz mennyire tiszta, mennyire biztonságos, milyen élethelyzetekben válhat, ezért különösen fontossá, hogy ne csak ránézzünk a vízre, hanem laboratóriumban is megvizsgáljuk.
5: Hát egy poénnal indítanék, ez a puding próbálja az evés, de ugye nem feltétlenül.
2: Akkor már baj van.
5: Igen, akkor már baj van, hogyha ugye a puding nem volt jó. És hát a vízzel is előfordult, hogy nem jó, és ugye lehetnek eléggé kellemetlen tünetek utána. Ugye főleg most nagy meleg van, kánikula, reméljük az emberek sok vizet fogyasztanak, mert hiszen ez kell az egészségük megőrzése érdekében, de hát ugye tudjuk azt, hogy ilyenkor azért bőszen látogatjuk a fürdőket, esetleg veszünk mindenféle műanyag felfújható medencét, és ebbe pancsizunk otthon, de nem mindegy az, hogy a víz, amit beleteszünk, és pancsizik benne a gyermek, vagy akár saját magunk, annak az összetétele milyen, vagy esetleg hogyan változik, hiszen azért a medence ez ugye ki van téve annak is, hogy a környezeti hatásokra változhat. Az összetétel, a benne lévő anyagok, baktériumok, azok hogyan fejlesztik saját magukat, és lesznek olyan kórosak számunkra, amiből mindenféle problémánk lehet. Ezért érdemes, mint mindig, az egészségünkre nagy fókusszal olyan vizsgálatokat igénybe venni, ami a víz összetételét vizsgálja meg, és ugye erre kiváló kollégák segítenek akár a szervezetünkön belül is, hogy meg tudjuk azt mondani, hogy mondjuk megfelelően tisztítjuk a vizet, megfelelő adalékokat teszünk hozzá mondjuk a medencevízhez, vagy akár a vízrendszerünk, amit otthon használunk, az mondjuk belemosódik-e az ivóvízünkbe, kicsit csúnyán magyarosan fogalmazva. Tehát ezek azok a vizsgálatok, amiket ilyenkor is, és egyébként egyébként egész évben bármikor is érdemes elvégezni.
2: És szerintem beszéljünk arról, hogy mit keresnünk, vagy kerestek a vízben. Zsuzsa, amikor egy vízminta megérkezik hozzátok a laborba, akkor mikrobiológiai szempontból mit kerestek benne? Tehát milyen baktériumok, mikroorganizmusok azok, amelyek mondjuk leggyakrabban problémát okoznak?
3: Köszönöm a kérdést. Ez igazából le van írva, hogy egyes víztípusokból milyen baktériumokat kell vizsgálni. A leggyakoribb vizsgálataink közé egyébként egy ilyen telepszámvizsgálat tartozik, ami a vízről egy általános képet fog nekünk adni, illetve amivel talán nagyon gyakran találkozhat mindenki, vagy már hallhatta a nevét, az az úgynevezett E. coli, Escherichia coli baktérium, Enterococcus baktérium, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, tehát ezek a leggyakrabban előforduló vizsgálati kéréseink, illetve megemlíteném még az úgynevezett Legionella vizsgálatokat, amit azért érdemes elvégeztetni, mert ő egy nagyon veszélyes kórokozó tud lenni, ugye tüdőgyulladást tud például okozni, és minden olyan közeg, ahol aeroszol tud képződni, például egy zuhanyzóban, vagy hogyha valakinek van otthon jacuzzia, és azt ugye üzemelteti, ebben a meleg vízben, ahol ezek a kis aeroszol szemcsék utána terjednek ott körülöttünk, gyönyörű szépen ez a baktérium tud terjedni, és fertőzéseket tud okozni.
2: Milyen szépen fogalmazta, hogy gyönyörű szépen tud terjedni. Beszéljünk akkor, Bence, még arról, hogy te pontosan mivel foglalkozol, ugye környezetanalitika, hol jön ez a képbe?
4: Így van, itt Zsuzsi válasz előtt visszalépnék egy kicsit, tehát, hogy alapvetően a SZINLAB környezetanalitika laboratóriuma két laboratóriumból tevődik össze, és az egyik a víz- és élelmiszervizsgáló laborunk, ahol értelemszerűen vizet és élelmiszer mintákat vizsgálunk, ezen kívül vannak olyan speciális minták, erről majd Zsuzsi fog ejteni pár szót, hogy milyen speciális mintákat vizsgálunk még, de a fő irányunk az a víz és élelmiszer minták. Nagyon fontos az, hogy a hatóság konkrétan nézi a mi mintavételeinket olyan formában, hogy nekünk egy akkreditált folyamaton és státuszon kell végigmennünk, tehát minden évben maga a központi hatóság ellenőrzi azt, hogy mi megfelelünk az adott jogszabályoknak, vagy nem felelünk meg. Legtöbb mintánk a vízmintából van, itt alapvetően ivóvízmintákat nézünk, technológiai vizeket, fürdő, ahogy Tomás is említette, fürdővizeket, ezek lehetnek medencés fürdővizek, vagy akár az országban lévő felszíni szabad strandok, tehát leginkább ezekkel foglalkozunk, emellett van elég nagy számú élelmiszer mintánk is, ami elég fontos terület itt a labor életében.
2: Egyébként, ha már a vizsgálatokról beszélünk, mennyire gondolunk előre, mennyire gondolunk a prevencióra, tehát már csak akkor megy el valaki a vizét megvizsgáltatni, ha nagy baj van, vagy esetleg szeretnénk tudni, hogy mi van a vízben, ami a csapból folyik?
5: Bár csak mondhatnám, hogy mindenki rendkívül tudatosan gondolkodik a saját medencéjével kapcsolatban, de akkor ugye nem lennék 100%-ban hiteles, sem mondanék igazat. Igazság szerint, ugye, ha hatóságról beszélünk, a hatóság meghatározza azt, hogy milyen vizsgálatok kellenek ahhoz, hogy mondjuk medencéket üzemeltessen mondjuk egy fürdő, vagy mondjuk egy hotel a wellness részlegében megtalálható vízzel kapcsolatos szolgáltatásait hogyan tudja azt a lakosság számára szabályszerűen értékesíteni. Itt ugyanezek a szabályok lennének érvényesek egyébként saját magunkra, hiszen ugye ne várjunk már el többet mondjuk egy szállodától, vagy egy fürdőtől, mint amit egyébként saját magunk megteszünk. Ugye kolléganőnk említette, hogy le vannak írva, hogy milyen vizsgálatok szükségesek. Ha már valaki mondjuk kíváncsi rá, akkor ezt megnézheti, hogy a hatóság milyen vizsgálatokat ír elő, és akár saját maga előírhatja saját magának, hogy ezeket a vizsgálatokat megcsinálja, mint minimum a medencéjébe, amiben ugye saját magát vagy bárkit áztat. Ebben nem vagyunk preventívek. Általában itt is az a megfigyelhető, hogy amikor valamilyen probléma van, vagy valaki fölkapja a fejét arra, hogy mondjuk a sajtóban megjelenik, hogy mondjuk Budapest valamelyik kerületébe túl nagy a réz szennyezettség a csövek miatt, akkor ez tök jó, mert a sajtót megfutja, a média ráugrik, cserében állunk is csörög a telefon egy csomó esetben, hogy akkor menjünk ki, és akkor nézzük meg a rézt. De hogy igazából nem feltétlenül egyébként a rézzel van a legnagyobb probléma, ez csak csak egy mondjuk média hír, ami tök jól eladható, lehet, hogy más összetevője a víznek sokkal nagyobb problémát okozhatnak, és ezért érdemes itt is egy kicsit tudatosabbnak lenni, és olvasgatni róla. Esetleg itt is javaslom azt, hogy megkeresni azokat a szakembereket, akik ezzel foglalkoznak, akár természetesen fel lehet hívni azokat a laboratóriumokat, akik ezzel foglalkoznak, és ott biztosan van olyan szakember, aki ebben tud segíteni.
2: És hát felmerült, hogy milyen speciális dolgokat vizsgáltok, Bence említette, úgyhogy kérlek, Zsuzsa, mesélj erről is.
3: Így van, tehát ahogy a nevünkben is benne van, víz- és élelmiszervizsgáló laboratórium, tehát a mintáinknak a nagy részét ezek a jellegű mintatípusok fogják nekünk adni. Azonban szükséges azt megemlíteni, hogy nem csak ilyen mintákkal foglalkozunk, hanem van egy környezethigiénés mintacsoportunk is, ahol igazán különlegességekkel találkozhatunk. Itt, amit én kiemelnék, az, hogy műtőkből például levegővizsgálatokat végzünk, illetve műtőkben különféle eszközöknek a felszínét meg tudjuk vizsgálni, és ugye ezáltal is biztosítva, hogy minden megfelelően legyen ezekben a kórházi helységekben előkészítve az egyes beavatkozásokhoz, de nem csak műtőkben és kórházakban, hanem különféle tiszta terekben, gyárakban, üzemekben is lehet ilyen levegővizsgálatokat végeztetni például, ami lehet, hogy így elsőre furcsának hangzik, de igen, egy levegőből is tudunk akár baktérium számot, akár penészgomba számot mondani.
2: Most felmerül a kérdés a mintavétel szempontjából, a biztonság kérdéséből, hogy az a minta, amit eljuttatunk a laboratóriumba, azt hogyan lehet biztonságban megtenni, tehát hogy az a bizonyos minta, az a minta legyen, amivel elindultunk.
4: Itt két külön lehetőség van. Az egyik ugye vannak, amit említettem az előbb, az akkreditált mintavételek, amit Tamás mondott, itt alapvetően ezt a fürdőknek írják elő, szállodáknak és olyanoknak.
2: Az sokkal egyszerűbb helyzet.
4: Ez nyilván ez egy egyszerűbb helyzet. Ha valaki magánszemélyként informálódni szeretne a saját vize állapotáról, akkor van arra lehetőség, hogy akár PET palackban, vagy kifertőtlenített bármilyen palackban bejutassa egy laboratóriumba a vízmintáját, és akkor a laboratórium már információt tud neki adni arról, hogy milyen kórokozók, vagy esetleg kémiai anyagok lehetnek az ő vizében.
2: Egyébként számít az időfaktor, hogy mondjuk mennyi idő alatt visszük be ezt az adott mintát?
4: Abszolút számít.
2: Igen, itt Zsuzsa is bólogat bőszem.
3: Igen, igen. Hát ugye mikrobiológiai vizsgálatok esetében mintavételtől számít, hogy 24 órán belül ezeket a mintákat fel kell dolgozni, tehát itt ugye élőlényekről beszélünk, és ezért szorít minket az idő, hogy őket életben kell tartani, tehát hogyha valaki leveszi hétfőn a mintát, és szeretné a kútvizét megvizsgáltatni, de a laborba az csak pénteken jut be, és mi akkor tudjuk elkezdeni a feldolgozást, akkor előfordulhat, hogy ugye nem a valós eredményt fogja megkapni. Tehát itt tényleg törekedni kell arra, hogy az adott mintát minél korábban bejutassuk a laborba, és hogy mi minél korábban el tudjuk kezdeni az adott vizsgálatot.
2: Jó is, hogy említetted a kútvizet. Itt felmerül azért bennem a kérdés, hogy rengeteg tévhit van például a kútvízzel kapcsolatban, hogy az mennyire tiszta, mennyire lehet ivásra alkalmas. Itt fontos azért minden esetben a mintavétel?
5: Abszolút. Nem tudhatjuk, hogy a kútfúrásnál milyen réteget sikerült ugye eltalálni, milyen kvázi talajvíz réteget fogunk ugye fölhozni a vízzel, vagy ugye a felszínre. Itt minden esetben egyébként, hogy hát hatóságilag is elő van írva ugye a furt kutaknál, hogy a víz felhasználására mik vonatkoznak, de hogyha mondjuk saját magánhasználatra használom, akkor nem biztos, hogy amivel locsolok, azt érdemes meg is inni. Ezt érdemes megvizsgálni, és megint csak elkerülni a későbbi nem várt eseményeket, mert ez persze lehet egy mondjuk egy vicces hasmenés, meg lehet mondjuk egy kevésbé vicces, komolyabb probléma is. Úgyhogy minden esetben, ha kutat furunk, minél előbb juttassuk be a mintát a laboratóriumba, és ott az összetevőit egyébként a kollégák el fogják mondani. Azt is meg tudják mondani egyébként, hogy a hatósági előírásoknak megfelelően ivásra alkalmas-e a víz, avagy sem. Úgyhogy itt mindenképpen szorgalmaznám a lakosságot arra, hogy ha ilyenben gondolkodnak, akkor ezt mindenképp tegyék meg. Meg hát egy saját privát példát is szívesen megosztok, vettem én is olyan ásványvizet rendesen hétköznapi boltban, aminek furcsa volt a szaga, és amiatt én kivizsgáltattam. Ugye az előbb mondtad, hogy a szagra és a állagra, igen, vagy hát az áttetszőségre vonatkozóan nem lehet megmondani, hogy mi van a vízben, ám de ez is egy nagyon fontos vizsgálat, ugyanis meg szokták ugye szagolni az élelmiszerlaborban, meg hát stb. A lényeg az, hogy kiderült, hogy nem volt rendesen elöblítve a PET palack, amibe beletöltötték az ásvizet. Magának a víznek az összetevővel nem volt probléma, de a PET palack nem volt jól elmosva, és ezért volt gyakorlatilag vegyszer szaga a víznek. De egyébként meg lehetett volna inni, a kollégáim mondták, hogy nyugodtan igyem meg. Hát nyilván nem fogok egy mosogató szagú vizet inni, de egyébként az például nem volt egészségre káros. Ezzel nem azt mondom, hogy a boltban egészségre káros vizeket lehet találni, de mindenféleképpen érdemes ezeket a vizeket kivizsgáltatni, ha valami gyanús, és ha valami nem gyanús, akkor is.
2: Ha a kutvízre még egy pillanatra visszatérünk, akkor egy mérés elegendő ilyenkor? Tehát első alkalommal, amikor ugye először dönti el az ember, hogy használja ivóvízként vagy nem, de ugye bármilyen környezeti hatás is érhet.
4: Ez eredményfüggő, eléggé, hogy elég egy mintavétel, vagy nem elég egy mintavétel.
2: Lehet, hogy itt, vissza kell mérni?
4: Lehetséges, igen. Itt, amit Tamás mondott, azt annyival egészíteném ki még a kútvizeknél, hogy vannak olyan eljárások, amivel lehet javítani a kútvizeknek a minőségét. Tehát ott, hogyha én azt gondolom, hogy jelenleg nem iható a kútvizem, A, lehet, hogy kijön, hogy igen, amúgy alapvetően iható a kútvizem, vagy B, valamivel, valamilyen eljárással adott cégek tudják javítani a kútvizünknek a minőségét. Ilyenkor érdemes visszamérni, hogy ez az eljárás ez hatékony volt, vagy nem volt hatékony.
2: Hogyha még a labor mintavételt, illetve hát a ti munkátokat nézzük, Zsuzsa, akkor mennyi idő alatt születik eredmény, mire számíthatunk?
3: Hát igazából ez egy nagyon fogós kérdés, mert erre nem tudok egy egyértelmű választ adni. Itt ugye, ahogy ezt már korábban említettem, nagyon sokféle baktériumot vizsgálunk, és mindegyiknek más-más igényei vannak. Másféle táptalajon kell ezeket a baktériumokat tenyészteni, más inkubációs időt kell alkalmazni, és van olyan vizsgálatunk, amiről már 24 óra alatt tudunk bármilyen eredményt mondani. A vizsgálatainknak az, amely egyébként egy 48 órás tenyésztéses módszer alapul, viszont vannak olyan vizsgálataink is, amelyek ilyen 7-12 napot igénybe vehetnek, úgyhogy ez mindig hát attól függ, hogy a megrendelő és a partner mit kér, milyen vizsgálatot kér, illetve még azt hangsúlyoznám, hogy nagyon sokszor ugye itt lemegy a tenyésztés, feldolgozzuk a mintákat, tenyésztjük megfelelő táptalajon megfelelő ideig, és hogyha kinő bármi baktérium, ami számunkra gyanús, azt nekünk mindig meg kell erősíteni, tehát hogy itt nem csak úgy vaktába zajlik az eredményeknek a kiadása, hanem egy nagyon komoly megerősítő munka is zajlik mögötte, ami ugye plusz időt tud igénybe venni, akár plusz 24-48 óra még szükséges lehet.
2: Tamás, illetve, hogy még kiegészítenéd.
5: Egy gondolat támadta, amit a Bence mondott előbb, és ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogyha a kútvizünket fel tudjuk úgy javítani, hogy ihatóvá válik víztisztítóval, vagy bármilyen egyéb berendezéssel. Annak ugye vannak előírásai, hogy azt hogyan kell, van egy használati utasítás. Ugye rendkívül hanyag eleganciával általában ezeket nem szokták betartani az emberek. Most én mondjuk magamból indulok ki, valószínűleg én se tartanám be. De nagyon fontos, hogy éppen ezért erre nagyon hangsúlyosan figyeljünk, hogyha mondjuk tisztított a vízünk, kútvízünk, és azt isszuk egy valamilyen berendezéssel. Egyrészt mérjük vissza, hogy biztos jól működik-e a berendezés, nehogy valamilyen meghibásodása legyen, vagy nem megfelelő szűrője van. Mérjük vissza, hogy még hatékonyan szűrje mondjuk X időn belül. Nézzük meg a használati utasítását, hogy mit ír elő a tisztítással kapcsolatban, és ezeket elég fontos betartani, mert ebben az esetben akár az egészségünkkel játszunk.
3: Így van, erre rácsatlakoznék, hogyha lehet, hogy tényleg ezeket a szűrőben rendezéseket, illetve az ilyen házi vízszűrő készülékeket is érdemes időközönként ellenőriztetni, mert tényleg egy olyan biofilm keletkezhet, ami többet árt, mint használ. Tehát, hogy ezekben a biofilmekben a baktériumok nagyon jól meg tudnak telepedni, ők ott jól érzik magukat, elszaporodnak, és tényleg ezek kórokozó baktériumok lehetnek, amik utána több bajt fognak okozni, mint azt gondolnánk. Úgyhogy érdemes tényleg itt ilyen szempontból is időközönként vizsgáltatni azt a vizet, ami a csapból folyik.
2: A lakossági ivóvízről beszélgettünk most az utóbbi pár percben. Leginkább egy picit térjünk még vissza itt a természetes fürdőhelyekre, illetve arra, hogy itt miért fontos, akár például a Balaton esetében a rendszeres és több pontról, mint a vétel.
4: Nyilván ez egy alapvető népegészségügyi elvárás, hogy ahol emberek bemehetnek a vízbe, ott az ellenőrizve legyen állami oldalról, hogy ez a víz megfelel az adott előírásoknak. Itt nyilván mindig frissítik a jogszabályokat, jönnek be új trendek, jönnek be új olyan paraméterek, ami fontos lehet akár egy medencés fürdővízben, akár egy felszíni vízben, természetes fürdővízben. Tehát itt alapvetően az emberek védelme az elsődleges.
2: Hogy és ez egy különleges terepmunka, gondolom.
4: Ez egy nagyon különleges terepmunka. Igen, itt a kollégák nagyon sokat tudnának mesélni arról, hogy ők milyen helyeken vettek már mintát. Itt, hogyha a Balatont említjük, akkor gyakori az, hogy hajóznak a kollégák, és akkor hajóval mennek végig a mintavételi pontokon, ami ugye ki van jelölve előre, hogy a fürdő területén belül legyen meg az, hogy az adott ponton megfelel-e az előírásoknak a vízminősége.
2: Rövid záró kérdésre maradt időnk. Mire hívnátok fel a figyelmet, kifejezetten a lakosság figyelmét? Mit tegyenek, mi az, amikor érdemes a vízmintavételt igénybe venni?
5: Én azt gondolom, hogy ebben a stúdióban is nagyon sokszor mondtuk a megelőzést. Uh-huh. Itt is erre hívnám fel a figyelmet, hogy jót tegyünk, jót ígyunk. Tudjuk azt, hogy mit iszunk meg, és hogyha saját kutat használunk öntözésre, medence feltöltésre, bár akármi, ami a vízzel kapcsolatos a saját háztartásunkban, ott legyünk tudatosak a vízfelhasználással kapcsolatban. Tudjuk meg, hogy mit iszunk. Ha pedig ellátogatunk bármilyen medencés helyre, fürdőbe, bárhol, nem feltétlenül kukacoskodás egyébként megkérdezni azt az üzemeltetőtől, hogy elvégezte a megfelelő vizsgálatokat. Egyébként Magyarországon az a tapasztalat, hogy ezeknek a fürdőknek az üzemeltetői rendkívül nagy figyelemmel rendelkeznek, és mondjuk odaadással a hatósági előírások bentartásának, tehát senkit nem ijesztenék, meg nyugodtan menjenek fürdeni az emberek, mert hál' Istennek az üzemeltetők nagyszerűen figyelnek erre, de jó az óvatosság.
2: Nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom, hogy ez mára jó végszó, és majd akkor folytatjuk innen. Adamez Zsuzsanna, a SZINLAB mikrobiológiai részlegvezetője, Farkas Bence, a cég környezetanalitikai üzletág vezetője, valamint Póda Tamás, kereskedelmi és marketing igazgató voltak ma az Egészségkód vendégei. Köszönöm, hogy itt voltatok.
4: Köszönjük szépen.
5: Köszönjük szépen.
2: Én megköszönöm a mai figyelmet. Egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
0: Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.
6: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor is az utamat

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
2: Tél van, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárd, jó étvágyat kívánok az ebédelőknek! Január 1-től 120 ezer forintra emeli a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, ezt Magyar Péter jelentette be. A miniszterelnök közölte, a döntés több százezer idős embert érinthet, sokaknak akár a duplájára nőhet a nyugdíja. Hozzátette, a kormány vényköteles gyógyszerek áfamentes tételével és a tűzifáfájának csökkentésével is segíteni az időseket. Magyar Pétert hallják.
3: Az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Több százezer idős honfitársunk minden hónap végén azt számolgatja, hogy a gyógyszert, az élelmiszert vagy a rezsit, esetleg a tűzifát tudja kifizetni. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Azt ígértük, hogy 120 ezer forintra emeljük a nyugdíjminimumot. Célzottan megemeljük a legalacsonyabb nyugdíjakat, és ezzel több százezer idős honfitársunknak segítünk. Természetesen nem csak a soha nem látott mértékű nyugdíjemelés, de a vényköteles gyógyszerek áfamentes tétele és a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentése is hozzásegíti a leginkább elfelejtett idős honfitársaink százezreit az emberhez méltó élethez. A kormány döntése a 2027-es költségvetés elfogadását követően január 1-től lép életbe.
2: A magyar állam veszi át a Batthyány Lajos Alapítvány eddigi feladatainak ellátását. A miniszterelnökség közölte, hogy a végleges kormányzati jogi álláspont alapján nincs lehetőség az alapítvány tovább működtetésére. A kormány még júliusban döntött arról, hogy az alapítvány közfeladatait és közérdekű tevékenységeit augusztus 31-től több miniszter veszi át. A tájékoztatás szerint az állam a jövőben is gondoskodik az értéket teremtő és közérdeket szolgáló programok folytatásáról. A feladatátvételt úgy hajtanák végre, hogy az érintettek számára a lehető legkevesebb változással járjon. Két éve bezárása után szeptemberben újra megnyílik Iványi Gáborék iskolája, a Wesley Kincsei iskola. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke közölte, hogy megkapták a működési engedélyt a kormányhivataltól és az oktatási miniszter egyetértő nyilatkozatát is. A fővárosi kormányhivatal még 2024-ben törölte a nyilvántartásból a MET két oktatási intézményét, a bíróság azonban később kimondta, hogy a döntés jogellenes volt. Az iskola újjászervezése és az előírt felújítások után egyelőre az első osztály indult el. A testvérközössége mellett ősszel elindítja a Wesley Akadémiát is, amely sajátos nevelésű igények, gyermekek támogatását és pedagógusok, valamint családok érzékenységét segítené.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 6,1%-os csökkenésen 149.838 ponton áll. A részvénypiac forgalma 7,4 milliárd forint. A vezető részvények között egyedül a Richter emelkedik 3,1%-kal 13.340 forintig. A MOL 9,1%-os mínuszban 4.956 forinton. Az OTP 1%-ot esik 45.840 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,5%-os csökkenés mellett 2522 forinton jelenleg. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot és 50 fillért, 1 dollárért 313 forintot és 20 fillért kérnek. Európában csak a frankfurti DAX index emelkedik 0,2%-kal. A londoni FTSE 0,7, a párizsi kakaron 1%-ot csökken, Milánóban 0,5%, Madridban pedig 0,4%-os a mínusz. Az olajárak vegyesen alakulnak a világpiacon, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI hordonként jelenleg $82.10, a Brent $88.10. A hazai benzinkutakon holnap csak a gázolaj nagykereskedelmi ára módosul, bruttó 6 forinttal csökken, a benzin ára változatlan marad. A mai napon az átlagárak alapján a 95-ös benzin 592 forint, a gázolaj pedig átlagosan 681 forint literenként. Persze töltőállomásokon lehet eltérés az árak tekintetében.
0: Időjárás jelentés.
2: Napsütéses időnk lesz, legfeljebb néhol lehet kisebb futózápor, esetleg zivatar, a szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet 19 és 29 fok között alakul, néhol északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb a csúcsérték, és estére 17 és 27 fok közé hűl a levegő. Köszönöm figyelmüket, a folytatásban könyvben utazom, itt a Trend FM-en, hírekkel pedig majd fél egykor.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend FM. Szóljon bele, szóljon hozzánk. SMS és Viber számunk 0672-942-942. Írjon nekünk most. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Egy regényt hoztam mára, amely olyan, mint egy üzenet. Mára címe is különös, Dolly, amikor üt az utolsó órád, itt az ideje elkezdeni élni. És már is mutatok néhány méltató mondatot a könyv fülszövegéből. Szatirába oltott kiáltvány az idősekért, amelyben Dolly a szócső, méltóságot, tiszteletet, felnőtt bánásmódot követel korosztályának. Vagy... A szépkorúság lehetőség ahhoz, hogy mindazt megéljük, amire egyszer vágytunk, csak lehet, hogy elfelejtettük, hogyan is kell. Hiánypótló tabu döntő és realista mű úgy facsarja a szívedet, hogy közben nevetsz. És még egy rövid idézet. Dolly 70-valahány év után rájött, hogy kár volt megtanulni a csendben maradni, úgyhogy elkezdi megismerni a saját hangját. Vitába száll a konyhással, az eladóval, a biztonsági őrrel, de még a saját vérnyomásával is. Fekete Judit regényéről beszélünk ma, amely megérinti az olvasót. A főhőse, Dolly, pontosan tudja, mit szeret és mit nem. Nem szereti például a parkokat, a hangos embereket, és semmit, ami kizökkenti a megszokott rendjéből. Eljár a Margaréta idős otthonba, hogy megebédeljen, mert 70 év fölött az ember már megtanulja, hogy a világ akkor működik jól, ha kiszámítható. Csak hogy Dolly testében mostanában valami egészen furcsa dolog történik. Különös szívdobbanások, megmagyarázhatatlan érzések törnek rá, mintha valami változna benne. Ezzel kezdjük a beszélgetést Fekete Judittal. Dolly fiát idézem, aki egyébként orvos, és a riasztó tünetekről beszél. Anyám mostanában táncolás közben összeesik, indokolatlan hangulatingadozásai vannak, lepkéket érez a mellkasában, és pizzát eszik.
5: Van egy idős nénink, aki... Hát éli a nyugdíjasok átlag életét, tehát van egy kis panellakása, egy nap egyszer lemegy ebédelni egy idősek otthonába, visszamegy és várja, hogy elteljen az idő, és így telnek a napjai, amikor egyszer csak mindenféle fizikai tüneteket észlel saját magán, amit nyilván egyáltalán nem ért, és azt mondja, hogy valami nem stimmel, furcsa tünetek, és elkezd azzal foglalkozni, hogy mi történik vele, és nyilván hát van egy ilyen kalandos része is a dolognak, és egy kicsit átmegy nyomozásba is, de a lényeg az, hogy Dolly elkezdi furcsán érezni magát, és elkezdi azt érezni, hogy talán ebben a világban valami más is van azon kívül, amit ő eddig látott.
4: Arról mesélhetsz, hogy miért nem látta ő ezt eddig?
5: Hát az, hogy ő miért nem láthatta eddig, szerintem nagyon sokan nem látják, és ez nem csak Dóli, hanem szerintem ez a mi korosztályunk is, és tényleg bármilyen korosztályt lehet erre mondani, hogy nem nagyon látjuk ebben a nagy rohanásban és ebben a nagy kapkodásban, hogy miben vagyunk, kik vagyunk mi, és hogyan érezhetnénk sokkal jobban magunkat. Most nyilván egy nő esetében azért azt kell, hogy mondjam, főleg ugye Dóli generációjánál, az, hogy hogyan élték le az életüket, és hogy volt-e, hát nem volt, ezt tudjuk, hogy nem volt én idő például, tehát, hogy ez nagyon divatosan hangzik ma, de hogy tényleg szükségünk van az én időre, és szükségünk van arra, hogy mi magunk jól érezzük magunkat, hogy egy kicsit magunkra figyeljünk, és igenis kell egy bizonyos fokú önzőség. Ez Dóli generációjában tulajdonképpen nem volt, tehát mit csinált Dóli? Dolgozott egész életébe, szinte egyedül nevelte az egy szem fiát, és éjjel-nappal tulajdonképpen azzal foglalkozott, hogy másoknak hogyan legyen jobb és komfortosabb, és egyszer csak azt veszi észre az ember, hogy így elreppent az az élet, ami tulajdonképpen róla is kellene, hogy szóljon.
4: Hogyan szól ez rólad, ez a regény? Mert nyilván téged valami miatt foglalkoztat ez az idős generáció, de hát azért a te életed az utóbbi időben elég sokat változott. Két laki lettél, egy napsütötte országban, Spanyolországban is élsz. De hogy jött ez a téma neked?
5: Jól érezted, Sherlock, jól érezted, hogy ennek van hozzá köze. Én is éltem azt a bizonyos életet, amit azt gondolod, hogy ez a normális élet. Reggel bemész dolgozni, ott vagy az irodába, berakod a gyerekeket ide-oda, dolgozol 8 órát, hazaruhansz, összeszeded a gyerekeket, elmész bevásárolsz, főzöl, és mire ágyba zuhansz, nem tudom, 11 óra, és tulajdonképpen így teltek el a napok. Az én életemben az a változás, hogy egy kicsit Spanyolország és egy kicsit Magyarország ide-oda ingázgatás, ez tulajdonképpen egy teljesen más életszemléletet adott. Ez valószínűleg köszönhető a fantasztikus spanyolok életszemléletének is, akik sokkal-sokkal lassabban és jobban odafigyelve az élet finomságaira tudnak élni. Ez egyszerűen ragályos, tehát hogy tényleg azt veszi észre magán az ember, hogy Atya Úristen, ez nekem mennyire hiányzott, és hogy mennyire szüksége van az embernek arra, hogy egy picit lassabban, egymásra jobban odafigyelve, kicsit jobban élvezve az életet, és ez elkezd beszűrődni azért az ember életébe, ez a fajta nézőpont, és nekem ami nagyon-nagyon meglepő volt, hogy kint, amikor azt látod, hogy hogy áll össze egy család, hogy az idősebb generáció hogyan van megbecsülve, hogy ők milyen fontos részei a családnak, hogy milyen renoméja van ott a nagymamának vagy a nagypapának, hogy egy egész másfajta családi struktúra áll ott össze, és ezt tényleg látod a hétköznapokban. Itthon meg azt látod, hogy az idős ember teljesen láthatatlan, hogy teljesen infantilizálva vannak, hogy tulajdonképpen észre se vesszük őket, vagy idegesítenek, mert túl lassúak, mert csoszognak előttünk, mert kiskocsit húznak, türelmetlenek vagyunk velük. Tehát, hogy az a fajta szemlélet, amit kint én tapasztaltam az idős emberek irányába, az olyan fokú különbség, ami elkezdett azért bennem is mozogni, hogy elkezdtem magamat figyelni, hogy én amúgy hogyan viszonyulok az idős emberekhez, hogyan reagálok rájuk. És azt hiszem, hogy ez kezdett el bennem így ficeregni, és ezért született ez a regény.
4: Az, amit produkál Dóli a könyv első oldalain, egy pici szorongást okoz az olvasóban, mert a demenciának bizonyos jelei lehetnének ezek, és végig szorongja az ember tulajdonképpen a könyvet amellett, hogy nagyon jól mulat Dóli ténykedésén, és most nem mondjuk el, hogy mi derül ki a végére, de hogy ez benne van a levegőben. Aztán gondolkodom azon is, hogy ez mennyire tipikus, nem, hogy Magyarországon ez jut az embernek eszébe, igen, hogy biztos valami nagy,
5: igen,
4: baj van.
5: Igen, hogy biztos, hogy nagy baj van. És ez nem csak a betegségekre, hanem én azt látom, vagy lehet, hogy ez csak az én érzékelésem, nem tudom, de én azt látom, hogy az az első reakció, ha bármi történik, hogy megijedünk, hogy imádunk rettegni, és várjuk a rossz dolgokat, és nagyon fel akarunk készülni minden szörnyűségre, és egyébként magamon is így érzékelem, hogy teljesen máshogy reagálok bizonyos szituációkra itthon, tehát, hogy azonnal a para van, hogyha valami történik, és nagyon vicces, hogy a kinti Judit, a spanyol életű Judit, meg megint egy másik Judit. Kint olyan emberekkel vagyok körülvéve, és olyan a környezet, hogy egyszerűen fel sem merül bennem, hogy ezt ne lehetne megoldani. Tehát, hogy egyszerűen az az első reakcióm kint, ha bármi probléma van, hogy van egy ilyen bizalom az emberek felé, hogy tudom azt, hogy nagy dolog nem történhet, mert százan ugranak oda segíteni mindennel. Meg fog minden oldódni, és hogy van egy ilyen, tényleg egy ilyen pozitív. Nyilván aki kint él régóta, vagy aki spanyol, ő nem biztos, hogy ezt ennyire látja, vagy érzékeli, hiszen tényleg teljesen máshogy ítéljük meg. Én is azzal, hogy ilyen ingázgatás van, azért nyilván nekem még egy rózsaszín szemüveg rajtam van, tehát hogy nem azt mondom, hogy én nagyon-nagyon ismerem őket. De az, hogy magamon érzékelem a különbséget, hogy itthon hogyan reagálok bizonyos helyzetekre, és kint hogyan, azért az elég érdekes.
6: Hogyan lett Dolliból szabadságharcos, vagy forradalmár, vagy nem is tudom, hogy te hogy nevezed.
5: Anarchista.
6: Igen, megelégedhetne azzal, hogy ezeket a kis változásokat beiktatja az életébe.
5: Én azt hiszem, hogy, hát most Dolli nevében próbálok nyilatkozni, de én azt hiszem, hogy ez a sok változás, hogy ő elkezd érezni, tehát hogy az apátia helyett elkezd érezni dolgokat. Az igazságérzet szerintem még egy nagyon fontos mozgatórugó, amikor van több empátia, akkor megjelenik az igazságérzet is, és elkezdünk kiállni másokért, elkezdünk igazságtalanságokat jobban érzékelni, és kimondani, és lépni, és azt gondolom, hogy Dolinál ez a változás az, hogy elkezdi érzékelni a dolgokat, saját magára odafigyelni, és hogy az igazságérzete is elkezd tombolni. Ő valószínűleg ilyen lehetett, tehát hogy én azt gondolom, hogy Dolly biztos, hogy ilyen volt, csak
6: fiatalon,
5: az élet és az ebből adódó nehézségek egyszerűen kikoptatják az emberből azt, hogy még erre is energiát. Tehát, hogy szerintem valószínűleg az alaphabitus az nem hiszem, hogy nagyon megváltozik, de biztos, hogy vissza tud jönni egyszer csak.
6: A saját felnőtt fia, aki orvos, azt mondja róla, hogy teljesen szürke életet élt, nem nagyon látja nevetni.
5: Igen, hiszen a fia tulajdonképpen abban nőtt föl, azért a pici korunkra nem annyira emlékszünk, de hogy ő amióta emléksz,

0: odafigyelni a családra és a fiára, és hát ebben nőtt fel, hogy ő ezt látta. Tehát ő nem ismerte azt a Dollyt, akivé vált Dolly, vagy aki volt annó, ő azt látta, hogy az édesanyja tulajdonképpen a reggeltől estig rohanás, és hogy abban nincs mosoly, meg abban nincs kedvesség.
1: Végülis az idős korára is ez jellemző, hogy ő teljesen beszűkült.
0: Igen, igen, mint ahogy annyian egyébként, tehát hogy attól függetlenül, hogy ez a könyv azért egy ilyen feel good kötet, és az, ahogy tudunk nevetni Frederick Bachmann Uwe könyvén is.
1: Sokszor eszembe jutott.
0: Igen, én is nagyon szeretem, és ezen is nagyon sokat lehet nevetni, és hogy tulajdonképpen humorral van minden tálalva, de hogy azért tényleg azt tudjuk elmondani az idősebb generációról, vagy az idős emberekről, hogy ez a fajta beszűkülés, ez azért nagyon veszélyes tud lenni. Azért látunk egy-két kivételt, hogy azért 70-80, akár 90 évesen is hogyan tudnak pörögni. Most pont beszélgettem egy ismerősömmel, hogy az édesanyja 80-valahány éves, és hogy nem lehet levakadni a repülőről, tehát ő most világutazó lett 80-valahány éves korára. Tehát, hogy van azért ellenpélda, és látjuk, hogyha fizikailag egyébként rendben vannak egészségileg, akkor miért ne? De hogy ez a szellemi leépülés, meg beszűkülés, azért ez egy nagyon veszélyes dolog.
1: Hogyan reagál a fia? Mi mindent próbál?
0: Neki ez ijesztő, tehát ezt értjük azért, hogy még ha felnőtt is az a gyerek, azért neki ijesztő teljesen más arcát látni egy szülőnek, akit valamilyen módon valahogy megszokott egy karakterként, és ő ahhoz, hát ahhoz nincsen hozzászokva, hogy egyszer csak az ő édesanyja elkezd igazságbajnoka lenni, és hogy különböző tünetei vannak emellé, ami még egy ilyen félelmetes dolog.
1: Táncol.
0: Szerintem, igen, táncolni, igen. Szerintem mindannyiunknak egy kicsit félelmetes lenne az, hogyha a szüleit egyszer csak azt látná, hogy teljesen kivetköznek önmagukból, holott ennek így lehet, hogy lehetne örülni. Tehát, hogy az, hogy azt látjuk, hogy elkezdik élvezni az életet, még akkor is, ha azelőtt nem úgy éltek, alapvetőleg egy ilyen teljesen pozitív dolog. És hát van a könyvben egy jelenet, ahol ugye Dolly elmegy orvoshoz, és minden, ami egyébként egy ilyen hatalmas öröm, azt az orvostudomány lefordítja egy ilyen időskori parának, mert hogy nem találkoztak azzal, hogy 70 évesen vannak ilyen jó dolgok az életünkben. Tehát, hogy ez ilyen tipikus szerintem egy gyereknél, ez biztos, hogy félelmetes, hát persze.
1: Ráadásul, Dolly, ez a te hősöd hajmeresztő dolgokra is vállalkozik tényleg, ami életveszélyes, és említette az előbb Bachmant, Frederick Bachmant, nekem Richard Osman csütörtöki nyomozóklubja is eszembe jutott, de azért, mert ott ugye a 80 fölötti időseknek már semmi nem drága. Meg pontosan. Nincs veszíteni valójuk, tehát, hogy eszemen dolgokra vállalkoznak, mert azt mondják, hogy oké, nincs már olyan sok hátra, még ez nekem belefér. Igen. És Dollyn is azt érzem, hogy hát nem nagyon gondolkodik.
0: Hogy mit veszíthet? Igen. Hogy tulajdonképpen semmit, és hogy tényleg nagyon vicces, én a 40-es korosztály vagyok, de már én is érzem magamon, hogy egyébként sokkal könnyebben döntök, és sokkal könnyebben reagálok bizonyos dolgokra, mert azt érzi az ember egy idő után, hogy így elvesznek ezek a ilyen stresszel járó, saját magunkat szétvizsgáló, tehát hogy nincs rá szükség, rájön egyszer csak az ember, hogy igenis lehetek önmagam, és dönthetek úgy, ahogy, és jogom van dolgokat érezni, és jogom van úgy érezni dolgokat, ahogy. Ez szerintem egy rettentően felszabadító érzés, tehát hogy szerintem 70-80 éves korra eljutni odáig, hogy tulajdonképpen nem tök mindegy, szerintem nagyon-nagyon felszabadító lehet.
1: Mennyire szántod ezt a regényt kritikának, társadalomkritikának, mert hogy azért számos olyan szegmensét bemutatod a magyarországi helyzetnek, az egészségügyet, az idős gondozást, és akár a médiát, amire érdekes ezen a szemüvegen keresztül rálátni. De te ezt ismered?
0: Én ezt ismerem valamilyen szinten, igen. Nekem a nagymamám is jó pár évig idősek otthonában lakott, úgyhogy... Persze, nyilván, hát amikor az ember bemegy látogatni, akkor látja, hogy mi a helyzet, látja, hogy a gondozók, ápolók, akik egyébként végtelenül ki vannak csavarva, és ki vannak égve, és minden tiszteletem mellett, hogy milyen munkát végeznek, azért mégiscsak szembesül azzal az ember, hogy amikor úgy lépek ki az otthonból, hogy atya úristen, és ez az otthon, ez nem egy állami otthon volt, tehát hogy ez egy ilyen fizetős magánotthon volt, és hogy még ott is találkozol olyan szituációkkal, meg olyan helyzetekkel, ami azért riasztó tud lenni. Abszolút volt benne kritika, és ez teljesen tudatosan. Most nyilván próbáltam arra odafigyelni, hogy ez ne egy ilyen nyomorpornó legyen, meg hogy így ne próbáljam meg ezt a rengeteg sok jó embert és jó szakembert bárhogy is kritizálni, hisz sose dolgoztam ebben. De az biztos, hogy kell róla beszélni, tehát az, hogy milyen állapotban vannak mondjuk az idősek otthonai, vagy a kórházak, hogy a falak, a fürdőszobák, de hát ezt tudja az ember, hiszen amikor, ha van gyerekünk, és már voltunk kórházban és szült,

0: akkor van az, amikor ilyen ijesztőbe menni a fürdőszobába letusolni. Tehát, hogy pontosan tudjuk, meg látjuk ezt a helyzetet, de ez olyan szempontból nehezebb szerintem, hogy itt nem rólunk van szó, hanem arról a nagyszülőről vagy szülőről, akit ránk bízott a sors, és utána nekünk kell eldönteni, hogy ő hol legyen, és ez egy tök nagy felelősség, és úgy otthagyni őt, hogy hát tudjuk, hogy azért ez nem pontosan az, amit mi szeretnénk neki, és hát azért ez elég nehéz, tehát hogy teljesen tudatosan voltak benne ezek a jelenetek és leírások.
1: És mi a helyzet a médiával, mert itt nagy segítségére lesz Dolinak, de ahogyan ez működik, azért ez elég ironikusan van benne a regényedben.
0: Én azt hiszem, hogyha valaki a médiában dolgozik, akkor ennek látja azért persze az, hogy miért van benne irónia. Attól függetlenül ez egy fantasztikus eszköz lehet a média. Tehát, hogy ha ez jól van használva, és jókor, jó helyen, azért a könyvből is szerintem az jön le, hogy egyébként fantasztikusan lehet ezt használni, és Dolly ilyen teljesen ösztönösen képes média személyiségé átalakulni.
1: Instagram sztár lesz.
0: Instagram sztár lesz. Igen. Úgyhogy azért attól függetlenül, hogy egy kis kritika itt is van, meg ott is van, azért ez elég hasznos dolog tud lenni, én azt gondolom.
1: A kiszolgáltatottságról és arról, hogy mennyire gyerekként kezelik ezt a generációt, az előbb erről már beszéltél, de azért ez nagy hangsúlyt kap itt. Tehát ő sokszor kikéri magának, hogy nem vagyok gyerek, majd én eldöntöm, én tudom, mit kell, akkor megyek ki, amikor akarok. Nem kérem ezt a vizsgálatot, pedig a fia kéri. Szóval, hogy ez egy nagyon nagy probléma, és észre se vesszük.
0: Igen, szerintem ez az egyik ilyen fő hát ilyen irány, amiről szerintem az összes interjúban, meg mindenhol szeretek beszélni, hogy hogyan kezeljük az idős embereket. Hát abszolút gyerekként kezeljük őket, tehát csak meg kell nézni egy szituációt a kórházba, tehát a fejük fölött beszélgetünk az orvossal, akkor is, ha ő egyébként szellemileg teljesen épp. Az, hogy átbeszélünk a fejük fölött, hogy gyerekként kezeljük őket, szerintem az, hogy megnézni mondjuk egy idősek otthonában, hogy sokszor milyen, ha egyáltalán szerveznek programot, hogy milyen programot szerveznek, hogy én egyébként simán el tudnám képzelni, és én úgy hallottam, hogy van is ilyen, hogy megtanítják a mobil kezelését, vagy számítógépes kezelést, vagy bármit, tehát hogy miért ne lehetne, helyette bábozás van, meg rajzozás. Tehát, hogy ez az infantilizálás, amit az idős emberekkel mi magunk is csinálunk, hogy elkezdünk más hangon beszélni, máshogy nevezni őket, nem a nevükön, hanem a mama, meg a nem tudom, főleg az egészségügyben, mint ahogy a frissen szült anyát, nyilván nem lehet mindenkinek a nevét megjegyezni, de hogy egyszer csak anyukává válsz, és onnantól kezdve anyuka lett a neved. Tehát, hogy ez az idős embereknél szerintem, ahogyan őket kezeljük, hát arról van mit beszélni, igen.
1: Tudatos volt az, hogy teljesen reális boldogság pontokat adtál Dollynak, tehát, hogy nem vitted őt el a Maldív-szigetekre, vagy semmi extrémitás nem történt, hanem csak attól, hogy süt a nap, vagy nem tudom, egy-két táncmozdulat eszébe jut, vagy tetszik valakinek, szóval, hogy ezek annyira ilyen valós dolgok, nem kerülnek semmibe.
0: Itt fontos, hogy a realitás talaján maradjunk, hiszen nincs mindenkinek arra lehetősége, hogy a Maldív-szigeteken sütesse magát, és valószínűleg ennek ahhoz is van köze, hogy én magam is kint Spanyolországban tényleg az most ez borzasztó nyálasan hangzik, de tényleg az apróságoknak kezdtem előrülni. Tehát, hogy az, hogy bámulhatom korlátlanul a tengert, vagy amikor kisüt a nap, vagy nem tudom, meglátom ezeket a csodálatos növényeket Spanyolországban, virágokat és színeket és egyebeket, én magam is elkezdek rácsodálkozni ezekre a dolgokra, és szerintem ez az, ami mindenkinek elérhető. Tehát apróságokra rácsodálkozni, és így örülni nekik, szerintem az mindenkinek elérhető. Tehát a kis nyugdíjasnak is, meg nekünk is, csak elfelejtünk ezekre odafigyelni, mert annyira rohanunk, meg annyira tényleg minden az értékről, és a gyorsaságról, és a pénzről szól, hogy nem vesszük észre ezeket az apróságokat.
2: Fekete Judittal beszélgetünk új regényéről, amelynek címe Dolly, amikor üt az utolsó órád, itt az ideje elkezdeni élni. Tartunk egy kis szünetet itt a műsorban, azután folytatjuk.
3: Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 12:30 múlt, nem sokkal. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárgy, jövök a legfrissebbekkel, többek között a nepáli katasztrófáról is. Emelkedett egyébként a eltűntek száma is, és a halottak száma is, már 289-re nőtt a halálos áldozatok száma. A külügyminisztérium pedig jelezte, hogy 3 magyar eltűntet keresnek. Idehaza az előző kormány költségvetési politikája miatt az idei gazdasági növekedés a tervezett felét sem érte el, jelentette ki Kármán András. A pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban azt mondta, a kormány átvilágítása során több olyan tételt találtak, amely nem a szerződések szerinti összegben szerepelt a költségvetésben. A tárca korábban több mint 8%-os hiánnyal számolt, ezt azonban 7,5%-ra sikerült csökkenteni. Kiemelte, hogy az első 100 nap intézkedéseivel 400 milliárd forintot takarítottak meg, évvégéig pedig további 300 milliárd forintos megtakarítás várnak. A miniszter közölte azt is, hogy visszavezetik a katásadózást, és a kormány 2030 végére teljesíteni az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Lengyelország 250 millió eurós bírság kiszabását kezdeményezte a Metával szemben az Európai Bizottságnál. A lengyel digitalizáció ügyi miniszter szerint a Facebook tulajdonosa nem ellenőrzi megfelelően a káros hirdetéseket és a hamis tartalmakat. A lengyel kibervédelmi intézet 122 hamisnak minősített hirdetés miatt tesz panaszt a Metánál, de ezek többségét a cég nem törölte. A miniszter elégtelennek nevezte a Meta válaszát, különösen a lengyel vállalkozók arcát felhasználó hamis reklámok ügyében. A Meta szerint ugyanakkor az elmúlt egy évben több százezer Lengyelországból származó hamis hirdetést és megtévesztő tartalmat távolítottak el. Kiderült, hogy miért tárgyalt Moszkvában a CIA igazgatója. A Politico értesülése szerint John Ratcliffe elsődleges célja az volt, hogy óvaintse Oroszországot a balti államok elleni bármilyen eszkalációs lépéstől. A hónap elején amerikai hírszerzési elemzések arra figyelmeztettek, hogy Vladimir Putyin már idén ősszel próbára teheti a NATO elszántságát egy szövetséges tagállam elleni korlátozott támadással. Szándékosan gyalogosok közé hajtott egy autós az észak-franciaországi Caen pályaudvarnál tegnap éjjel. A gázadásban egy ember meghalt, 10 megsérültek, közülük 7 súlyos állapotban vannak. A rendőrség őrizetbe vette a 26 éves Oroszországban született gyanúsítottat. A hatóságok egyelőre vizsgálják az intítékot, a férfi korábban nem állt a hírszerzés NATO körében. Az ügyet jelenleg nem kezelik terrorcselekményként.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 7%-os csökkenéssel 149.714 ponton áll. A részvénypiac forgalma 8,4 milliárd forint. A vezető részvények között a Richter erősödik egyedül 6%-kal 13.380 forintig. A MOL 1%-os mínuszban 4.952 forinton, az OTP 1,3%-kal esik 45.740 forintra. A Magyar Telekom pedig 6,1%-os mínuszban 2520 forinton jelenleg. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot és 50 fillért, 1 dollárért 313 forintot kérnek. Európában a frankfurti DAX index emelkedik 0,3%-kal, a londoni FTSE 0,5%-kal esik, csak úgy, mint a milánói és a madridi tőzsde, a párizsi kakaron pedig 1,1%-os mínuszban jelenleg.
0: Időjárás jelentés.
4: Napsütéses időnk lesz, legfeljebb néha lehet kisebb futózápor, esetleg zivatar. A szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet 19 és 29 fok között alakul, néhol északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb a csúcsérték. Késő estére 17 és 27 fok közé hűl le a levegő. A fővárosban jelenleg 23 fok van. Köszönöm figyelmüket. Hírekkel legközelebb majd 1 órakor, és minden bizonnyal én várom önöket a Monitor című műsorunkban. Úgyhogy tartsanak velünk a folytatásban, most egyelőre könyvben utazom Molá Andival, maradjanak a Trend FM-mel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Molá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
5: Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok. Fekete Judit a vendégem, akinek regénye szellemes, szórakoztató, helyenként vitriolos és szívszorító tükröt tart nekünk azzal kapcsolatban, milyen is megöregedni és hogyan bánik a társadalmunk az idős emberekkel. A könyv címe Dolly, amikor üt az utolsó órád, itt az ideje elkezdeni élni. Folytatom a szerzővel a beszélgetést.
1: Könyvben utazom.
6: Mennyire szól ez a te könyved az elszalasztott lehetőségekről? Már úgy értem, hogy azért a Dolly, ahogyan így gondolkodik, mert ugye sokszor látjuk, vagy olvasjuk, hogy mi zajlik benne, vagy mi minden jut eszébe, hogyan élt, hogyan nevelte a gyereket, milyen párkapcsolata volt, és akkor nyilván az ember érzi, hogy valamit nagyon elmulasztott.
7: Ő nem az a típus, aki nagyon visszafelé tekingetne és megbánna dolgokat, ő egy sokkal gyakorlatiasabb nő. Tehát, hogy ő szerintem nem tekinget vissza, és nem érzi azt, hogy de hát a fene tudja, hát én se ismerem, csak leírtam a történetét. De abban viszont nagyon bízom, hogy az olvasók egy kicsit azt is érzik majd, hogy ha letették a könyvet, egyrészt nem hajítják jó messzire, hanem kiteszik a polcra, és szerették. Másrészt, hogy abban egy kicsikét belegondolnak, hogy most élünk meg, most lehet jó dolgokat csinálni, most tudunk örülni dolgoknak. Szerintem ez először egy tudatosság. Uh-huh. Aztán jön magától szerintem.
6: De ebben benne van az is, hogy lehetne azt gondolni a könyv üzenetei alapján, hogy jó, akkor most kimegyek a Margit-szigetre, sétálok egyet, és nem rohannok egyik uh-huh. helyről a másikra, de azért a Dolly történetében benne van az is, hogy lehet, hogy a párkapcsolatomon időben kéne módosítanom. Szóval eznél sokkal nagyobb dolgok Igen. is szóba kerülnek.
7: Igen, az ő életében ugye van egy szál, ami az ő toxikus párkapcsolatáról írók, és Dolly esetében egyébként persze ezek olyan történetek, ami azt gondolom, hogy fontos vele foglalkoznunk, meg így átgondolnunk, de ezt a szállat, ezt azért nem érdemes egyébként szerintem, vagy én azért gondoltam, hogy nem fogom ezt jobban kibontani, vagy foglalkozni vele, mert ez az a sztori, amit így tényleg mindenkinek magának kell, tehát hogy meg kell pendíteni, és aztán vagy történik, vagy nem, bármi is az olvasóban. Ennél mélyebbre én nem mehetek, én csak leírtam ezt a történetet, utána mindenkinek magának kell megtalálni a könyvből azokat a pontokat, ami neki segítség lehet, vagy amivel egy kicsikét így elindulhat. Ez a trükk a regényekben, hogy nem, nincs megmondva a tuti. Tehát ez nem egy self-help könyv, meg nem egy ilyen non-fiction ismeretterjesztő könyv, amiben megmondjuk, hogy mit kell csinálnod, hogyha narcisztikus a pasid, tehát semmilyen nem történik. Ez egy regény, ez egy szórakoztató regény egy történettel, amiből ha egy picikét is ki tudunk csipkedni a saját életünkre vonatkoztatva dolgokat, akkor én vagyok a legboldogabb.
6: Mivel régóta ismerjük egymást, én azért olvasás közben gondolkodtam azon, hogy jó, itt a Judit, mellé szegődött a Dolly, most nyilván hónapokat töltöttél el vele, hogy mikor kerültél a legnagyobb bajba, amikor írtad. Tehát, hogy mi volt az, amikor azt mondtad, hogy fú, ezt azért nem kéne csinálnia, mert hogy szerzők gyakran mondják, hogy ők eltervezik, hogy merre megy ez a karakter, de nem biztos, hogy arra Igen. fog menni.
7: Tulajdonképpen nem is az ő akciózásával kapcsolatban, ott aztán tényleg Dolly döntött el, hogy mit csinált. Tényleg? Én csak leírtam, igen, ott nagyon szaladt a kezem. Inkább, ami nekem egy kicsit így problémás volt Dollyval kapcsolatban, hogy próbáltam egy ilyen személyiségfejlődési ívet végigvinni. És Dolly azért visszarántott időnként, azért jó olyan karaktert írni, aki nem a nagyon ilyen, nagyon olyan, nagyon pozitív vagy nagyon negatív, hanem ez ilyen emberi dolog legyen, emberi Dolly legyen, tehát hogy igenis van, amikor így tökre elegünk van valakiből, és elviselhetetlen, és hogy ezt is meg kell, hogy ismerje az olvasó Dollyról, tehát ezt az arcát. Tehát Dolly nem egy szuper nagymama, akit így imádunk mindig, minden helyzetben, hanem Dolly egy ilyen húsvér idős asszony, akinek vannak olyan arcai, amire azt mondjuk, hogy na jó, ezt így be kéne fejezni.
6: Ledügíteném a boltból, hogyha üzletvezető lennék, igen.
7: Igen, hogy hát ilyenek vagyunk mind. És azért így íróként a személyiség fejlődését jól átadni, hogy van, amikor tök fárasztó és idegesítő Dolly, és van, amikor meg így megzabáljuk, azt nehéz, mert hogy idő után tényleg ilyen önálló életet élnek, úgyhogy itt kellett azért nekem nagyon fékezni.
6: Fontos momentum a könyvedben az étel. Mint boldogságforrás is, de úgy is, mint legalapvetőbb elem az ember életében, ami nincs meg mondjuk ebben az otthonban, hogy nincsenek ízek.
7: Én amikor ezeket a részeket írtam, én ezen komolyabban nem gondolkoztam el, nekem ez egy ilyen teljesen ösztönös, hogy így vannak ezek az élvezeti dolgok, amit neki tudunk örülni, tehát hogy a jó ízeknek, a szép tálalásnak, szerintem az, ahogy például a mediterrán népek is, ahogy megadják a módját a gasztronómia területén, szerintem abból így tanulni lehet, mert maga az evés és az étel az nem csak azt jelenti, hogy így ne korogjon a gyomrunk, hanem főzni a másikra az egy ilyen gesztus. Szépen megteríteni neki az egy gesztus. Úgy megadjuk a módját. Szerintem onnantól kezdve, hogy vállalhatatlan ételeket teszünk az idős emberek, mert nyilván úgy a legolcsóbb, meg annyira nem is érdekel minket, és nem is számítanak, és szerintem ez ilyen alapvető az egész könyvbe végig, hogy mennyire számít az idős ember, vagy mennyire nem számít. Szerintem megalázó egyszerűen egy ember számára, amikor azt látja, hogy már annyiba se veszik, hogy egyébként így ne egy ilyen hideg sárga leves tálaljanak oda elé. Tehát, hogy szerintem az étel, az evésnek az élvezete, a gasztronómia, ez mind-mind ilyen élvezeti dolog. És tényleg ez kell úgy mondjam állandóan, de hogy amikor az ember jobban megismer egy mediterrán országot, ahol mondjuk a gasztronómia még fontos is, akkor azt látja az ember, hogy a legutolsó, legkisebb béna büfébe is olyan ételeket kapunk, ami ketté áll a fülünk, és a boltokban olyan minőségű alapanyagokat tudunk venni, még az alsó polcról is olcsón, amivel azt érezzük, hogy megtisztelnek minket azzal, hogy a fonnyat, szottyat, drága dolgot nem teszik oda elém. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az étkezés, az, hogy ez hogyan van tálalva, és most nem csak szó szerint, hanem hogy hogyan van tálalva ez az egész, szerintem ez egy fontos, fontos momentum, igen.
6: Van egy meghökkentő figura a könyvedben Dolly mellett, a Bugi nevű karakter, gondolom mindenki szóba hozza. Mindig azt éreztem, hogy te ismertél egy ilyen fickót, de lehet, hogy csak kitaláltad.
7: Képzeld el, a Bugi az... Én nem ismerek ilyen fazont egyébként. Az Adrian Moll könyve, ez a Bird Baxter típusú pali. Sajnos, hogy nem ismerek ilyen fickót. Zabálom ezt a karaktert, tényleg nagyon szeretem. Én Bugit nagyon régóta meg akartam írni. Nekem több regénybe is bekerült és kikerült így a próbálkozásaim során, mert nagyon akartam írni egy ilyen karaktert. Ő az, akit egyszerűen nem lehet lecsapni, aki kimondja, amit gondol, írtó szemtelen, elképesztő humorral, tehát hogy az, amikor egy idősebb emberben, főleg egy férfiben, amikor megjelenik ez a Bird Baxter-ség, hát ez valami zseniális szerintem. Tehát, hogy ezt nehéz elviselni egyébként egy ilyen típusú palit, tényleg nem egyszerű. Több emberből tudok egy ilyet összegyúrni, tehát nekem nincs konkrétan mellettem egy ilyen Bugi, bár lenne, inkább azt mondom, hogy az idősebb férfiaknál, nagypapáknál látok ilyen dolgokat, amit így ki lehet csípni, és ebből született a Bugi, roppant szórakoztatóak. Tehát az, aki cigizik és káromkodik, és amúgy még mindig csajozik, és még mindig a nőkkel van elfoglalva, és roppant szemtelen, tehát hogy ez egy olyan karakter szerintem, ami ilyen parádés tud lenni.
6: És neki köszönhető az is, hogy belecsempészheted a, hát nem is a szerelmet, hanem egyszerűen csak a tetszeni vágyást ebbe a könyvbe, de azért a fiatalok terén is van egy pici szerelem. Ez alapvető egy ilyen szórakoztató könyvben, hogy legyen ilyen érzelmi szál?
7: Hát igen, szerintem kell. Én nagyon nehezen írok ilyeneket, mert nagyon ebbe azért tök szemérmes vagyok, de azért ennyi kell, és ez se volt azért annyira tudatos, hanem egyszerűen hozta magát a történet, hogy igenis, hogy kell, hogy valahogy az emberek kapcsolódjanak, és kell, hogy itt alakuljanak dolgok. dolgok, azért mégiscsak én magam is, ha olvasok egy regényt, azért tökre jó az, amikor úgy érzékeled, hogy itt így valami alakul, szeretünk erről olvasni persze, és egyébként azt is gondolom, hogy igen, 70-80 évesen is miért ne lehetne vonzódni a másikhoz, meg miért ne lehetnének szerelmi kapcsolatok, tehát hogy ez megint az, hogy azt gondoljuk, ilyen címkéket teszünk a 80 éves emberekre, hogy már pedig ott már biztos, hogy érzelmileg. Nem, miért ne? Ez is az élet szeretet szerintem, tehát hogy ez is arról szól.
6: Nagyon más ez a regény, mint amit eddig írtál.
7: Hát nem tudom, az előző könyvem, az Őrület határán, ugye ez a munkanélküliséggel foglalkozik egy ilyen napló formájában, mint egy ilyen Bridget Jones, ott is ugye nyilván a humor, ott tulajdonképpen ami hasonlóság bennük az, hogy mind a két esetben olyan témát dolgozok föl, amiről így nagyon nem szeretünk beszélni, tehát a munkanélküliségről se szeretünk, mert megalázó, mert kellemetlen, az időskorról se szeretünk, mert úristen, hát mi is azok leszünk, és rettegünk ettől, tehát én azt gondolom, hogy ezek a témák azért tök jó, ha így regénybe így megjelennek. Amiben különbözik, az talán csak annyi, hogy kicsit a Dolly fikciósabb lett, tehát meseszerűbb lett. Nem akartam elvinni a Dollyt egy olyan irányba, hogy realitás szintén jobban megmutatni és mélyebben belemenni, mert hogy ez nem ilyen hangulat. Én azt szeretném, alapvetően az a célom, hogy szórakoztassam az embereket. Tehát akkor, amikor végre kiszakadunk ebből a nyüzsiből, és van egy óránk olvasni, és ott így leülünk, akkor igenis a szórakoztató irodalom azért tök sokat tud segíteni. Tehát egy picikét fikciósabb lett, mint az Őrület határán, szerintem ebbe van nagy különbség. Nem mondanám, hogy én amikor leülök és írok egy történetet, akkor én lennék a tudatos író, aki végig gondolja, hogy milyen zsáner, és hogy patika mérlegen kicentízni, hogy miből mennyit. Én a teljesen ösztönösen, tehát hogy ami jön, az így jön, és aztán birkozzon meg vele a szerkesztő, de ebbe különbözik az Őrület határántól, igen.
6: De azért Dolly hasonlít rád?
7: Én nagyon bízom abban, hogy én bennem is lesz majd egy kis Dolly, és igenis akarok anarchista lenni, és kimondani, és megvédeni embereket, és oda csapni, hogyha kell. Tehát, hogy ezt nagyon szeretném, ha ebből lenne bennem. Azt hiszem, hogy egy kicsi van is bennem, és hogy remélem, hogy erősödik majd bennem, így ahogy telnek az évek.
6: Milyen visszajelzéseket kapsz? Mert most már sokan olvasták.
7: Igen. Hát nagyon boldog vagyok. Nagyon jó visszajelzések jöttek, bár ki vallaná be, ha nem, de hogy amúgy tényleg az nagyon tetszett sokaknak, hogy egy olyan témát humorral feldolgozni, ami egyébként egy tök szomorú téma. Tehát, hogy az öregedéssel járó szörnyűségek, hogy hogyan viszonyulunk hozzájuk, és hogy ezt egyszer csak majd mi is megtapasztaljuk, és ezzel a témával úgy foglalkozni, hogy mégiscsak humorral, meg hogy azért mégiscsak megmutatni a jó oldalát ennek, ez nagyon sokaknak tetszett. Hát a humor része az mindig nagy öröm számomra, amikor így azt hallgatom, hogy a humor az mennyire jó benne, ezt nagyon szeretem. És hát a szórakoztatás, és hogy milyen gyorsan elolvasták, ami... Persze, én ezt tök sokáig írtam, tehát tökre nem jól működik. Szerintem ezt nem tudom, egy évig írtam kb. Abba hagytam egy kicsit, és újra kezdtem. Elég sokáig írtam. Most, ha valaki ezt, mint egy Netflix sorozatnál is ez van, hogy nagyon sokat dolgoztak vele a készítők, és én ledarálom 20 perc alatt, az készítőként biztos nem jó érzés, de hogy alapvetőleg, hogy két nap alatt kiolvassák, azért ez nagy boldogság, igen.
6: Meg hogy érdekli őket, nagyon érdekes, hogy írod a végén a könyvnek, hogy már az csodálatos, hogy valaki egy idős főszereplővel elolvas egy könyvet. Ez annyira meglepő?
7: Nekem ez nagy félelmem volt a könyvvel kapcsolatban. Bachmann sikere azért egy különleges dolog szerintem, hogy a magyar olvasók körében is ekkora sikert arat. Nem jellemző ránk, hogy idős emberekről olvasnánk, nem szokás, és pontosan ezért nekem tényleg nagy félelmem volt, és hát nagyon hálás voltam a Partvonal kiadónak és Korencsi Mátéknak, hogy nagy örömmel igent mondtak ennek a könyvnek a kiadására, mert attól fél az ember, hogy nem szívesen olvasunk idős emberekről, mert szembesít minket azzal, hogy mi lesz velünk. Uh-huh. Ezért kapott a könyv egyébként nagyon vidám borítót, nagyon erős színeket, és hogy egy kicsit elvigyük ezt abba az irányba, hogy ez egy szórakoztató regény, és nyugodtan le lehet venni a polcról és elolvasni.
6: Most ugye egyes ember azt mondja, hogy fú, azt hiszem ezután a könyv után másképp nézek a nagymamámra, nem tudom, az otthonban élő apukámra, anyukámra, de hogy ez kevés talán. Amit mondasz, hogy másképp élnek és másképp bánnak az idősekkel Spanyolországban, ez egy társadalmi kérdés?
7: Teljesen máshonnan indulunk mi is, tehát nyilván nekünk, mint kis ember, meg kell próbálnunk mindent megtenni a saját rokonainkért, meg a családtagjainkért, meg a körülöttünk lévő idős emberekért. De alapvetőleg azért Spanyolországban ez teljesen máshonnan indult, tehát hogy az a fajta megbecsülés, amit ott nem csak családilag, hanem mindenhogy társadalmilag is, ahogy megbecsülik az idős embereket, azért az sok mindenben megmutatkozik. Ami nekem nagyon meglepő volt, és teljesen így belém ivódott ez az élmény. Sétáltunk el egy idősek otthona mellett, akkor még nem tudtuk, hogy ott idősek otthona van, egy átlag épület, nagy parkkal, zöld volt, szép volt, és egy ilyen dübörgő zenére lettünk figyelmesek, így délben, a legnagyobb rekkenő hőségben valami diszkószerű dolog, és kapkodtuk a fejünket, hogy honnan jön ez a zene, és egyszer csak észrevettük, hogy pont mellőlünk ott az épületből benéztünk, és azt láttuk, hogy ez egy idősek otthona, ahol 20-30 idős ember táncol körbeállva, középen az ápoló srác, egy fiatal fiú volt, aki ott táncolt, szülinapoztak, tele volt lufival a kert, meg tortával, meg mindenfélével, és ezek a 70-80, nem tudom, 90 éves emberek, ezek délben Spanyolországban úgy táncoltak, és úgy ünnepelték a szülinapot, és csak úgy borultak az üvegek, meg a tányérok, hogy én még ilyet nem láttam. Az, hogy egyébként van erre lehetőség, hogy megünnepelni egy szülinapot kint a kertbe, és dübörögtetni a zenét, én ilyet magyar idősek otthonában nem láttam, és meg lehet ezt tenni, és lehet, hogy jól érzik magukat, és ez meg van szervezve, és örülnek neki, tehát hogy azért ez számomra tényleg a döbbenet volt.
6: És az, ahogyan például a családokban bánnak az idősekkel?
7: Szerintem nekik, vagy én legalábbis azt látom, hogy ez a tapasztalat átadás, ami miatt régen nekünk nagyon fontosak voltak az idős emberek, ugye az, hogy a családban a különböző generációknak átadni a különböző tapasztalatokat. Most itt mindegy, hogy arról beszélünk, hogy hogyan kell bevetni a földet, tehát hogy mindegy, hogy melyik területéről beszélünk, de ez a tudás átadás, meg a tapasztalat, az élettapasztalat átadása, amíg régen az fontos volt, és ezért voltak jobban megbecsülve az idős emberek, ma már nem fontos nekünk, hiszen nem ez az érték. Az az érték, hogy érts az AI-hoz, hogy a digitális technológiához minél jobban értsél, hogy gyors legyél, tehát hogy kicsit azt érzem, hogy az élettapasztalat, mint olyan, az ma már nem érték nekünk, hiszen ezt tudják ők átadni, azt az élettapasztalatot, amivel rendelkeznek, és olyan, mintha ez már nekünk nem lenne fontos. Spanyolországban ez még mindig érzékelhető, hogy igenis odafordulnak a nagymama felé, és igenis, ez nagyon szépen látszik egyébként, van ott egy ilyen, évente egy ilyen nagy ünnep, és ilyenkor kivonulnak ők a tengerpartra, és ami nagyon érdekes, hogy nem csak a fiatalok vonulnak ki, és esznek, isznak, és élvezik ezt az ünnepet, hanem a teljes család és az idős ember is ott van velük, tehát hogy ott a legkisebbtől a legidősebbig mindenki ott van együtt, és a tengerparton megy az ünneplés, tehát hogy amíg nekem nem jutna eszembe az, hogy egy ilyen nagy tömegrendezvényre a nagymamát kivinni, mert jaj, mi lesz vele, meg hangos, meg zajos, ott ez teljesen természetes, hogy együtt ünnepelnek, és nagyon fontos nekik az idős rokon, tehát hogy így meg vannak becsülve is, hogy fontosnak tartják őt.
5: Fekete Judittal beszélgettünk új regényéről, amelynek címe Dolly, amikor üt az utolsó órát, itt az ideje elkezdeni élni. A könyv a Partvonal kiadó gondozásában jelent meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andreát hallottátok.
0: Ez volt a Könyvben utazom Olá Andreával. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea.
1: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Túl meleg van a szabadtéri programokhoz? Izgalmas kiállítással várunk a hűvös falak között. Utak és útkereszteződések. Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. További programok és akciók a Műcsarnok honlapján. Műcsarnok. Budapest, Hősök tere.
0: Reklámot hallottak. Monitor. A mikrofonnál Kecső Richárd.
3: 13 óra van pontban, jó napot kívánok. Jön a Monitor, egy órai adásában beszélgetünk többek között arról, hogy milyen helyzet orosz-ukrán fronton, meg hogy miért látogatott Moszkvába a CIA igazgatója. Illetőleg van ma is KSH adat, 5 éves mélypontra süllyedt a béremelkedés üteme a júniusban, úgyhogy szó lesz erről is. A szerkesztő Somod Évelin, Magyar Hangja jó magam. Első körben jönnek a hírek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Az elmúlt hónapok 8-9%-os béremelkedése után júniusban mindössze 7,1%-kal nőttek a keresetek idehaza, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint. Az ING vezető közgazdásza elmondta, hogy bár a megtorpanás meglepte az elemzőket, a növekedési ütem továbbra is jelentősnek mondható. Az állami és a versenyszférában is hasonló a bérdinamika, és emiatt nem tapasztalható jelentős fennzárkózás az alacsonyabb bérű szakmák esetében, tette hozzá Virovácz Péter.
4: Mondjuk, hogyha csak az átlagbéreket nézzük, átrendeződés igazándiból nincsen. Pénzügyi szektor, információ, kommunikáció szektor továbbra is itt lehet a legjobban keresni, és hát bizony még mindig lemaradásban vannak alapvetően az állami szféra területei, ugye akár az oktatást, hogyha említhetnénk, vagy a szociális ellátást, tehát nyilván ugyanezek a differenciák igazándiból megvannak, és hogyha egy kicsikét hátrébb lépünk, most az állami szférában volt 7,1%-os átlagos bérnövekedés, és a versenyszére van pedig 7%-os júniusban. Tehát igazániból azt mondjuk, hogy lassan összezárnak a dolgok.
3: Január 1-től 120 ezer forintra emeli a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, ezt Magyar Péter jelentette be. A miniszterelnök közölte, a döntés több százezer idős embert érinthet, sokaknak akár duplájára nőhet a nyugdíja. Hozzátette, a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentes sététetelével és a tűzifa áfájának csökkentésével is segíteni az időseket, Magyar Pétert hallják.
5: Az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Több százezer idős honfitársunk minden hónap végén azt számolgatja, hogy a gyógyszert, az élelmiszert vagy a rezsit, esetleg a tűzifát tudja kifizetni. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Azt ígértük, hogy 120 ezer forintra emeljük a nyugdíjminimumot. Célzottan megemeljük a legalacsonyabb nyugdíjakat, és ezzel több százezer idős honfitársunknak segítünk. Természetesen nem csak a soha nem látott mértékű nyugdíjemelés, de a vényköteles gyógyszerek áfamentes sététele és a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentése is hozzásegíti a leginkább elfelejtett idős honfitársaink százezreit az emberhez méltó élethez. A kormány döntése a 2027-es költségvetés elfogadását követően január 1-től lép életbe.
3: A kormányfő később arról is tette egy bejelentést, hogy jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus alapítvány, a Batthyány Lajos alapítvány és a Kékbolygó alapítvány is. A miniszterelnök közölte, a három közérdekű vagyonkezelő alapítvány feladatait a magyar állam veszi át. Ez a kormányfő szerint azt jelenti, hogy megszűnik a különleges KEKVA státusz, az állami vagyon feletti rendelkezés és az állami finanszírozás. Magyar Péter hozzátette, az érintett alapítványok más formában tovább működhetnek, szerezhetnek programokat és gyűjthetnek támogatást. Unger Annát javasolja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A testület ma délelőtt 6 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett döntött a jelölésről. Az elnök jelöltek közül Unger Anna mellett Ligeti Miklóst és Sárvári Nikolászt hallgatták meg. A bizottság nyomozati elnök helyettesnek dr. Tasnádi Katalint javasolja, a közpénzügyi elnök helyettesről később dönthetnek. Az országgyűlés várhatóan holnap titkos szavazással dönthet a hivatal vezetőiről. Hantosi Istvánt, a bizottság elnökét hallják.
6: A TISZA egyik legfontosabb vállalása, a múlttal való szembenézés az, hogy az elmúlt 2 évtizedben becslések szerint akár 60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorult jogtalanul magánzsebekbe, ami akár a teljes magyar államadósságnak egy évi összegét is kitehette, és arra tettünk vállalást, hogy létrehozzuk ezt a szervezetet, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, annak érdekében, hogy a közpénzügyi korrupciót, a közvagyonvesztést, vagyonkimentést és más jogtalan módszereket beazonosítsuk, és felelősségre vonjuk azokat a személyeket, akik a rájuk bízott közvagyonnal felelőtlenül gazdálkodtak és visszaéltek. Az MVVH feladata nem politikai leszámolás, hanem a közpénzek visszaszerzése és a súlyos korrupciós ügyek föltárása. Nem csak a múltbeli hibát és visszaéléseket kell helyrehozni, hanem egy olyan jövőt építeni, egy tiszta jövő alapjait lefektetni és megteremteni, ahol világos, hogy a közvagyonnal nem lehet visszaélni.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 0,7%-os csökkenéssel 149.705 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 9 milliárd forintot. A vezető részvények között a Richter erősödik 0,8%-kal 13.400 forintra. A MOL 1%-os mínuszban 4.950 forinton. Az OTP 1,2%-kal esik 45.770 forintig. A Magyar Telekom 6%-kal gyengül 2.518 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot és 60 fillért, 1 dollárért 313 forintot és 20 fillért kérnek. Európában csak a DAX index emelkedik, csak egy 2%-kal, a londoni FTSE 0,5%-os csökkenéssel áll, akár csak a milánói tőzsde, a párizsi kakaron 1,2%, az IBEX Madridban 0,6%-ot esik. A tőzsdei állásokról majd a fél időben beszélgettünk még itt a Trend FM-en, most a további híreink következnek. Emelkedett a nepáli-kínai határtérségben történt villámráradás halálos áldozatainak száma. A friss adatok alapján 289 ember halt meg, az elmúlt órákban pedig 445 embert, közülük 27 külföldit sikerült kimenekíteni az árvíz sújtotta térségekből. Továbbra is mintegy 830 embert keresnek, közülük több mint 520 turistát. A kormány 2000 katonát vezényelt a térségbe, de a mentést nehezíti, hogy az ár több tucat hidat és mintegy 40 kilométernyi utat mosott el. A Magyar Külügyminisztérium információi szerint eddig 3 eltűnt magyarról tudnak. Az Ökumenikus Segélyszervezet szolidaritási akciót hirdet a károsultak megsegítésére. A szervezet közölte, gyűjtést indít az érintett közösségek támogatására. Adományozni a segélyszervezet honlapján, illetve átutalással Nepál megjelölésen lehet. Oroszország válaszcsapással fenyegeti Nagy-Britanniát az Ukrajnának átadott brit fegyverek használata miatt. Az orosz külügyi szóvivő szerint bármely brit katonai létesítmény vagy haditechnikai eszköz célponttá válhat Ukrajnában és azon kívül is. A kijelentés azokra az ukrán támadásokra reagál, amelyeket Moszkva szerint brit fegyverekkel hajtottak végre orosz területen. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szintén kemény válaszlépéseket helyezett kilátásba az orosz gazdasági és kereskedelmi infrastruktúra elleni ukrán csapások miatt. Ugyanakkor azt állította, hogy Oroszországnak nincs szüksége katonai eszkalációra. Végül pedig itthoni hírek arról, hogy 2 éve bezárása után szeptemberben újra megnyílik Iványi Gáborék iskolája, a Veszli Kincsei iskola. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke közölte, hogy megkapták a működési engedélyt a kormányhivataltól és az oktatási miniszter egyetértő nyilatkozatát is. A fővárosi kormányhivatal 2024-ben törölte a nyilvántartásból a MET 2 oktatási intézményét, a bíróság azonban később kimondta, hogy a döntés jogellenes volt. Az iskola újjászervezése és az előírt felújítások után egyelőre az első osztály indul el. A testvér közössége mellett ősszel elindítja a Wesley Akadémiát is, amely sajátos nevelési igényű gyerekek támogatását és a pedagógusok, valamint családok érzékenyítését segíteni.
0: Időjárás jelentés.
3: Napsütéses időnk lesz, legfeljebb néhol lehet kisebb futózápor, esetleg zivatar, a szél időnként megélénkülhet, a hőmérséklet 19 és 29 fok között alakul. Késő estére 17 és 27 fok közé hűl a levegő, a fővárosban 24 fok van.
0: Sporthírek a 94.2.
3: Jól kezdtek a magyar kajakosok a poznani gyorsasági és parakajakkenu világbajnokság mai versenynapján. Varga Ádám K1 500 méteren fölényesen megnyerte előfutamát, így magabiztosan jutott a középfutamba. Ugyancsak futamgyőzelemmel lépett tovább a Kuruc Levente Fodor Bence kajak 2-es 500 méteren. A női kajakpáros, valamint a férfi kenu 2-es is a középfutamba jutott. A magyar versenyzők ma délután további középfutamokban folytatják a szereplésüket Poznanban. Két magyar versenyző jutott tovább a férfi selejtezőkből az öttusázó kínai világbajnokságán. A kétnaposra nyúlt kvalifikációból Koleszár Mihály és Szép Balázs került be az elődöntőbe, míg Böhm Csaba és Tárkányi Zsombor búcsúzott. A 2024-ben világbajnok Böhm továbbjutása az akadálypályán úszott el, miután egy vízes elemnél leesett és jelentős időt veszített. Szép Balázs végül 11. helyen lépett tovább a csoportjából, Koleszár Mihály pedig erős akadályversennyel és kiegyensúlyozott kombinátszámmal 4. jutott tovább. A férfiak elődöntőjét holnap, a döntőket pedig vasárnap rendezik Kuijangban. Végül pedig asztali tenisz. Péntektől vasárnapig Budaörsön rendezik a női asztali tenisz bajnokok ligája első szakaszának egyik tornáját. A háromnapos viadalon 8 csapat vesz részt, 2-4-es csoportban, a csoportmérkőzés csoportgyőztesek pedig tovább jutnak a BL következő körébe. A házigazda Budaörsi SC mindhárom napon 4:30-tól lép asztalhoz. Pénteken a cseh Hodonin, szombaton az olasz Cagliari, vasárnap pedig a spanyol Mallorca ellen játszik. A 9-szeres magyar bajnok és 2024-es Európa Kupa győztes budaörsi csapat megszakítás nélkül 24. alkalommal szerepel az Európai Kupa porondon.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
3: Somodi Evelin magyar hangja, 13 óra 11 perc van. Moszkvába látogatott a CIA igazgatója, fontos üzenetet adhatott át. Erről beszélt az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója a Trend FM-nek. Bendazsevszki Anton szerint a látogatás különösen azért figyelemre méltó, mert ez volt az első ismert moszkvai útja a központi hírszerző ügynökség igazgatójának Donald Trump elnöksége alatt. A Fehér Ház szerint John Ratcliffe tárgyalásainak egyik fő témája az ukrajnai háború lezárása volt. Trump korábban rutinszerűnek nevezte az utazást, és azt mondta, hogy Washington szeretné elérni az ukrajnai háború végét. A szakértőt Németh László kérdezte a reggeli monitorban.
7: A kérdés az lenne, hogy, illetve a téma, amiről beszélgetünk, hogy Kijev abba hagyta Moszkva támadását drónokkal, mert állítólag az amerikai elnök szólt nekik, hogy most egy darabig ezt ne tegyék. Milyen összefüggések lehetnek ennek az információnak a hátterében?
8: A múlt héten írtak először arra az amerikai lapok, hogy érkezett egy olyan kérés Kijevhez, hogy 3 napos időablakban ne támadják drónok a Moszkva területét, mert egy magasrangú tisztviselő érkezése várható. És akkor még nem tudtuk semmit, hogy pontosan milyen tisztviselőről van szó. Aztán ugye kiderült, hogy John Ratcliffe volt az a CIA vezetője, aki hát CIA vezetőként 5 évvel ezelőtt volt egy hasonló látogatás, tehát jó hosszú ideje. Ráadásul ő volt a legmagasabb rangú az amerikai adminisztrációból, aki Moszkvába látogatott volna az elmúlt években. Tehát ez mindenképpen egy rendhagyó esemény volt, és hát azóta is folyamatosan azt találgatja mindenki a sajtóban, a közösségi médiában, hogy mi lehetett ennek az oka, és nagyon változatos összeesküvés elméletek és verziók jelentek meg, mert hogy lényeges, vagy ténylegesen semmit nem tudunk arról, hogy mi történt, csak annyi, hogy mikor szállt le a gépe, mikor szállt fel, nagyjából 4,5 óra telt el a kettő között, meg hogy ténylegesen ott volt Moszkvában, de hogy miről tárgyaltak és kivel, és hogy fogadta-e például Vladimir Putin John Ratcliffe-et, ezt sem tudjuk, mert Moszkva tagadta először, hogy találkoztak volna, mármint azt elismerték, hogy George Eslif Moszkvába utazott, de azt mondta Dmitri Peszkov, hogy hát Putyinnal nem találkozott, de közben Putyin minden vidéki látogatását lemondta aznap, amikor érkezett John Radcliffe. Tehát valójában nagyon sok a kérdője, és csak feltételezni tudjuk a hátteret.
7: Milyen üzenete van ennek? Mert ugye orosz részről meg szoktuk azt, hogy igazából titkolóznak. De hát azért az Egyesült Államok ugye azt hirdeti magáról, hogy ők egy elég komoly demokrácia. Tehát milyen üzenete van ennek az ukrán szövetséges felé?
8: Hát demokráciának demokrácia, de ugye a CIA az nem egy, a külvilág felé nem egy annyira transzparens szerv, tehát nem tudjuk milyen ügynökeik vannak és hol, és pontosan milyen műveleteket végeznek, ezek azért nem nyilvános információk, tehát feltételezem, hogyha az amerikai külügyminiszter utazott volna, mondjuk, tehát hogyha Rubio elmegy Moszkvába, akkor utána tart sajtótájékoztatót, és akkor is lett volna tér a feltételezésekre, de jóval többet tudunk akkor annál, mint amennyit most John Radcliffe esetében tudjuk. Tehát abból tudunk elindulni, hogy milyen intézményt vezet, hát a CIA-t, és hogy a CIA mivel operál. Tehát a CIA alapvetően hírszerzésre, információk begyűjtésére és feldolgozására épül. Ebből a nézőpontból kell értékelni azt, hogy miért pont a CIA vezetőjének kellett elutazni a Moszkvának. Nem egy külügyminiszternek, vagy egy alacsonyabb rangú diplomatának, netán valamilyen ugye Trumphoz kapcsolódó tárgyalónak, tehát Steve Witkoff és Jared Kushner, mint amerikai tárgyalók, rendszeresen jártak Moszkvába az elmúlt években. Hát ehhez nem kell CIA vezető, hogy mondjuk valamilyen diplomáciai tárgyalásokat folytassanak. Tehát valószínűleg a CIA vezetője olyan információk birtokában volt, amelyeket feltétlenül el kellett mondania Vladimir Putyinnak, vagy másnak Vladimir Putyin környezetében. És akkor itt párhuzamba lehet hozni az előző ilyen látogatást, ami 2021. novemberében történt, tehát itt az időpont nagyon fontos, amikor a CIA előző vezetője William Burns látogatott el Moszkvába,

0: történhet ez az orosz támadás, aminek az volt a célja, ez a ilyen flótolása a nyilvánosságnak, az volt a célja, hogy ezzel próbálják elvenni Oroszországotnak a hát nem is a kedvét, de a mert hogy Oroszország ne támadja meg Ukrajnát, mert hát most mindenki tud róla, hogy erre készül. Tehát ha nem csak a hír, az amerikai hírszerzés, hanem mindenki a világon biztos lehet benne, hogy Oroszország erre készül, akkor ne tegyék már meg ezt. És ugye William Burns 5 évvel ezelőtt ezért utazott Moszkvába, hogy feltárja az adatokat, hogy az Egyesült Államoknak tudomása lehet pontosan az orosz csapatok mozgásáról, arról, hogy mikor történhet a támadás, honnan történhet, milyen egységekkel, és megpróbálja felvázolni az oroszoknak, hogy ezt ne tegyék meg, és milyen következményei lennének. Ez akkor ugye nem aratott sikert, de valami nagy horderejű dolog lehet a háttérben, mert a CIA vezetője ugye ilyen hírszerzés adatokkal operál, és valószínűleg üzenet értéke, vagy üzeneti jellegű volt az a látogatás, amit ő Moszkvában tett.
1: Az elmúlt percekben Bendarzsevszky Antont, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallották.
2: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
1: Már mondom is, 13 óra 17 perc van. A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 8%-os csökkenéssel 149.614 ponton áll. A részvénypiac forgalma 9,4 milliárd forint. A vezető részvények közül a Richter az, amelyik erősödni tud, 4%-os pluszban, 13.350 forinton. A MOL 1%-ot csökken 4.950 forintra, az OTP 1,2%-kal esik 45.770 forintig, a Magyar Telekom pedig 6%-ot gyengül 2.520 forintra. 7%-kal erősödik a 4IG, 4%-os pluszban az Appenin, a Masterplast 7%, az MBH jelzálomba 2%, az Opus 3%-ot emelkedik, az plusz pedig 1,5%-os pluszban. A Rába csökken 4,1%-kal, azt mondja, hogy a Graphisoft Park 3%-del, az Autovadis 4%-del, az Alteo 5,5%-kal, az Ány biztonsági nyomda pedig 3%-kal gyengül. A prémium kategóriában a többi részvény gyakorlatilag stagnál. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot és 50 fillért, 1 dollárért 313 forintot és 10 fillért, egy svájci frankért 388 forintot, egy angol fontért pedig 425 forintot kérnek. Nézzük Európát, ott a frankfurti DAX index emelkedik 2%-kal, a londoni FTSE 0,5%-os mínuszban, csak úgy, mint a milánói és a madridi tőzsdék, a párizsi CAC-on pedig 1,1%-kal csökken. Ázsiában vegyes volt ma a kép, a térségben irányodott Tokiói Nikkei 2%-ot gyengült, a hongkongi Hang Seng 3%-os mínuszban zárt, Indiában a Sensex 7%-ot gyengült, csak úgy, mint a szingapúri mutató. A Shanghai Composite 1,1%, a dél-koreai Kospi pedig 1,5%-os pluszban zárt. 3:30-kor nyit majd a Wall Street, a tegnapi kereskedést a Dow Jones 2%-os mínuszban zárta, az S&P 500 1%-ot gyengült, a Nasdaq Composite pedig szintén 1%-on korrigált lefelé. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyűolaj, a WTI most $82.40, a Brent $88.50, itthon csak a gázolaj ára fog módosulni, 6 forinttal csökken. A 95-ös benzin most ma 592 forint literenként átlagosan, a gázolaj pedig 681 forint, persze töltőállomásokon lehet eltérés az árak tekintetében.
2: Monitor.
1: 5 éves mélypontra süllyedt a béremelkedés üteme júniusban. Az ING vezető közgazdásza elmondta, hogy a korábbi hónapok 8-9%-os béremelkedése után a megtorpanás meglepte az elemzőket, de 7,1%-os béremelkedési ütem továbbra is jelentősnek mondható. Virovácz Péter hozzátette, az állami versenyszférában is hasonló a bérdinamika, és emiatt nem tapasztalható jelentős felzárkózás az alacsonyabb bérű szakmák esetében. Lakatos László interjúja.
3: Ez a legfrissebb kereseti adat, ez gondolom alaposan meglepte a szakértőket, vagy nem?
4: Alapvetően lassulásra számítottunk a BR dinamikában, de valóban az, hogy 7% közelébe lassuljon már most,

0: Az, hogy mindenképpen meglepőnek nevezhető. És persze eladhatjuk ezt úgy is, hogy valami óriási nagy változás van, hiszen 5 éves mélypontról beszélünk, legutóbb 2021-ben láttunk ennyire alacsonyak, és csak egy időpontban ennyire alacsony bérnövekedési ütemet, és akkor az ember azt mondja, hogy hát azért ez így nem néz ki jól. Aztán, hogyha belegondolunk, hogy mindig 7% fölötti bérnövekedésről beszélgetünk, akkor azért az mindig egy nagyon-nagyon dinamikus növekedés, úgyhogy bár elsőre tényleg meglepő az adat, azért összességében nem kell attól tartanunk, hogy ez bármiféle alapvető törést okoz mondjuk a gazdasági folyamatokban.
1: Egyébként ez az átlag, mert ugye ez egy átlag azért növekedés, ezt mi húzza leginkább? Tehát vannak kiemelkedő szakmák, ahol az átlag fölött lehetett eddig is keresni, és továbbra is ott a legdinamikusabb a béremelkedés, vagy ez egy ilyen általános tendencia, hogy még mindig próbál fölzárkózni a magyar jövedelem az európaihoz?
0: Olyan óriási nagy differenciákat nem látunk igazádiból. Persze mindig hónapról hónapra változik a helyzet, de összességében azt mondhatjuk, hogy nagyjából hasonló folyamatok zajlanak mindenhol. Ugye éppen ahol mondjuk szezonális munkák vannak, például a szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás területén, ott ugye hirtelen megnő a munkaerő iránt igény, fölveszik az embereket, és nyilván zömében alacsony keresetűeket, és akkor az felhigítja egy kicsit a bérnövekedés ütemet. Tehát ott például lassabb volt az átlagnál a bérdinamika. Közben pedig azt látjuk, hogy mondjuk olyan területeken zajlik a bérrendezés, mondjuk az oktatás területen ott mindig két személyű bérnövekedés tapasztalható. De mondjuk, hogyha csak az átlagbéreket nézzük, átrendeződés igazándiból nincsen. Pénzügyi szektor, információ, kommunikáció szektor továbbra is itt lehet a legjobban keresni, és hát bizony még mindig lemaradásban vannak alapvetően az állami szféra területei, ugye akár az oktatást, hogyha említhetnénk, vagy a szociális ellátást. Tehát nyilván ugyanezek a differenciák igazándiból megvannak, és hogyha egy kicsikét hátrébb lépünk, most az állami szférában volt 7,1%-os átlagos bérnövekedés, a versenyszférában pedig 7%-os júniusban. Tehát igazándiból azt mondjuk, hogy lassan összezárnak a dolgok.
1: Na de hogy ez a növekedési ütemet mutatja, ehhez képest azért mondjuk gondolom a versenyszférában, ott is különösen bizonyos szektorokban azért magas a bázis, hiszen ott azért mindig jobban lehetett keresni. Mondjuk például az említett IT szektorban.
0: Nyilván nem mindegy, hogy 1 milliós fizetésre rakunk rá 7%-ot, vagy 250 ezeres fizetésre rakunk rá 7%-ot. Tehát ebből a szempontból azt kell mondjuk, hogy igen, ez a fajta differencia, ez megvan. Tehát nincsen igazándiból ilyen jellegű érdemi felzárkózás. Nem azt látjuk, hogy nagyban zárulna az olló a különböző szakmák között. Ez továbbra is jelen van, egyébként az Európában is jelen van ez a fajta különbség, és én azt gondolom, hogy a következő években sem lesz ebben érdemi változás.
1: Mennyire ugorhat meg a következő időszakban az infláció? Ugye a jegybank elnök azt mondta, hogy stabilnak látja ezt az oldalt, de ilyen ütemű bérnövekedés és kereslet növekedés az egy idő után az árakon is meglátszik majd, vagy a forint erőssége az megállt parancsol ennek?
0: Ugye itt elsősorban a szolgáltató szektort kell figyelnünk, hiszen a bérnövekedés az a szolgáltató szektornak a költségeit nyomja meg leginkább, és bizony azért is látjuk azt, hogy a szolgáltatások esetében azért bizony bőven átlag feletti infláció várható. Úgyhogy ebben az évben nem hiszem, hogy ebben lesz változás, továbbra is a szolgáltató szektorban látunk majd magasabb bérnövekedést, ott lesz magasabb áthelyezés, magasabb infláció. Az a más kérdés, hogy mi történik 2027-ben, ott változhat már a bruttó minimálbéremelés, ugye általában azért az mindig fontos kiinduló pont, hiszen hogyha változik a nettóbér, hiszen a kormányzat tervezeszi a változást, akkor könnyen lehet, hogy az állam átvállalja a béremelés vagy a bérköltség növekedés nagy részét, úgyhogy én azért nem tartanék egyelőre attól, hogy egy óriási egy inflációs hullám előtt állunk, az már meg kellett volna, hogy történjen az elmúlt évek kétszemélyű bérnövekedései miatt, láttunk is azért bőven magasabb árakat, de jelen pillanatban olyan nagy változást én nem látok, valóban a forint is segít, idén átlagosan 2% alatti inflációval, de még jövőre is átlagosan 3% körüli inflációval kalkulálunk.
1: Ezek szerint az euró bevezetés egy nagyon fontos mérföldköve könnyen teljesülhet?
0: Hát nagyon messze vagyunk még attól. 2030-as évek elején beszélgetünk arról, hogy akkor kell teljesíteni, addig azért nagyon-nagyon sok minden fog történni. Én azt gondolom, nagyon nem mindegy, hogy mi történik majd a munkaerőpiacon, a bérekkel, a hatékonysággal, termelékenységgel. Lehet azon vitatkozni, hogy melyik lesz nehezebb. A költségvetési célokat teljesíteni, vagy az inflációs célokat. Én hajlok az inflációs célok felé. Azért egyfajta árkonvergencia könnyen lehet, hogy már hamarabb elindul. Úgyhogy azért 2%-os inflációt elérni egy felzárkozó gazdaságban nem egyszerű, nem lehetetlen, de nem is egyszerű, úgyhogy azért én azt gondolom, hogy 2030 környékén lehetnek majd itt kérdőjelek.
2: Az elmúlt percekben Virovácz Pétert, az ING vezető elemzőjét hallották. 13 óra 26 perc van, pillanatokon belül rövid híreket hozok itt a Trend FM-en. Addig beszéljünk még az arany áráról, amely most egy 2%-os mínuszban 4644 dolláron és 80 centen áll unciánként. A palládium 1333 dollár, a platina 1834 dollár, az ezüst 68 dollár 30 cent, a rész pedig 6,5 dolláron jelen pillanatban és ellenállás szerint. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára szeptember végi szállításra egy 8,1%-os emelkedésen 66 eurón és 20 eurócenten jelen pillanatban. Szóval 13 óra 27 perc van, jönnek pillanatokon belül a hírek, előtte egy rövid reklám és egy promó szünet. Én köszönöm addig is a figyelmüket. A szerkesztő Somodi Evelin nevében is természetesen Magyar Hangját Kecső Rihárdot hallották, hamarosan jövök a legfrissebb hírekkel.
3: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en.
4: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzs le az apod Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
3: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
2: 13 óra 29 perc van, jó napot kívánok! Egy picit előbb a hírekkel, de itt vagyok a mikrofonnál, Kecső Rihárd. Magyar Péter bejelentette, hogy a jelenlegi formában augusztus 31-től megszűnik az MCC alapítvány, a Batthyány Lajos alapítvány és a Kékbolygó alapítvány is. A miniszterelnök közölte, a három közérdekű vagyonkezelő feladatait a magyar állam veszi át. Ez a kormányfő szerint azt jelenti, hogy megszűnik a különleges KEKVA státusz, az állami vagyon feletti rendelkezés és az állami finanszírozás. A kormányfő hozzátette, az érintett alapítványok más formában tovább működhetnek, szervezhetnek programokat és gyűjthetnek támogatást. Délelőtt folyamán arról is adott hírt a miniszterelnök, hogy január 1-től 120 ezer forintra emeli a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, jelentette be Magyar Péter. A döntés több százezer idős embert érinthet, sokaknak akár duplájára nőhet a nyugdíja. Hozzátette, a kormány a vénköteles gyógyszerek áfamentesítételével és a tűzifájának csökkentésével is segíteni az időseket. Magyar Pétert hallják.
6: Az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Több százezer idős honfitársunk minden hónap végén azt számolgatja, hogy a gyógyszert, az élelmiszert vagy a rezsit, esetleg a tűzifát tudja kifizetni. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Azt ígértük, hogy 120 ezer forintra emeljük a nyugdíjminimumot. Célzottan megemeljük a legalacsonyabb nyugdíjakat, és ezzel több százezer idős honfitársunknak segítünk. Természetesen nem csak a soha nem látott mértékű nyugdíjemelés, de a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele és a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentése is hozzásegíti a leginkább elfelejtett idős honfitársaink százezreit az emberhez méltó élethez. A kormány döntése a 2027-es költségvetés elfogadását követően január 1-től lép életbe.
2: Megkezdte a Kléberzel Központ a több mint 84 ezer tanszercsomag kiosztását. A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő első 8 osztályos tanulók kapják. A Sinka Edith, a Kléberzel Központ elnöke közölte, a program uniós forrásba valósul meg az Európai Szociális Alap Plusz keretében. A mostani kiosztás már a harmadik ilyen támogatás a programban. Eddig több mint 208 ezer tanszercsomagot szereztek be, összesen mintegy 2 milliárd forint értékben. Az előző kormány költségvetési politikája miatt az idei gazdasági növekedés a tervezett felét sem érte el, ezt Kármán András jelentette ki. A pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban azt mondta, a kormány átvilágítása során több olyan tételt találtak, amely nem a szerződések szerinti összegben szerepelt a költségvetésben. A tárca korábban 8,3%-os hiányon számolt, ezt azonban 7,5%-ra sikerült csökkenteni. Kiemelte, az első 100 nap intézkedéseivel 400 milliárd forintot takarítottak meg, évvégéig pedig további 300 milliárd forintos megtakarítást várnak. A miniszter közölte azt is, hogy visszavezetik a katásadózást, és a kormány 2030 végére teljesíteni az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket.
3: Tőzsde hírek.
2: Nincs sok változás a budapesti értéktőzsdén, a BUX Index 7%-ot esik 149.710 pontra. A részvénypiac forgalma 9,5 milliárd forint. A vezető részvények között a Richter 0,5%-kal emelkedik 13.370 forintig. A MOL 0,8%-os mínuszban 4.960 forinton. Az OTP 1,2%-kal gyengül 45.770 forintra. A Telekom pedig 6%-ot esik 2.520 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euró 364 forintba és 10 fillérbe, 1 dollár 312 forintba és 70 fillérbe kerül. Lengyelország 250 millió eurós bírság kiszabását kezdeményezte a Metával szemben az Európai Bizottságnál. A lengyel digitalizációügyi miniszter szerint a Facebook tulajdonosa nem ellenőrzi megfelelően a káros hirdetéseket és a hamis tartalmakat. A lengyel kibervédelmi intézet 122 hamisnak minősített hirdetés miatt tesz panaszt a Metánál, de ezek többségét a cég nem törölte. A miniszter elégtelennek nevezte a Meta válaszát, különösen a lengyel vállalkozók arcát felhasználó hamis reklámok ügyében. A Meta szerint ugyanakkor az elmúlt egy évben több százezer Lengyelországból származó hamis hirdetést és megtévesztő tartalmat távolított el. Piaci kamatozásúvá alakítják a Széchenyi kártyaprogram három likviditási hitelét. Az uniós helyreállítási források lehívása érdekében döntött így a kormány. A három konstrukció kamata korábban évi fix 3% volt. Július közepétől azonban az új szerződéseknél már három havi buborhoz igazodó, változó kamatozást vezették be. A portfólió azt írja, a változás számos napi működését kedvezményes kölcsönbe finanszírozó magyar vállalkozás számára drágább hitelt hozhat. Végül pedig arról, hogy gazdasági terrorizmusnak minősítette Irán az Egyesült Államok által bejelentett szankciókat. Teherán felszólította az ENSZ biztonsági tanácsát és a világszervezet tagállamait, hogy ítéljék el és utasítsák el az amerikai intézkedéseket. Az iráni külügyminiszter szerint az Egyesült Államok célja Irán törvényes gazdasági kapcsolatainak megszüntetése más országokkal, miután háborúkkal nem tudta elérni céljait. Abbas Araghchi hangsúlyozta, Washington a harmadik országokat másodlagos szankciókkal és az amerikai pénzügyi rendszerből való kizárással próbálja arra kényszeríteni, hogy változtassanak Iránnal folytatott törvényes kereskedelmi kapcsolataikon.
3: Időjárás jelentés.
2: Napsütéses időnk lesz, legfeljebb néha lehet kisebb futózápor, esetleg zivatar. A hőmérséklet 19 és 29 fok között alakul, késő estére 17 és 27 fok közé hűl a levegő.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Esemény.
7: 340 évvel Buda visszafoglalása után egy egész éven át tartó programsorozattal idézik fel a történelmi eseményeket. Szeptember 2-án indul az Ide Buda 1686 emlékév, amelyet a budavári önkormányzat szervez Budavárának felszabadításának évfordulója alkalmából. A jubileumi évad nyitánya az ötnapos budavári fesztivál lesz szeptember 2-a és 6-a között. Az érdeklődőket ünnepi megemlékezések, koncertek, családi programok, kulturális események és testvérvárosi fellépések várják. Szeptember 5-én a Cakó Sport és Szabadidő Központ ad otthont a nagy koncerteknek, míg szeptember 4-e és 6-a között a Kapisztrán téren rendezik meg a budavári könyv ünnepet. Az emlékév azonban jóval túlmutat a nyitó fesztiválon. A következő hónapokban jazz és komoly zenei koncertek, történelmi előadások, könyvbemutatók, kiállítások, filmvetítések, irodalmi estek és történelmi séták idézik fel Budavár múltját, miközben a szervezők a közös gondolkodásra és a közösségi építésre is hangsúlyt helyeznek. A legkisebbeket báb előadások, kézműves foglalkozások, történelmi játékok és sportprogramok várják, az iskolások pedig kreatív pályázatokon és közösségi projektekben ismerkedhetnek meg Budavár történetével. Az önkormányzat arra is ösztönzi a kerület lakóit, hogy régi fényképekkel, családi történetekkel vagy saját alkotásokkal kapcsolódjanak az emlékévhez.
3: Opera.
7: Az opera világának egyik legnagyobb legendája ismét Budapestre érkezik. Placido Domingo szeptember 23-án Verdi gálával tér vissza a Magyar Állami Operaház színpadára. A világhírű spanyol művész több mint 50 éve áll kapcsolatban a magyar közönséggel, fellépései pedig mindig különleges eseménynek számítanak. Ezúttal Giuseppe Verdi legismertebb operáiból válogat, így többek között a Nabucco, a Macbeth, a Traviata, a Don Carlos és a Troubadour részletei is felcsendülnek. Placido Domingo pályafutása során tenor szerepeivel vált világhírűvé, később pedig a Verdi bariton szerepek egyik legelismertebb megszólaltatója lett. A budapesti gálán Sáfár Orsolya, Mester Viktória, Brickner Szabolcs és Cser Krisztián is színpadra lép. A Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát pedig Dénes István vezényli. Domingo először 1973-ban lépett fel Magyarországon, azóta többször is visszatért, és az elmúlt években különösen szoros kapcsolatot alakított ki az operaházzal. A szeptember 23-ai Verdi gála ismét kivételes alkalom lesz arra, hogy a közönség élőben hallhassa az opera történetének egyik legnagyobb alakját Verdi halhatatlan műveinek tolmácsolásában.
3: Film.
7: A rock történelem egyik legemlékezetesebb koncertje idén ősszel új életre kel a mozivásznon. A Queen 1986-os budapesti koncertfilmje felújított, 4K-s változatban tér vissza, ráadásul olyan kép- és hangminőségben, amilyennek még soha nem láthatta a közönség. A világpremiért szeptember 15-én a Budapest Klasszikus Filmmaraton nyitó filmjeként tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban, októberben pedig világszerte a mozikba is megérkezik. A Népstadionban adott koncert nem csak a Queen történetének egyik legfontosabb fellépése volt, hanem zenei és történelmi mérföldkő is. A zenekar első nyugati együttesként lépett fel a Vasfüggöny mögött, több mint 80 ezer néző előtt, és ez lett Freddie Mercury utolsó filmre rögzített koncertje. A felvételen olyan örök slágerek hallhatók, mint a Bohemian Rhapsody, a Radio Gaga, a We Will Rock You, vagy a We Are the Champions, de természetesen felcsendül Mercury felejthetetlen előadásában a tavaszi szél vizet áraszt is. A restaurált film nem csak a koncertet mutatja be, hanem a zenekar budapesti tartózkodásának kulisszái mögé is bepillantást enged. A Queen rajongóinak és a rockzene szerelmeseinek ez valódi időutazás lesz, amely egy korszakot és egy legendás zenekar utolsó nagy turnéjának egyik legfontosabb állomását idézi fel.
3: Fesztivál.
7: 6 helyszínen, mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel tér vissza a Zsidó Kulturális Fesztivál. A 28. alkalommal megrendezett esemény augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapesten, a szervezők pedig idén is a zsidó kultúra sok színűségét szeretnék közelebb hozni a látogatókhoz. Az idei fesztivál mottója hagyomány, jelenlét, ünnep. A programban koncertek, irodalmi estek, filmvetítések, ősbemutatók és különleges művészeti találkozások szerepelnek. A fellépők között világsztárokat és hazai közönségkedvenceket is találunk. Színpadra lép többek között a Gypsy Kings by Diego Baliardo, az Avishai Cohen Trio, a Budapest Klezmer Band, valamint az Anima Sound System, de számos magyar és nemzetközi előadó is része lesz a programsorozatnak. A fesztivál helyszínei között a Dohány utcai, a Rumbach utcai, a Hegedűs Gyula utcai és a Frankel Leó úti zsinagóga, valamint a Goldmark terem és a Pécsi zsinagóga is szerepel. A szervezők célja, hogy a kultúrán keresztül párbeszédet teremtsenek, közelebb hozzák egymáshoz az embereket, és megmutassák, hogy a zsidó hagyomány ma is élő, folyamatosan megújuló része a magyar kulturális életnek.
3: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
8: Szarvasok nyomában. Hétvégi túra a Gemenci erdőben. A Gemenci erdőben rengeteg szabadidős tevékenység vár ránk, kezdve a lenyűgöző túraútvonalaktól, a tanösvényeken át, egészen az erdei kisvasútig. A Duna-Dráva Nemzeti Park részeként a terület Európában egyedülálló, nagyságát és természetes állapotát tekintve. A vadregényes Gemenci erdő egy csodálatos, majdnem mesebeli helyszín. Ha gyalogosan indulunk a környék felfedezésére, ne lepődjünk meg, ha találkozunk gímszarvasokkal, vaddisznókkal vagy épp őzekkel. Az erdő gazdag állatvilága a terület 1977-es természetvédelmi státuszának köszönhető, a kímszarvas állomány száma kimagasló, 3-4 ezer egyedre tehető. Itt található a világ legsűrűbb fekete gólya állománya is. A madár populációt színesítik még a rétisasok, kerecsensólymok, valamint kócsagok is, amik az erdő sűrűjében leltek otthonra. Ebben a varázslatos környezetben található az ország legnagyobb fája is, a híres pörbői titán, egy 100 éves, 21 méter kerületű fekete nyárfa. A Gemenci erdőben különböző hosszúságú és nehézségű útvonalak közül válogathatunk. Ha szeretnénk többet megtudni a terület élővilágáról és kialakulásáról, vagy gyermekek számára is teljesíthető túrát választanánk, akkor az itt található hét tanösvény egyike jó választásnak ígérkezik. A Molnárka tanösvény egy 3,4 kilométeres szakasz, melyet rögtön a pörbői ökoturisztikai központtól tudunk is kezdeni. A kék túra útvonalán haladva Lassiba érkezünk, ami a halászat évszázados hagyományait képviseli, és ahol akár egy, a hajómolnárok mesterségét bemutató kiállítást is megtekinthetünk. Innen a madár megfigyelő toronyig tudunk felmenni, majd vissza Lassiba. A Molnárka tanyosvényről Lassiba visszatérve érdemes felszállni a vonatra, és a Gemenc-Dunaparti megállóig utazni vele. Innen érdemes gyalog tovább mennünk, mivel innen indul a Forgótavi tanösvény, ami a Forgótó partjára vezet. Az ösvényen egy leselkedő fa mögé rejtőzködve megcsodálhatjuk a vízimadarakat, főleg gémeket, kócsagokat és fekete gólyákat. Amennyiben szeretnénk az itteni állatvilágról még többet megtudni, akkor a Pörbői Ökoturisztikai Központ kötelező állomás. Ha esetleg gyalogosan túl hosszúnak ítéljük a túrát, akkor vár minket az erdei vasút, amely gyönyörű tájakon halad át, és lehetővé teszi a terület megismerését kényelmes és lassú tempóban.
3: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2 óra van, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecsőri Árdot hallják az elmúlt órák legfrissebb fejleményekkel. Magyar Péter bejelentette, hogy a jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kékbolygó Alapítvány is. A miniszterelnök közölte, a 3 közérdekű vagyonkezelő alapítvány feladatait a magyar állam veszi át. Ez a kormányfő szerint azt jelenti, hogy megszűnik a különleges KEKVA státusz, az állami vagyon feletti rendelkezés és az állami finanszírozás. Magyar Péter hozzátette, az érintett alapítványok más formában tovább működhetnek, szervezhetnek programokat és gyűjthetnek támogatást. Hírek a nagyvilágból. Tovább emelkedett a nepáli-kínai határtérségben történt villámáradás halálos áldozatainak száma. A friss adatok alapján 289 ember halt meg, az elmúlt órákban pedig mintegy 450 embert, köztük 30 külföldi sikerült kimenetekíteni az árvíz sújtotta térségekből. Továbbra is majd 830 embert keresnek, köztük több mint 520 turistát. A kormány 2000 katonát vezényelt a térségbe, de a mentést nehezíti, hogy az ár több tucat hidat és mintegy 40 kilométernyi utat mosott el. A Magyar Külügyminisztérium információi szerint eddig 3 eltűnt magyarról tudnak. Az ökumenikus segélyszervezet pedig szolidaritási akciót hirdet a károsultak megsegítésére. A szervezet közölte, gyűjtést indít az érintett közösségek támogatására. Adományozni a segélyszervezet honlapján, illetve átutalással Nepál megjelölésen lehet. 2 évvel bezárása után szeptemberben újra megnyílik Iványi Gáborék iskolája, a Vezlikincsei iskola. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke közölte, hogy megkapták a működési engedélyt a kormányhivataltól és az oktatási miniszter egyetértő nyilatkozatát is. A fővárosi kormányhivatal 2024-ben törölte a nyilvántartásból a MET 2 oktatási intézményét, a bíróság azonban később kimondta, hogy a döntés jogellenes volt. Az iskola újjászervezése és az előírt felújítások után egyenlőre az első osztály indul el. Az evangélikus testvérközössége mellett összeindítja a Wesley Akadémit is, amely sajátos nevelésű igényű gyermekek támogatását és a pedagógusok, valamint családok érzékenysítését segíti. Az előző kormány költségvetési politikája miatt az idei gazdasági növekedés a tervezett felét sem érte el. Ezt Kármán András jelentette ki. A pénzügyi miniszter a Kossuth Rádióban azt mondta, a kormány átvilágítása során több olyan tétel talált, amelynek nem a szerződések szerinti összegben szerepelt a költségvetésben. A tárca korábban több mint 8%-os hiánnyal számolt, ezt azonban 7,5%-ra sikerült csökkenteni. Kiemelte, az első 100 nap intézkedéseivel 400 milliárd forintot takarítottak meg, évvégéig pedig további 300 milliárd forintos megtakarítást várnak. A miniszter közölte azt is, hogy visszavezetik a katás adózást, és a kormány 2030 végére teljesíteni az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7,1%-kal csökken 149.754 pontra. A részvénypiac forgalma 10,3 milliárd forint. A vezető részvények közül egyedül a Richter emelkedik 0,5%-kal 13.360 forintig. A MOL 9%-os mínuszban 4.954 forinton, az OTP 1%-ot esik 45.840 forintra, a Magyar Telekom pedig 8%-kal korrigál lefelé 2.514 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 363 forintot és hát majdnem 364 forintot kérnek. 1 dollárért azonban 312 forint és 60 fillért kell adni. Nézzük Európát, hogy ott milyen helyzet. A frankfurti DAX index töretlenül emelkedik, pár csekély 3,1%-kal. A londoni FTSE 4/10, a párizsi kakaron pedig 1%-ot gyengül. A milánói tőzsde 3/10, a spanyol parket pedig 4/10%-kal csökken.
0: Időjárás jelentés.
1: Napsütéses időnk lesz, legfeljebb néhol lehet kisebb futó zápor, esetleg zivatar. A szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet 19 és 29 fok között alakul, néhol északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb csúcsérték. Késő estére 17 és 27 fok közé hűl a levegő. Köszönöm figyelmüket, a folytatásban Digiturizmo itt a Trend FM-en, hírekkel pedig majd 14:30-kor várom önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digi Turismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk!
1: Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat. Ez a Digi Turismo műsora. Már a 33. adást készítjük. Ezúttal Marsall Szilvia műsorvezető társam.
2: És a krisztusi ékkorba léptünk Mihálovics András műsorvezető társammal, ahogy látom.
1: Így van. Egy nagyon érdekes témát boncolgatunk ma. Ugye, aki mostanában utazgat repülővel, az ráébredhetett arra, hogy néhány kattintás és már meg is van az úticél. Nagyon gyorsan lehet foglalni, nagyon gyorsan lehet fizetni, nagyon könnyen el lehet veszni az online szolgáltatások útvesztőiben. Hogy működik ez az egész gépezet a háttérben, erről fogunk beszélgetni. Radó András fogadta el a meghívásunkat, a Wizz Air kommunikációs igazgatója. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, nézőket.
1: Maga a fapados modell az egyenlő az online értékesítéssel? Vagy előbb volt fapados, és utána a hatékonyság növelési kényszer miatt lett ez az online értékesítés?
3: Fapados sose volt diszkont légitársaságban.
1: Bocsánat, de ugye a köznyelv...
3: Tegyük így... helyre gyorsan. Részben a kettő valószínűleg együtt alakult, kicsit ez olyan, mint a tojás meg a tyúk, mert valóban csak online értékesít a Wizz Air is, illetve hát a diszkont légitársaságok nagy része. Lehet jegyeket kapni utazási irodákban is, de ezekkel az utazási irodákkal mi nem állunk szerződéses kapcsolatban, illetve nem fizetünk nekik jutalékot. Úgyhogy ők, van egy accountjuk a mi felületünkön.
1: Ugyanúgy, mint bármelyik magánszemély.
3: Más, ez egy intéz vagy egy céges account, tehát egy picit más, de alapvetően ők ugyanúgy nálunk veszik meg a jegyeket, és aztán bármilyen szolgáltatást mellé raknak, felárazzák, ahogy szeretnék.
2: Én rögtön hadd kérdezem meg, hogy a diszkont fogalom pontosan mit akar. Nyilván nagyjából tudom, de hogy mi a szabályszerű, vagy mitől diszkont egy légitársaság?
3: Attól diszkont és ultra diszkont, tehát a Wizz Air az ULCC, tehát ultra low cost carrier, és ennek az a jelentése, hogy az üzemeltetési költsége a légitársaságnak alacsony. Tehát itt a költség az nem a jegyárra vonatkozik, hanem az üzemeltetési költségre. Tehát, hogyha egy megfelelően üzemeltetjük a légitársaságot, akkor alacsonyan tudjuk tartani a működési költségeinket, és ezáltal tudunk alacsony jegyárakat biztosítani aztán. Nincs most annyi időnk, hogy belemenjek nagyon a részletekbe, de nagyon-nagyon sok feltétel kell ahhoz, többek között az előbb említett online értékesítés, közvetlen online értékesítés is ahhoz, hogy alacsonyan tudjuk tartani a költségeket. Hiszen ha mondjuk partnerekkel dolgoznánk, akkor nekik kéne jutalékot fizetnünk, az már emelni a mi költségünket, és ez természetesen ilyen domino elv szerint hatással lenne a jegyára is.
1: Nem tudom nem észrevenni, hogy azért a hirdetéseitek már olyankor szembe jönnek, amikor az ember még tudja, hogy majd elmegy szabadságra, meg tudja, hogy lesz egy kis szabad ideje, de még maga a döntés, hogy hova, az nem született meg. Ezt hogy éritek el? Tehát ez egy fontos lába az üzleti modellnek például, hogy én bennem felkeltse az igényt arra, hogy én akkor most repülőjegyet vásároljak?
3: Természetesen, és két vagy több oldalra közelítenem. Még egyrészt megközelítenem klasszikus reklám oldalról, tehát igen, nyilván a marketing csapatunk ezek szerint jól dolgozik, hogyha nektek dobja fel a hirdetéseket különböző platformokon, és tízel titeket, tízereket rak be, hogy hova lehet, mennyiért, mikor utazni, hiszen ezzel felkelti az érdeklődést. Van egy PR vonal is, ami hozzám tartozik, a újságok, a cikkeken keresztül, különböző podcasteken keresztül népszerűsítjük a céget, az utat, a szolgáltatásainkat, esetleg az új utakat. És akkor van egy másik oldala is nyilván, hogy mi egy disztruktív vállalat vagyunk. Tehát mondjuk, ha belegondoltok az Apple-be, senkinek nem volt tabletje azelőtt, nem volt okostelefonja, ezt ők alakították ki. Tehát mi kialakítjuk a saját magunk keresletét is, azáltal, hogy bizonyos úti célokra kínálunk jegyeket. Mondjuk egy példát, COVID alatt az Egyesült Királyságban volt ez a traffic light system, tehát vagy piros, vagy sárga, vagy zöld volt egy ország, és volt olyan, hogy Spanyolországot egyik pillanatra átrakták zöldből pirosra. Szóval azt mondták, hogy aki csütörtökön, aki vasárnap este 8 óra után ér haza Londonba, vagy Angliába, az karanténba kerül, és Spanyolországban nem lehet többet menni. És akkor, mint a váltót átállítottuk itt a szívvel, beszélgettünk a MÁV-ról az adás előtt, átállítottuk a váltót Görögországra, és nem Spanyolországba repültettük az embereket, hanem Görögországba. Tehát kialakítjuk a saját kínálatunkat, és ezáltal befolyásolni tudjuk nyilván az
1: igényt. Az is egy tök jellemző, szabad ne feled, okay. Szilvi, hogy olyan úti célok irányt élesztettétek fel az érdeklődést, mint az embernek a perifériáján nem is volt nagyon. Hát ugye a magyarok, én ott van Horvátország, ott van Görögország, ott van Olaszország, de hogy mondjuk elmenjünk Tbilisibe, most mondok valamit, mert meghökkentő módon egyre több ismerősöm megy ebbe az úti célba.
3: Kutaisziba.
1: Vagy Kutaisziba. Tehát, hogy vagy nem tudom én, a Billundi Lego birodalom, az így nem nagyon volt benne a magyar köztudatban.
3: Nem, de mi ezeket behozzuk, és nem gondolom, ti se akartok minden nap rántott húst tenni, tehát kell a változat, kellenek új úti célok, és egyébként ezek részben a turizmus szempontjából is sokkal izgalmasabb úti célok, mint mondjuk egy Párizs, egy London, egy Róma, amit meg kell nézni egyszer-kétszer többször egy életben, de a fiatalokat általában elvitték már a szüleik ezekbe a nagyvárosokba, és már a könyökükön jön ki. Én nem szeretek nagyvárosba járni például nyáron, mert egész egyszerűen meggyulladsz, de egyre több. Például, ha már említetted Billundot, az egy kicsit északabbra van, Reykjavik, és még mondhatnék pár északi desztinációt, nagyon jó ellentétes szezonban, tehát nyáron oda mennek az emberek, mert hűvösebb van. Tehát ezeket felkeltjük, ezeket az igényeket, és ki is elégítjük
2: őket. Pont ezt akartam kérdezni, hogy tulajdonképpen csak magamból indulok ki. Ha mondjuk el szeretnék valahova utazni, akkor elsősorban ugye az első szempont az a repülőjegy ára lesz. És akkor ahhoz igazítom azt, hogy hova szeretnék majd elmenni pihenni. Ez mikor fordult meg ez a trend? Vagy ez a diszkont légitársaságok bejövetelével változott meg, vagy valami magyarázat van erre?
3: Alapvetően igen. Tehát alapvetően a diszkont légitársaságok jelenlétével magyarázható ez.
2: Tehát akkor ti irányítjátok tulajdonképpen, hogy melyik desztinációba érkezzenek minél többen.
3: Hát, tulajdonképpen igen, aha. Részben igen. Nyilván az is fontos, hogy ott a helyszínen milyen szolgáltatásokat, termékeket kapnak az emberek, milyen a szállás, milyen a

0: nekünk megéri, neked meg jóval olcsóbb egy repülőjegy, akkor miért fizetnél többet, inkább költsd el a helyszínen. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból is tudjuk befolyásolni nyilván.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi történik a háttérben, mégiscsak digiturizma az adás címe. Azért mindenkinek voltak olyan élményei, hogyha nem ugyanarról a telefonról keresel rá, de ugyanarra az úti célra, nem ugyanaz nap, hanem vársz kettő napot, előtte egy héttel ránézel, utána nagymama a telefonjáról, anyuka telefonjáról, majd foglalsz a sajátodról, akkor nagyon-nagyon változatos árak jönnek. Tehát mi történik onnantól kezdve, hogy valaki azt mondja, legyünk hipotetikusan egy célpontot, ha már mondtad az ellentétes irányú repülést, hogy én most ma eldöntöm azt, hogy na, én elmegyek Reykjavikba, de először informálódom, megnézem, hogy nagyjából mennyi az annyi repülőjegyben.
0: Városi legenda, ez, hogyha ugyanarról a készülékről többször nézed meg, akkor drágább lesz a jegyenek semmi közelhez. Elég sok mindenem múlik az, hogy adott napon, adott járaton, és azért mondom, hogy adott járaton, mert például Budapestről Londonba, vagy Rómába, vagy Milánóba naponta többször repülünk, kétszer-háromszor is repülünk. Tehát, és nem mindegy, hogy ez egy reggeli gép, egy napközbeni gép, vagy egy esti gép, oda-vissza. Most egy érdekes példa, egy picit, bocsánat, egy félre húzom a beszélgetést, de a Bajnokok Ligája alatt az egyik ismerősöm jött haza Londonból, és nézte a jegyeket, és 200 euró volt, és azt egyszer csak az esti gép az volt 13, vagy 39, már nem emlékszem, szóval nagyon, nagyon alacsony ára volt, és mert azokkal a 200 plusz eurós jegyekkel még elérték volna a meccset a szurkolók, de utána már leesett az ár, hiszen már azzal a későbbi járattal nem érte volna el a meccset. Tehát, hogy nagyon sok minden befolyásolja a jegyárakat. Vannak jegyosztályok, tehát amit kérdeztél, hogyha ma nézem ennyi, holnap nézem annyi, ha ugyanarról a készülékről nézem, teljesen mindegy, hogy melyik készülőkről nézed, nem ezen múlik, azon múlik, hogy van egy adott jegyosztály, ami mondjuk 20-tól 30 euróig, a következő 31-től 50-ig, stb. Vannak. És ha azok a jegyek egész egyszerűen elfogynak, akkor téged automatikusan egy nagyobb jegyosztályba fog sorolni. Tehát te nem fogod tudni megvenni. Több ilyen megkeresésem is volt az elmúlt évek során, ahol azt mondta valaki, hogy én elkezdtem foglalni, az elején azt írták, hogy 20 euró fejenként, és mire kicsekkoltam, 40 euró lett fejenként. Tehát ez hogy működik, micsoda átverés ez. De lehet, hogy közben valamelyikötök megvette az utolsó 4 jegyet abból a jegyosztályból, és egész egyszerűen elfogyott. Tehát neked mire te kicsekkoltam, mert fizetéshez jutottál, addigra elfogytak azok az olcsóbb jegyek.
1: Mi a jó stratégia? Van egyáltalán jó stratégia? Ismerek embert, aki nagyon jól és mesterien űzi ezt a dolgot, de mindig azzal szoktam ugratni, hogy azon az áron, ahol ő utazik, nekem sosem sikerült.
0: Hát, mert ő megvette.
1: Igen, ja.
0: Ne, viccet félretéve, szerintem nincs nagyon jó stratégia, tehát, illetve minél előbb, annál jobb, tehát minél előbb vásárolsz, annál olcsóbb a jegy általában. Ha fölmész az applikációnkba, vagy fölmész a honlapunkra, ott látod, hogy a különböző napokon mennyibe került, tehát van egy ilyen opció, csak egy kis nyilacskára kell rákattintani, és akkor felugrik, hogy az elkövetkező egy hétben, két hétben, amilyen idősávot szeretnél, mutatja, hogy mennyibe kerülnek a jegyek.
2: Nem tudom, emlékszel-e rá, valamelyik vendégünk itt a 33 adás során azt mondtam, hogy ha a digitalizációban megjelenik valami újdonság, az először ugye a repülőtársaságoknál fog megjelenni. Igen. Ezt szeretnénk, hogyha elmagyaráznád, hogy ezt vajon miért mondta nekünk, a nem tudom melyik vendégünk.
0: És bocsánat, mire válaszolok még az előző kérdésre viszont, de szerintem az a jó stratégia, hogy akkor vedd meg, amennyit te rászánnál. Tehát, hogy annyiba kerül jegy, amennyit te rászánsz, akkor vedd meg. Jó eséllyel sokkal olcsóbb nem lesz, és akkor, és mondom, minél előbb vedd meg. És a szolgáltatásokat is akkor a foglalásnál vedd meg, akkor a legolcsóbb. Ha utólag akarsz hozzáadni bőröndöt, extra legroomot, bármit, az mindig drágább lesz. De a digitalizáció és a fejlesztések. Ez egy nagyon-nagyon dinamikus iparág. És azon belül a low-cost, ultra-low-cost légitársaságok extrán dinamikusak, nagyon gyorsan reagálnunk kell a piaci körülményekre, és egyébként, ahogy mondtam, részben irányítjuk is. Tehát emiatt nekünk valóban nagyon sok és nagyon gyors digitális fejlesztést kell végeznünk ahhoz, hogy megtartsuk ezt az előnyünket. Ha egy picit más területe talán kapcsolódik ide, hogy az elmúlt 20-25 évben a hívjuk hagyományos légitársaságok gyakorlatilag egy addicionális ülést nem raktak be Európába. Tehát ami forgalomnövekmény vagy üléskapacitás növekmény történt, azt mind a low-cost légitársaságok rakták be, a Wizzert is beleértve. Ez is mutatja, hogy mennyire agilisak, mennyire gyorsak, mennyire folyamatosan növekvő cégek vagyunk, és ehhez nyilván elkerülhetetlen.

0: nyilván a digitalizáció, az AI használata itt egyre inkább, hiszen így tudjuk megtartani a versenyelőnyünket, uh-huh. és így tudunk gyorsan reagálni a piaci változásokra is.
1: Ha már urbánus legendákat említettél, akkor beszéljünk egyről, van egy mindentudó algoritmus a háttérben, aki mindent figyel, és hogyha éppen telítődik a gép, akkor nyomja fel az árakat, ha éppen megtorpan az érdeklődés, mert éjjel kettő van, akkor leviszi az árakat, ha éppen az Istennek nem akar elfogyni a maradék öt jegy, akkor meg agyoncsapja az árakat, tehát létezik ilyen, vagy ez hogy kell elképzelni?
0: Nem egy ilyen AI, és nem egy ilyen algoritmus van, hanem több, de természetesen figyeljük az árakat, figyeljük a telítettséget, figyeljük az érdeklődést egy bizonyos útvonal iránt, hiszen nekünk gyorsan kell döntéseket hoznunk, és hogyha nem telik egy gép, akkor igen, az algoritmus, az AI által támogatott algoritmus az akár csökkenteni is tudja a jegyárat, azért, hogy fogjon, ha túl sok, vagy időarányosan túl sok az eladott jegy, akkor lehet, hogy emeli az árat. Nekünk nem az a célunk, hogy az elején eladjuk az összes jegyet, 5-6 hónappal, vagy 3 hónappal az utazás előtt, hanem hogy folyamatosan fogyjon, hiszen nekünk akkor tud optimálisan, vagy nekünk akkor alakul optimálisan a bevételünk. Nyilván nekünk, ha túl alacsony adjuk, akkor azok, akik holnap szeretnének utazni, azok ma már nem fognak tudni jegyet venni, mert akkor adtuk az összes jegyet. De nyilván más egy Santorini nyaralós járat, nyilván más egy reggeli Luton, egy hétfő reggeli, vagy vasárnap esti Luton, amikor mennek vissza mondjuk dolgozni az emberek. Santorinire nyilván jobban előre terveznek az emberek, de az AI-t használjuk több uh-huh. területen is, nem csak az árazásban, használjuk az operációban is, hogyha lerobban egy gép valahol, akkor hogy tudjuk minél gyorsabban megoldani, uh-huh. hogy oda juttassunk egy másik gépet, vagy egy új személyzetet. Még nem teljesen automatizált és AI által vezérelt minden, de ilyen redundánsan használjuk már az AI-t is a döntéseink ellenőrzésére, támogatására.
1: Uh-huh. Az ár mindenek felett? Tehát az marketingbe is mindent visz, árbevételbe is mindent, tehát minden az ár köré épül?
0: Szerintem nem. Uh-huh. Tehát ha jársz-kelsz a városban, akkor látod, hogy a trapista sajt és a csülök és a különböző élelmiszerek hány forint helyett mennyivel olcsóbbak. De szerintem mi ezen már túl vagyunk, tehát főleg Magyarországon, meg az alappiacainkon. Tehát azért mi alapvetően élményt próbálunk eladni, egy szolgáltatás csomagot próbálunk eladni, és az alkalmazás, illetve onnantól kezdve, hogy neked fölugrik a képernyődön a kis reklám Kefalóniáról, egészen odáig, hogy te leszállsz Kefalóniában vagy Billundban, mi szeretnénk téged végigkísérni, és megpróbálunk olyan színvonalú szolgáltatást nyújtani, amivel jobbak vagyunk, mint a versenytársaink. Nyilván az ár fontos, mert valahol az egy döntő tényező, vagy egy erősen befolyásoló tényező, hogy te nálunk veszed meg egyet, vagy máshol, de nem az ár minden.
1: Uh-huh. No, akkor innen folytatjuk, hogy ha az ár nem minden, akkor a szolgáltatások és az ember hogy kerül majd a képbe, maga az ügyfél, aki felszáll arra a repülőgépre. De most egy rövid szünetre el kell mennünk, úgyhogy jövünk vissza ezt követően Radó Andrással, a Wizz Air kommunikációs igazgatójával. Ne menjen senki messzire a készülékektől.
2: Most megszakítjuk a túrát, de a digiturizmó folytatódik a szünet után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél három volt fél perccel a mikrofonnál Kecsőrihárdot hallják, jó napot kívánok! A hónap végével megszűnik az MCC, valamint a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kékbolygó Alapítvány is, ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter Facebook videójában azt közölte, hogy a tényleges közfeladatokat az állam átveszi, a közvagyon és a közpénz pedig visszakerül a magyar emberekhez.
3: Az MCC kuratóriumát idén nyárig Orbán Balázs, Orbán Viktor korábbi politikai igazgatója és a Fidesz 2026-os kampányfőnöke vezette. A Kékbolygó Alapítvány kuratóriumi elnöke Áder János, a Fidesz korábbi frakcióvezetője és a volt köztársasági elnök volt. A Batthyány Lajos Alapítvány pedig milliárdokkal finanszírozta a Fidesz univerzum szereplőit, köztük az Alapjogokért Központot, a Danube Institute-ot, vagy éppen a Budapest műhely. Az állam által ezekbe az alapítványokba jutatott vagyon, vagyis az a része, amit nem szortak ki Fidesz közeli körök támogatására, most visszaszáll a magyar államra, a magyar emberekre. A magunk részéről azt tudom elmondani, hogy ami érték, azt megőrizzük. A valódi oktatási, kutatási feladatokat, a klímavédelmi, kulturális és közösségi programokat tovább visszük. A korrupcióra alkalmas szerkezetet viszont felszámoljuk.
2: Az elmúlt hónapok 8-9%-os béremelkedése után júniusban mindössze 7,1%-kal nőttek a keresetek Magyarországon a KSA legfrissebb adatai szerint. Az ING vezető közgazdásza elmondta, hogy bár a megtorpanás meglepte az elemzőket, a növekedési ütem továbbra is jelentősnek mondható. Az állami és a versenyszférában is hasonló a bérdinamika, és emiatt nem tapasztalható jelentős felzárkózás az alacsonyabb bérőszakmák esetében, tette hozzá Virabácz Péter.
4: Mondjuk, hogyha csak az átlagbéreket nézzük, átrendeződés igazándiból nincsen. Pénzügyi szektor, információ, kommunikáció szektor továbbra is itt lehet a legjobban keresni, és hát bizony még mindig lemaradásban vannak alapvetően az állami szféra területei, ugye akár az oktatást, hogyha említhetnénk, vagy a szociális ellátást. Tehát nyilván ugyanezek a differenciák igazándiból megvannak, és hogyha egy kicsikét hátrébb lépünk, most az állami szférában volt 7,1%-os átlagos bérnövekedés, és a versenyszére van pedig 7%-os júniusban. Tehát igazániból azt kell mondjuk, hogy lassan összezárnak a dolgok.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex a 0,5%-os csökkenéssel 150.017 ponton. A részvénypiac forgalma 10,7 milliárd forint. A vezető részvények közül a Richter 7,1%-kal erősödik 13.390 forintra. A MOL 8,1%-os pluszban 4.958 forinton. Az OTP szintén 8,1%-kal esik 45.950 forintra. A Magyar Telekom pedig 9%-kal gyengül 2512 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot, 1 dollárért pedig 312 forintot és 70 fillért kérnek. Európában a DAX index 4%-ot erősödik, a londoni FTSE ugyanennyit csökken, a párizsi CAC-on 1%-kal van lejjebb, a milánói tőzsde 3/10, a madridi IBEX pedig 4%-kal korrigál lefele. Az olajárak is emelkednek most egy picit. Az észak-amerikai könnyű olaj a WTI hordonként $82.40, a Brent $88.40-be kerül most. Az aranyára viszont csökken, nem sokkal, picivel $4,651.40 a sárga nemes fémuncienkénti ára.
0: Időjárás jelentés.
2: Napsütéses időnk lesz, legfeljebb néhol lehet kisebb futózápor, esetleg zivatar, a szél megélénkülhet, a hőmérséklet 19 és 29 fok között alakul, késő este 17 és 27 fok közé hűl a levegő. Köszönöm figyelmüket, hírek után most Digiturizmus folytatása jön, hírekkel majd 3 órakor várom Önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Digiturizmo. Folytatódik a Trend FM előremutató turisztikai magazinja.
1: Folytatódik a Digiturizmo műsora. Továbbra is vendégünk Radó András, a Wizz Air kommunikációs igazgató, és a repülőjegy vásárlás kulisszatitkairól beszélgetünk vele. Ugye az árképzésről elég sok elhangzott az előző blogban. Most egy kicsit beszéljünk magukról, az ügyfelekről, az utasokról. Mennyire maradt meg a személyes kapcsolat az utasokkal? Mert ez is egy ilyen berögződés, pletyka, legenda, hogy addig jó ez a modell, amíg nincs valami gondod, mert ha gondod van, akkor utána nagyon nehéz kontaktálni, nagyon nehéz ezt a problémát megoldani, stb. Erre milyen válaszokkal készültök?
2: Több kérdést is elrejtettél ebben az egyben. Kezdjük a kontakt, hogy mennyire maradt meg a személyiség. Az egyik válaszom az az, hogy egyre kevésbé, és ez a cél is, a másik pedig az, hogy egyre jobban, és ez is cél. Azért egyre kevésbé, mert a digitalizáció miatt, amiről korábban beszéltünk, eltűnik, illetve igazából főleg a foglalásnál sose volt meg ez a személyes kapcsolat, és amikor 22 évvel ezelőtt elindult a Wizz Air, akkor mindenki balonnak tekintett minket, hogy hát itt csak kártyával lehet fizetni, hát meg vagytok őrülve, senki nem fog jegyet venni. Aztán szépen a piac, mint disztruktív vállalatként befolyásoltuk a piacot, szépen elkezdett hozzászokni ahhoz, hogy csak bankkártyával vagy utalással lehetett fizetni. És ez ma már 22 év táblatában teljesen normálisnak mutatkozik, vagy normális. Tehát ez a része, ilyen szempontból szeretnénk, és...
1: Bocsáss meg, ezt egyébként maguk, az utasok sem igénylik most már?
2: Egyre kevésbé. Uh-huh. Tehát egyre kevésbé, hiszen azért egyre fiatalodik a népesség, és ahogy én tapasztalom, egyre kevésbé szeretnének felhívni embereket, és uh-huh. beszélni valakivel. Ha akarnak, egyébként erre megvan a lehetőség, tehát most már nem is MLD-es az ügyfélszolgálatunk, tehát fel lehet őket hívni, lehet valakivel beszélgetni. Én éppen délelőtt foglaltam egy étteremben egy asztalt, és csak rákerestem az étterem nevére, kidobta, és buketéből, és azonnal lefoglaltam, és nem kellett, én szívesen fölhívtam volna, de beírtam az e-mail címem, hogy mikor akarok menni, hányan, és lefoglaltam. Tehát hozzá vagyunk szokva az, hogy minden sokkal gyorsabb, nem kell beszélgetni, nem tudom, nem beszélek ilyen nyelven, nem beszélek olyan nyelven, tehát szerintem ez jó. Az ügyfélszolgálat egyébként, ha már itt a költségekről beszélünk a korábbiakban, az addicionális költség. Tehát, hogyha mi sokkal több call center agentet foglalkoztatunk, annak van egy költsége, az a végén meg fog jelenni a jegyárban. Ezt el lehet dönteni, hogy ezt valaki szeretné, vagy nem szeretné. Ha szeretné, akkor fölhívja, ha nem szeretné, akkor meg akkor pedig online el tudja intézni. Viszont ahol meg erősítjük szerintem, és abban szerintem egyébként Európán belül mindenképpen vezetők vagyunk, az a fedélzeten lévő személyes kapcsolat. Tehát nagyon-nagyon büszkék vagyunk a személyzetünkre, hiszen kb. Kétharmada egyetemi végzettséggel rendelkezik, kedvesek, biztos a hallgatók is utaztak már más légitársaságokkal. Van különbség szerintem egy Wizz Air járat, pozitív irányban egy Wizz Air járat és egy más légitársasággal való utazás során. Egészen minden légitársaság elvisz A-ból B-be biztonságosan, de más az az élmény, amit te kapsz egy Wizz Air járaton, abban az 1, 2, 3, 5, 6 órában.
3: Is működik az applikációs rendelés.
2: Ott is működik az applikációs rendelés, igen, lehet Bluetooth-on rendelni, sőt, ha lesz majd jövőre Starlink internet a repülőgépünkön, akkor még több dolgot lehet majd online csinálni. De ez is az igények kielégítéséről szól, hogy lehet már Bluetooth-on előrendelni, te kapod meg először, amit rendeltél. És ugye most még oda jön a kolléganőm vagy kollégám, és ott nála kell kártyával fizetni, de ha majd lesz, tovább lesz fejlesztve az applikáció, akkor akár már applikáción belül is ki lehet fizetni.
1: Viszont, hogyha nagyon online, és nagyon ezáltal valamelyes személytelen ez a kapcsolat, akkor ugye nehéz azt, vagy kérdezem inkább, nem nehéz azt megjósolni, hogy mit akar az ügyfél, mivel elégedett, mivel nem elégedett, mi az, amit változtatni kell, mi az, amit igényel, mi az, amit nem igényel, pedig megkapja?
2: Nem nehéz, mert egyrészt azért követjük nagyjából, elég pontosan az igényeket, látjuk, hogy milyen utak iránt van, milyen szolgáltatások.
1: De ezt is online teszitek?
2: Persze. Uh-huh. Ja, mire van igény, illetve vannak kérdőívek, amiket utazás után kitöltenek nagyon sokan, hála Istennek, és abból elég sok visszajelzés jön. Egyébként még egy picit visszatérve oda, hogy ez a személyes, nem személyes, és mondtad, hogy ha baj van, akkor de minden jól megy, amíg nincs baj. Igenis, meg nem is, mert ha baj van, idézőben baj van, tehát nem tudom, késik egy gép, törlünk egy gépet valamiért. Most már olyan egyébként által is támogatott megoldásaink vannak, amik nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan több százezer embert el tudnak érni egy pár percen belül. Uh-huh. Tehát van egy Amelia nevű chatbotunk, az például a telefonál, az üzenetet küldés. Egyszer kiszámoltuk, amikor kitört az izraeli közel-keleti háború, hogy azt a mennyiségű embert, utast, akit azt hiszem 10 perc alatt elértünk, az kb. 2 hét lett volna call center agentekkel felhívni. És ami fontos, hogy mindig a légitárságnál kell közvetlenül foglalni, mert akkor tudunk mi hatékonyan információt közölni, mivel akkor érünk el téged, akkor van meg az e-mail címed, a telefonszámod, minden. Hát bármilyen online utazási irodán, platformon keresztül foglal az ember, akkor általában nekünk nincs meg az utas adata, és egész egyszerűen mi küldjük valamilyen megadott számra, ami ennek a platformnak a száma, az SMS-t, az e-mailt, de az sose jut el az ügyfélhez. Uh-huh. És ezekből szoktak lenni általában aztán a problémák, uh-huh. hogy a vízer nem értesített, de csak te nem nálunk foglaltál uh-huh. közvetlenül. És uh-huh. akkor a legjobb szándékunk ellenére se érjük el az utast.
1: Beszéljünk a jelenről egy kicsit, meg majd a jövőről, és megint csak itt ugye elengedhetetlen a közösségi média, meg a nagy tech óriások szolgáltatásai. Ezeket ti használjátok? Ez nálatok fontos? Mert ez lehet, hogy az én szegénységi bizonyítvány, lehet, hogy virális TikTok csatornátok van, csak én ugye nem találkoztam még vele.
2: A TikTokhoz azt hiszem, én is egy kicsit öreg vagyok, de van, és használjuk. Természetesen, tehát ennek részben van egy hirdetési funkciója is, de amúgy meg nyilván egy közösségépítés, egy információ átadó funkciója is van. Nyilván a fiatalokat, illetve nem csak a fiatalokat, a különböző generációkat, különböző platformokon lehet elérni, és mi ennek megfelelően használjuk ezeket a platformokat. Nyilván egy LinkedIn-t másra használunk, mint egy TikTokot, és egy Instagramot, vagy egy Facebookot. Uh-huh. Tehát mindegyiken jelen vagyunk, ezek fontos részei természetesen a uh-huh. stratégiánknak. Bár ez a marketinghez tartozik, nem a PR-hoz. Uh-huh.
1: Mi a helyzet a jövő technológiájával? Ugye mi ebben a műsorban már többször jutottunk arra a következtetésre, hogy nem is, hogy távoli jövőben az lesz, hogy beütök, hogy irány a Billundi Legoland, kedves AI agentem, aki mindent tudsz rólam, meg a gyerekeimről, sőt, még a kutyámról is, légy szíves, szervezd meg ezt az utazást. Enter. És akkor kinyomja, hogy ekkor menj ki a repülőtérre, itt a repülőjegyed, itt a transfer, itt a szállásjegy, itt a belépőjegy, és légy szíves a kártyáddal fizess ki ennek az ellenértékét, ennyi eurót viszontlátásra. Erre már készültök?
2: Készülünk, de ha jól tudom, akkor ez így vagy részleteiben már ma is létezik egyébként. Tehát, uh-huh. hogyha bizonyos AI platformokra te beírod ezeket, amiket elmondtál, akkor ő ezt megcsinálja neked. Tehát ez a jövő természetesen. Tehát,
1: csak még nem tömeges, és azért az nem mindegy, hogy egy-két ilyen első fecske csinálja ezt, vagy gyakorlatilag mindenki, aki veletek utazik.
2: Előbb-utóbb ez lesz a valóság, ahogy uh-huh. 22 évvel ezelőtt nem tudtuk elképzelni, hogy kártyával lehet csak fizetni, és nem az asztal alatt odaadni a papírpénzt az utazási irodának. Valószínűleg nem tudom hány év múlva, ehhez nem értek annyira, de pár év múlva biztos, hogy ez is sokkal fejlettebb lesz.
3: Engem még az is érdekelne, hogyha még visszatérnénk, hogy a fedélzeten az applikáció szolgáltatások bővítéséről beszéltél. Mik lesznek ezek, ha lehet tudni?
2: Hát sok minden nem árulhatok még el, de az biztos, hogy az a célunk, hogy minél kényelmesebbé tegyük az utazást, minél stresszmentesebbé tegyük uh-huh. az utazást, és olyan szolgáltatásokat biztosítsunk, ami egyrészt végigkísérnek a teljes utazásodon, a foglalástól tényleg az érkezésig. Uh-huh. Már most nagyon sok minden van ebből egyébként, tehát hogy kapsz push notification-t, hogy melyik géttől indul a géped. Van egy timeline, amit hogyha utazás előtt megnézel, akkor megmondja, hogy mikor indulj el, mikor érj ki, mikor menj a kapuhoz, tehát végig fogjuk az utasok kezét. És hát az a lényeg, hogy minél kényelmesebb és minél jobb legyen az utazás. Uh-huh.
1: A megint ugye a digitalizációs és online megoldások kapcsán kérdezem azt, hogy azért, aki végig kattintgatja egy repülőjegy foglalással az oldalatokat, az látja, hogy az már nem is egy repülőjegy értékesítési platform, hanem egy ilyen utazási központ, mert lehet szállást foglalni, lehet autót bérelni, lehet utasbiztosítást kötni, nyilván felárért, de ha nagyon úgy van, akkor mindent meg tudok oldani. Ez szándékos?
2: Szándékos, természetesen, és ha megnézitek a nemrég bejelentett, július elején bejelentett Wizz Holidays-nek a kínálatát, vagy az egész felépítését, az is ebbe az irányba megy elő. Ez egy csomag, nem tudom, hogy mondják magyarul, talán Package Holidays, angolul platform, de egy kicsit más, mint a többi. És azért más, mert a többiben azt mondják, hogy itt van egy repülőjegy, egy szállás, menj el egy hétre Egyiptomba, ebbe a szállodába, és azt, vagy megveszed azt a csomagot, vagy nem, vagy veszed egy másikat. Itt úgy, mint egy étteremben kapsz egy menüt, és abból össze tudod válogatni magadnak, és mi megfőzzük neked. Tehát nem neked kell megfőznöd, és megtalálnod a kairói reptértől a transfert a szállodádba, hanem az ott mi azonnal mellé rakjuk. Ha te több helyet szeretnél meglátogatni egy héten, akkor azt összerakjuk neked, neked csak ki kell választani, hogy mikor és hova szeretnél menni.
1: Tehát, melyik láb az erősebb, a repülőjegy, vagy ez az utazás szervező?
2: Hát egyelőre még azért egyértelműen a repülőjegy, de megint csak a kényelem és a szolgáltatási színvonal, hozt érek vissza, mert ez is mind azt célozza, hogyha te ott vagy nálunk, akkor te kényelmesen meg tud venni azokat a szolgáltatásokat, amiket te szeretnél. És azért ne felejtsük el, hogy az emberek nagy része, főleg Közép-Kelet-Európában nem gyakorlott utazó, tehát vagy életében nem repült még, vagy évente repül egyszer-kétszer, vagy párszor repült egyáltalán életében. És az idegen nyelv használata sokaknak nehézséget okoz, sokaknak a digitális tudásuk se kielégítő. Tehát ha egy helyen mindent el tud biztonságosan intézni, és ezért szerintem a Wizz Air egy elég nagy garancia arra, hogy itt jó minőségű szolgáltatásokat tud foglalni, akkor sokkal egyszerűbb, nem kell 26 helyről, akár helyi, külföldi portálokon megvenni ezeket a szolgáltatásokat.
1: Megint csak egy gyakran felbukkanó kritika veletek kapcsolatban, hogy olyan dolgokat is ilyen extraként vagy fizetősként kínáltok, amit más légitársaságnál benne van a repülőjegyárban. E mögött mi az üzleti logika?
2: Egyrészt egyre kevesebb légitársaságnál vannak bele ezek az extrák a jegyárban, tehát ha megnézitek a hagyományos légitársaságokat, és most csak rövid távról beszélünk, tehát ne beszélünk tengeren túlról, mert ez egy teljesen más piac, azzal nem is szabad összehasonlítani, akkor azt látjuk, hogy ők is elkezdtek pénzt kérni a csomagért, akár a felvihető csomagért. Rengeteget repülök, nem csak Wizz Airrel, és már azt a száraz croissant se kapom meg reggel néha, ha nem velük repülök, hanem azért is fizetnek. Kapok egy műanyag pohárban egy pohár vizet, jobb esetben. De ennek a mi oldalunkon az a lényege, és az egész ultra low cost modellnek az a lényege, hogy te csak azért fizessél, amit te szeretnél, amire neked szükséged van. Hát ha te elmész egy kétnapos hétvégére város nézni, akkor szerintem a legtöbb utas befér egy hátizsákba, nem kell semmi extrát fizetned. Ha te szeretnél Milánóból visszatérve telerakott bőröndel megérkezni, akkor el tudod dönteni, hogy hány kilós bőröndöt vegyél visszafelére, ha egyáltalán kell bőrön. Ha te magas vagy, és neked hosszú a lábad, és te szeretnél egy nagyobb lábteret, akkor azt is meg tudod venni. Tehát, hogy rengeteg opció van, mi nem csomagban áruljuk ezeket a szolgáltatásokat, mi a repülőjegy árát garantáljuk, hogy az viszonylag alacsony, és te meg vedd meg magadnak azt, ami kell. Ha kifele csak 10 kilós bőrönt kell, de visszafele 32, mert nem tudom, parmezán sajtot hozol Rómából, akkor az teljesen jó, nem kell kifele is megvened a 32 kilós bőröndöt. És ez bevételi szempontból is fontos, egyrészt az utasoknak kiadási szempontból fontos, hiszen még egyszer mondom, csak azért fizetnek, amiért kell. Nekünk meg bevételi oldalon azért fontos, mert ez több mint 40, majdnem 50%-át jelenti a bevételünknek.
1: Az utolsó néhány percet szálljuk a jövőre. Mi lehet a diszkont légitársaságoknak a jövője? Mondok néhány ilyen felsejlő irányat. Van például a Wizz Class, ami ugye egy prémium szolgáltatásotok, ami meg a diszkont légitársaságoknál elsőre felszalasztja az ember szemöldökét a homloka közepére, hogy hát ez a modell, és akkor most prémium, ezt most hogy jön össze. A másik meg ez az All You Can Fly modell. Ez az, amivel így a jövőtöket vázoljátok? Ez egy ilyen két jó iránynak tűnik?
2: Igen. Röviden és tömören igen. Kicsit bővebben pedig elindultunk egy olyan irányba, ahol ilyen addicionális szolgáltatásokat, kényelmi szolgáltatásokat is tudunk már nyújtani, anélkül, hogy hozzányúlnánk a repülőgéphez, anélkül, hogy változtatnánk bármit az ülés ülések közti távolságon, tehát ugyanazzal a konfigurációval tudjuk ezeket a szolgáltatásokat nyújtani. Az elmúlt 20-22 évben a közép-kelet-európai utasoknak és népességnek egyre több elkölthető jövedelme lett. És ezáltal ugye a Wizz Air 2004-ben indította első járatát, akkor azért főleg Lengyelország, Magyarország, Románia, tehát ezekből az országból mentek külföldre dolgozni az emberek. Ez részben lelassult, megszűnt, és az itthon maradottaknak egyrészt sokan haza is költöztek már, főleg a Brexit után azért visszajöttek Európába sokan, és egyre több elkölthető jövedelmük van, ami azt jelenti, hogy ők tudnak most már nyaralni is menni. Tehát nem csak ezt az ingázást, családlátogatást tudják Nyugat-Európa és Kelet-Európa között tenni, hanem egész egyszerűen meg tudják engedni, hogy elmenjenek Görögországba egy hétre nyaralni, vagy bárhova. Na most, és van egy üzleti szegmens is, főleg a kis és középvállalkozások, akik elkezdtek velünk is repülni, akinek meg simán beleférhet, és lehet, hogy egy olyan anyagon dolgozik a laptopján, hogy nem szeretné, hogy ezt valaki elolvassa mellette, akkor meg tudja venni maga mellett a középső ülést. Ez egyelőre az elsősorban, aztán majd meglátjuk, hogy ezt fejlesztjük-e tovább. Uh-huh. Az All You Can Fly az pedig megint csak...
1: Hát az egy előfizetés.
2: Az egy előfizetés, ahol...
1: Olyan, mint az All You Can Eat, csak repülőutakat lehet fogyasztani.
2: Move, igen, csak másfajta movement ez, de ez arról szól, hogy befizetsz egy 499 eurót egy évre, és akkor 72 órával a járat indulása előtt bizonyos járatokra, egyébként körülbelül a járataink majdnem 20%-ára van mindig ilyen jegy, és ami éppen elérhető, azt a 10 euróért meg tudod venni. Ez a digitális nomádoknak nagyon jó, ami szintén az elmúlt években előjött, hogy most akkor Milánóból dolgozom 3 napot, most Tenerife-re dolgozom 3 napot, most akár onnan dolgozom 3 napot, és akkor ők rugalmasabbak, vagy bármilyen másik szegmens rugalmasabb, akkor ő ezt meg tudja venni magának.
1: Uh-huh. A nagyon távoli jövő?
2: Nagyon távoli
1: jövő. Szüksége lesz, nem tudom én, utazási irodákra, vagy ezt ti magatokra vállaljátok, nem tudom én, lesz-e konszolidáció, vissza, vagy tovább fejlődik-e hagyományos légitársasággá a Wizz Air, vagy lesznek-e hagyományos légitársaságokhoz hasonló járatai, tehát ilyenek merülnek fel az emberben.
2: Én nem gondolnám, hogy eltérnénk az alapüzleti modellünktől, hiszen ezért vagyunk sikeresek most már 22 éve, tehát ez a ULCC modell, ez a költségek alacsony olyan tartása, ez a nem összecsomagolt terméke, szolgáltatások értékesítése, ez biztosan meg fog maradni. Meglátjuk, mit hoz a jövő, hogy tudunk még olyan szolgáltatásokat bevinni, ami nem sérti a modellünket, ami a jegyárakat nem bántja, viszont akit érdekel, az viszont meg tudja vásárolni. De maradunk hűek a modellünkhöz, maradnak az alacsony jegyárak és a magas minőség. Konszolidáció, erről sokat beszélünk, meglátjuk. Most jön az ősz.
1: Hát 10 éve beszélnek a piac konszolidációjáról.
2: Volt is némi konszolidáció, sokan elestek. Amikor a Wizz Airt alapították, abban a pár évben kb. 50 légitársaságot alapítottak Európában. Mi vagyunk az egyik, vagy talán az egyetlen, akik még mindig életben vannak. Szóval azért a piac nyilván szedi az áldozatait, de azért a Wizz Air elég stabil ahhoz, anyagilag is, és tervek szintjén is, hogy velünk ne legyen gond.
1: No, hát azt hiszem, hogy most már egy kicsit jobban értjük, hála neked, hogy mi megy a kattintás után a háttérbe, hogy működik ez az üzleti modell, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál nálunk.
2: Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget.
1: Hölgyeim és uraim, Radó Andrással beszélgettünk, a Wizz Air kommunikációs igazgatójával. Ennyi fért bele már a Digi Turizmo 33. adásába, úgyhogy elköszön a két műsorvezető, Marsall Szilvi
3: és Mihálovics Andris.
1: Jövünk a jövő héten is hasonlóan érdekes témával, úgyhogy várunk mindenkit a készülékek elé. Szép napot, a viszontlátásra.
3: Viszlát.
0: A Digi Turizmo most elköszön, de a digitalizáció nem áll meg. Jövő héten csütörtökön újra, ugyanitt várjuk Önöket előremutató turisztikai beszélgetésekkel. A műsorszám Magyarország kormánya és az Európai Bizottság társfinanszírozásában megvalósuló DIMOP Plus 1.2.2 program támogatásával jött létre.

0: together. I want you to get together.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
1: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 3 óra, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Unger Annát javasolja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A testület ma délelőtt 6 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett döntött a jelölésről. Az elnök jelöltek közül Unger Anna mellett Ligeti Miklóst és Sárvár Nikolászt hallgatták meg. A bizottság nyomozati elnök helyettesének dr. Tasnádi Katalint javasolja, a közpénzügyi elnök helyettesekről később döntenek. Az országgyűlés várhatóan holnap titkos szavazással dönt a hivatal vezetőiről. Hantosi Istvánt, a bizottság elnökét hallják.
6: A TISZA egyik legfontosabb vállalása, a múlttal való szembenézés az, hogy az elmúlt 2 évtizedben becslések szerint akár 60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorult jogtalanul magánzsebekbe, ami akár a teljes magyar államadósságnak egy évi összegét is kitehette, és arra tettünk vállalást, hogy létrehozzuk ezt a szervezetet, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, annak érdekében, hogy a közpénzügyi korrupciót, a közvagyonvesztést, vagyonkimentést és más jogtalan módszereket beazonosítsuk, megállítsuk és felelősségre vonjuk azokat a személyeket, akik a rájuk bízott közvagyonnal felelőtlenül gazdálkodtak és visszaéltek. Az MVVH feladata nem politikai leszámolás, hanem a közpénzek visszaszerzése és a súlyos korrupciós ügyek föltárása. Nem csak a múltbeli hibát és visszaéléseket kell helyrehozni, hanem egy olyan jövőt építeni, egy tiszta jövő alapjait lefektetni és megteremteni, ahol világos, hogy a közvagyonnal nem lehet visszaélni.
5: Január 1-től 120 ezer forintra emeli a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegét. Ezt Magyar Péter jelentette be. A miniszterelnök közölte, a döntés több 100 ezer idős embert érinthet, sokaknak akár a duplájára nőhet a nyugdíja. Hozzátette, a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételével és a tűzifa áfájának csökkentésével is segíteni az időseket. Magyar Pétert hallják.
7: Az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Több 100 ezer idős honfitársunk minden hónap végén azt számolgatja, hogy a gyógyszert, az élelmiszert, vagy a rezsit, esetleg a tűzifát tudja kifizetni. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Azt ígértük, hogy 120 ezer forintra emeljük a nyugdíjminimumot. Célzottan megemeljük a legalacsonyabb nyugdíjakat, és ezzel több 100 ezer idős honfitársunknak segítünk. Természetesen nem csak a soha nem látott mértékű nyugdíjemelés, de a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele és a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentése is hozzásegíti a leginkább elfelejtett idős honfitársaink 100 ezreit az emberhez méltó élethez. A kormány döntése a 2027-es költségvetés elfogadását követően január 1-től lép életbe.
1: Tőzsde hírek.
5: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 6%-os csökkenéssel 149.863 ponton áll. A részvénypiac forgalma 11,6 milliárd forint. A vezető részvények közül a Richter erősödik 8%-kal 13.400 forintra, A MOL 9%-kal gyengül, jelenleg 4956 forinton a kurzus, az OTP 1,1%-os mínuszban 45.800 forinton, a Telekom pedig 6%-ot esik 2520 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euró 363 forintba és 90 fillérbe, 1 dollár pedig 312 forintba és 40 fillérbe kerül. Európában most továbbra is csak a DAX index emelkedik 3%-kal, a londoni FTSE 4%, a párizsi kakaron 1,2%, a milánói és a madridi börze pedig 6%-kal csökken. 3:30-kor nyit majd a Wall Street, a tegnapi kereskedést a Dow Jones 2%-os, a Nasdaq Composite 1%-os, az S&P 500 pedig pár pontos mínuszban fejezte be.
1: Időjárás jelentés.
5: Napsütéses időnk lesz legfeljebb, néhol lehet kisebb futózápor, esetleg zivatar, a szél időnként megélénkülhet, a hőmérséklet 19 és 29 fok között alakul, késő estére 17 és 27 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázható a kategóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
1: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában technológiával fogunk foglalkozni. A többes szám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A mai adásban beszélünk arról, hogy a kelet-európai mobilpiac nincs jó helyzetben, pontosabban a gyártók nincsenek jó helyzetben a kelet-európai mobilpiacon, de nagyon nem. Arról is, hogy érkezik az újabb, mindennél erősebb, mindennél gyorsabb, mindennél jobb Apple számítógép chip. Egy kicsit megnézzük a Google-t, hogy miért tesz fel a Play Store-ba olyan alkalmazást, ami igazából elsőre úgy tűnik, mintha semmit nem csinálna. A műsor közepén pedig azon filozofálunk, hogy vajon az okostelefonjaink, amik kiváló, csodálatos, fantasztikus és kívánatos fotókat készítenek, vajon tényleg a valóságot képezik-e le, vagy milyen technológiai megoldásokkal teszi azt lehetővé a mobiltelefonoknak az érzékelője, szenzora, kis objektívje, hogy mi azt gondoljuk, hogy a valóság ennél színesebb, szebb még sohasem volt. A műsor legvégén pedig megnézzük a pandatornáztató Huawei Fit 5 Pro-t, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Mobiltelefon gyártónak, mobiltelefon márkának az elmúlt, mondjuk azt, hogy 10-től az elmúlt 1-2 évig sokkal jobb volt lenni a kelet-európai piacon, de általában globálisan is, de most kifejezetten a kelet-európai piacra koncentrálunk, mint mondjuk idén, vagy akár csak a tavalyi évben, ugyanis nagyon-nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy komoly bajok vannak, nyilván nem csak a mobiltelefon piacon, de ott aztán végképp elég komoly esésekre és elég komoly buktákra számítunk 2026-ban.
2: Kijött a Counterpoint Research új piaci körképe, ami alapján úgy tűnik, hogy az elmúlt negyed évben, hát mondjuk azt, hogy elég meglehetősen visszaesett az okostelefon eladás, így ennek megfelelően éves szinten 10%-a kevesebb készüléket értékesítettek a gyártók. Ez azért is különösen érdekes, mert a legnagyobb visszaesést a kelet-európai piacon lehetett tapasztalni, és a legnagyobb visszaesést pont az itt népszerű, főleg ázsiai és főleg kínai gyártók tapasztalták, miközben a stabilitás azért megmaradt egy-két nagy márka esetében. Itt most gondolok arra, hogy az Apple az 25%-ról 34%-ra növelte piaci részesedését, míg a Samsung a korábbi 31-ről 34%-ra ugrott, tehát fejfej mellett halad a két legnagyobb cég, és az olyan vállalatok, mint a Xiaomi, az Oppo vagy a Honor, egytől akár egészen 5%-os visszaesést is tudtak produkálni az elmúlt időszakban. Ez gyakorlatban azt jelenti, nagyon-nagyon leegyszerűsítve, hogy egyre kevesebb okostelefont vásárolnak azok a felhasználók, akik jellemzően a közép vagy alsó-közép kategóriában, esetleg konkrétan az alsó kategóriában mazsoláztak, amikor új okostelefon vásárlásra adták a fejüket. Amúgy egyébként nyilván ez egy olyan érdekes jelenség, ami megmutatja, hogy most már itt is átalakuló trend van, mert hogy a felső kategóriában sok-sok-sok évig ment az a lendületes váltás, az a lendületes okostelefon csere, aminek köszönhetően évről évre a gyártók tudták adni a csúcskategóriás készülékeket azoknak is, akik mondjuk előző évben vásároltak ugyanattól a cégtől, vagy a konkurenstől, de ugyanúgy felső kategóriás készüléket. Ugye ebben a szegmensben az elmúlt években azért egy picit visszább esett már, tehát nem költ mindenki minden évben horribilis összegeket okostelefonra, még az alsó kategóriában tényleg azért egy-két évente várható volt egy csere, és most ez az, ami úgy tűnik, hogy leáldozóban van itt Kelet-Európában is.
1: Erre pedig rájön még az is, hogy mi is nagyon sokszor beszámolunk róla, de maguk a gyártók is nagyon-nagyon nyomják, nyilvánvalóan különböző szabályozási megfelelés kényszerként, tehát ezt nem a gyártók találták ki, de hogy egyre több verziószámot biztosítanak mondjuk egy androidos telefonon, vagy egy iOS Apple telefonon, tehát már maga a gyártó is azt mondja, hogy ugye ebben az Európai Unió szabályozás azért élen jár, de azt mondja a gyártó, hogy az én telefonomat még 4-5, sőt most már akár 7 verzió frissítésig, fő verzió frissítésig is használhatod, ami több éves használatot biztosít, tehát olyan hardvereket ad ki a gyártó, hogy azt mondja, hogy ezt 2-3 év múlva még ugyanolyan minőségben használható készülékként tudod a magadénak, mint hogyha mondjuk most vetted volna, nyilván lehet, hogy az aksi egy kicsit rosszabb lesz, nyilván, hogy a legújabb, durvább játékok már nem mennek el rajta, de mint telefon és mint az internetre kitekintő kis ablakocska még mindig tökéletes lesz, ugye a számítási kapacitás most már jó pár éve azért bőven elegendő, hosszabb időre is, de ezzel, hogy kitolták a gyártók a verzió frissítéseket, ugye ez is visszaesést jelentett, tehát most már nem kell, nem érzik a vásárlók sem, semmelyik kategóriában sem azt, hogy na akkor nekem mindenképpen jövőre telefont kell venni, hanem ha mondjuk az történik, mint például a Pixel telefonok esetében elmondtuk, hogy igazából drasztikus, forradalmi változásokat nem hoztak az újabb Pixel telefonok, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy Pixel 9 telefonnal még jövőre is boldogan el lesz a gazdája, csak hogyha mondjuk egy sokkal jobb fotós, vagy egy kicsit nagyobb, vagy más szint szeretne, akkor kellene váltani a pixelekből, ez nem mindenkinek ér meg több százezer forintot, szóval ez így együtt még tovább erősíti, nyilvánvalóan a hardveres, chipes és egyéb drágulások mellett a mobiltelefon gyártókat, de ha már arról beszélünk, hogy mobiltelefon gyártók, akkor említsük meg az Apple-t, és bár nem a mobiltelefon fronton, de

0: méretben adott területen a gyártók beintegrálni egy-egy csípbe, és egy 2 nanométeres technológia az egyébként egy nagyon-nagyon-nagyon komoly ugrás az előző 3 nanométerhez képest, illetve lett is, csak nem éppen a Google-nél, hanem az Apple-nél, ugyanis ők hozták el ezzel az M6-os csíppel az új technológiát is, így még jobb teljesítményt, még jobb üzemidőt várhatnak a gyártótól a vásárlók. Nyilván azért itt majd a tesztek fogják megmondani azt, hogy a valóságban mekkora lesz a különbség az előző modellekhez képest. Az M5 Ultrával technikailag csak adósa volt a gyártó az eddigi elvárásoknak, mert hogy ugye minden évben az adott M processzor család az kap egy normál, egy Pro és egy Ultra változatot, ez hiányzott tavaly, úgyhogy ennek megfelelően ezt most pótolták is. Megjelentek ezzel együtt természetesen már új számítógépek is, amik használják ezeket az új csipeket. Ugye a Mac Studio, a Mac Mini, a MacBook Air és a MacBook Pro is frissült, és hát nyilván ezzel együtt mindegyik eszköz drágult is. Százalékos arányban azért eltérő, hogy melyik készülék mekkora mértékben ugrott meg, de a pár száz dollártól az egészen akár $1000 feletti összegig így is beszélgethetünk drágulásról. Mindezek mellett azért azt is figyelembe kell venni, hogy a tárhely mérete növekedett az egyes modellekben, a rendszermemória mérete is adott esetben nagyobb, mármint kezdő kiindulási alapként is, és hát persze, ahogy emlegettük, a RAM-válság és csipválság mellett azért nem egyszerű most semmit sem jól beárazni, és ezeket az eszközöket egyébként az Apple amúgy sem úgy tervezte, hogy kifejezetten a büdzsé árkategóriába essenek, úgyhogy annyira nem meglepő, hogy itt igen-igen magas kezdőárakról is beszélgethetünk, de arra nagyon kíváncsiak leszünk, hogy a jövőben az Apple-féle üzemidő erőpárosítás dominanciáját melyik cég fogja végre megugrani, mert azért az Intel és az AMD egy új ideje próbálkozik ezzel, de még nem nagyon sikerült olyat alkotniuk, ami laptopokban és asztali számítógépekben is megállja a helyét elég jól, és ezzel együtt például várjuk ugyanezt a Qualcomm-tól, akit már évek óta ígérgeti ugyanezt a megoldást, amit az Apple már idestova a 6. generáció óta produkál. De ha már nagy gyártókról és nagy nevekről beszélgettünk, és kicsit a mobiltelefonért is érintettük, akkor mindenképpen érdemes megemlíteni a Google-t is, és kicsit megnyugtatni az Android felhasználókat, mert hogy a rejtés alkalmazás, ami sokaknál feltűnik, ez az úgynevezett Pulse nevű applikáció, nem egy bloatware, nem egy vírus, nem valami fertőző dolog, hanem a Google egy új megoldása, ami pont a hardverek optimalizálására szolgál.
1: Nemrégiben márciusra datálódik talán az első verziója a Play Store-ban elérhető Android Pulse nevű applikációnak, amit a Google fémjelez mint gyártó, mármint hogy szoftverfejlesztő, és az internet népe elkezdett azon agyalni, hogy vajon mit csinálhat ez az app, nem méri a pulzusunkat, semmi köze nincs ehhez, pontosabban nem a mi pulzusunkat méri és egészségünket, hanem az Android rendszer egészségét nézi, tehát a telefonunkat nézi, és az az igazság, hogy maga, amit csinál, már nagyon-nagyon régóta benne van az Androidban alapból, tehát azt figyeli, hogy mondjuk egy-egy alkalmazás nem kére túl sok energiát, nem terhelje meg túlzottan a processzort, vagyis nincs benne esetleg rossz kód, ami túlságosan pörgeti a mobiltelefonunkat, és ezáltal mondjuk felmelegíti, stb. Stb. Tehát ilyeneket is figyel, és ez már régóta benne van az Android operációs rendszer lelkében, de most idén úgy döntött a Google, hogy egy külön letölthető alkalmazásként is a felhasználók saját maguk is frissítik, ez természetesen ugyanúgy bekerül a frissítési listába, így is szúrták ki, hogy ez az alkalmazás is szeretné frissíteni magát, mert az alkalmazás is szükséges ahhoz, hogy az Android operációs rendszer optimálisan működjön, és egész egyszerűen ennyi történt. Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy Banyi néni a CBA-ban erről beszél, de azért jó néhányan kiszúrták, és már több mint 10 millióan letöltötték manuálisan az Android Pulse applikációt, hogy vajon mit tud ez, gyakorlatilag figyeli a mobiltelefonunk egészségét, és igazából nem tudjuk elindítani, nem tudunk mi felhasználók magunk mit kezdeni vele, ez tényleg egy háttérben az operációs rendszer szerves részeként futó kis alkalmazás, és nyilvánvalóan az eredménye az, hogy küldi vissza az adatokat a Google-nek, hogy milyen olyan alkalmazások futnak a mobiltelefonokon, amiknek mondjuk a fejlesztőinek jó lenne szólni, hogyha egy picit jobban optimalizálnák azt az alkalmazást, mert mondjuk túl sok energiát igényel, mert mondjuk ahhoz képest, amit tud, túl sok processzor erőt igényel, és akkor nyilvánvalóan a következő frissítéskor az az alkalmazás lehet, hogy sokkal jobban muzsikál, mint annak előtte, úgyhogy ha valaki esetleg felfigyelt az Android Pulse alkalmazásra, nem kell megijedni, Google csinálta, rendben van, figyeli a telefonunk egészségét, igazából letörölni se tudjuk, úgyhogy ez csak egy kis érdekesség, de ha már érdekességekről beszélünk, és arról beszélünk, hogy mit, hogyan töltünk le eszközökre, és most már nem mobiltelefonra, hanem számítógépre, azon belül is, hát elég bika számítógépre,

0: akkor meg kell említenünk a Perplexity-t, ugyanis letölthető lokális változat érkezett belőle.
1: Ez nem azt jelenti gyakorlatban persze, hogy Perplexity applikációt tölthetünk le, azt már mi is természetesen nagyon régóta tudjuk. Nyilván ez nem egy egyszerű kis app, ami aztán az online Perplexity szolgáltatást eléri, hanem konkrétan egy nem felhő alapú futtatásra, hanem lokális futtatásra optimalizált változat a Perplexity-nek. Adott esetben, ha szükséges extra erőforrásokhoz hozzáférnie, akkor beállítástól függ a Perplexity Portable Computer, mert hogy ez a neve a szolgáltatásnak, vagy ez a neve a szoftvernek, hozzá tud férni a távoli felhő alapú Perplexity-hez, de a technikai alapjait, a hardware-es kiszolgálást, azt a helyi számítógépünk végzi. Ennek köszönhetően ugye sokkal kevésbé kell arra építenünk, hogy milyen internet kapcsolattal rendelkezünk, hol használjuk a Perplexity helyi verzióját, és hát nyilván ez egy adatvédelmi szempontból is fontos dolog, mivel olyan fájlokkal is dolgozhat ez a fajta mesterséges intelligencia, ha mondjuk kikapcsoljuk a cloud hozzáférést, aminek nem igazán örülnénk, ha bárki bármilyen módon a részesévé válna, tehát a tartalmát nem szeretnénk felfedni az online szolgáltatásnak.
0: És ez a legfontosabb, ez a legjobb indok, hogyha valaki ezen gondolkozik, hogy miért kell lokálisan mesterséges intelligencia szoftvert futtatni. Itt is vannak természetesen olyan kérések, olyan megoldások, amihez mindenképp kell, hogy hozzáférjen a felhő alapú szolgáltatásokhoz, de ezt engedélye kell, tehát hogyha azt mondja a Perplexity, hogy hát már pedig ezt csak akkor tudom megcsinálni ezzel a dokumentummal, vagy ezzel az elemzéssel, teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, mondjuk egy céges vagy jogi belsős dokumentum kapcsán, hogy hát most hozzá kéne férnem a cloudhoz, akkor tudom befejezni azt, amit kérsz tőlem, kisgazdám, megtilthatjuk neki, hogy ezt megtegye. A másik nagy előnye a dolognak, hogy akkor, amikor lokálisan a számítógépünkön, bár bika számítógép kell hozzá, tehát itt több százezer forintos végiákról és komoly PC-kről beszélünk, de ha valakinek ez megvan, akkor tudja futtatni a Perplexity Portable Computer, de hogy ez nem fog beleszámítani, amit a saját számítógépen végzünk, nem fog beleszámítani abba a kreditbe, amit megvásárolunk havonta, tehát effektíve még pénzt is spórolhatunk vele, hozzátéve azt, hogy jelenleg a Portable Computer csak az előfizetéses modellek mellé jár, tehát ingyenesen nem tudjuk megszerezni ezt a kis szoftvert, úgyhogy addig működik lokálisan, ameddig valamilyen előfizetésünk van, de mindenképpen azt mutatja, hogy egyre több szoftvergyártó és a hardvergyártók is összpontosítanak arra, hogy elszakadjanak a méregdrága, energiazabáló, borzasztó, hőtermelő és hát most már mindent felzabáló szerverparkoktól, és lehetőséget adjanak arra, hogy otthon a kis asztalunkon legyen egy saját AI megoldásunk. E felé megy a világ, most már van a Perplexity-nek is ilyen megoldása.

0: iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: Ha analóg fotó, akkor Unidom Store. Kodak, Agfa, Fujifilm, Ilford, Yashica és sok-sok ikonikus kameramárka egy helyen. Ha szívügyed az analóg fényképezés, most kezded a fotózást, vagy ha már igazi profi vagy, csapj le a kedvezményekre. Használd az Analóg 10 kuponkódot a Unidom webshopban augusztus 31-ig, és vásárolj analóg fényképezőgépeket, filmeket most 10% kedvezménnyel.
2: www.unidomstore.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, Kecső Rihárd vagyok az elmúlt órák legfrissebb híreivel. Szeptemberben újabb orosz-ukrán tárgyalásokra kerülhet sor, amelyeken amerikai képviselők is részt vehetnek. Az ukrán elnöki iroda vezetője szerint Kijev a tárgyalások újraélesztésére törekszik, és a következő hónapban további fejlemények várhatóak. Kirill Bundanov úgy fogalmazott, reméli, hogy közvetlen ukrán-orosz egyeztetések jöhetnek amerikai tárgyalófelek bevonásával. Hozzátette, az Egyesült Államok részvétele nélkül szerinte nem lehet előrelépni. Oroszország válaszcsapással fenyegeti Nagy-Britanniát az Ukrajnának átadott brit fegyverek használata miatt. Az orosz külügyi szóvivő szerint bármely brit katonai létesítmény vagy haditechnikai eszköz célponttá válhat Ukrajnában és azon kívül is. A kijelentés azokra az ukrán támadásokra reagál, amelyeket Moszkva szerint brit fegyverekkel hajtottak végre orosz területen. Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője, szintén kemény válaszlépéseket helyezett kilátásba az orosz gazdasági és kereskedelmi infrastruktúra elleni ukrán csapások miatt. Ugyanakkor azt állította, hogy Oroszországnak nincs szüksége katonai eszkalációra. Tovább emelkedtek a nepáli-kínai határtérségben történt villámáradás halálos áldozatainak száma. A friss adatok alapján mintegy 290 ember halt meg, az elmúlt időszakban pedig mintegy 450 embert, közülük 30 külföldit sikerült kimenekíteni az árvíz sújtotta térségből. Továbbra is mintegy 850 embert keresnek, köztük több 500 turistát. A kormány katonákat vezényelt a térségbe, de a mentés nehezíti, hogy az ár több tucat hidat és mintegy 40 kilométernyi utat mosott el. A Magyar Külügyminisztérium információi szerint eddig 3 eltűnt magyarról tudnak. Az ökumenikus segélyszervezet szolidaritási akciót hirdet a károsultak megsegítésére. A szervezet közölte, gyűjtést indít az érintett közösségek támogatására. Adományozni a segélyszervezet honlapján, illetve átutalással lehet Nepál közleménnyel. Lengyelország 250 millió eurós bírság kiszabását kezdeményezte a Metával szemben az Európai Bizottságnál. A lengyel digitalizációügyi miniszter szerint a Facebook tulajdonosa nem ellenőrzi megfelelően a káros hirdetéseket és a hamis tartalmakat. A Lengyel Kibervédelmi Intézet 122 hamisnak minősített hirdetés miatt tett panaszt a Metánál, de ezek többségét a cég nem törölte. A miniszter elégtelennek nevezte a Meta válaszát, különösen a lengyel vállalkozók arcát felhasználó hamis reklámok ügyében. A Meta szerint ugyanakkor az elmúlt egy évben több százezer Lengyelországban származó hamis hirdetést és megtévesztő tartalmat távolítottak el. Szándékosan gyalogosok közé hajtott egy autós az észak-franciaországi Caen-Paye udvaránál tegnap éjjel. A gázolásban egy ember meghalt, 10 megsérültek, közülük 7 súlyos állapotban vannak. A rendőrség őrizetbe vette a 26 éves Oroszországban született gyanúsítottat. A hatóságok egyelőre vizsgálják az indítékot, a férfi korábban nem állt a hírszerzés látókörében. Az ügyet jelenleg nem kezelik terrorcselekményként.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-kal csökkent 149.765 pontra. A részvénypiac forgalma 15,6 milliárd forint. A vezető részvények között a Richter emelkedik 0,5%-kal 13.370 forintra. A MOL 0,8%-kal esik 4.960 forintig, az OTP 1,1%-kal gyengül 45.810 forintra, a Magyar Telekom 0,8%-os mínuszban 2.514 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euró 364 forint, 1 dollár pedig 312 forint és 20 fillér. Európában a DAX index töretlen az alak is enyhe 0,2 pluszával, a londoni FTSE 0,5%-kal esik, a párizsi kakaron 1,5%-ot gyengül, Milánó 0,6, Madrid pedig 0,7%-kal korrigál lefelé. És elindult a kereskedés 4 perce a Wall Street-en, a New York-i tőzsde főbb indexei közül a Dow Jones 0,1%-ot esik, az S&P 500 0,2%-os pluszban, a Nasdaq kompozit mutatója pedig 0,7%-os emelkedéssel indította az első mintegy 5 percet.
0: Időjárás jelentés.
3: Túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol fenhős idő várható, csapadék nem lesz, a szél időnként megélénkül, az esti hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre számíthatunk. Napközben 29 és 36 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

0: Smart Fotel. Okosabb, aki iFotert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
1: Amióta világ, a fotózás arról szólt, hogy rögzítsünk egy pillanatot, a valóságot, és hogy utána valamilyen úton, módon, először papír alapon, most meg már ugye digitálisan felidézhessük ezt a képet, és ezáltal felidézhessük azokat az emlékeket, amik ahhoz a fotóhoz kapcsolódnak, és az az elején arról is szólt, hiába volt csak a gazdagoknak a kiváltsága a fotózás, hogy valóban a valóságot rögzítettük, valóban azok a fotonok megérkeztek valamilyen felületre, analóg felületre, ami aztán rögzítette azt a képet, és ez idővel egyre olcsóbb lett, és eljutottunk az eldobható filmes fényképezőgépekig, vagyis már sok millióan tudták rögzíteni az adott pillanatot, és ezzel együtt a valóságot, majd megérkezett a digitalizáció ide is, ahol ugyanez a folyamat zajlott le. Először nagyon-nagyon drága volt digitális fényképeket készíteni, már mint drágák voltak maguk a gépek és az eszközök is, és utána az elkészült képeket mondjuk, ha papír alapon szerettük volna jó minőségben kinyomtatni, az is sokkal, de sokkal drágább volt. Majd ahogy telt múlt az idő, ez is egyre olcsóbb lett, és eljutottunk odáig, hogy ma már nincs olyan 10 éven belül készült mobiltelefon, ami nem képes valamilyen minőségben rögzíteni a valóságot, ám de ellentétben a leges-legelső filmes gépekkel és minden mással, az a helyzet, hogy igazából nem a valóságot rögzítik ezek a mobiltelefonok, mert hogy egész egyszerűen képtelenek rá.
2: És itt a technológia az, ami a kulcsfontosságú, az változott annyit az elmúlt időkben. Ugye a kezdeti időszakban az volt a fontos, hogy minél valósághűbben tudjuk elkapni a pillanatot, a pillanatnyi fényt, amit látunk, ugye ezt egy filmes rétegre rögzítve elkaptuk úgymond a fotonokat, és ezt utána az előhívás folyamata során dolgoztuk ki, és tettük a lehető legvisszaidézhetőbbé. Nyilván azért elég erős technológiai korlátok voltak már akkor is, mikor a korai időszakban a filmeket használták a fényképezőgépekben, és az első vita annak kapcsán, hogy mi is a valóság és mi is a valóság rögzítése, az első digitális fényképezőgépek megjelenésekor is felmerült, mert hogy ott már azért megint közbeékelődött valami, és egy technológiai fejlődésnek köszönhetően egy elektronikus rendszer volt az, ami érzékelte a fényt, és felmerült a kérdés, hogy mi utólag azután, hogy elkattintottuk ezt az exponáló gombot, azt kapjuk-e meg, amit láttunk, vagy azt kapjuk-e meg, amit egy szenzor lát, és ami a szenzor érzékeléséből készül számunkra látható módon, és ez a vita egyébként ismételten csak aktuális, mert hogy az elmúlt évtizedekben, még mielőtt az AI-ra ténylegesen rátérnénk, már annyit fejlődött az okostelefon kamera technológiája, hogy már a digitális fényképezőgépekhez képest is megváltozott annak módja, hogy hogyan is történik a fényképezés.
1: És ennek egyszerűen a fizika az oka, amit mi is szoktunk mondani a Petivel, nehéz meghazudtolni a fizikát. A jó minőségű fotónak, digitális fotónak az a lelke, hogy egy minél jobb minőségű üvegen keresztül, minél nagyobb és minél jobb minőségű üvegen keresztül, egy minél nagyobb és minél jobb minőségű szenzorra érkezzen be a lehető legtöbb fény ahhoz, hogy ezt tudjuk rögzíteni, mármint ahhoz, hogy a valóságot tudjuk rögzíteni, és ebben a digitális kamerák most már nagyon jók, tehát a dedikált fényképezőgépek már hosszú-hosszú évtizedek óta nagyon jók, az utóbbi időben pedig már nem nagyon lehet kapni olyan készüléket, ami ebben igazán rossz lenne, hiszen akkor nem fizetnék ki az amúgy sokszor igen magas, sok milliós árcédulát egy-egy ilyen fényképezőgépért, szemben ott vannak a mobiltelefonok, egy apró testben egy számítógéppel, kijelzővel, egy csomó mindennel, SIM-kártyafoglalattal, hangszórókkal, és a többi, és stb., és közben oda valahogy bele kéne szuszakolni egy lehetőleg minél jobb minőségű és nagyobb szenzort, és egy minél jobb minőségű és nagyobb lencsét, hát erre fizikailag nincs lehetőség. Éppen ezért kell szoftveresen feljavítani a képeket a mobiltelefonoknak, és az is hozzá tartozik, hogy bár pár évvel ezelőtt elkezdték a gyártók ezt a nyers, úgynevezett RAW formátumot a mobiltelefonjában is erőltetni, vagyis azt, amit a fényképezőgépek, a dedikált fényképezőgépek lőnek, és azt, ami az emberi szem számára, az átlagos emberi szem számára egy ilyen szürkés, szintelen, olyan semmilyen fotó, de ami minden egyes adatot és minden egyes fotont, amit képes volt beszedni a fényképezőgép tartalmaz, ezt elkezdték behozni a mobiltelefoniába is, de hiába az Apple-nek a megoldása, vagy éppenséggel a Samsungi, hogy a mi telefonjaink tudnak nyers fotókat, RAW fotókat lőni, igazából az sem a valóság.
2: És itt jön be a módszertan, amit az okostelefonok alkalmaznak, mert hogy kép átlagolással készül. Az azt jelenti, hogy a gyakorlatban, amikor mi elkattintjuk az első fotót, akkor valójában több képet készít a telefonunk, és több kép részletről is még több és több információt gyűjt be azzal, hogy újabb és újabb fotó darabkákat készít, amiket utána pedig összedolgoz, pixelenként megtörténik az átlagolás, vagy 4 pixelenként, ez technológiája változtatja, de a lényeg az, hogy azt nézi meg a készülék, hogy egy bizonyos standard elfogadott algoritmus rendszer szerint, amit a gyártó applikált annak idején még a telefonba, és amit a gyártó ugye a kis számítógépes rendszerrel vezérel, mármint a kamerának ezt a szoftverét, mi az a végeredmény, ami a felhasználók nagy része által a leginkább elfogadható lesz, és pontosan ez az a különbség, ami egyébként a digitális fotózástól is megkülönbözteti a mobilos fotózást, mert hogy itt valójában sokszor egymás mellé kerülő pixelek nem ugyanabban a pillanatban, ugyanakkor, ugyanolyan fényben, ugyanolyan színben, ugyanolyan élességgel, ugyanolyan mélységgel rendelkező képrészleteket adnak, tehát a gyakorlatban a változás a valósághoz képest pont azért történik meg, hogy a kamera a mi számunkra és a közösségi médiában felhasznált tartalom számára leginkább megvalósítható, leginkább eladható és leginkább elfogadott formátumot adja ki, és nyilván ebben utána történik még azért ennyi kis turpisság, hogy különféle színjavító algoritmusok is átmennek a képen, különféle korrekciós munkákat elvégez a telefon, és a nyers fotóknál ez utóbbiakat azért nem applikálja rá a rendszer. De maga a folyamat, ami az átlagolással történik, az minden egyes ilyen nyers képnél tetten érhető, és ezekkel együtt azért azt lehet elmondani, hogy az már igazából nem az a nyers kép, amit a digitális fotózásban megszoktunk, mert hogy réges-régen, amikor még az első időszakban ilyen nyers képeket készítettünk telefonokkal, akkor mindenki fanyalgott, hogy hát igen, kicsi szenzor, kicsi objektív, nem túl jó minőség, és hát lehet, hogy ennek így semmi értelme, ezért a gyártók inkább úgy döntöttek, hogy némi algoritmusos javítást ezekre a képekre is ráeresztenek, és ennél fogva ez már nem ugyanaz, mint a digitális fotóknál.
1: Ez pedig több kérdést is felvet, ugye vannak az etikai kérdések, hogy akkor valóban a valóságot rögzíti-e. Ugye nálunk is járt az Anőrnek jó néhány készüléke, és most már nem csak ők az egyetlenek, akik az úgynevezett AI szuperzoomot bevezették, hogy a fizikai határait elérve a készülék, ha van benne optikai zoom, meg a digitális is, akkor megpróbálja a végén az AI kitalálni, hogy mit fotóztunk le. Ott egészen biztosan nem fogja tudni azokat a fotónokat beszedni, ami mondjuk annak a több kilométerre lévő templom toronynak az óráján van, vagy az épület oldalán van, azokat kitalálja, mutatom az idézőjelet az AI, vagyis az már nem a valóság, de önmagában ezekkel a korrekciókkal sem voltak olyanok a színek, sem volt olyan a felhő, sem voltak olyanok a fák, tehát ez önmagában zavarhat már embereket, és ezért fordulnak egyre többen a fiatalok közül is a valódi fényképezőgépek felé az utóbbi években, tehát elindult egy ilyen folyamat, mint ahogy a CD lejátszóknál, ugye a digitális detoxról is sok szó esett itt már nálunk, egész egyszerűen azt mondják, hogy nem, én szeretnék, ha fotózok, a valóságot rögzíteni, és hát itt elérkeztünk ezzel az AI-hoz is, amikor már ugye nem tudjuk, hogy mi a valóság, és ha már a mobiltelefonjaink is, mutatom az idézőjelet, kicsit becsapnak, meg ugye itt az AI. A jövőben már egyre kevésbé fogjuk tudni azt, hogy egy adott kép az valóság-e, videó, hanganyag, stb. Együtt, és az tényleg az, amit valaki rögzített, éppen ezért egyre fontosabb lesz ez a kérdés. Mi ezt most csak így kicsit bedobtuk a köztudatba, hogy mi ezt hogy látjuk, és egyáltalán a technológia hogy működik. A valóságban azt el kell fogadnunk, és azzal sincs baj, hogyha ez senkit nem zavar, hogy az, amit a mobiltelefonnal lövünk, nagy valószínűséggel nem a valóság, attól még nagyon-nagyon sokszor baromi jól néz ki.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Az az igazság, hogy én szeretem azt, amikor akár kényszerből, akár saját elhatározásából egy cég egy picit arrébb kormányozza a hajót, mint ahogy mondjuk elindult a kikötőből. És ez a Huawei, ugye akit annak idején az Amerikai Egyesült Államok hát finoman szólva is páriává tett, és azóta egy ilyen nagyon erős kanoszajárásban van az egész cég a világon, hogy végül is azért a világ legjobb mobiltelefonjait csinálják, de közben meg mégsem, mert alapvető Google szolgáltatásokat kell ugye mellőzniük. És akkor úgy gondolta Huawei, hogy oké, megtartjuk a mobil szegmest, mert fontos, mert oda tudunk jó készülékeket gyártani, de hogy nézzük már meg ezt a wearables, hordozható eszközök piacát, mert hogy ott is van már múltunk, és igazából azt láttam, hogy nagyon-nagyon komolyan elkezdtek koncentrálni erre a területre, és ennek egy tökéletes példája a most nem a csúcs szegmensbe szánt Watch GT 5, hanem a Watch Fit 5 széria, ami hát nem is titkolják szerintem nagyon, hogy egy Apple Watch homás, vagy ha szépen akarom mondani, a formavilág mindenkinek ismerős lesz, és nagyon-nagyon sokszor fog szerintem előkerülni a mai teszt során, amúgy is az Apple okosóra ökoszisztémája is.
2: Már csak azért is elsősorban, mert ugye nyilván a design is nagyon-nagyon hasonló a két termék vonalon. Ez a szögletes és négyzetes kijelző okosóra, ami inkább sportos, tehát kevésbé próbál a nagyon az elegáns és a mondjuk azt, hogy kicsit az elegáns és a sportos vonal közé bárhova is elhelyezkedni. Ez a modell abszolút egy olyan termék, amit leginkább könnyed ruházathoz sportoló emberek karján fogunk viszont látni, illetve ha ránézzük is, ez fog eszünkbe jutni. Alapesetben ugye a legtöbb okosóránál kínálnak kétféle méretet, itt a Huawei úgy döntött, hogy mindenki egy méretet kap, ez egy 44,5x40,8x9,5 mm kocka, amit így a kezünkre csatolhatunk. A három alap szíjjal, amivel megjelenik a készülék, nem kell feltétlenül megelégedni, le lehet csatolni a szíjakat, de egyedi csatlakozó van, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen meg kell várni, amíg lesz utánpótlás. Minden másban külső szempontjából egyébként pont azt kapjuk, amit egy okosóránál el tudunk képzelni, főleg ugye az említett Apple Watch homás kategóriáján belül. Ennek megfelelően az előlapon egy 1,92-szoros érintő képernyőt találunk, ezen keresztül kommunikál velünk az okosóra rendszere, ami már szintén egyébként alapértelmezés szerint nagyon-nagyon hasonlít az Apple-re, és teljesen őszintén ezt úgy utoljára fogjuk igazán ilyen rugózás szintjén feladni, de hogy érdemes azt elmondani, hogy ez nem ciki, főleg nem az első gyártók legfőbb piacén nem ciki dolog, mármint hogy tényleg ennyire ráállni, vagy hajozni egy másik versenytárs termékére, mert hogy ez segít úgymond vásárlókat szerezni, akik érdeklődnek a másik márkák iránt is, de mondjuk az előző dizájnjához, megjelenéséhez, kezelési felületeihez szoktak, és ennek megfelelően például a gombbal is csak egy tekerhető koronás, lenyomható gombbal, illetve egy programozható funkcióbillentyűt kapunk a jobb oldalon, tehát mondhatjuk azt, hogy Apple Watchról dizájn szempontjából könnyű váltani.
1: Ráadásul a Huawei tényleg jó abban, hogy mind a két ökoszisztémában jól érzi magát, tehát a Huawei Watch Fit 5 Pro és a kis testvére, a sima Fit 5, amiben nincs a Pro kitétel, is egyaránt jól fog működni androidos platformon és az almás gyártó platformján, tehát így aztán végképp egy direkt konkurenciája tud lenni az Apple Watchoknak, habár például olyan funkciókról az Apple ökoszisztémában le kell mondanunk, mint mondjuk az üzenetekre való válaszolás, de ha meglátjuk, hogy az EU hogyan szabályozza majd ezt a területet, ez az egyik olyan terület nyilván az USB-C, a cserélhető aksik stb. Mellett, ahol bizony-bizony presszionálni fogja a következő években az Európai Uniós szabályozás a gyártókat abba az irányba, hogy nyissák ki ezeket a szolgáltatásokat, tehát lehet, hogy később ezeket a funkciókat is megkapja majd a Huawei Watch Fit 6-7 valamelyik széria jövőben, de ez akkor is egy nagyon nagy aduász a Huawei kártyái között, hogy Apple ökoszisztémában is jól működik az óra, Androidon meg nyilvánvalóan teljesen mindegy, hogy milyen androidos készüléket használunk. Ha letöltjük a Huawei Health applikációt, akkor tökéletesen fogjuk tudni használni az órát, habár egy picit azért tud idegesítő lenni ez az app.
2: És amiben itt igazából idegesítő, az nem is a funkcionalitás. Egészen konkrétan egy dologról van szó, hogy mindjárt kitérünk, de önmagában nézve az applikáció nagyon részletes, nagyon sok információt kínál, nagyon jól használja a beépített szenzorait az eszközeinknek, beleértve a tűpontos több csatornás GPS-től kezdve, a Pro modellekben elérhető EKG-n át mindent, és ezek többségét egyébként semmilyen korlátozás nem tartja vissza a felhasználótól, nem kell előfizetnünk semmilyen előfizetéses konstrukcióban ahhoz, hogy ezeket ki tudjuk használni. Vannak olyan funkciók, vannak olyan extra edzéstervek, olyan extra életmódtanácsok, amikért a Huawei is már pénzt kér havi szolgáltatás formájában, de alapértelmezés szerint minden elemzésünket, az részletes alvás elemzéstől kezdve, és itt fontos, hogy a különféle kis, mondjuk azt, hogy délutáni szundikat, a power nap-nek nevezett gyors kis alvásokat is képes mérni, és ezeket is képes rögzíteni az eszköz. Tehát minden ilyesmit nagyon ügyesen, nagyon jól mér. Egyébként ebben az elmúlt években egyre ügyesebb és ügyesebb lett a Huawei is. Ami idegesítő egy picit számomra egyébként, az egyik ilyen noszogatós dolog, igazából arra van szó, hogy nagyon gyakran próbál emlékeztetni az óra minket arra, hogy mozogjunk többet, igenis mozogni kell, még 300 lépés, még 50 lépés, még 18 kilokalória elégetése kell ahhoz, hogy a napi célunk meglegyen, és ezzel nekem ez már egy picit erőszakos, ahogy egyébként a szoftver csinálja. Ezt nem is elsődlegesen az óra, inkább a Huawei Health alkalmazás adja, és valahol viszont megértem, mert a gyártó a legalapabb, leginkább kezdőtől kezdve a profibb sportolókig mindenkit egy kalap alá akar venni, hogy mindenkit le tudjon fedni egy ilyen eszközzel, és pontosan ezért viszont van egy olyan érdekes szoftveres funkció, a mini edzések funkció, amit idén bemutatott a Huawei a Watch Fit 5-tel és az Air Pro-val, mint például a mini edzés funkció, ami igazából arról szól, hogy jelen esetben ennél az óránál egy ilyen kis animált panda mutogatja meg nekünk, hogy mit kell csinálni egy ilyen rövid edzés sorozat során, de alapvetően, ha valaki úgy gondolja, hogy edzeni akar, akkor fejben végigmegy, hogy át kell öltözni, el kell pakolni, hogyan kell elkészülni, hogy mentálisan, fizikailag minden, hogy arra, hogy edzünk, főleg azok az emberekről beszélek, akik mondjuk nem szokott, vagy előszokott az edzésektől, és ehhez képest itt vannak ezek a 30, 60, 90, 120 másodperces kis mini gyakorlatok, amik nagyon-nagyon minimalisták is lehetnek, és igazából arról szólnak, hogy egy-egy izomcsoportot megmozgassunk, főleg akkor, hogyha ülő munkát végzünk, vagy nagyon kötött mozgásunk van munka közben, akkor ezekre a pillanatokra, ezekre a rövid alkalmakra, ezzel a kis animált pandával bemutatott, az óra előre egyébként indítható, és az óra által nagyon gyakran felajánlott kis mini edzésekkel tudunk egy picit tenni azért, hogy egészségesebben éljünk, és nyilván onnan, ha elindulunk tovább, akkor majd kihasználhatjuk jobban az EKG-t, jobban a véroxigén szintmérőt, jobban a különféle szenzorokat, különféle további edzőgyakorlatokat, amiket kínál a szoftver, úgyhogy tényleg megpróbál egyébként lökni abba az irányba, hogy legyünk aktívabbak, legyünk egészségesebbek, ilyen szempontból értem a szavatást.
1: És ha már szenzorok, akkor gyorsan egy pár szó arról, hogy mire képes az óra, természetesen pulzusmonitorozást, alvásfigyelést, stresszkezelési funkciókat is kapott, de a Pro modellben ugyan mindig kiemeli a Huawei, hogy nem orvosi szintű eszközről van szó, de a Pro modellben, ami nálunk van, ebben még EKG funkció is van, úgyhogy gyakorlatilag tényleg azt kell, hogy mondjuk, hogy amit lehetett egy ilyen prémium aluházas órába belepakolni szenzorok szempontjából, azt azért a Huawei beletette, és még egy óriási hiányosságát pótolta az okos óráinak a Huawei. Ez az első olyan okosóra, Huawei okosóra az utóbbi időben, amivel már tudunk fizetni. Ehhez természetesen, mint ahogy a bevezetőben mondtam, nem a Google-féle Google Pay szolgáltatást fogja használni, nem is az Apple Pay-t, hanem a Curve céggel állapodtak meg, és a Curve Pay nevű alkalmazást telepítve oda fölvive a bankkártyáinkat, de már tudunk fizetni a Huawei Watch Fit 5 Pro-val is. Ez mindenképpen egy abszolút pozitívum, ez nagy hiányosság, és tényleg egy olyan népszerű funkció, amit szinte minden okos órában megtalálunk, akik Google vagy éppen Apple ökoszisztémában képesek dolgozni, úgyhogy ez is megoldódott, és hát a szén-szilícium alapú aksi, amiket mi nagyon szeretünk az utóbbi időben a Petivel, az bizony jótékony hatással van az üzemidőre is.
2: Ez az egyik, mondjuk azt, hogy nagyon sarkalatos pontja az okos óráknak, mert vagy elég okosak és nagyon sok szenzor van bennük, vagy inkább egy picit butáskák és inkább egy egyszerű fitness trackerként működnek, cserébe nem kell naponta töltögetni, vagy két naponta töltögetni őket. Igen, mi is tudjuk, vannak olyan nagyobb gyártók, akik mindkettőre képesek voltak már elfogni, ugye Garmin például, de hogy a többség, és ugye a sok szempontból példaként emlegetett Apple Watch is, egy olyan eszköz, amit azért naponta, két naponta rá kell dobni a töltőre, ez a Huawei Watch Fit 5-nél nincs így, az említett szén-szilícium alapú akkumulátor képes akár 10 napig üzemeltetni a készüléket, viszont ha nagyon mindent kihasználunk, tehát tényleg ebben úgy is kell számolnunk, hogy azért a GPS használattól függ nyilván az üzemidő, de hogy egy 4-5 napot így is lazán ki tudunk húzni vele aktív edzések mellett is, és mindezekkel együtt tökéletesen jól összerakták azt, amit az elmúlt években a gyártó az asztalra tett, jó üzemidő, jó funkcionalitás, és most már végre van fizetési mód is.
1: A Huawei Watch Fit 5 Pro és a kis testvére a sima Pro kitétel nélküli Watch Fit 5 igazán jól sikerült, látszik, hogy tényleg nagyon sok energiát, mérnökórát, pénzt és fejlesztést tesz a Huawei abba, hogy az okos eszközök és a viselhető eszközök piacán illovas legyen. Kifejezetten jó Apple Watch alternatíva, jóval olcsóban az Apple Watchoknál, de természetesen iOS platformon nem annyira tökéletes és nem annyira részletes működéssel, de abszolút, ha azt nézzük, hogy nem az Apple gyártotta óra, akkor szerintem most Apple-nél ez a második legjobb óra, amit lehet vásárolni, úgyhogy nagyon-nagyon jól sikerült az óra, nagyon örültünk, hogy megnézhettük közelebbről, de hát ez az egy óra általában igen-igen kevés szokott lenni. Most is így van ez, de az iFutter.net oldalon, a Blue Sky platformon, a TikTokon és a YouTube-on is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!
0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, Kecső Rihárd vagyok az elmúlt órák legfrissebb híreivel. A hónap végével megszűnik az MTC, valamint a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kékbolygó Alapítvány is, ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter Facebook videójában azt közölte, hogy a tényleges közfeladatokat az állam veszi át, a közvagyon és a közpénz pedig visszakerül a magyar emberekhez.
4: Az MCC kuratóriumát idén nyárig Orbán Balázs, Orbán Viktor korábbi politikai igazgatója és a Fidesz 2026-os kampányfőnöke vezette. A Kékbolygó Alapítvány kuratóriumi elnöke Áder János, a Fidesz korábbi frakcióvezetője és a volt köztársasági elnök volt. A Batthyány Lajos Alapítvány pedig milliárdokkal finanszírozta a Fidesz univerzum szereplőit, köztük az Alapjogokért Központot, a Danube Institute-ot, vagy éppen a Budapest Műhelyt. Az állam által ezekbe az alapítványokba jutatott vagyon, vagyis az a része, amit nem szórtak ki Fidesz közeli körök támogatására, most visszaszáll a magyar államra, a magyar embereknek. A magunk részéről azt tudom elmondani, hogy ami érték, azt megőrizzük. A valódi oktatási, kutatási feladatokat, a klímavédelmi, kulturális és közösségi programokat tovább visszük. A korrupcióra alkalmas szerkezetet viszont felszámoljuk.
3: Az előző kormány költségvetési politikája miatt az idei gazdasági növekedés a tervezett felét sem érte el, ezt Kármán András jelentette ki. A pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban azt mondta, a kormány átvilágítása során több olyan tételt találtak, amely nem a szerződések szerinti összegben szerepelt a költségvetésben. A tárca korábban 8,3%-os hiánnyal számolt, ezt azonban 7,5%-ra sikerült csökkenteni. Kiemelte, az első 100 nap intézkedéseivel 400 milliárd forintot takarítottak meg, évvégéig pedig további 300 milliárd forintos megtakarítást várnak. A miniszter közölte azt is, hogy visszavezetik a katásadózást, és a kormány 2030 végére teljesíteni az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Két évvel bezárása után szeptemberben újra megnyílik Iványi Gáborék iskolája, a Wenzli Kincsei iskola. A magyarországi evangéliumi testvérközösség elnöke közölte, hogy megkapták a működési engedélyt a kormányhivataltól és az oktatási miniszter egyetértő nyilatkozatát is. A fővárosi kormányhivatal még 2024-ben törölte a nyilvántartásból a MET két oktatási intézményét, a bíróság azonban később kimondta, hogy a döntés jogellenes volt. Az iskola újjászervezése és az előírt felújítások után egyelőre az első osztály indul el. A Mete mellett ősszel elindítja a Wesley Akadémiát is, amely sajátos nevelésű igényű gyermekek támogatását és a pedagógusok, valamint családok érzékenyítését segítené. Büntetőeljárás indult 60 puszta ügyében. A Fejér megyei rendőrség gazdasági bűnügyekkel foglalkozó osztálya hivatali visszaélés gyanúja miatt vizsgálódik ismeretlen tettes ellen. Orbán Viktor édesapjának majorságában csak nem 6 milliós műemlékvédelmi bírságot szabtak ki az engedély nélkül épített díszmedencéik és más építmények miatt. A Magyar Építészkamara májusban azt állapította meg, hogy Taracki Dániel, a 60 pusztai majorság átépítésének tervezője, megsértette a jogszabályokat és az etikai előírásokat a védett istállók földi rombolásával.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 6,1%-os mínuszban jelenleg, a részvénypiac forgalma pedig már jócskán átlépte a 13 milliárd forintot. A vezető részvények vegyesen teljesítenek az egész nap folyamán. Ez igaz egyébként Európára is, ahol csak a DAX index tud emelkedni, de az sem sokkal. A nyugat-európai indexek nagy része továbbra is mínuszban tartózkodik. A Wall Street-en pedig már az emelkedés jellemző. További hírek következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Ugyanis jelentett a Központi Statisztikai Hivatal, és az elmúlt hónapok 8-9%-os béremelkedése után júniusban mindössze 7,1%-kal nőttek a keresetek idehaza. Az ING vezető közgazdásza elmondta, hogy bár a megtorpanás meglepte az elemzőket, a növekedési ütem továbbra is jelentősnek mondható. Az állami és a versenyszférában is hasonló a bérdinamika, és emiatt nem tapasztalható jelentős felzárkózás az alacsonyabb bérű szakmák esetében, tette hozzá Virovácz Péter.
5: Mondjuk, hogyha csak az átlagbéreket nézzük, átrendeződés igazándiból nincsen. Pénzügyi szektor, információ, kommunikáció szektor továbbra is itt lehet a legjobban keresni, és hát bizony még mindig lemaradásban vannak alapvetően az állami szféra területei, ugye akár az oktatást, hogyha említhetnénk, vagy a szociális ellátást, tehát nyilván ugyanezek a differenciák igazándiból megvannak, és hogyha egy kicsikét hátrébb lépünk, most az állami szférában volt 7,1%-os átlagos bérnövekedés, a versenyszére van pedig 7%-os júniusban. Tehát igazániból azt mondjuk, hogy lassan összezárnak a dolgok.
0: Időjárás jelentés.
3: Túlnyomóan derült, vagy gyengén fátyol fenhős idő várható, csapadék nem lesz, a szél időnként megélénkül, az esti hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre számíthatunk. Napközben 29 és 36 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
6: Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, csütörtökön hosszú műsorsáv, egészen 6 óráig együtt rádiózhatunk, majd Revolut sztorival kezdünk, aztán jön a földgömb rovat, Grönlanda futball birodalma, Fekete István fotóriporter lesz a vendégem, 5 óra után turizmus.com összeállítás, beszámolunk majd a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő újranyitásáról, és ausztriai helyzetképet is hallhatunk majd Kovács Balázs nemzetközi turisztikai szakértőtől. Monitor délután itt a Trend FM-en, Revoluttal kezdünk mindjárt, egészen 6 óráig rádiózzunk együtt.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en, és Siklós Bencével, fintech szakértővel, a PIK tanácsadójával beszélgetek. Szerbusz Bence, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk.
2: Szia András, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Revolut sztori, és én mondtam neked, hogy olyan hullámzó ez az egész, mert hatalmas hírek, milliárdos értékeltség, 100 milliós ügyfélkör, minden negyedik magyarnak van már Revolut számlája, aztán vannak kisebb-nagyobb botlások is, amit itt főleg azért ilyen hírecskékben lehet látni, az elmúlt napokban is volt ilyen zárolások, ellenőrzések. Hogy van most a Revolut, és mennyire töretlen a fejlődése, a szárnyalása?
2: Hát igen, a Revolut házatáján mindig van valami újdonság, nincs náluk uborka szezon nyáron sem. Hát a legfrissebb hír például, amiben most pont tegnap botlottam bele, az, hogy a Revolut egy saját márkás euróalapú stablecoin dob piacra, amit fokozatosan vezetnek be Európában, először Dániában, Lengyelországban, Portugáliában. Itt nyilván ugye egy euró, egy EURR nevű tokennek az értéke az egy euró, amit minden forgalomban lévő token euró vagy Európán denominált eszköz fedez. És itt ez azért is érdekes, mert az euró stablecoinok piaca jelenleg eltörpül a dollár alapú tokenek mellett. A stablecoin piac kb. 98% a dollárhoz kötött. Miközben ugye jól mondtad, a Revolutnak már több mint 80 millió lakossági ügyfele van, és 16 millió kriptó felhasználója is, úgyhogy egy ilyen disztribúciós hálózat érdemben felgyorsíthatja az euró alapú stablecoinok terjedését. Ami érdekesség viszont, hogy ez a Revolut stablecoin stratégiának csak az első lépése. Ugye más devizákhoz kötött tokeneken is gondolkodnak, például font alapú stablecoinon is, illetve még egy fontos szempont, magyar szempont, ha már mondtad, ugye jelenleg Magyarország nem tartozik az induló piacok közé, így a magyar ügyfelek egyelőre nem férhetnek hozzá ez a tokenhez, de amúgy sem tudnának, hiszen a Revolut tavaly év végén megszüntette a kriptoszolgáltatásait Magyarországon, amit még mindig nem hozott vissza, annak ellenére, hogy a hazai szabályozási környezet javulni látszik itthon, és már egyre több korábban megszüntetett kriptócég alkalmazás kezd visszatérni.
1: És hát magyar képviselete is van, meg a Fintech Szövetségnek is tagja, tehát beágyazódott ugye ebbe az ökoszisztémába, lehet azt mondani, itt most már teljes jogú tag a ligában.
2: Így van, igen. Amúgy meg hát a stablecoin bejelentés előtti nap, tehát 2 napja egy olyan hír érkezett, hogy a Revolut egy saját AI kutatási divíziót hozott létre Revolut Research néven. Ennek az egyik központi projektje a Pragma nevű saját AI alapmodell, amit az Nvidia-val közösen egy stratégiai együttműködés keretében fejlesztettek.
1: Ami a legdrágább cég a világon, ugye?
2: Igen.
1: Legfrissebb mérések, már igen, szerint. Bocs, igen?
2: Igen, itt annyi, hogy a legfontosabb feladat ennek a részlegnek a Pragma továbbfejlesztése lesz, amelyet kifejezetten pénzügyi viselkedés minták elemzésére terveztek. Tehát a technológia az a hitelkockázat értékelésétől kezdve, a csalások felismerésén át egészen a személyre szabott ajánlatukig több területen is megjelenik majd a Revolut rendszerében. Tehát itt azért is érdekes ez, mert nem egy ChatGPT-szerű megoldást építenek be a platformba, hanem immár egy a teljes banki AI infrastruktúrát is saját maga akarja felépíteni a Revolut.
1: Ez a kriptovárakozás, vagy ez a kriptostop itt Magyarországon egyébként elvette a magyar ügyfelek kedvét a Revoluttól. Visszakeresgettem fintech.hu-s műsorainkat, közös beszélgetéseinket és meg a te cikkeidet is a fintech.hu-n. Évekkel ezelőtt volt már a 1,5 millió felhasználó, most hol tartunk?
2: Hát a Revolut magyar ügyfeleinek száma már meghaladja a 2 milliót, úgyhogy folyamatosan nő. Ugye július végén még 75 millió ügyfélszámot kommunikáltak globálisan, viszont most a legutóbbi sajtóközleményben már 80 millió lakossági ügyfélről beszélnek, úgyhogy ez a növekedési tempó elég erős, nem csak itthon, hanem globálisan is. Ami a kriptofelhasználókat illeti Magyarországon, ez most nem csak a Revolut, hanem úgy összességében nagyjából ilyen 500 ezer és 1 millió fő közé tehető, és ez is folyamatosan növekszik. Alapvetően ugye ez egy kicsit megakasztott ez a tavalyi szabályozási incidens a kriptó felhasználás terjedését Magyarországon, de most, hogy javulni látszik a helyzet, így most kezdenek visszatérni a kriptóhoz is az emberek. Nyilván nagyon sokan használták a Revolut-on a kriptoszolgáltatásokat, és most azzal, hogy ez ugye megszűnt, áttértek más platformokra is.
1: Van egy teljesen szubjektív, személyes benyomásom. Nézegettem ezeket a héten feljövő, mondom, hírecskéket, inkább így nevezném őket, hogy szolgáltatás felfüggesztés, itt panaszkodik egy fogyasztó, ott másik három, zárolás, ellenőrzés, talán egy ékszerkészítő panaszkodott legutóbb valahol, de mondom, ezeken fél bulvár történetek, nem tudom, hogy mennyi hitelük van. Kell-e a magyar ügyfélnek, meg az európai ügyfélnek felkészülnie arra, hogy a Revolut már teljes jogú játékos, és ennek megfelelően más szabályok vonatkoznak rá, és ezért az ügyfelekre is talán más szabályok vonatkoznak, ha érted a gondolatmenetemet. Szóval lehet, hogy egy banktól megszoktuk ezeket a dolgokat, egy 50-100 éves banktól, de egy fintektől, egy neobanktól nem feltétlen. Ugye a radar alatt mozogtak sok évig, sokféle tekintetben. De most már ellenőrzésben, dupla-tripla ellenőrzésben, visszakérdezésben úgy tűnik, hogy mintha a Revolut komolyodna. De még egyszer mondom, ez az én gondolatkísérletem. Nem tudom.
2: Abszolút. Tehát ugye a Revolutnak már van ugye magyar banki engedélye is az MNB-től, úgyhogy most már nem lehet rá nagyon fintenként vagy neobankként hivatkozni, úgyhogy rá is ugyanazok a szabályok, játékszabályok érvényesek, mint a többi hagyományos bankra. Ugye, hogy ezt említetted, igazából a Revolut globálisan is egyre inkább terjeszkedik, és minden egyes országban próbál banki licencet szerezni. Most legutóbb például 1-2-3 hete Franciaországban szerezték meg a teljes értékű banki engedélyt, ami azért is nagyon fontos, mivel a Revolut európai működésnek alapja eddig elsősorban a litván Revolut bank volt, így most egy kétközpontú európai banki struktúra alakul ki, aminek ugye Litvánia a közép-kelet-európai központja lesz, Franciaország pedig a nyugat-európai központja. És ez azért is lényeges, mert innentől kezdve már egyre nehezebb lesz a Revolutra pusztán neobankként vagy fintekként hivatkozni, mivel most már jogilag és működésileg is egy multinacionális bankcsoport épül. Ugye Nyugat-Európában már kb. 30 millió ügyfelük van, úgyhogy, ahogy mondtad is korábban, elég erősen növekedik az ügyfélbázis.

0: haladni technológia oldalon, mint ahogy korábban fintekként, viszont ugye ez volt az egyik fő, hát ahogy mondtad, igen, ilyen szexi tulajdonságuk, amivel tudták a felhasználókat bevonzani. Itt meg kell találni az egyensúlyt, de ahogy a korábban, a múlt héten beszéltük, a fintech világában is, a Beyond Banking szemlélet az nagyon erősen megjelenik a Revolutnál, mint a vállalat alapműködésének a része. És ugye itt van ez az úgynevezett New Bets modellje, ami arra épül, hogy egyszerre sok kisebb kezdeményezést indítanak el, viszonylag kis csapatokkal és előre meghatározott időkerettel. És ha egy ötlet működik, akkor több erőforrást kap és skálázzák, ha nem, akkor viszonylag gyorsan elengedik. És itt ugye a cél nem az, hogy minden kísérlet sikeres legyen, hanem hogy a rossz ötleteket minél hamarabb és minél olcsóbban kiszűrjék. Úgyhogy ez a modell mögött nem az áll, hogy csináljunk meg mindent egyszerre, hanem az, hogy sok irányba érdemes kísérletezni, majd adat alapján eldönteni, hogy mi az, amit valójában érdemes továbbvinni. És akkor ezt kell ügyesen csinálni banki keretek között.
1: Egy utolsó dolog, meg most a te szubjektív véleményedre vagyok kíváncsi, hogy sokat beszélgettünk, és láttuk azt, hogy a különböző országokban a nemzeti bankok, meg egyébként a klasszikus beágyazott régi pénzintézetek hogy viszonyultak a neobankokhoz, így a Revoluthoz is. Változik-e ez a helyzet most, hogy rájuk is egyre inkább azok a szabályok vonatkoznak, amik a régiekre. A harc módosul-e valamilyen téren? Szerintem csak fegyvernemet váltanak a bankok, de az biztos, hogy óriási kihívás előtt állnak. Hát ebben már benne vannak jó pár éve, de ez egyre inkább ott van a küszöbön.
0: Igen, hát ha most a Revolutra vagyunk kíváncsiak, hogy a hagyományos bankok konkrétan a Revolutra hogy gondolnak, akkor szerintem ebből a szempontból sokkal inkább erősödik a kihívás, meg a, úgymond az ellenséges szerepkör, mint mondjuk egy fintech esetében, mivel a bankok nem feltétlenül versenyeznek minden esetben fintekekkel, hanem sok esetben ugye együtt is működnek, vagy esetleg fintekek beszállítanak bankoknak. Itt ugye a Revolutnál, miután megszerezte a banki engedélyt, így most már ugye teljes körű banki szolgáltatásokat is tud nyújtani, amivel közvetlen versenytársa lesz a jelenlegi bankoknak. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy itt egyre jobban élesedni fog a verseny, és itt már nem csak a kamatok fognak számítani, hanem azok a dolgok is, amikben ugye a Revolut alapvetően erős volt, hogy új funkciókat fejleszten ki, amik tényleg hasznosak, értéket teremtenek a felhasználók számára, úgyhogy fel kell kötnie a gatyáját a többi banknak is, úgy gondolom.
1: Nagyon szépen köszönöm, Revolut Story 26 nyár végén Siklós Bencével, a PIK tanácsadójával beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm, Bence.
0: Köszönöm szépen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, Kecső Rihárd vagyok az elmúlt órák legfrissebb híreivel. Szeptemberben újabb orosz-ukrán tárgyalásokra kerülhet sor, amelyeken amerikai képviselők is részt vehetnek. Az ukrán elnöki iroda vezetője szerint Kijev a tárgyalások újraélesztésére törekszik, és a következő hónapban további fejlemények várhatóak. Kirill Bundanov úgy fogalmazott, reméli, hogy közvetlen ukrán-orosz egyeztetések jöhetnek amerikai tárgyalófelek bevonásával. Hozzátette, az Egyesült Államok részvétele nélkül szerinte nem lehet elő. Lépni. Oroszország válaszcsapással fenyegeti Nagy-Britanniát az Ukrajnának átadott brit fegyverek használata miatt. Az orosz külügyi szóvivő szerint bármely brit katonai létesítmény vagy haditechnikai eszköz célponttá válhat Ukrajnában és azon kívül is. A kijelentés azokra az ukrán támadásokra reagál, amelyeket Moszkva szerint brit fegyverekkel hajtottak végre orosz területen. Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője, szintén kemény válaszlépéseket helyezett kilátásba az orosz gazdasági és kereskedelmi infrastruktúra elleni ukrán csapások miatt. Ugyanakkor azt állította, hogy Oroszországnak nincs szüksége katonai eszkalációra. Tovább emelkedtek a nepáli-kínai határtérségben történt villámáradás halálos áldozatainak száma. A friss adatok alapján mintegy 290 ember halt meg, az elmúlt időszakban pedig mintegy 450 embert, közülük 30 külföldit sikerült kimenekíteni az árvíz sújtotta térségből. Továbbra is mintegy 850 embert keresnek, köztük több mint 500 turistát. A kormány katonákat vezényelt a térségbe, de a mentést nehezíti, hogy az ár több tucat hidat és mintegy 40 kilométernyi utat mosott el. A Magyar Külügyminisztérium információi szerint eddig 3 eltűnt magyarról tudnak. Az ökumenikus segélyszervezet szolidaritási akciót hirdet a károsultak megsegítésére. A szervezet közölte, gyűjtést indít az érintett közösségek támogatására. Adományozni a segélyszervezet honlapján, illetve átutalással lehet Nepál közleménnyel. Lengyelország 250 millió eurós bírság kiszabását kezdeményezte a Metával szemben az Európai Bizottságnál. A lengyel digitalizációügyi miniszter szerint a Facebook tulajdonosa nem ellenőrzi megfelelően a káros hirdetéseket és a hamis tartalmakat. A Lengyel Kibervédelmi Intézet 122 hamisnak minősített hirdetés miatt tett panaszt a Metánál, de ezek többségét a cég nem törölte. A miniszter elégtelennek nevezte a Meta válaszát, különösen a lengyel vállalkozók arcát felhasználó hamis reklámok ügyében. A Meta szerint ugyanakkor az elmúlt egy évben több százezer Lengyelországban származó hamis hirdetést és megtévesztő tartalmat távolítottak el. Szándékosan gyalogosok közé hajtott egy autós az észak-franciaországi Caen-Paye udvaránál tegnap éjjel. A gázolásban egy ember meghalt, 10 megsérültek, közülük 7 súlyos állapotban vannak. A rendőrség őrizetbe vette a 26 éves Oroszországban született gyanúsítottat. A hatóságok egyelőre vizsgálják az indítékot, a férfi korábban nem állt a hírszerzés látókörében. Az ügyet jelenleg nem kezelik terrorcselekményként.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 6%-os mínuszban jelenleg, a részvénypiac forgalma pedig már jócskán átlépte a 13 milliárd forintot. A vezető részvények vegyesen teljesítenek az egész nap folyamán. Ez igaz egyébként Európára is, ahol csak a DAX index tud emelkedni, de az sem sokkal. A nyugat-európai indexek nagy része továbbra is mínuszban tartózkodik. A Wall Street-en pedig már az emelkedés jellemző. További hírek következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Ugyanis jelentett a Központi Statisztikai Hivatal és az elmúlt hónapok 8-9%-os béremelkedése után júniusban mindössze 7,1%-kal nőttek a keresetek idehaza. Az ING vezető közgazdásza elmondta, hogy bár a megtorpanás meglepte az elemzőket, a növekedési ütem továbbra is jelentősnek mondható. Az állami és a versenyszférában is hasonló a bérdinamika, és emiatt nem tapasztalható jelentős felzárkózás az alacsonyabb bérű szakmák esetében, tette hozzá Virovácz Péter.
2: Mondjuk, hogyha csak az átlagbéreket nézzük, átrendeződés igazándiból nincsen. Pénzügyi szektor, információ, kommunikáció szektor továbbra is itt lehet a legjobban keresni, és hát bizony még mindig lemaradásban vannak alapvetően az állami szféra területei, ugye akár az oktatást, hogyha említhetnénk, vagy a szociális ellátást. Tehát nyilván ugyanezek a differenciák igazándiból megvannak, és hogyha egy kicsikét hátrébb lépünk, most az állami szférában volt 7,1%-os átlagos bérnövekedés, és a versenyszére van pedig 7%-os júniusban. Tehát igazániból azt kell mondjuk, hogy lassan összezárnak a dolgok.
0: Időjárás jelentés.
1: Túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol fenhős idő várható, csapadék nem lesz, a szél időnként megélénkül, az esti hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre számíthatunk. Napközben 29 és 36 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Földgömb, a megismerés kalandja.
1: Folytassuk a közös rádiózást, csütörtök van, Monitor délután fél öt múlt, és akkor Földgömb, Földgömb magazin, és a nyári, a júliusi-augusztusi szám, Fekete István fotóriporterrel beszélgetek, és egy bakancslistán egy újabb nagy pipa, mert eljutottál Grönlandra, megint futball, ráadásul jéggel fűszerezve, ez egy óriási élmény lehetett.
2: Hát az volt, szervusz, köszönöm a kedves hallgatókat, ahogy mondtad, nagyon régóta szerepelt már ezen a bizonyos listán Grönland, mert hogy mindig a legeket próbálom keresni a futballban, és még korábban, amikor kiderült számomra, hogy itt található a világ legrövidebb idei tartó bajnokság, akkor úgy döntöttem, hogy ide mindenképpen egyszer el akarok jutni.
1: Hát azért erre nem tudtam volna fogadni, vagy ha fogadtam volna, biztos vesztettem volna, hogy Grönlandon május környékén ugye meddig tart a hivatalos bajnokság? Mit tippelnek a kedves hallgatók? Szerintem kevesen tudnánk.
2: Igen, hát ilyen szempontból nem a legmegfelelőbb időpontban mentem, hiszen április végén, május elején voltam kint, egy hetet Nuukban, Grönland fővárosában, mert hogy a szezon az... Hát a nyári szezon legalábbis az 3 hónapig tart, és a bajnokság lebonyolítása úgy néz ki, hogy ezen 3 hónap alatt a különböző régiókhoz tartozó városok egymás ellen játszanak, és van egy egyhetes bajnokság tulajdonképpen, ezt augusztusban szokták megrendezni minden évben más és más városban, amikor ezek a régiós bajnokok összemérik az erejüket. És ezért szokás mondani, hogy ez a legrövidebb bajnokság, hiszen ez tényleg csak egy hétig tart, de ez nagyon intenzív, tehát itt a győztesnek 6 győztes meccset kell megvívnia az, hogy bajnoknak mondhassa magát.
1: Egy hét alatt, ugye?
2: Akkor ez egy hét alatt, aha. Igen. Természetesen van teremfoci szezon is Grönlandon. Ez már szeptemberben elkezdődik az időjárási viszontagságok miatt, és hát ott esetben ez májusig is elhúzódhat, ez mind időjárás függő.
1: Nagyon klasszak a felvételek, nagyon klasszak a portrék, de engem megint csak az érdekel, hogy hova jutottál be, olvasom, de mondjad el a hallgatóknak, vagy meséld el a hallgatóknak, hova mindenhova vittek el, kiket láttál, miket láttál, kikkel beszéltél. Hihetetlen intenzív a futball élet egyébként. Minden tizedik, vagy hogyan a lakosság 10, nem, minden a lakosság 10%. Ugye egész pontosan?
2: Igen,
1: regisztrált futbolista.
2: Így van, hát ez a hivatalos adat, ez a 10%, ami egy hatalmas szám, mert tegyük hozzá, hogy Grönland összesen élnek 56 ezeren, és ebben a fővárosban, Nuukban 22 ezeren körülbelül, de ez a szám mindig változik, nő és nő. Nagyon klassz helyeken voltam, például voltam egy teremfoci bajnokságom, a elődöntőt láttam, és hát elképesztő hangulat, olyan atmoszféra fordott, ahol, amit eddig nem nagyon tapasztaltam, pedig egy pár stadion.
1: Pedig jártál már egy pár helyen, igen.
2: Voltam, igen, de ez elképesztő volt, hiszen azt kell tudni, hogy ide szinte kizárólag csak rokonok, barátok, feleség kísérték el a játékosokat, és emiatt, hogy nagyon családias volt a közeg, teljesen más volt a szurkolásnak az intenzitása. Tehát felrobbant ez a pici kis terem, ahol voltam, és tényleg olyan atmoszféra fogadott, amit mondom, egy futszár DL döntőn sem nagyon tapasztal meg az ember, hiszen nagyon fontos, még egyszer hangsúlyozom, a családi kötődés. Tehát, hogy tényleg azok mentek el szurkolni, akik valamilyen szempontból kötöttek a játékot.
1: Hát egyrészt meg kicsik a stadionok, másfelől meg baromi költséges odajutni. Ugye ezt is írod a cikkben, ez is fontos szempont. Igen. Tehát nem csak úgy van, hogy átruccanok.
2: Igen, ugye a bajnokság lebonyolítása szempontjából ez nagyon fontos. Ne úgy képzeljük el akár ezt a 3 hónapos szezont, mint mondjuk egy magyar, vagy egy angol, vagy olasz bajnokságot, mert hogy itt egy déli, egy északival, vagy egy főváros környéki csapattal nem szokott játszani. Mert hogy ennek ugye logisztikai problémái akadnak, hiszen a városokat nem kötik össze utak. Ugye Grönland területén nagyjából 75-80%-a folyamatosan jéggel borított, és a partmenti sáv, ahol a lakosság koncentrálódik, a városok között nincsenek utak. Ugye ezek fjordok, hegyek, tagolta a terület, Nincs út, marad viszont két költséges megoldás, a hajó, illetve a repülő. Tehát vagy hajóval, vagy repülővel kell menni egyik városba, a másikba, amiért irdatlan összegeket emész föl, és nem csak a magyar árszintet kell ilyenkor nézni, mert a grönlandiaknak is ez nagyon-nagyon költséges mulatság. Egyszerűen nem éri meg elutazni egyik városból a másikba, és ahogy a cikkben is lehet olvasni, a csapatok büdzséjének a 95%-a így is az utazásra megy el.
1: Trumpról még nincs elnevezve, ugye, stadion?
2: Hát, ha így hagyunk, akkor nem is lesz. Én pont azután érkeztem meg, amikor Trump ugye többször is megfenyegette Grönlandot, egészen pontosan Grönlandot és Dániát, a dán kormányt, hogy vagy békésen, vagy erőszak árán, de ő meg akarja szerezni a szigetet, hiszen hatalmas mennyiségben vannak ugye nyersanyagok,
1: kincsek, nehéz fölfélnek.
2: A jég alatt. Egyébként érdekes volt, amikor elkezdtem az utat tervezni, akkor még többször belefutottam abba, hogy bizonyos intézmények, egyetemek írták a honlapjukra, hogy annyira megnövekedett az érdeklődés, az újságíró érdeklődés Grönland iránt, hogy nem tudnak a bizonyos megkeresésekre válaszolni. Tehát nekem is lassú volt így a szempontból a szervezés, meg kellett várnom, míg ez az egész konfliktus elmegy.
1: Igen.
2: Viszont most júniusban megint elhangzott Trump szájából, hogy ő már pedig előbb-utóbb el fogja érni a célját, és el akarja ragadni Grönlandot.
1: Ez ott valamilyen módon, az is nagyon klassz volt, hogy írtad, hogy azért a magyar futballistákat jól ismerik, még ott a kis srácok is, Szoboszlait, Kerkezt, sőt Puskást, de hogy ez a politika bármilyen szinten szóba került egy magyar újságíró, amikor odajön a focira kíváncsi, Grönlandra kíváncsi, akkor ez a konfliktus bekerült a mainstreambe?
2: Én nem feltétlenül akartam, hogy feltétlenül ezeket a sebeket, mert akkor még nagyon frissek voltak az élmények, tehát igazából ezt sokként érte Grönlandot ez az egész fenyegetőzés. Amikor erre terelődött a szó, akkor kicsit más tónus lett a beszélgetés, és mondták, hogy tényleg hetekig, hónapokig ez nagyon-nagyon komoly téma volt, és féltek egyébként ettől az egész helyzettől. Tehát így szóba került, én hoztam szóba. Egyébként a főváros Nuuk utcáját járva egyetlen egy ilyen mementót láttam, Grönland nem eladó táblát. Tehát, hogy ez még a mindennapok része ilyen szempontból. De nem feltétlenül erről beszélgetünk. Világos. Azért, de jó, ott van még egyébként.
1: Jó, hát a foci volt a fő szempont. És jókat ettél itt? Hol laktál? Milyen volt ott az életed, igen, napi életed, ritmusod Nuukban?
2: Igen, sokat foglalkoztam ugye a projekttel, tehát próbáltam minél több edzésre, illetve erre a tornára eljutni. Egy családnál is voltam, ha már az étkezésről volt szó. Az egyik edzőt megkérdeztem, hogy esetleg volna lehetőség arra, hogy én meglátogassam őket, megnézni, hogy hogyan él egy grönlandi család. És hát nagy meglepetésemre, amikor megérkeztem, akkor ezt úgy komolyan vették, ezt a kérésemet, és egy háromfogásos vacsorával vártak. Ami résztükről teljesen természetes volt, és mondták is, hogy hát nem feltétlenül azért, mert hogy újságíró vagyok, hanem egyszerűen, hogyha van egy vendég, találkoznak egy vendéggel, és úgy alakul a beszélgetés, akkor simán elképzelhető, hogy behívják őket de egy idegent a lakásukba, és megvendégelik őket, mert ez náluk így működik. Igazából én ott a pézsmatulokra szoktam rá, ha lehet szokásokra beszélni.
1: Hát azért azt azért majd ritkán kapsz a Klauzál téren, de mindegy, szóval szokjál rá nyugodtan, de akkor gyakrabban kell Grönlandra menni.
2: Igen, más nem volt módom megkóstolni. A közkettő vélekedés eltérben azért a bálna nem mindennapos fogyasztásra alkalmas, tehát ha csak az árát nézem, tehát a grönlandiak nem bálnát esznek minden nap, ez az éttermek menüjét végig böngészte az árakat, látom, ez egyértelmű. De ott is inkább a dán gasztronómia, az ilyen fúziós dán-grönlandi ételek dívnak, például a sültek minden mennyiségben.
1: És akkor mi lesz most a grönlandi focival? Mert az is nagyon izgalmas volt, hogy ugye kicsi, lelkes, hihetetlen, alulról jövő, és ösztönös, és amatőr, meg hogy nincsenek benne semmilyen nemzetközi rendszerben, ezért aztán ugye mondod, hogy, vagy írod, hogy hát a VB az egy nagy álma ennek a kis országnak, úgyhogy hogy lesz ebből VB szereplés?
2: Hát ilyen szerint sehogy, mert ahogy mondod, ugye először vagy az UEFA-hoz, vagy az észak-amerikai szövetséget kellene csatlakozni, hogy aztán a FIFA is felvegye őket. De előbb az UEFA, aztán ez a másik szervezés becsukta az ajtót előttük. Elég nehéz most a grönlandiak helyzete. Felszatottan a kérdés, hogy mi van Feröerrel? Hát ugye hasonló autonóm területe Dániának, mint ahogy Grönland is. De hát, hogy a Feröer már régóta UEFA tag, tehát indulhat EB-selejtezőkön, illetve VB-selejtezőkön. Grönland számára nem nagyon látszik ebből a helyzetből kiút, ami már csak azért is problémás, mert hogy ezzel az adott esetben FIFA tagsággal rengeteg pénz járna. Tehát a FIFA rengeteg pénzt oszt vissza, amit infrastruktúrára, utánpótlás fejlesztésre lehetne fordítani. És hát ugye Grönlandon sincsen kolbászból a kerítés, se pézsattok kolbászból, se semmilyenből, mert hogy nincs elég pénz stadionokat fejleszteni. Tehát ez itt is probléma. A FIFA-tól jöhetne, de hát az út az egyelőre zsákutcának tűnik. Nincs elég stadion, illetve a másik probléma, hogy nem tudnak fejlődni, nem tudnak olyan csapatokkal akár egy barátságos mérkőzés játszani, ami mondjuk erősebb lenne, mint Feröer. És hát a csapat, illetve egy nemzet számára azon a célra vezető az ideális, hogyha nálánál erősebbekkel tudnának játszani. De Grönland számára ez most úgy látszik, hogy nem fog menni még jó sokáig.
1: Utolsó dolog, csak hogy nézem a nagyon klasszak a képeid, itt van előttem a foci a jégbirodalmában rögtön az első nyitókép, amikor egy ilyen havas, jeges pálya itt a hegyek ölelésében, de a srácok játszanak a két tenyérnyi zöld felületen, latyakba, jégen, minden. Szóval hogy csipődött be nekik a foci? Mert a kézilabda a másik nagyon népszerű, azt értem, azt lehet terembe, lehet fűteni, de ez írt érdekes, hogy a foci csípődött be ilyen körülmények között, nem?
2: Hát igen, adnám magát, hogy egyébként a tollaslabda is még népszerű.
1: Hát az is érthető, igen, terem. Igen.
2: A kézlabdában voltak kint VB-n is, ugye a női férfi válogatott, de valóban a foci az még mindig a legtöbb embert mozgatja meg Grönlandon. Igazából ez egy ilyen dán hagyomány, tehát a dánok honosították meg, és hát nagyjából most már olyan 80 éve valamilyen szervezett keretek között játszanak. Hát így egyébként, hogy dacolva a hideggel, tényleg az volt, hogy láttam, hogy csizmát húztak a gyerekek, hogy a műfőn tudjanak futni, focizni. Nem nagyon érdekelte őket, hogy éppen most nulla fok van. Ebből is látszik, hogy az esetben elég egy talpalatnyi hely,
1: meg egy labda,
2: és valami lábbeli, mindegy, hogy milyen cipő, de hogy tudják rúgni a labdát.
1: Igen, azért ilyenkor eszembe jut, hogy az igazad van, meg annak is igaza van, aki azt mondja, hogy a futball azért a sportok között mindenható, mert lám akkor is, hogyha ha ennyire lehetetlen helyzet van, akkor is, ha van egy labda, meg van láb, meg valami, ahogy mondod, egy talpat nyelkod, fociznak az emberek. Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy eljutottál Grönlandra, ez tudom, hogy fontos volt. Köszönöm szépen. Foci a jégbirodalmában Fekete Istvánnal beszélgettem, aki fotóriporter, és a társadalom meg a sport vonzása és kapcsolata érdekli mindig. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
0: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban baleset történt a 3. kerületben a Pacsirta mező utcában a Flórián tér előtt a külső jobbra kanyarodó sávban. Az egyes villamos helyett a Népliget és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt. Várhatóan ma délután 4 órától lezárják az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap estig. Az érintett BKK autóbuszok terelve a Podmanicki utcán átközlekednek, nem érintik a Kodály körönd, a Bajza utca és a Hősök tere megállót. A 22. kerületben a Rózsakert utcában a Terv utca közelében holnap estig lezárásra, ezt követően félpályás korlátozásra készüljenek, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK autóbuszok módosított útvonalon járnak, a 101B autóbusz Kelenföld vasútállomás felé, a 101-je és a 114-es autóbusz, illetve a 941-es éjszakai járat egyik irányban sem érinti a Terv utca megállót. Csepelen a Vasgereben utcában a 2. Rákóczi-Ferenc útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert csatornát javítanak. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Önök a 17 órai hír összefoglalót hallják itt a Trend FM-en. Jó napot, kora estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Jövök az elmúlt órák és az elmúlt nap fejleményeivel. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait a felvi.hu oldalon. Az oktatási hivatal közölte, hogy a pótfelvételire több mint 18 ezeren jelentkeztek, közülük 10.712-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas helyen mintegy 2560-an, önköltséges képzésen pedig 8155-en kezdhetik meg tanulmányaikat. A legtöbb jelentkezőt a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és az ELTE vette fel. A besorolási döntések az e-felvételi rendszerben érhetőek el, a felvett hallgatók a részletes beiratkozási tájékoztatót az intézményektől kapják meg. A hónap végével megszűnik az MCC, valamint a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kékbolygó Alapítvány is, ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter Facebook videójában azt közölte, hogy a tényleges közfeladatokat az állam veszi át, a közvagyon és a közpénz pedig visszakerül a magyar emberekhez.
4: Az MCC kuratóriumát idén nyári Orbán Balázs, Orbán Viktor korábbi politikai igazgatója és a Fidesz 2026-os kampányfőnöke vezette. A Kékbolygó Alapítvány kuratóriumi elnöke Áder János, a Fidesz korábbi frakcióvezetője és a volt köztársasági elnök volt. A Batthyány Lajos Alapítvány pedig milliárdokkal finanszírozta a Fidesz univerzum szereplőit, köztük az Alapjogokért Központot, a Danube Institute-ot, vagy éppen a Budapest Műhelyt. Az állam által ezekbe az alapítványokba juttatott vagyon, vagyis az a része, amit nem szórtak ki Fidesz közeli körök támogatására, most visszaszáll a magyar államra, a magyar emberekre. A magunk részéről azt tudom elmondani, hogy ami érték, azt megőrizzük. A valódi oktatási, kutatási feladatokat, a klímavédelmi, kulturális és közösségi programokat tovább visszük. A korrupcióra alkalmas szerkezetet viszont felszámoljuk.
3: Január 1-től 120 ezer forintra emeli a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, ezt is Magyar Péter jelentette be. A miniszterelnök közölte, hogy a döntés több százezer idős embert érinthet, sokaknak akár a duplájára nőhet a nyugdíja. Hozzátette, a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentes sétételével és a tűzifa áfájának csökkentésével is segíteni az időseket. Magyar Pétert hallják.
5: Az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Több százezer idős honfitársunk minden hónap végén azt számolgatja, hogy a gyógyszert, az élelmiszert vagy a rezsit, esetleg a tűzifát tudja kifizetni. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Azt ígértük, hogy 120.000 forintra emeljük a nyugdíjminimumot. Célzottan megemeljük a legalacsonyabb nyugdíjakat, és ezzel több százezer idős honfitársunknak segítünk. Természetesen nem csak a soha nem látott mértékű nyugdíjemelés, de a vényköteles gyógyszerek áfamentes sététele és a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentése is hozzásegíti a leginkább elfelejtett idős honfitársaink százezreit az emberhez méltó élethez. A kormány döntése a 2027-es költségvetés elfogadását követően január 1-től lép életbe.
3: Az elmúlt hónapok 8-9%-os béremelkedése után júniusban mindössze 7,1%-kal nőttek a keresetek idehaza, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint. Az ING vezető közgazdásza elmondta, hogy bár a megtorpanás meglepte az elemzőket, a növekedési ütem továbbra is jelentősnek mondható. Az állami és a versenyszférában is hasonló a bérdinamika, és emiatt nem tapasztalható jelentős felzárkózás az alacsonyabb bérű szakmák esetében, tette hozzá Virovácz Péter.
6: Mondjuk, hogyha csak az átlagbéreket nézzük, átrendeződés igazándiból nincsen. Pénzügyi szektor, információ, kommunikáció szektor továbbra is itt lehet a legjobban keresni, és hát bizony még mindig lemaradásban vannak alapvetően az állami szféra területei, ugye akár az oktatást, hogyha említhetnénk, vagy a szociális ellátást, tehát nyilván ugyanezek a differenciák igazándiból megvannak, és hogyha egy kicsikét hátrébb lépünk, most az állami szférában volt 7,1%-os átlagos bérnövekedés, a versenyszérában pedig 7%-os júniusban. Tehát igazániból azt mondjuk, hogy lassan összezárnak a dolgok.
3: Unger Annát javasolja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A testület ma délelőtt 6 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett döntött a jelölésről. Az elnökjelöltek közül Unger Anna mellett Ligeti Miklóst és Sárvári Nikolászt hallgatták meg. A bizottság nyomozati elnök helyettesnek dr. Tasnádi Katalint javasolja, a közpénzügyi elnök helyettesről pedig később döntenek. Az országgyűlés várhatóan holnap titkos szavazással dönthet a hivatal vezetőiről. Hantos Istvánt, a bizottság elnökét hallják.
7: A TISZA egyik legfontosabb vállalása, a múlttal való szembenézés az, hogy az elmúlt két évtizedben becslések szerint akár 60.000 milliárd forintnyi közvagyon vándorult jogtalanul magánzsebekbe, ami akár a teljes magyar államadósságnak egy évi összegét is kitehette, és arra tettünk vállalást, hogy létrehozzuk ezt a szervezetet, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, annak érdekében, hogy a közpénzügyi korrupciót, a közvagyonvesztést, vagyonkimentést és más jogtalan módszereket beazonosítsuk, megállítsuk, és felelősségre vonjuk azokat a személyeket, akik a rájuk bízott közvagyonnal felelőtlenül gazdálkodtak és visszaéltek. Az MVVH feladata nem politikai leszámolás, hanem a közpénzek visszaszerzése és a súlyos korrupciós ügyek föltárása. Nem csak a múltbeli hibát és visszaéléseket kell helyrehozni, hanem egy olyan jövőt építeni, egy tiszta jövő alapjait lefektetni és megteremteni, ahol világos, hogy a közvagyonnal nem lehet visszaélni.
3: Az előző kormány költségvetési politikája miatt az idei gazdasági növekedés a tervezett felét sem érte el, ezt Kármán András jelentette ki. A pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban azt mondta, a kormány átvilágítása során több olyan tételt találtak, amely nem a szerződések szerinti összegben szerepelt a költségvetésben. A tárca korábban 8,3%-os hiánnyal számolt, ezt azonban 7,5%-ra sikerült csökkenteni. Kiemelte, az első 100 nap intézkedéseivel 400 milliárd forintot takarítottak meg, évvégén pedig további 300 milliárd forintos megtakarítást várnak. A miniszter közölte azt is, hogy visszavezetik a katásadózást, és a kormány 2030 végére teljesíteni az Európa vezetéséhez szükséges feltételeket. Két évvel bezárása után szeptemberben újra megnyílik Iványi Gáborék iskolája, a Wenzli Kincsei iskola. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke közölte, hogy megkapták a működési engedélyt a kormányhivataltól és az oktatási miniszter egyetértő nyilatkozatát is. A fővárosi kormányhivatal még 2024-ben törölte a nyilvántartásból a MET két oktatási intézményét, a bíróság azonban később kimondta, hogy a döntés jogellenes volt. Az iskola újjászervezése és az előírt felújítások után egyelőre az első osztály indul el. A METE mellett ősszel elindítja a Wesley Akadémiát is, amely sajátos nevelésű igényű gyermekek támogatását és a pedagógusok, valamint családok érzékenyítését segítené.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os csökkenéssel 149.646 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 21 milliárd forint volt. A vezető részvények nagyrészt mínuszban zártak, kivéve a Richtert, amely 0,5%-ot erősödött 13.360 forintig. A MOL 0,8%-ot gyengült 4.958 forintig, az OTP 1,5%-os mínuszban 45.620 forinton zárt, a Magyar Telekom pedig 0,2%-ot csökkent 2.530 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot és 90 fillért, 1 dollárért 313 forintot és 20 fillért kérnek. Erősödött a forágyi 3,3%-kal, 5%, majdnem 4,6%-os mínuszban zárt az Appenin, körben a Dunahouse 1,5%-ot gyengült, a Cikpannonia 1%-ot erősödött, az Opus 1,9%-os pluszban zárt, a Rába 3,1%-ot esett, az plusz 2,2%-os pluszban fejezte be a napot. Nézzük Európát, hogy ott milyen helyzet jelenleg. A DAX index töretlenül emelkedik, bár csak 1%-kal, de még mindig pluszban legalább. A londoni FTSE 0,7%-ot esik, a Kakaron Párizsban 1,6%-kal van lejjebb, mire kimondtam 1,7%. A milánai börze 1,2%, a madridi pedig 0,9%-kal korrigál lefelé. A Wall Street-en a Dow Jones 0,3%, az S&P 500 0,6%, a Nasdaq Composite pedig 1,3%-kal erősödik. Az észak-amerikai könnyű olaj a WTI hordonként 82 dollár, a Brent 88 dollár 20 cent. Idehaza holnap csak a gázolaj nagykereskedelmi ára módosul, bruttó 6 forinttal csökken. A mai napon a 95-ös benzin átlagosan 592 forint, a gázolaj 681 forint.
0: Időjárás jelentés.
3: Túlnyomóan derült, vagy gyengén fátyol felhős idő várható, csapadék nem lesz, a szél időnként megélénkül, az esti hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre számíthatunk. Napközben 29 és 36 fok valószínű.
0: Sporthírek a 94.2.
3: Két magyar versenyző jutott tovább a férfi selejtezőből az ötusázók kínai világbajnokságán. A kétnaposra nyúlt kvalifikációból Koleszár Mihály és Szép Balázs került be az elődöntőbe, míg Böhm Csaba és Tárkányi Zsombor búcsúzott. A 2024-ben világbajnok Böhm továbbjutása az akadálypályán úszott el, miután egy vizes elemnél leesett és jelentős időt veszített. Szép Balázs végül a 11. helyen lépett tovább a csoportjából, Koleszár Mihály pedig erős akadályversennyel és kiegyensúlyozott kombinált számmal negyedikként jutott tovább. A férfiak elődöntőjét holnap, a döntőket pedig vasárnap rendezik Kuljangban. Holnaptól vasárnapig Budaörsön lesz a női asztali tenisz bajnokok ligája első szakaszának egyik tornája. A háromnapos viadalon 8 csapat vesz részt, 2-4-es csoportban, a csoportgyőztesek pedig tovább jutnak a BL következő körébe. A házigazda Budaörsi SC mindhárom napon 4:30-tól lép asztalhoz. Pénteken, vagyis holnap a cseh Hodonin, szombaton az olasz Cagliari, vasárnap pedig a spanyol Mallorca ellen játszik. A 9-szeres magyar bajnok és 2024-es Európa Kupa győztes Budaörsi együttes megszakítás nélkül 24. alkalommal szerepel az Európai Kupa porondon. Ezzel pedig megköszönöm a figyelmüket, önök a Trend FM 5 órai hír összefoglalóját hallották. Hírekkel legközelebb, majd 6 órakor várom önöket, tartsanak velünk a folytatásban is.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Kitekintő. Nemzetközi újdonságok, ajánlatok.
1: Folytassuk a turizmus.com összeállításunkat. A második vendég itt a stúdióban Kassai Tamás, a Visit Miskolc kommunikációs és marketing vezetője. Köszönöm, hogy eljöttél Pestre. És hát azért, mert ott hagytad most Miskolcot, meg Miskolctapolcát, meg a Barlangfürdőt, azért 20-a óta óriási élmény lehet most ott lenni a környéken, és látni azt, hogy ez a dolog újra működik 2 év szünet után.
2: Hihetetlenül óriási dolog, igen, egész hétvégén szinte telt ház volt Miskolcon. Köszöntöm a hallgatókat, és téged is, örülök, hogy itt lehetek. Hát fantasztikus volt, tényleg, mint hogyha az ember külföldön lenne, lényegében szegény autósok örültek a legkevésbé, akik nem tudják, hogy Miskolctapolca egyik oldalán van egy hatalmas ingyenes parkoló, úgyhogy ezúton is, aki jön, annak ajánlom, hogy ott álljon meg, és 10-15 perc sétával mindent elérhet, és ne a másik oldalon, ahol keresni és vadászni kell a helyeket, és valószínűleg nem fognak találni. Úgyhogy óriási forgalom volt, nem csak autós, hanem a szálláshelyek is megteltek. Az augusztus 20-ai négynapos hétvégén gyakorlatilag online már nem lehetett szállást foglalni. Egész Miskolcon és még a környéken is teltek a helyek, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon jó kezdés.
1: Magyarország ikonikus barlangfürdője, fantasztikus élmény, és nagyon aggódtunk 2 éve, hogy mi lesz a régióval. És engem nagyon megleptél, mert azt mondtad, hogy oké, hogy a 20-ai hétvége az ilyen jól sikerült, de az előző hétvége is hasonlóan telt házat hozott ott a környéket. Tehát valamit akkor jól csináltatok, meg a szakemberek jól csináltak, meg a kínálat jól alakult, mert át lehetett hidalni ezt a 2 évet. Ott mondom, nagyon sokakkal beszéltem annak idején, polgármesterrel, fürdővezetővel, mindenkivel. Hogy lehet ezt átstruktúrálni? De akkor ezek szerint sikeresen át lehetett valahogy a vendégeket irányítani valami más felé. És persze azzal az ígérettel, hogy azért ezt, amint tudjuk, megcsináljuk, és újra a tiétek lehet.
2: Igen, hát ez egy nagyon érzékeny téma, és mindenkinek nagyon más a megélés, attól függően, hogy a városban...
1: Hol van üzlete például, persze, hát így van, miből él.
2: De hogyha városi szinten nézzük a statisztikákat és az eredményt, akkor valóban azt látjuk, hogy egy sikerült elkerülni az óriási visszaesést. Tehát a tavalyi egész év az egy ilyen -6-8%-os eredmény, attól függően melyik mutatókat nézzük. Ez úgy gondolom, hogy egy olyan attrakció kiesésével...
1: Ezzel ki lehetett volna egyezni, akkor azt hiszem 2 éve ezelőtt.
2: Ez láthatatlan, szerintem bárki aláírta volna, ha előre ezzel így ki lehet egyezni. Ami óriási lépés volt, hogy azonnal elkezdtük átstruktúrálni a teljes turizmust, hogy ne a barlangfűrő legyen az egyetlen dolog, ami miatt Miskolcra érkeznek a vendégek, hanem megpróbáltuk őket a bükk szépségével, a kirándulásokkal, az aktív turizmussal is Miskolcra vonzani, és ez viszonylag jól sikerült, ahogy a számok mutatják.
1: Meg a gasztronómia.
2: És a gasztronómia, ami kiemelt, amit talán kevesen tudnak, hogy Budapest után a vidéki Magyarországon, Miskolcon van a legtöbb olyan étterem, amelyet vagy hazai, vagy nemzetközi toplistán

0: el is, amit sehol máshol az országban nem lehet megkóstolni, akit érdekelnek az ilyen gasztronómiai ínyenségek, azoknak Miskolcra érdemes, és igazából kell is látogatniuk.
1: A két év elég volt ahhoz, hogy kinőjenek olyan vállalkozások, amik a barlangfürdő árnyékában, most bután hangzik, eddig nem kaphattak szányra, akár régi vállalkozók valami újjal. Tehát ilyen is volt?
0: Elképesztően jó a kérdés. Nem. Ezek a vállalkozások évek óta már kiemelkedően teljesítenek, de a barlangfürdő árnyékában elbújtak, és mi segítettünk a Visit Miskolccal, hogy egy picit nagyobb szárnyakat és hírt kapjanak, úgyhogy ez egy folyamat, aminek a kellős közepében vagyunk, két évre nem volt elég, de tartjuk tovább, tehát azzal, hogy a barlangfürdő most visszatér, és Tapolcára újra visszaköltözött az az élet, ahogy tényleg, mint a külföldön lennénk, hogy ott jönnek a turisták, és látjuk, forgatod, hogy ott vannak, és forgalom van, ez nem jelenti azt, hogy a többi projekttel megállnánk, és akkor hátradőlünk, mert egyébként lényegében meg lehetne tenni, így a számok rögtön jók lesznek, de mi nem erre építünk, és eddig sem, az első naptól is arra építettünk, hogy egyrészt a válsághelyzetet túléljük, és utána pedig összeadódjon az újonnan megcélzott vendégforgalom, akiket a minőségi gasztronómia, az aktív turizmus, a kirándulások, a természet és a miskolci kultúra érdekel, és visszatérjenek a fürdővendégeink, akik számára ugye szintén picit kevésbé ismert, hogy Miskolc óriási fürdővárossá tért vissza most, hiszen a barlangfürdő mellett pár száz méterre ott van Magyarország legújabb élményfürdője, élménymedencével, relaxmedencével, beltéri csúszdákkal, tehát, hogy így igazából több napra elegendő fürdőélményünk van, illetve szezonálisan a nyári szezonban még külön strand is várja a vendégeket. Hát Miskolcon összességében egyébként 3 strandfürdő.
1: Tehát igen, ide próbáltátok ugye át irányítani a vendégeket, ez egy fontos feladat volt, hogy megmutatni a többit, hogy oké, ne mondjunk le a régióról és Miskolcról, amiatt, mert most a barlangfürdő így járt. Láttam a képeket, láttam a videókat, hogy nem csak az eredeti vagy a régi állapotot állítottátok helyre, ugye itt ez nagyon sok minden történt. Még egy picit erről mesélsz, hogy aki eddig ismerte a barlangfürdőt, az most milyen változása számíthat, milyen fejlesztése számíthat?
0: Kulcsfontosságú azt látnunk, hogy amit a civil ember, a vendég lát és a vendég érzékel, az gyakran nagyon eltér attól, hogy mit tud egyébként egy komplexum. Itt műszakilag történtek a falak mögött, a falak
1: hogy alatt. Hogy mitől lesz fenntartható, hogy mitől lesz zöld, és az összes többi így van. És ez egyre fontosabb a vendégnek, még akkor, hogy ezt nem látja, de egyébként tudni akarja.
0: Igen, ez egészen különleges, és nagyon ritkán van arra lehetőség, hogy mondjuk egy fürdőtúra keretében valaki benézhessen a gépházba és a gépek mögé. Hogy amikor elképzelünk egy medencét, akkor úgy képzeljük el, hogy a medencének nagyjából a másfélszerese alatta tele van gépekkel. Na most ezek óriási költségvetésből újíthatók meg, és a teljes elektromos rendszer, a teljes épületkomplexumban, a légcsere, a légtechnika, ami nagyon érdekes, és ez aki régen gyakran járt a barlangfürdőbe, annak lehet majd egy fantasztikus új élmény igazából komfortban, hogy korábban párás volt a benti levegő a barlangban, ezt sikerült egy különleges technikával megoldani, hogy lényegében a hőmérséklet és minden azonos tud maradni, a légminőség azonos tud maradni, viszont az a fajta párásodás, ami régen volt, ez megszűnt, tehát most teljesen friss levegőben tudnak majd fürdőzni a vendégek, és ugye ez termál vízről van szó, tehát ez egy természetes termál forrás 30 fokos vízzel, és ez jön be a barlangba, ami ugye szintén nagyon fontos, hogy természetes, sokan keverik ezt esetleg más barlangfürdőkkel, nincs Magyarországon másik barlangfürdő egy van, Miskolc Tapolc a barlangfürdő.
1: És most már nyitva is van.
0: Tehát ez úgy természetes, ahogy van, sok százezer éves, ez a természet csodája, ezt így kell nézni, ez nem egy wellness szálloda, ez a természet csodája, ami egyedülálló.
1: Alkalmas volt ez a két év szünet arra, hogy valamit változtassatok? Kellett valamit változtatni, vagy ezt úgy kell hagyni, ahogy volt?
0: Abszolút, hát ez egy sok százezer éves képződmény, tehát ezt így hagyjuk.
1: Nem falakat húznod, persze nem erre gondolok.
0: Ami változott, egyébként van is benne egy olyan, ahol sikerült falat húzni a barlangon belül. Volt egy korábban egy belső bérelhető kis pihenő szoba, ez ki lett nyitva a köz számára, tehát lényegében most már ingyenesen használható pihenőágyakkal lett ez kialakítva, illetve a beltéri medencéknél nagyon sok helyen történt újraburkolás, felújítás, a belső ilyen úgynevezett repülős installáció készült az

0: egyik ilyen belső kupolacsarnokban nagyon szép lett, és ami szintén a komforthoz hozzáad, hogy ki lett építve padlófűtés, aminek ugye két hatása van, az egyik, hogy kellemesebb rajta sétálni, a másik, hogy biztonságosabb is, hiszen a rá csöpögő vizet automatikusan rögtön párologtatja el, tehát jóval szárazabb is lesz nem a padló. Így van.
1: Akkor mozi?
0: Mozi.
1: Jó, tehát barlangfürdő rendben van, pipa. Nagyon örülök, hogy így alakultak a dolgok, szerencsésen alakultak a dolgok, de akkor most szeptember és mozi, ugye?
0: A Cinefest, hát itt be is tudjuk kapcsolni az előző gondolatba, hogy mi a kultúrát is próbáltuk elmesélni Miskolcról, hiszen Magyarország első kőszínháza Miskolcon van, és az idén azt hiszem a 203. évadát kezdi, és hát ez több mint 30 évvel idősebb színház, mint bármi más az országban, úgyhogy Miskolc mindig is a kultúra városa volt, és ezt jól mutatja az, hogy a Cinefest is immáron több mint két évtizede Magyarország meghatározó nemzetközi filmfesztivál, és most szeptember 4-től egész héten át minden nap párhuzamosan hat teremben folynak majd a vetítések, és ami egyébként szerintem nagyon vonzó, hogy egy-egy filmre 1400 forintos mozi egyel be lehet ülni, úgyhogy a filmrajongók, így van, filmrajongóknak én most nagyon-nagyon ajánlom, hogy látogassanak el Miskolcra, különösen hétköznap, hiszen akkor rendkívül kényelmesen fognak tudni mozizni, bejárni a várost, fürdőzni.
1: Főleg ott, hogy ingyen parkolnak ott, ahol mondtad egyébként.
0: És igen, akkor, hogyha kimenek a pozzára. Úgyhogy a Cinefesten, ami mindig nagyon izgalmas, hogy jönnek nemzetközi filmesek, nemzetközi sztárok, és olyan premierek, amik Magyarországon elsőként mutatkoznak be. Itt most az életműdíjat Gáspár Sándor színész fogja kapni, az Európai Mozi Nagykövete díjat pedig az Oscar-díjas rendező Denis Stanovics, és a szintén Oscar-díjas Kevin MacDonald rendező fogja kapni, úgyhogy velük is találkozhatunk. Két kuriózum van, amit úgy kiemelnék, talán három.
1: Az erdő ízei és az erdő zenéje, hogy ezt én is kössek valamit, ez már te nagyon ügyes vagy, igen.
0: Az erdő zenéje, jól mondod, igen, hát egészen fantasztikus, ugye, hogy Miskolc a bükkvárosa, az erdővárosa és az ehető erdő, és nálunk pont az erdő zenéje című film egy szabadtéri vetítésen, vagy a Szeletta Parkban kerül majd bemutatásra a bükk ölelésében, a bükk geoparkban, ez egy UNESCO geopark, ez is különleges egyébként, hogy Magyarországon ugye kettő ilyen van, és az egyik az Miskolc és a Bükki Nemzeti Parknak ez a része. Itt lesz filmvetítés, illetve a Csengei kertben lesz szabadtéri kertmozi is, külön betétprogramként, úgyhogy nagyon izgalmas ez az egész történet, és nagyon látványos és élményszerű, szóval aki ide eljön, az úgy fog hazamenni, hogy jövőre is szeretne jönni.
1: És sok filmet láthat, de azért mindenképpen csobbanjon a barlangfürdőbe előtte, mert szerintem azért ezt kihagyhatatlan. Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy itt voltál. Kassai Tamás, a Visit Miskolc kommunikációs és marketing vezetője. Remélem tanítasz főiskolán vagy egyetemen, mert neked kéne egyébként, csak ez a benyomásom. Hogy
0: előfordult már,
1: ha valaki jól el tudja adni a régiót, a várost, az te vagy. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm.
2: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.

0: Helyszínelő. Hazai újdonságok, érdekességek.
1: Folytassuk a közös rádiózást itt a Trend FM-en, a Monitor délutánban, turizmus.com összeállításunkban. Kovács Balázs az első vendég, az első szakértő, Ausztriából GD Consulting tanácsadó cég vezetője, nemzetközi turisztikai szakértő. Szervusz Balázs! Grüßgott!
2: Grüßgott, igen, szervusz, András, köszöntöm én is, nagy szeretettel a hallgatókat.
1: Hogy van Ausztria, az én egyik kedvenc országom, mi itt besárgultunk, a zöld teljesen eltűnt, 90%-ban szerintem az országból. Hogy van most Ausztria, amit mindig zölden hát, szeretünk, és
2: igen, hát, ugye,
1: csapadékosan
2: vagy
1: szeretünk.
2: Vagy ugye a kristályhegyek, ugye, ahol a üzüvek hegyeken is túl a polcukros hegyek. Hát drámai mértékben ugye a gleccserolvadás téma. Tehát az, hogy ugye ilyen alacsony Magyarországon is a Duna, az ugye annak tudható be, hogy egyre kevesebb mennyiségű már ugye az osztrák Alpokban lévő gleccser is, ami olvad, és ugye ami ilyenkor nyáron szokta pótolni a Dunának a vízállását. Nagyon összefüggnek ezek a dolgok, és hát ugye teljesen hasonló a tapasztalat. Tehát ugye például Bécsben, Budapesten járva ugyan azok a benyomások érik az embereket, tehát ahol nincsen locsoló berendezés, ott ugye kiégett füvek, bokrok vannak. Főleg ugye azokon a kerületekben, ahol az elmúlt években nem voltak ez irányú fejlesztések, mert Bécs rengeteget tesz, ugye most már egyben inkább ugye a klíma reziliencia, tehát az már nem téma, hogy klímaváltozás vagy klímaváltoztatás van, ugye ez nézőpont kérdése, az emberiség okozza. Ez egy elfogadott tény, és hogy hogyan készüljünk el, hogyan legyünk ellenállóak, tehát ugye erre helyeződik a hangsúly. És hát ugye a szélsőségekre 2 évvel ezelőtt, szeptemberben, ugye emlékszünk, minden idők legnagyobb Dunai árvize, ugye Ausztriában az halálos áldozatot hozott. Most pont az ellenkezője van, a vízhiány, de nincs kizárva, hogy 2 hónap múlva megint a hatalmas árvízről fogunk beszélni, hogyha megnézzük a Európát körbevevő tengerek 2-3 fokkal magasabbak az ilyenkor szokásos átlagnál, ugye óriási mennyiségű energia, amit a víz tárol, és ez az energia valamikor föl fog szabadulni, várhatóan ősszel, ami jön eső formában. Úgyhogy Ausztriát is a szélsőségek sújtsák, és hát az idei nyár ugyanúgy végkövethető volt, ahogy Magyarország a hőkupola szenved. Ha megnézzük majd a statisztikai adatokat, látjuk, hogy nagyon szépen nőttek az osztrák vendégészakák száma a tengerparti településeken meg éjszakon, tehát igyekeztek ők is elmenekülni, és így alkalmazkodni.
1: Eszembe jutnak, ahogy mondtad, hogy a gleccserek, eszembe jutnak a sípályák, meg a rövidülő vagy átalakuló síszezon. Eszembe jut az, hogy egyik kedvenc tartományom Salzburgban, ott nem tudom, 4-szer, 5-szer, 6-szor, nem tudom hányszor kaszálják az almot. Itt most Magyarországon még egyszer se érdemes, annyira nem nő semmi, nem volt csapadék, nem tudom ott mi a helyzet. Szóval biztos, hogy nagyon sok mindent át kell alakítani, a kínálatot, a fogyasztási szokások átalakulnak, ugye megyünk meleg helyett, megyünk északra, vagy megyünk a hegyekbe, ott másra vágyunk-e. Ehhez Ausztria és a szakma az milyen tanácsot, milyen itinert, milyen iránytűt tud adni a vállalkozóknak, a panziósoknak, az éttermeseknek, a vállalkozóknak?
2: Hát ugye az alkalmazkodás továbbra is itt a kulcsszó, de ugye vannak olyan dolgok, amihez nagyon nehéz alkalmazkodni. Tehát, ahogy te is említetted, a mezőgazdaságot, ott telibe találta az idei asszály. És hát ugye Ausztriáról, ahogy te is mondod, ugye eszedbe jut az alpesi legelők. Na most ugye már odáig jutott a helyzet, hogy a gazdák nem tudják a teheneket, a szarvasmarhákat itatni, és ezért túlterheltek a vágóhidak. Tehát ugye ez mint csebben a tenger mutatja a problémát és a katasztrófának a drámaiságát. Ugyanez, hogy a széna betakarítás, nagyon-nagyon kevés széna van már most nyáron. Ugye az állatokat nem tudták sok esetben kihajtani, már nyáron ugye el kellett a télre félretett takarmányból etetni az állatokat. nincs elég víz, az alpesi legelőkön már nincsen víz, szállítani kell, ezért ugye a tejtermelés is visszaesett, és akkor ugye ez az ördögi kör megy tovább a teljes termékláncon, és akkor a végén ugye elérkezik a vendégasztalára, meg a turizmusban is, ahol számolunk vele, tehát nyilván a falusi gazdálkodás, falusi vendéglátás is át fog ebből a szempontból alakulni. A klasszikus, amit még a monarchiában megszoktunk, meg megtanultuk ezt a kifejezést, az ommer frisse, hogy nyáron felmegyünk a hegyekbe. Nyilván sok esetben még mindig jobb, mint ugye a városban eltölteni, de már ugye a mezőgazdaság érintettsége miatt se olyan az az ommer frisse, vidám állsz, hogy mondják, mint régen, hanem ez átalakul, és hát tulajdonképpen Ausztria meg Magyarország ilyen szempontból egy kalap alá vehető, hogy mind a két ország, főleg Kelet-Ausztria a globális átlagnál 2-3 vagy
1: sokkal jobban sújtott ebben a dologban.
2: És ugye ez az utóbbi egy évtizedben rettentően fölgyorsult, tehát ezek a trópusi éjszakák száma, hogy éjszakasan megy le 25 fok alá, a hőmérséklet pár hete Bécsben 28 fok, és volt kerületben reggel. Úgyhogy olyan jelenségek, amivel ugye nem találkoztunk még, főleg nem ilyen intenzitással és ilyen gyakorisággal, és hát ugye nehéz fölkészülni. Hát ilyen alkalmazkodási módok, ami ugye abból fakad, hogy az ember biológiai lény, tehát 36,6 fok a testhőmérsékletünk, hogy ha fölé megy, akkor ugye már nem működünk. Egy darabig ugye párologtatással lehet a természetbe jutni, de utána megáll a tudomány, és akkor bejönnek az óvintézkedések, és ugye Ausztriában is erre odafigyeltek, hogy településekkel legyenek ugye hűvös pontok, hotspotok, ahol félre lehet vonulni, könyvtárakat, önkormányzati intézményeket nyitottak meg, és hát a gasztronómiában is ugye például a ebédidőben a vendégforgalom drámaja megcsappant.
1: A siesta nálatok is, mint nálunk, most már
2: és
1: újra
2: itt is divatban. Igen, hát a jó bevált, hogy a mediterrán népektől, mivel ugye most az az éghajlati jöv toródik ide Közép-Európába, ami a mediterrán éghajlatra jellemző, tehát ezeket a gyakorlatokat kell.
1: Hát jó, csak ezt munkaerővel lekövetni piszok nehéz lesz, Magyarországon sem működik, hogy én azt mondom...
2: Az energia is ugye drágább, ugye hűteni kell a helységeket, ugye addig nem volt, a munkaerőt még rugalmasabban
1: kéne tudni alkalmazni.
2: És ugye minden drágul, hát ugye felejtsük el, hogy ugye Ausztriának az energia mixében nagyon nagy része ránk képeznek ugye a vízi erőművek. Ők ugye mindig büszkén mondták, hogy ugye meg ugye mindig atomenergia ellenes az osztrák politika, főleg a zöldek, mert ugye hát ők könnyen megtehetik ugye a sebes folyású hegyi patakjaikkal, hogy vízi erőművel látják, és ugye büszkén mondják, hogy ugye például a vasúti közlekedés is 100%-ban zöld energia. De hát amikor ugye szembesülünk avval, hogy ugye a harmadán mennek ezek a vízi erőművek, akkor ugye el kell ezen gondolkozni, hogy ez is mennyire fenntartható, megdrágítja az energiát, ugyanakkor még több energiára lenne szükségünk, hogy hűtsük a környezetünket. Úgyhogy nem jó így a fokosodó rossz jeleknek a sűrűsödése.
1: Balázs, kettő perc, ha már nem mondtad a szivacsváros kifejezést, de hát ez Budapest meg Bécs esetében is jó lenne, ha így lenne.
2: Igen, nagyon sok budapesti kollega jön ki Bécsbe, hogy ezt a szivacsváros ezt tanulni.
1: De hogy tanulni. Csak tényleg kettő percben, aztán menjünk vissza a fenntarthatóságra és az átalakuló úti célokra, meg a klímaváltozásra. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy az Airbnb-vel szemben Bécsben, vagy a nagyvárosokban föllépnek-e, még keményebben lépnek-e föl? Ebben is azért sok a párhuzam Budapest és Bécs között, bár azt hiszem, hogy Budapest ebben a szempontból rosszabb kiindulási helyzetben van.
2: Hát Bécs ebben a szempontból is ugye másként kezelhető, mert ugye Bécs városba ugye a lakásállomány nagy része, több mint egy negyed, ugye az önkormányzati tulajdonban van. És ezért nagyon könnyen tudja az önkormányzat szabályozni a tevékenységeket, hiszen ő a tulajdonos, és van körülbelül 220.000-230.000 lakásról beszélünk, ugye ezt meg lehet 3-4 fővel szorozni, hogy ez hány lakót jelent, és ugye a szövetkezeti, ami ugye nem önkormányzati tulajdonú, de nagyon sok helyen önkormányzati támogatású lakás, az is szintén egy ilyen 200.000-es szám, tehát azt lehet mondani, hogy nagyjából a lakásállomány felét Bécs tulajdonosként vagy közvetlen tulajdonosként leszedi. És épp ezért ugye ők ezt nagyon könnyen tudják adminisztratív eszközökkel is szabályozni. Például ugye önkormányzati lakást tilos Airbnb biztetni. Ha valakit rajta kapnak, ugye az azonnali szerződés mondással jár és kilakoltatással jár. Tehát nagyon nagy a szankció, elrettentő ereje, mert ugye lakásvesztéssel is járhat szélsőséges esetben. És amit ugye csinálnak, hogy hát aztán van egy ilyen közel 10 fős task force, aki semmi más nem csinál az önkormányzatnál, mint napi szinten percről-percre ugye nézik, csekkolják.
1: Körbejár.
2: Különböző nagy foglalási platformokat, meg a bejelentéseket, hogy hol tűnnek föl ilyen ingatlanok, amit elvég legtilos ugye hirdetni ezeken a közösségi megosztó platformokon, és akkor rögtön hatékonyan föl tudnak lépni. Kimennek nagyon sokszor ugye helyszíni szemle, és akkor ilyen szürreális jelenetek, hogy ugye ott találják a turistákat, akik nem tudják, hogy ki
1: szegények hibáztak
2: az ellenőröknek, és akkor egy ilyen tragikomikus jelenetekben. Nyilván a turistákat nem büntetik, de a
1: bérbeadót,
2: igen. Aki kiadta egy szabálytalan a bérbeadót, azt viszont rögtön szankcionálják, és akár ilyen 50 ezer eurós bírság is kilátásban van helyezve, tehát az elrettentő erővel, meg hát ugye ami az osztrák turizmusnak a csimborászója, ez a Turizmus Acceptance Index, a Turizmus Elfogadottság Index, hogy a helyiek mennyire szeretik az, ami körülöttük
1: történik.
2: Turizmus jelenségként történik, hogy számukra az jó,
1: kevésbé
2: jó, vagy elfogadhatatlan. És ugye ezzel az indexel, ugye bécsiek kezdték el már közel 10 éve, ezt havonta egy 3000-es reprezentatív mintán mérik az összes kerületbe, a kerületeken belül a kis grécelekbe, és ez alapján nagyon jól látják, hogy hol kell beavatkozni, hol okoz az Airbnb problémát, mert ugye nem az Airbnb-vel van baj, hanem az általuk okozott jelenségekkel, problémákkal, túlturizmus, a helyiek életminőségének a csökkentése adott esetben, és ahol ilyen van, akkor ott ugye célzott beavatkozásokat lehet tenni, és tavaly nyáróta, most már szövetségi szinten, tehát egész Ausztriára működik ez az index, amit a Statisztika Ausztria gondoz, és itt látják nagyon jól az önkormányzatok, a 2400 osztrák önkormányzat mindegyike látja, hogy az ő települése hogyan áll a turizmus elfogadottság index tekintetében, és hol vannak a településen belül is hotspotok, amivel foglalkozni kell.
1: És hol, hát, hol van szükség sürgős beavatkozása? Ez iszonyú jó gyakorlat. Hát látod most Budapesten is, vagy hallottad nyilván, hogy Budapesten is most már jönnek a járőrök, meg a kommandók. Most 5 kerület, azt hiszem pont ma vagy tegnap polgármestere nyilatkozta azt, hogy jobb lesz a közbiztonság. Tehát igen, sokféle probléma, sokféle történet.
2: Igen, nincs egységes szabályozás Ausztriában se, tehát ugye nem, és ugye nyilván a magyar vonatkozás is az, hogy nem lehet ilyen generál szabályozni. Ugye a helyi lakóközösség legjobb ugye ezt helybe tartani, hogy a lakóhely, a társasház szabályozza meg, irányelvek legyenek. Ugye az EU-s irányelv is tulajdonképpen a platform szolgáltatók és a hatóságok közötti kommunikációt szabályozza, megírja elő. Bécs is ebbe az irányba megy, bejelentés kötelez, regisztrációszám, és az általad említett platformoktól is kikényszeríteni, ne csak föltüntesse a regisztrációt számát, hanem ellenőrizze is, hogy tényleg az alapján jogosult-e, és kiszűrjön olyanokat, hogy mondjuk önkormányzati bérlakás ne kerülhessen föl ezekre a platformokra.
1: Na vissza akkor a klímaváltozáshoz, meg a rezilienciához, meg a fenntarthatósághoz, már csak azért is, mert lesz itt egy nagyon izgalmas webinárium, esemény, és te ráadásul fenntarthatósági nagykövet is vagy, ugye? Azt tisztelhetek benned.
2: Hát a EU klímavédelmi kezdeményezése van, a European Climate Park, és annak vagyok nagykövete Ausztriában, ez így igaz, de nem is ez a lényeg, hanem hogy a fenntarthatóságot közelebb vigyük, és a mindennapi gyakorlatba átültessük, pont amiatt, amiről ugye az interjú elején beszéltük, hogy ugye a klímaváltozás itt van a nyakunkon, föl kell készülni, tudatosan kell készülni, és a fölkészülés, a reziliencia, a klímatudatosságnak megfelelő cselekvés, ugye az a mindennapi életünkbe át kell ültetni, és hát nyilván a turizmus területén dolgozók számára ez a turizmus területén kell, hogy leképeződjön. És éppen ezért ugye tagja vagyok a Fenntartható Turisztikai Világtanácsnak is, a GSTC-nek, és arra jutottunk, hogy itt összefogásba a kollégákkal, meg a Visit Hungary-vel, MT-vel, most először szervezünk a magyar szakmának egy ingyenes webináriumot, ami szeptember 22-én lesz, majd 10 órakor be lehet írni ceruzával a naptárban, a felhívások majd a következő napokban vagy hetekben jönnek róla a szakmai hírekbe, hogy hol lehet regisztrálni, hogy átfogó képet nyújtsunk, hogy milyen nemzetközi standardek, jó gyakorlatok vannak, és hogy a magyar vállalkozók hogyan tudnak ebbe a globális hálózatba bekapcsolódni, hogy tudást, tapasztalatot szerezzenek, és ők is fölkészülhessenek a mindennapi üzleti, gazdasági tevékenységük során. A klímaváltozásra és a minket érő kihívásokra, amitre való reagálást ugye a fenntarthatóságként szoktuk, vagy tudatos utazásként szoktuk definiálni.
1: Úgyis fogunk még erről a webináriumról beszélni előtte, hogyha majd ott kett csinálóként a turizmusban, majd megkérlek, hogy a főpontokat...
2: Igen, örömmel. Fel.
1: Jó? Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen Kovács Balázs, GD Consulting tanácsadó vezetője, nemzetközi turisztikai szakértő, Ausztria, gyors fénykép, így augusztus vége. Nagyon szépen köszönöm neked, Balázs.
2: Köszönöm szépen.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket, ez volt a csütörtöki Monitor délután. Holnap 4 órakor fintech világa, én egészen biztosan itt leszek, rádiózzunk akkor is együtt. Már a jó utat, jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Budapesten az egyes villamos helyett a Népliget és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton az Árpád híd felé a Gyáli út után a középső sávban, és Újpesten az Árpád úton a felüljáró felé az István út előtt a külső sávban. Akadozik a haladás a Budörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Petőfi hídtól a Szabadság hídig. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap este 7 óráig. Az érintett BKK autóbuszok terelve a Podmaniszki utcán át közlekednek, nem érintik a Kodály körönd, a Bajza utca és a Hősök tere megállót. A 22. kerületben a Rózsakert utcában a Terv utca közelében lezárásra kell készülni holnap estig. Ezt követően félpályás korlátozásra számítsanak, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, a 101B autóbusz Kelenföld vasútállomás felé, a 101-e és a 114-es autóbusz, illetve a 941-es éjszakai járat egyik irányban sem érinti a Terv utca megállót. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok! Az elmúlt órák és az elmúlt nap fejleményeit hallják itt a Trend FM-en, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait a felvi.hu oldalon. Az oktatási hivatal közölte, hogy a pótfelvételire több mint 18 ezeren jelentkeztek, közülük 10.712-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas helyen mintegy 2560-an, önköltséges képzésen pedig 8155-en kezdhetik meg tanulmányaikat. A legtöbb jelentkezőt a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és az ELTE vette fel. A besorolási döntések az e-felvételi rendszerben érhetőek el. A felvett hallgatók a részletes beiratkozási tájékoztatót az intézményektől kapják meg. Az előző kormány költségvetési politikája miatt az idei gazdasági növekedés a tervezett felét sem érte el, ezt Kármán András jelentette ki. A pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban azt mondta, a kormány átvilágítása során több olyan tételt találtak, amely nem a szerződések szerinti összegben szerepelt a költségvetésben. A tárca korábban 8,3%-os hiánnyal számolt, ezt azonban 7,5%-ra sikerült csökkenteni. Kiemelte, az első 100 nap intézkedéseivel 400 milliárd forintot takarítottak meg, évvégéig pedig további 300 milliárd forintos megtakarítást várnak. A miniszter közölte azt is, hogy visszavezetik a katás adózást, és a kormány 2030 végére teljesíteni az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Két évvel bezárása után szeptemberben újra megnyílik Iványi Gáborék iskolája, a Wenzli Kincsei iskola. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke közölte, hogy megkapták a működési engedélyt a kormányhivataltól és az oktatási miniszter egyetértő nyilatkozatát is. A fővárosi kormányhivatal még 2024-ben törölte a nyilvántartásból a MET két oktatási intézményét, a bíróság azonban később kimondta, hogy a döntés jogellenes volt. Az iskola újjászervezése és az előírt felújítások után egyelőre az első osztály indul el. A METE mellett ősszel elindítja a Wesley Akadémiát is, amely sajátos nevelésű igényű gyermekek támogatását és a pedagógusok, valamint családok érzékenyítését segítené. Büntetőeljárás indult 60 puszta ügyében. A Fejér megyei rendőrség gazdasági bűnügyekkel foglalkozó osztálya hivatali visszaélés gyanúja miatt vizsgálódik ismeretlen tettes ellen. Orbán Viktor édesapjának majorságában csaknem 6 milliós műemlékvédelmi bírságot szabtak ki az engedély nélkül épített díszmedencéik és más építmények miatt. A Magyar Építészkamara májusban azt állapította meg, hogy Taracki Dániel, a 60 pusztai majorság átépítésének tervezője, megsértette a jogszabályokat és az etikai előírásokat a védett istállók földi rombolásával. Szándékosan gyalogosok közé hajtott egy autós az észak-franciaországi Caen pályaudvaránál tegnap éjjel. A gázolásban egy ember meghalt, 10 megsérültek, közülük 7 súlyos állapotban vannak. A rendőrség őrizetbe vette a 26 éves Oroszországban született gyanúsítottat. A hatóságok egyelőre vizsgálják az indítékot, a férfi korábban nem állt a hírszerzés látókörében. Az ügyet jelenleg nem kezelik terrorcselekményként.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os csökkenéssel 149.646 ponton zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 21 milliárd forintot. A vezető részvények pedig nagy részt mínuszban zártak, kivéve a Richtert, amely 0,5%-ot erősödött 13.360 forintra. A MOL 0,8%-ot gyengült 4.958 forintig. Az OTP 1,5%-os mínuszban 45.620 forinton zárt, a Magyar Telekom pedig 2,1%-os csökkenéssel 2.530 forinton fejezte be a kereskedést. Az elmúlt hónapok 8-9%-os béremelkedése után júniusban mindössze 7,1%-kal nőttek a keresetek idehaza, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint. Az ING vezető közgazdásza elmondta, hogy bár a megtorpanás meglepte az elemzőket, a növekedési ütem továbbra is jelentősnek mondható. Az állami és a versenyszférában is hasonló a bérdinamika, és emiatt nem tapasztalható jelentős felzárkózás az alacsonyabb bérű szakmák esetében, tette hozzá Virovácz Péter.
3: Mondjuk, hogyha csak az átlagbéreket nézzük, átrendeződés igazándiból nincsen. Pénzügyi szektor, információ, kommunikáció szektor továbbra is itt lehet a legjobban keresni, és hát bizony még mindig lemaradásban vannak alapvetően az állami szféra területei, ugye akár az oktatást, hogyha említhetnénk, vagy a szociális ellátást, tehát nyilván ugyanezek a differenciák igazándiból megvannak, és hogyha egy kicsikét hátrébb lépünk, most az állami szférában volt 7,1%-os átlagos bérnövekedés, és a versenyszére van pedig 7%-os júniusban. Tehát igazániból azt mondjuk, hogy lassan összezárnak a dolgok.
0: Időjárás jelentés.
2: Túlnyomóan derült, vagy gyengén fátyó fenhős idő várható, csapadék nem lesz, a szél időnként megélénkül, az esti hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre számíthatunk. Napközben 29 és 36 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok, és ahogyan korábban ígértem, folytatom most a beszélgetést a kreatív tanulásról, hiszen gyerekeink jövője szempontjából ez talán a legfontosabb téma. Vendégem Németh Szilvia oktatáskutató, a Kreatív Tanulás és Oktatás Alapítvány szakmai operatív igazgatója, aki korábban már beszélt itt a Creative Survivor című műsorban arról, milyen kihívást jelenthet egy új szemlélet a pedagógusok számára, milyen akadályokba ütközhet az iskolákban a kreativitás fejlesztés bekerülése az órai munkába, és egyáltalán a kreativitás fogalmáról és társadalmi megítéléséről is sok szó esett a múltkori beszélgetésünkben. Erről írtak ugyanis könyvet még 2024-ben Lannert Judittal közösen. A könyv címe Kreatív tanulás, kreativitás az iskolában és azon túl. Idézek most néhány sort ebből. A kreativitásra ma már nem úgy tekintünk, mint néhány zseni kiváltságára. Jóval inkább úgy gondoljuk sokan, hogy a kreatív gondolkodás egy lehetőség, ami mindnyájunknak segíthet a 21. századi kihívásokra megtalálni a válaszokat, mert a régi válaszok már láthatóan nem működnek. A kreatív gondolkodás problémaorientált, ami egyszerre hoz számunkra újat és hasznosat. Azok a tulajdonságok, amelyek egy kreatívan gondolkodó embert leginkább jellemeznek, a vállalkozó kedvű emberekben, így a vállalkozókban biztosan megtalálhatóak. Kutatásainkkal mindig is ahhoz kívántunk hozzájárulni, hogy mindenki számára elérhető legyen a magas színvonalú közoktatás. Egyértelművé vált számunkra, hogy ezt nem a gyerekek minél koraibb szelektálásával lehet elérni, hanem azzal, ha a kreativitást társadalmasítjuk. Eddig az idézet, a könyvben Németh Szilvia és Lannert Judit 10 év tapasztalatait összegezték annak kapcsán, hogy milyen változást hozhat a művészet a normál tantárgyak tanításában. A T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ, amelynek 2012 óta volt vezetője Németh Szilvia, olyan fejlesztési projekteket próbált indítani, amelyek Magyarországon még ismeretlenek voltak. 2014-ben találtak egy nemzetközi kreativitás fejlesztő alap amelynek partnereként lehetőség nyílt arra, hogy például egy pécsi általános iskolával és a Pécsi Egyetem művészeti karával együtt teszteljék ezt a programot. A Spotify-on, a Creative Survivor csatornáján meghallgatható a korábbi beszélgetésünk. Most azzal folytatjuk, amiről akkor nem beszéltünk, hogy hogyan hat a könyvben bemutatott módszer a gyerekek személyiségére.
2: Nagyon nehéz gördülékeny tanulási folyamatot kidolgozni, ahol mondjuk magatartási problémák vannak, vagy nagyon sokszor ez az elmúlt 12 évnek egy visszatérő esete mindig, hogy vannak perifériára szorult gyerekek, akiknek a tanulását ez a szociális izoláció már alapból megakadályozza. Tehát vannak arra fejlesztett feladataink is, meg hát úgy alakítjuk a tanulási folyamatot a pedagógussal együtt, hogy ezek a gyerekek visszataláljanak a közösségbe, hogy a közösség el tudja fogadni őket újra. Tehát nagyon gyakran a pedagógusoktól az a visszajelzésünk, hogy így tanítva olyan oldalukról ismerik meg a gyerekeket, amit nem is gondoltak, hogy van. Az, hogy például egy gyerek bizonyos témakörökbe csak milyen háttértudással érkezik. Tehát, hogyha egy nagyon feszes, a gyerekeket passzív helyzetbe helyező tanóráról van szó, akkor ki se derül, hogy mondjuk neki akár családilag, akár érdeklődésileg milyen sokfajta tudása van mondjuk egy dologról, és hogyha megengedjük, hogy ezeknek helye legyen, akkor ahogy a gyerekek ezeket elmesélik, ahogy erre kitalálnak ők maguk is feladatokat a többiek számára, ahogy egy kutatási projekt kapcsán viselkednek, vagy ahogy kapcsolódni tudnak másokhoz. Tehát nagyon sokfajta más oldalról ismeri meg a pedagógus a gyerekeket, tanulókat, és így sokkal könnyebb egy peremhelyzetben lévő tanulót is visszavezetni, mert a többiek elkezdenek érdeklődni iránta, tehát olyan oldala iránt, amit esetleg nem ismertek korábban, vagy olyan gyerekeknél, akik nem nagyon akarnak aktívan bekapcsolódni, mindig megtaláljuk azokat a bekapcsolódási formákat. Például most volt egy kisgyerek, ő egy 6-os tanuló volt, aki kimondottan kivonta magát minden fajta közös tevékenység alól, és akkor az volt a megoldás erre, hogy ő mint egy fajta tudósító csoportról csoportra járt, az ő feladata az volt, hogy összegyűjtse azokat a tudásokat, ami ott elhangzik, kellett, hogy ő figyeljen, jegyzeteljen, kitalálja, hogy milyen jegyzetelési formával tudja leghatékonyabban összegyűjteni az információt, és akkor az órák végén ő kapott mindig 5 percet, volt, amikor fotózhatott, volt, amikor videót csinált, ez ő rajta múlt, hogy milyen formába teszi ezt, és akkor kivetítette a pedagógus azt, hogy ez a visszajelzés, és akkor a gyerekek pedig rendkívül érdeklődtek, hogy egy külső tudósító hogyan látta az ő munkájukat, és pontosít tudták. Tehát, hogy ez egy nagyon egyszerű technika, és ez a tanuló úgy vonódott be, hogy szinte észre se vette, hogy ő azokat az összes csoportnak a tananyagát, tehát alapvetően mindegyiket végig kellett, hogy gondolja, végig kellett, hogy járja ahhoz, hogy ő erről prezentálni tudjon. Tehát nagyon sok olyan egyszerű technika van, amit a gyerekek nagyon szívesen csinálnak, amihez nem kell a pedagógusnak sem egy nagyon nagy előkészület, viszont a pedagógusnak a bátorsága a legnagyobb erénye a mi számunkra, tehát hogyha egy pedagógus bevállalja azt, hogy egy évig egy másik szakterület szakemberével dolgozik, ahhoz nagyon nagy bátorság kell, meg egyfajta kommunikációs szándék, tehát ez a művészettel tanítás, tanulás, ez egy hétről hétre való közös kommunikáció, meg sikerem múlik, hogy egyáltalán ez a tanórán milyen módon tud megvalósulni.
1: De hogy szóba került a személyiségre való hatása a kreativitás fejlesztésének, mert ugye, hogyha hosszú távon gondolkodunk, tényleg az AI korában a cégeknél is nagyon fontos lesz mindaz, amit ezzel nyerhet egy gyerek az iskolában, és amilyenné válik felnőttként, ugye az együttműködésről, a kommunikációról sokszor esik a könyvben, ami most szintén nem feltétlenül preferált az iskolákban, és az, hogy nem feltétlenül az egyedi ötletek felmutatása lesz majd fontos, hanem hogy együtt ki tudjanak találni dolgokat, és a motiváció. Ugye, hogyha erre tanítják az iskolában a gyerekeket, akkor nyilván nem lesz ez probléma majd.
2: Igen, igen, és ezt mindig így szokták kérdezni, hogy ugye lehetne délutáni szakkörös tevékenységformában is hasonló tevékenységeket végezni, vagy van elég sok olyan civil program, ami a délutáni időkeretet használja fel, akár hogyha csak arra gondolunk, hogy például mennyi tanoda működik Magyarországon, tehát ez főleg hátrányos helyzetű gyerekeknek a délutáni tanulását próbálja segíteni. Mi tétudóként értékeltünk hasonló programokat, és azt tapasztaltuk, hogy ezek a délutáni tevékenységek nagyon nagy mértékben tudják fokozni a gyerekeknek a tanulási motivációját, viszont nem biztos, hogy amikor az iskolába visszatérnek, a pedagógusok észreveszik azt, hogy ezek a gyerekek sokkal nyitottabbak, hogy készen állnak arra, hogy sokkal aktívabbak legyenek, mert nincs meg ez a közös tudás, mint amit előbb próbáltam mondani, hogy a pedagógus más oldaláról is meglátja egy tanulót. Ezért ez a nemzetközi program azt a megoldást választja, hogy a tanórát teszi hatékonyabbá. Kimondottan a tanóráknak az eredményesebb működése az az egyik kulcsfeladata ennek a programnak, és ez a fajta tanulási motiváció növelés így a pedagógus részére is látható. Tehát a pedagógus észreveszi, hogy növekszik a tanulási motiváció, mi ezt mérni is szoktuk, az iskolába járási kedv is nő, és ezen felül pedig a tananyagtartalomnak a feldolgozásának a hatékonysága is, és a tantárgyi tudásuk is szignifikánsan javul azokhoz képest, akik nem vesznek részt a programba. Mi a matematika órákon kezdtük ezt a kreatív tanulást, azt gondoltuk, hogyha a matematika vonatkozásába ki tudunk mutatni különbséget, akkor az meggyőző lehet a pedagógusok számára, és itt kimondottan hátrányos helyzetű gyerekekkel dolgozva Pécs környékén kontrollcsoportos mérésekkel mutattuk a hátrányos helyzetű gyerekeknek a matematikai tudás növekedését a kontrollosztályokhoz képest. Tehát ez volt az a számunkra is bizonyító erejű első mérés, amikor azt gondoltuk, hogy van értelme ennek a programnak, van értelme mellé állnunk, van értelme adaptálnunk és megpróbálni ezt Magyarország és a környező országok vonatkozásába szolgáltatni.
1: Kívülállóként azt gondolnám, hogy mekkora esélyt adhat ez a program azoknak a gyerekeknek, akik mondjuk nem jól memorizálják az ismeretanyagot, tehát képtelnek megtanulni ötösre, csak mondjuk hármasra.
2: Az a tapasztalatunk, hogyha a kreativitás mint egy tanulási módszer jelenik meg, tehát a saját kreativitásán keresztül tud feldolgozni tananyagot, akkor képes arra, hogy ezt, tehát hogy nem úgy, ahogy ön mondta, hogy mondjuk hármas szint.

0: 1970-ben jelent meg ez a kifejezés, ez a jövősok, és hogy 4 pontban mutatták meg, hogy hogyan reagálnak általában az emberek erre. Idéznék ebből jó, hogyha lehet. Tehát van az a típusú ember, aki a valóság kivürekesztésével ellenáll az új befogadásának, ez a kedvenc mondása, hogy nincs olyan nap alatt. Aztán van a második, aki igyekszik lépést tartani, de csak a szakmájának egy szűk terepén, és nem vesz tudomást társadalmi és politikai újdonságokról, és látszólag ő megállja a helyét, de általában egy idő után azt tapasztalja, hogy a tudása elavult a látókörén kívül eső események bekövetkezése folytán. Ugye a harmadik kategóriába tartozók a jövősokra a régi rutinokba való visszamerüléssel reagálnak, ők ragaszkodnak a begyakorlott tevékenységekhez, megszokott algoritmusokhoz, a múlt dicsőségét sírják vissza, és a tekintélyelvű és rendpárti nevelés hívei, és a negyedik pedig ez a szuperszimplifikáció, az ember a változás mögött egy világos egyenletet keresi, gyakran lesz az összeesküvés elméletek rabja. Ezt azért is tartottam fontosnak, hogy felolvassam, mert azt gondoltam, hogy aki nem pedagógus, de elolvassa ezt a könyvet, nagyon sok szembenézésre ad lehetőséget mindaz, amit önök leírtak. Volt ez szándék, hogy ez így legyen?
1: Igen, ugye ennek a könyvnek az alcíme, ez a kreativitás fejlesztés az iskolán belül és azon kívül. Tehát itt a kívül mi a szülőkre gondoltunk elsősorban, de ugyanúgy gondolunk azokra is, akik mondjuk munkáltatók vagy munkaerőpiaci szereplők. Tehát, hogy maga ez a kreatív tanulás, ez túlmutat, én is azt gondolom, az iskolák falain kívül, tehát az is, hogy mi magunk hogyan viszonyulunk új dolgokhoz, hogy hogyan hagyjuk azt, hogy mondjuk egy probléma megoldásunk ne rutinszerű, hanem kreatív legyen, tehát ezek olyan dolgok, amit saját magunk is befolyásolni tudunk. Itt a iskolák vonatkozásában is, tehát ahogy itt a jövősok kapcsán ezek a megküzdési stratégiákat, amit felolvasott, tehát gyakran a szimplifikációval találkozunk, vagy azt szoktuk mondani, hogy a másik ilyen a fekete-fehér gondolkodás, meg az is egy mindig egy intőjel, amikor tudjuk azt, hogy mint ahogy itt próbáltam elmondani, hogy ez egy nagyon komplex fejlesztés, és akkor mondjuk azt mondja egy igazgató, hogy ó, nálunk minden jól működik, ez is könnyen megvalósítható, az mindig egy ilyen intőjel, gyanús. Hogy igen, ez mindig gyanús, tehát hogy ezek az egyszerűsítések, tehát ezek nagyon cizellált változtatási folyamatok, ami nagyon apró lépésekből áll, és mindegyik lépésnek megvan a saját jelentősége. Tehát én azt gondolom, hogy ez a szülők esetében is, tehát sok szülőtől kaptunk megkeresést, hogy hogyan tudja ő maga a kreativitását a tanulóknak, a saját gyerekeiknek fejleszteni, és mi arra bíztatjuk mindig a szülőket is, hogy ne a mechanikus tanulással próbáljon megsegíteni, hanem hogy adjon időt arra a saját gyerekének, hogy megkeresse azokat a megoldásokat, ami az ő számára tényleg egy jól járható megoldás. Tehát különben érdekes módon pont a COVID időszak volt az, ami egy kicsit társadalmi szinten is lehetőséget adott arra, hogy a tanulásba egyrészt a szülő az online oktatás kapcsán belelásson, tehát nagyon sok szülő akaratlanul is követte, hogy a képernyőn zajló tanulás ez egyáltalán milyen módon zajlik, tehát hogy mi az a beszédmód, vagy mi az a tudásátadásmód, ami mondjuk jellemzi a pedagógust, aki a gyerekét tanítja. Másrészt pedig egy kicsit zárójelbe helyezte azt a fajta nyomásgyakorlást a gyerekek esetében, hogy időre mindig házi feladatot nagyon gyorsan megcsinálva teljesítsenek napról napra, és ezt a fajta tudásunkat, vagy társadalmi tapasztalatot érdemes lenne, én azt gondolom, élőként, tehát hogy most eltelt 6 év, de hogy nagy vagy 5 év, hogy élőként magunkba tartani, tehát hogy a gyerekek esetében nagyon sokszor ez új felismerésekhez vezetett, tehát hogy módjuk volt más módon tanulni, időt kaptak arra, hogy valamiről gondolkozzanak, hogy megosszanak különböző módokon új megoldásokat. És a másik, amiről nem ejtettünk szót, a kreatív gondolkodás mérhető módja is, az a gördülékenység. Tehát ami azt jelenti, hogy mennyi új ötletünk van, és hogy képesek vagyunk-e azokból kiválasztani azt, ami az adott pillanatban a legjobban megvalósíthatónak és a legcélra vezetőbbnek tűnik. És hogyha belegondolunk ezekbe a nagyon zárt tanulási módokba, ami mondjuk elég sok iskolába működik, hogy egyáltalán nincs idő kérdezni, mert annyira hajtatlan anyag, akkor hogy lenne arra módunk, hogy a folyékonyságát vagy gördülékenységét a gondolatainknak, az ötleteinknek biztosítsuk, hiszen arra sincs lehetőség, hogy egy kérdést feltegyünk. Tehát én szerintem a szülő

0: meg a társadalmi gondolkodás ebbe tud nagyon nagy mértékben segíteni, tehát hogyha otthon is ezt az iskolai időorientált és nagyon zsúfolt tudásátadási módot visszük tovább, tehát hogy odaülünk a gyerekünk mellé, és mechanikusan végigmegyünk vele, hogy ezt mindezt hogyan csinálja meg, akkor ugyanezt reprodukáljuk. Tehát, hogy itt a szülő számára is ezt fel kellene vállalni, hogy bátor módon ő ellenáll annak, hogy mondjuk a házi feladatnak a megoldásának a ő számára megfelelő gyors módjára próbálja meg. Igen, tehát, hogy arra próbálja meg rávenni a gyerekét, hanem inkább a tudás formálásra, tehát, hogy hogyan lehet kimondottan más módon is tudást szerezni, de ezt akár indirekt módon, tehát hétvégi programokon keresztül bármival ezt tudjuk segíteni. Tehát, hogy ez a könyv mondjuk a szülőket is próbálja megerősíteni abban, hogy hogy lehet találni olyan formát, ami eltér ettől a hagyományos tanulási bevezetőt. Gyakorlatoktól. Azért is ez egy kézikönyvforma, tehát hogy a színkódokkal is próbáltuk jelezni azt, hogy különböző egységekből áll ez a könyv, több száz oldalas könyv, tehát ez nem azt a célt tűzte ki, hogy most elejétől végig valaki, tehát nyilván végig lehet olvasni, meg támogatjuk is, ha végigolvassa, de hogy ha valami gondja van, akkor próbáljon meg megoldást keresni kézikönyvként használva. Ezért vannak benne QR-kódok, meg lehet nézni rövid filmeket benne, megpróbáltunk elég sok gyakorlati példát is beledolgozni, eseteket a könyvben, azért, hogy egy kicsit közelebb hozzuk mind a nehézségeit ennek a kreatív oktatás-tanulás megtapasztalásának, de mind azokat is, ami megvalósítható akár iskolában, vagy akár azon kívül.
1: Németh Szilvia, oktatáskutató, a Kreatív Tanulás és Oktatás Alapítvány szakmai operatív igazgatója volt a vendégem, Lannert Judittal közösen írt Kreatív Tanulás, Kreativitás az Iskolában és Azon Túl című könyvük adta a beszélgetésünkhöz is a kiinduló pontot. A könyv még 2024-ben jelent meg, és nagyon izgalmas lehet pedagógusoknak, szülőknek és mindenkinek, aki gondolkodik azon, hogyan készíthető fel a mai fiatal generáció a jövő kihívásaira. Most tartunk itt egy kis szünetet, és mutatok egy olyan módszert, ami szintén hasznára lehet a mai diákoknak, a felfedeztető matematika tanításról lesz szó.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: me.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó estét kívánok! Az elmúlt órák és az elmúlt nap fejleményeit hallják itt a Trend FM-en, a mikrofonnál Kecső Richárd. Január 1-től 120 ezer forintra emeli a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, ezt Magyar Péter jelentette be. A miniszterelnök közölte, hogy a döntés több százezer idős embert érinthet, sokoknak akár a duplájára nőhet a nyugdíja. Hozzátette, a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételével és a tűzifa áfájának csökkentésével is segíteni az időseket. Magyar Pétert hallják.
4: Az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Több százezer idős honfitársunk minden hónap végén azt számolgatja, hogy a gyógyszert, az élelmiszert vagy a rezsit, esetleg a tűzifát tudja kifizetni. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Azt ígértük, hogy 120 ezer forintra emeljük a nyugdíjminimumot. Célzottan megemeljük a legalacsonyabb nyugdíjakat, és ezzel több százezer idős honfitársunknak segítünk. Természetesen nem csak a soha nem látott mértékű nyugdíjemelés, de a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele és a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentése is hozzásegíti a leginkább elfelejtett idős honfitársaink százezreit az emberhez méltó élethez. A kormány döntése a 2027-es költségvetés elfogadását követően január 1-től lép életbe.
3: Szeptemberben újabb orosz-ukrán tárgyalásokra kerülhet sor, amelyeken amerikai képviselők is részt vehetnek. Az ukrán elnöki iroda vezetője szerint Kijev a tárgyalások újraélesztésére törekszik, és a következő hónapban további fejlemények várhatóak. Kirill Bundanov úgy fogalmazott, reméli, hogy közvetlen ukrán-orosz egyeztetések jöhetnek amerikai tárgyalófelek bevonásával. Hozzátette, az Egyesült Államok részvétele nélkül szerinte nem lehet előrelépni. Oroszország válaszcsapással fenyegeti Nagy-Britanniát az Ukrajnának átadott brit fegyverek használata miatt. Az orosz külügyi szóvivő szerint bármely brit katonai létesítmény vagy haditechnikai eszköz célponttá válhat Ukrajnában és azon kívül is. A kijelentés azokra az ukrán támadásokra reagál, amelyeket Moszkva szerint brit fegyverekkel hajtottak végre orosz területen. Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője, szintén kemény válaszlépéseket helyezett kilátásba az orosz gazdasági és kereskedelmi infrastruktúra elleni ukrán csapások miatt. Ugyanakkor azt állította, hogy Oroszországnak nincs szüksége katonai eszkalációra. Tovább emelkedtek a nepáli-kínai határtérségben történt villámáradás halálos áldozatainak száma. A friss adatok alapján mintegy 290 ember halt meg, az elmúlt időszakban pedig mintegy 450 embert, közülük 30 külföldi sikerült kimenekíteni az árvíz sújtotta térségből. Továbbra is mintegy 850 embert keresnek, köztük több mint 500 turistát. A kormány katonákat vezényelt a térségbe, de a mentés nehezíti, hogy az árt több tucat hidat és mintegy 40 kilométernyi utat mosott el. A Magyar Külügyminisztérium információi szerint eddig 3 eltűnt magyarról tudnak. Az ökumenikus segélyszervezet szolidaritási akciót hirdet a károsultak megsegítésére. A szervezet közölte, gyűjtést indít az érintett közösségek támogatására. Adományozni a segélyszervezet honlapján, illetve átutalással lehet Nepál közleménnyel.
1: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os csökkenéssel 149.646 ponton zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 21 milliárd forintot. A vezető részvények pedig nagyrészt mínuszban zártak, kivéve a Richtert, amely 0,5%-ot erősödött, 13.360 forintra. A MOL 0,8%-ot gyengült 4.958 forintig. Az OTP 1,5%-os mínuszban 45.620 forinton zárt, a Magyar Telekom pedig 2,1%-os csökkenéssel 2.530 forinton fejezte be a kereskedést. Az elmúlt hónapok 8-9%-os béremelkedése után júniusban mindössze 7,1%-kal nőttek a keresetek idehaza, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint. Az ING vezető közgazdásza elmondta, hogy bár a megtorpanás meglepte az elemzőket, a növekedési ütem továbbra is jelentősnek mondható. Az állami és a versenyszférában is hasonló a bérdinamika, és emiatt nem tapasztalható jelentős felzárkózás az alacsonyabb bérű szakmák esetében, tette hozzá Virovácz Péter.
0: Mondjuk, hogyha csak az átlagbéreket nézzük, átrendeződés igazándiból nincsen. Pénzügyi szektor, információ, kommunikáció szektor továbbra is itt lehet a legjobban keresni, és hát bizony még mindig lemaradásban vannak alapvetően az állami szféra területei, ugye akár az oktatást, hogyha említhetnénk, vagy a szociális ellátást. Tehát nyilván ugyanezek a differenciák igazándiból megvannak, és hogyha egy kicsikét hátrébb lépünk, most az állami szférában volt 7,1%-os átlagos bérnövekedés, és a versenyszére van pedig 7%-os júniusban. Tehát igazániból azt mondjuk, hogy lassan összezárnak a dolgok.
1: Időjárás jelentés.
3: Túlnyomóan derült, vagy gyengén fátyó fenhős idő várható, csapadék nem lesz, a szél időnként megélénkül, az esti hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre számíthatunk. Napközben 29 és 36 fok valószínű.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor. A sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
5: Ez tehát a Creative Survivor, én Olá Andrea vagyok, és folytassuk matematikával, matematikai gondolkodással, a matematikai kreativitással. Örök téma, hogy még mindig túl sokan érzik azt, hogy nincs közük ehhez a tudományákhoz, nem értik, nem szeretik, nem voltak jók benne, de a jó hír az, hogy kutatók dolgoznak azon a Hunneren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben, hogy ez mielőbb megváltozzon. Vendégem Juhász Péter, matematika tanár, térképész, programozó matematikus, a Rényi Intézet módszertani osztályának vezetője, az MTA Rényi felfedeztető matematika tanítás kutatócsoport munkatársa, akinek a nevét egyébként a Gondolkodás Öröme Alapítvány miatt is sokan ismerik. Induljunk a felfedeztető matematika tanítás kifejezéstől. Mi a története? Van-e olyan neves tanár, akihez köthető?
6: Egy gondolkodó embernek, aki meg akar tanítani valamit, annak viszonylag természetes ez a hozzáállás, és ennek ellenére nincs nagyon benne az oktatási köztudatban. Hát aki ilyen nemzetközileg is nagyon ismert képviselője ennek, az Pólya György, aki már kezdte ennek az alapjait lefektetni, és akkor utána Magyarországon Varga Tamás volt az, aki csinált egy ilyen, főleg azért alsó tagozat vagy általános iskola számára egy ilyen szemléletű matematika tanítási, hát eredetileg kísérletet, és aztán ebből lett egy program, ami kudarcba fulladt tulajdonképpen, mert hogy így rá lett kényszerítve a rendszerre. Noha Varga Tamás mondta, hogy ezt nem szabad rá kényszeríteni a rendszerre, csak hát ott a 60-as, 70-es években azt hiszem, hogy valahogy úgy a hozzáállás inkább az volt, hogy majd mi megmondjuk, hogy mit, hogy. Ő pedig szerette volna, hogyha ez organikusan épül be az oktatásba, és ez itt tulajdonképpen egy kudarc lett ebből, de ez az én szememben nem azt jelenti, hogy a módszer nem jó, hanem az implementálásával volt baj, mármint oktatás rendszeri szinten. És amit pedig mi csinálunk, a mi az nem egy jól meghatározható fogalom, de szóval egy alapítvány, a Gondolkodás Öröme Alapítvány, meg sokan, akik ezekben az itt kialakult hétvégi táborokban fölnőttek. Amit mi csinálunk, az Pósa Lajostól származik, aki a híres első fazekasos osztályba járt, a Lovász Lászlónak, a Lackovics Miklósnak, Pelikán Józsefnek volt az osztálytársa, és ő eleve egy kiváló, nagyon tehetséges matematikusként kezdte a pályafutását, szóval egy nagyon nagy tehetség volt, vagy van, Erdőssel közös cikkei vannak, de aztán ő a matematika tanítás felé fordult, azt kezdte el érdekelni, és akkor ő úgy gondolta, hogy hát az a jó megközelítés, hogyha ő nem előadásokat tart arról, hogy mi hogy működik a matematikában, hanem hogy ezt valahogy élményé teszi a gyerekek számára. Tehát nem az az elsődleges célunk, hogy bizonyos ismeretek eljussanak a diákok fejébe, mert pláne mára az már erősen megkérdőjelezhető, hogy pontosan milyen információkra van szükség, hanem sokkal inkább az, hogy azt az élményt megéljék, hogy valamin gondolkozni, valamit átlátni, valamit megérteni önállóan, az nagy élmény, és az egy jó érzés. És ez vezérli hát az óráknak a, nem tudom, az értékelését is, szóval, hogy mi tanárként mit gondolunk egy óráról, leginkább az izgat minket, hogy a résztvevők azok mennyire élvezték a dolgot, nem pedig az, hogy utána egy teszten fölmérjük azt, hogy most azt az adott tételt, vagy lemmát, vagy feladatot meg tudják-e oldani, hanem sokkal inkább azt, hogy mennyire intenzíven gondolkoztak, és eközben mennyire érezték jól magukat. És hát akkor Pósa kitalált valamit, mi jártunk oda táborba, én az első ilyen hétvégi tábori csoportjának tagja voltam, az nekem egy abszolút életre szóló élmény volt, tehát hogy az teljesen meghatározta ez az egész szemlélet a gondolkodásomat. Emiatt az egész helyzet miatt döntöttem úgy, hogy engem érdekel a matematika tanítás, tehát ez annyira megfogott engem, hogy ez milyen jó, meg milyen jó ezt csinálni, hogy azért indultam el ebbe az irányba, és átadott nekünk valami szemléletet, meg hozzáállást, és akkor mi azt próbáljuk napra készíteni, meg a mai ifjúsághoz igazítani, hogy nekik is élvezhető legyen. Szóval ez így a magyar történeti háttér talán, és amikor megyünk a világba valahova, és egy konferencián mondjuk beszélünk erről, akkor azért a többségnek ez valami újdonság. A felfedezhető matematika tanítás, igen, szóval van egy inquiry-based learningnek nevezett nagy, nemzetközileg is ismert módszer, ami azért nagyon hasonlít ehhez, és valamilyen értelemben az, amit mi csinálunk, ez mondhatjuk azt, hogy ennek egy része, vagy egy speciális alkalmazása, és az szerencsére egyre jobban terjed, aminek tulajdonképpen, ha most két mondatba kéne mondanom, akkor valami olyasmi, hogy a gyerekek motiválják azt, hogy mit kérdezünk, meg mi érdekel minket, szóval, hogy ők teszik fel a kérdéseket. De az a fajta dolog, hogy mi ezután őket úgy hagyjuk sokat gondolkozni, és az egy fontos dolog, hogy nem kiállunk és elmondjuk a megoldást, hanem hogy ők törik a fejüket, és megpróbálunk ügyesen segíteni, az nem feltétlenül része ennek. És akkor úgy tudják, hogy Magyarországon van valamilyen érdekes dolog, de azért ez terjed valamennyire.
7: Tehát, hogy azt mondod, hogy a ti kutatócsoportotok bizonyos szempontból úttörő szerepben van?
6: Ezek mindig, én nem szeretek sose ilyen nagy szavakat használni, szóval az biztos, hogy konkrétan ezt a szemléletet, ezt azért nem nagyon csinálja más, pont így. Mondok egy dolgot, amit például én még sehol máshol nem láttam, az, hogy ebben a Pósa-féle módszerben viszonylag fontos szerep jut annak, hogy egyszerre több dolgot tanítunk párhuzamosan. A tanítunk, tehát hogy megint, nehogy valaki félreértse, szóval nem úgy értem, hogy az előadásban ott egyszerre több dologról beszélünk, hanem amik feladatok vannak, azok a mi fejünkben is több szálon futó témák.
7: Mondd ezt példát.
6: Igen, tehát hogy arra gondolok, hogy az iskolában mi történik, aki járt középiskolába és tanult matematikát, az tanult valahogy úgy, hogy volt, nem tudom én, másfél hónap geometria, utána jött egy hónap algebra, aztán jött, nem tudom én, megint másfél hónap számelmélet, stb. Ehhez képest, amit mi csinálunk, ott az történik, hogy ezek párhuzamosan zajlanak. Tehát egyszer, amikor feladunk egy órán négy feladatot, abból lehet, hogy lesz mondjuk kettő geometria, egy számelmélet, meg egy algebra. És akkor ezek olykor-olykor összeérnek, és ezek a dolgok így párhuzamosan futnak, ami elég nagy ellenállásba ütközik egyébként, amikor erre próbáljuk rávenni a tanárokat, és még a bátrabbak is azt mondják, hogy alkalmazzák a módszereinket, hogy akkor rendben van, legyen a gyerekeknek idejük, bátran tévedjenek, kérdezzük meg őket, hogy na most mit kérdeznének, és azokat a kérdéseket beépítjük az anyagba, mert ezek is ilyen nagyon fontos jellemzők, de amikor oda eljutunk, hogy egyszerre több dolog is mehetne, akkor azért a többség azt mondja, hogy na jó, azért ezt már nem. Egyrészt biztos, hogy benne van az, hogy nekik ez nehéz, tehát hogy nagyon szokatlan. Másrészt az szokott lenni az ellenérv, hogy már az egy téma követése is nehézséget okoz a diákoknak. Ami, hát én ezt nem tudom megítélni, tehát az kétségtelen, hogy mi kifejezetten erős, tehetséges diákokkal foglalkozunk. Tehát ez
7: alapítványnál.
6: Egész, az alapítványnál, meg ahonnan a fő tapasztalatunk van, az mindenképpen azért a nagyon a felső kevés százalék, mondjuk, ha a matematikából lenne valami elméleti rangsor. Tehát ilyen értelemben könnyen lehet, hogy csomó tanárnak igaza van, hogy ez egy átlagos, vagy pláne esetleg egy átlag alatti osztályban nem jól működik. Én csináltam egy kísérletet 2017 és 2021 között, amikor egy gimnázium osztályt így tanítottam, és párhuzamosan mentek a témák, és nem mondom, hogy ez egy teljesen átlagos osztály volt, mert egy elég jó budapesti gimnáziumban történt mindez, de ők maguk nem jártak speciális matematika tagozatra, az iskola normál osztályába jártak. Nagyon ügyesek és nagyon kedvesek, helyesek voltak, és ott ez normálisan működött. Tehát, ha mondjuk az érettségi eredményeket tekintjük valami mércének, én nem szívesen tekintem annak, de nem nagyon van jobban, tehát ami számszerűsíthető. Ha az érettségit veszem alapul, akkor lényegében pont ugyanolyanok voltak, mint a megfelelő osztályok a korábbi években, meg az egy párhuzamos lényegében hasonló osztály. De hogyha azt nézzük, hogy ők így visszaírtak az egyetemről, hogy ők korrepetálják az évfolyamtársaikat, meg hogy az új anyag nem okoz nekik szorongást, hanem bátran azt mondják, hogy jó, hát akkor ezt megpróbálom megérteni, és akkor ott is így úgy érzik, hogy jól tudnak bánni az új dolgokkal, és nem érzik nehéznek, az nekem egy ilyen pozitív visszajelzés volt, azon túl, hogy hát azt mondták, hogy az órákon jól érezték magukat, hát nyilván dolgozatot írni nem szerettek, meg attól tartottak, de hogy azon kívül ez nekik egy jó élmény volt, és akkor nekem ez így összességében nagyon jó üzletnek tűnik, hogy a mérhető matematikai eredmény az legalább annyi, mint a többi osztályban, és hogy a megélésben meg talán úgy tűnt, hogy nekik ez jobb volt.
7: Ahhoz, hogy könnyebb legyen elképzelni a hallgatónak, hogy mi történik egy órán. Tehát eddig mondjuk bejött a tanár, és azt mondja, hogy gyerekek, akkor ma a két ismeretlens egyenlettel foglalkozunk, képlelt, gyakoroljuk, itt tudom én, eltelik egy-két óra, és aztán dolgozat, de hogy lehet erre rávezetni a gyereket, hogy valamire ő maga jöjjön rá?
6: Nagyon sok mindenre rájönnek, hát ez nehéz egy konkrét helyzetet elmondani, mert nagyon sok múlik azon, hogy mik az előzmények, szóval ez egy viszonylag alapos építkezés a tanár részéről. Pósa azt szokta mondani, hogy ő valahogy úgy gondol a tanárra ebben a saját módszerében, mint egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen kivitelező, aki a gyerek fejében építkezik. Tehát, hogy van valami elképzelésem arról, van valami modellem arról, hogy kb. Mi van most a fejükben, milyen tárgyi tudás van, milyen gondolati stratégiákkal rendelkeznek, és akkor olyan feladatot próbálok adni, ami ebben a közegben kihívás, de elérhető. Na most ez borzasztó jól hangzik így elméletileg, de ezt baromi nehéz csinálni is, meg világos, hogy egy tanár számára mondhatja azt, hogy jó, de most akkor konkrétan mit csináljak. És ez egy teljesen jogos igény, és akkor mi csinálunk ilyesmit, hogy például a mostani kutatócsoport, a Rényis kutatócsoport keretében mi konkrétan dolgozunk tanárokkal, és próbáljuk nekik ezt kézzelfoghatóvá tenni. És most azt a vicces dolgot csináljuk, hogy a tanárokkal is próbáljuk felfedeztetően csinálni mindezt. És ezt megpróbáljuk nekik úgy átadni, hogy ők is így nagyon erősen be vannak vonva, tehát hogy ők is gyártsanak feladatot az adott helyzetre, tehát a felfedeztető módszert tanulják felfedeztetően. És hát ott tartunk, hogy az látszik, hogy ők ezt élvezték. Van jó pár pozitív visszajelzésünk arra nézve, hogy már használták órán, és az jó volt, tehát jól érezték magukat, meg úgy látták, hogy a gyerekeknek is jó. És hát aztán, hogy ez hosszú távon rájuk mennyire hat, és hogyha most elengedjük a kezüket, akkor 3 év múlva is fognak-e felfedeztetően csinálni, hát ezt nem tudjuk ebben a pillanatban, meg ezek a kísérletek mindig olyan szempontból megtévesztőek, hogy hát a lelkes tanárok jelentkeznek. Ugye van valami hajtja őket, valami extra dolog, szóval ebből nem tudjuk feltétlenül azt a következtetést levonni, hogy ez mindenkinek jó lenne, sőt, biztos, hogy nem mindenkinek jó, és az egész biztos, hogy egy nagy hátránya ennek a módszernek, hogy időigényes.
7: Na pont ezt akartam kérdezni,
6: tehát
7: hogy
6: a tanár szempontjából
7: a tantervhez,
6: is,
7: meg a tanmenethez.
6: Hát a tantervhez, meg a tanmenethez lehet igazítani, az szerintem az a kevésbé probléma. A probléma az, hogy szokatlan a tanároknak, és emiatt az elején ez több idő, és ami a rossz hír, hogy hát sokszor azt szokták mondani, vagy legalábbis van egy ilyen sztereotípia a tanárokról, hogy hát az első, nem tudom, 4-5-6 évben tanít mindenfélét, amit kell, és onnantól már megy rutinból az egész. Szóval hogy ez nem megy rutinból, mert nagyon azon múlik, hogy mi történt az előző órán, milyenek az adott gyerekek. Tehát hiába tartottam meg 3 évvel ezelőtt kb. Ugyanezt a témát, és ott ez fér be 45 percbe, a mostani csoporttal lehet, hogy azt fel a idő alatt elvégezzük, de lehet, hogy kétszer annyi lesz. És lehet, hogy ők egy másik kérdést tesznek föl, vagy más okozza nekik a nehézséget. Tehát, hogy itt nyilván rutint szerez az ember, de úgy nem, hogy ezeket újra ilyen építő kockaként egy az egybe oda be lehet illeszteni, hanem kell egy ilyen állandó aktív részvétel, odafigyelés, reflektálás arra, hogy mi történt, aszerint betenni a feladatokat. Szóval, hogy ez biztos, hogy nehéz, és ez heti 24 órában nem megy. De bízunk benne, hogy hát, ha ez változni fog majd mostanában.
7: És hogyha még picit előrébb nézünk, akkor a kutatócsoportnak mi a célja az, hogy ez egy alternatív oktatási módszer lehet, amit felkínáltok a tanároknak, adtok anyagot, módszertant, hogy hogyan kell ezt, hogy ezt kidolgozzátok minden témakörre, vagy mi a távolabbi terv?
6: Hát mindenképpen az, hogy jó lenne, ha ez minél több tanár számára elérhető legyen, tehát az, hogy ők kapjanak kellő támogatást ahhoz, hogy ők ebbe belevágjanak. Aztán az is valamennyire cél, hogy valahogy kiderüljön, hogy tényleg igaz az a feltételezésünk, hogy ez szélesebb körben is azért működik. Visszatérek egy pillanatra a kísérletre, amit én csináltam, vagy egész pontosan három különböző csoportban zajlott ez a kísérlet, tehát nem helyes, hogy egyes számot mondtam, tehát hárman tanítottunk egy-egy ilyen kísérleti csoportban, és ott volt annak egy olyan nem annyira pozitív kicsengése, hogy így lezárult, és nem folytatódott tovább, és nem indult el afelé, hogy ez valahogy esetleg beépülhessen, vagy elindulhasson a közoktatás felé, hanem volt egy kísérlet, levontuk a következtetéseket, és ennyi. És egyébként ez úgy általában azt látom, hogy sok matematika-didaktikai kutatásnál ez van, és talán úgy általában oktatási kutatásoknál is, hogy zajlanak ezek a kutatások, az adófizetők fizetik ezeket a kutatásokat idézőjelben, mert a különböző intézmények támogatásán keresztül mennek ezek, de aztán valahogy az eredményeit meg nem kapják vissza, tehát hogy hiába derítik ki azt, hogy nem tudok nagyon jó konkrét példákat mondani, de hogy mondjuk nem jó dolog az, hogy a 6 éveseket feltétlenül bekényszerítjük az iskolába, 6-ig haszakad. Hiába van erre rengeteg adat meg információ, nem lesz következménye, mert a politikai döntés az megszületik kb. Függetlenül attól, hogy mit mond a tudomány. És ez nem feltétlenül magyar dolog, hanem ez a világon is kevés példa van. Hát az új oktatási miniszter nagyon jó előjel az én szememben arra, hogy a tudománynak szerepe legyen abban, hogy mit hogy csinálunk az oktatásban, szóval, hogy én nagyon-nagyon bizakodó vagyok. És akkor, hogy mi a célunk, tehát visszatérve erre, tehát az, hogy minél több emberhez eljusson ez, a lehetőség, mert persze bárki olvashat erről valamennyit, és akkor ő maga kitalálhatná, de az világos, hogy itt kell támogatás.
7: Jó, de tanárképző főiskolákra viszitek ezt a projektet?
6: Hát egyelőre még nem, de hosszú távon lehetne az, hogy akkor ez a tanárképzésnek valamilyen értelemben része lesz a matematika tanárképzésnek. Nem feltétlenül gondoljuk azt, hogy mindenkinek így kell csinálnia. A szerencsés az lenne, hogyha minél több ember látná, hogy ez egy lehetőség, és ha úgy érzi, hogy ez passzol hozzá, az ő egyéniségével jól összeegyeztethető, akkor csinálja ezt. Az oktatásban van egy olyan nehézség, hogy látunk bizonyos tanári mintákat, és még ha lelkesek is leszünk az iránt, hogy tanárok legyünk, ami ugye elég kicsi jelenleg az ilyen irányú lelkesedés, de ha mégis ez van, akkor nagyon nehezen tudunk ezektől a mintáktól elszakadni. Márpedig, hát el kéne sok mindenben, mert egyrészt nagyon megváltoztak a külvilág igényei, nagyon megváltoztak a gyerekek igényei, tehát a társadalom elvárása, hogy mit is akarunk az oktatástól, tehát még 100 éve az volt, hogy itt a tudás azokban a fejekben legyen, akik majd leérettségiznek. Ma már ez a szerepet lényegében megszűnt, mert a tudás, az, a tárgyi tudás az megvan mindenkinél. Nem azt mondom, hogy nincs szükség tárgyi tudásra, csak hogy a hangsúlyokat nagyon erősen a kreativitás, az információval való jól bánás irányába kell elterelni. Ha nincs tárgyi tudás, akkor nincs miből kreatívnak lenni. Ez kicsit sarkos, de nagyjából igaz, hogy bizonyos tudásra van szükség, nem lehet mindig mindennek utána nézni az interneten, úgy nem lesz valaki kreatív. De sokkal kisebb a jelentősége annak, hogy most a Várnai csata pontosan melyik évben volt, vagy hogy a, nem tudom én, a színusz 15 fokot ki tudja valaki ügyesen számolni, ezeknek talán a jelentősége kicsit lecsökken, és meg kell találni a megfelelő helyét ezeknek, és akkor ebben nem feltétlenül jó az, hogyha az ember azt a mintát követi, amit a nála 30 évvel idősebb tanára közvetített. Tehát, hogy kell ebben is egy komoly fejlődést csinálni, és hát akkor ebbe szeretnénk így betörni, hogy ezt megmutatni, hogy így is lehet, így is meg lehet próbálni ezt, és egész sok eredménnyel kecsegtet.
7: Milyen hozadéka lehet, hogyha ez egyre inkább elterjed, ez a felfedeztető matematika tanítás, azon túl, hogy kevesebb lesz az a gyerek, aki azt mondja, hogy nem értem, nem szeretem, nincs közöm hozzá, minek tanulom én ezt, nem lesz rá szükségem. Szóval, hogy az ő gondolkodás módjukban milyen változást hozhat ez a típusú tanítás?
6: Az egy nagy különbség, hogy itt nagyon könnyen, hát egy idő után világos lesz mindenkinek, hogy ő tud gondolkodni, hogy ő végig tud gondolni egy dolgot. Ez a hagyományos módszer, amikor megtanítunk bizonyos algoritmusokat, hogy ezt meg ezt így kell csinálni, ha ezt látod, ezt csináld. Ez a típusú dolognál az történik, hogy azt a szűk dolgot azt esetleg baromi jól megcsinálja, vélhetően még hatékonyabban is, mint a mi módszerünkkel, mert nálunk ez nincs annyira hangsúlyosan, hogy ezt is nagyon begyakoroljuk meg, olyan minden nagyon flottul meg ügyesen menjen, de cserébe, ha kikerül a komfortzónájából, akkor nagyon bizonytalan lesz, mert akkor nincs iránymutatás, és ő nem hisz abban, hogy ő valamit önállóan végig tud gondolni. Aki jár középiskolába, azoknak a nagy része nem fogja konkrétan azt a matematikai tudást az életében használni, amit ott megszerzett. Tehát, hogyha ilyen nagyon haszonelvűen nézzük a dolgot, akkor ez, ha ezt néznénk, hogy ő most fogja-e tudni használni a koszinusz tételt, meg hány ilyen mémet látunk, hogy ma is eltelt egy nap, hogy nem használtam a Pitagorasz tételt, akkor mondhatnánk azt, hogy ez jogos, mert tényleg az emberiség 95%-a, vagy nem tudok pontos számot persze, de hogy egy nagyon nagy százaléka tényleg nem használja ezt a középiskolai matematikai tudást. De az én fejemben nincs is az, hogy ezért csináljuk ezt. Tehát azon túl, hogy érezzék ott jól magukat, és megtanulják azt, hogy gondolkodni öröm, azon túl van az az értelme, hogy tud egy számára ismeretlen rendszerben eligazodni, hogy van valami helyzet, amit meg akarok ismerni, meg akarok érteni, és abban el akarok igazodni olyan értelemben, hogy jó döntéseket tudjak hozni, átlássak dolgokat, átlássam azt, hogy valami lehetetlen, valamit nehéz megcsinálni, valami nyilvánvaló. És ez működni fog akkor is, hogyha közgazdász leszek, és el kell igazodnom a mikroökonómia speciális kérdéseiben, én ehhez egyáltalán nem értek, de egész biztos vagyok benne, hogy ott van egy rendszer, amit meg kell érteni, át kell látni, hogy ki kivel van kapcsolatban, mi mit okoz, egy adott döntésnek milyen hatásai vannak, és akkor, hogyha ezt átlátja valaki, és van ez a háttere, hogy ő bátran mer önállóan gondolkozni, van egy ilyen képesség, hogy egy rendszert átlát, akkor az fog történni, hogy hajlandó lesz egy nem várt helyzetet is végig gondolni, esetleg eszébe jut olyan megoldás, ami nem a tankönyvekben van leírva, hanem ő kipróbál valamit, hogy hát ha az működik, és az végig tudja gondolni, hogy kecsegtete azzal, hogy ez működjön. És akkor ezt ugyanígy el tudom képzelni egy gyógyszerkísérletnél, vagy annál, hogy abban gondolkozzunk, hogy egy irodalmi múzeumban hogy jó megcsinálni egy nem tudom én micsoda szerbantal kiállításnak mi legyen a struktúrája, hogy az azt az információt közvetítse, amit én akarok. És aki így tanult matematikát, az reményeim szerint egy sokkal jobb szerbantal kiállítást fog csinálni, mint aki ezt a, hát akkor most így kell másodfokú egyetet megoldani, úgy kell háromszöget szerkeszteni ebből a három adatból, és stb. Stb. És mindent elmondtak neki, akkor ő egy olyan kiállítást fog csinálni, ami ugyanolyan, mint az előző három kevésbé jó Petőfi arany, meg nem tudom én, Tóth Árpád kiállítás volt.
5: Juhász Péter volt a vendégem, a Hunneren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet módszertani osztályának vezetője, az MTA Rényi Felfedeztető Matematika Tanítás Kutatócsoport munkatársa, a Gondolkodás Öröme Alapítvány elnöke. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. A Spotify-on, a Creative Survivor csatornáján meghallgathatjátok a Juhász Péterrel készült beszélgetésemet is. Találkozunk egy hét múlva, Olá Andrát hallottátok.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Túl meleg van a szabadtéri programokhoz? Izgalmas kiállítással várunk a hűvös falak között. Utak és útkereszteződések. Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. További programok és akciók a Műcsarnok honlapján. Műcsarnok. Budapest, Hősök tere.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok! Az elmúlt órák és az elmúlt nap fejleményeit hallják itt a Trend FM-en, a mikrofonnál Kecső Rihárd. A hónap végével megszűnik az MTC, valamint a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kékbolygó Alapítvány is, ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter Facebook videójában azt közölte, hogy a tényleges közfeladatokat az állam veszi át, a közvagyon és a közpénz pedig visszakerül a magyar emberekhez.
3: Az MCC kuratóriumát idén nyárig Orbán Balázs, Orbán Viktor korábbi politikai igazgatója és a Fidesz 2026-os kampányfőnöke vezette. A Kékbolygó Alapítvány kuratóriumi elnöke Áder János, a Fidesz korábbi frakcióvezetője és a volt köztársasági elnök volt. A Batthyány Lajos Alapítvány pedig milliárdokkal finanszírozta a Fidesz univerzum szereplőit, köztük az Alapjogokért Központot, a Danube Institute-ot, vagy éppen a Budapest műhelyt. Az állam által ezekbe az alapítványokba jutatott vagyon, vagyis az a része, amit nem szórtak ki Fidesz közeli körök támogatására, most visszaszáll a magyar államra, a magyar emberekre. A magunk részéről azt tudom elmondani, hogy ami érték, azt megőrizzük. A valódi oktatási, kutatási feladatokat, a klímavédelmi, kulturális és közösségi programokat tovább visszük. A korrupcióra alkalmas szerkezetet viszont felszámoljuk.
2: Lengyelország 250 millió eurós bírság kiszabását kezdeményezte a Metával szemben az Európai Bizottságnál. A lengyel digitalizációügyi miniszter szerint a Facebook tulajdonosa nem ellenőrzi megfelelően a káros hirdetéseket és a hamis tartalmakat. A lengyel kibervédelmi intézet 122 hamisnak minősített hirdetés miatt tett panaszt a Metánál, de ezek többségét a cég nem törölte. A miniszter elégtelennek nevezte a Meta válaszát, különösen a lengyel vállalkozók arcát felhasználó hamis reklámok ügyében. A Meta szerint ugyanakkor az elmúlt egy évben több százezer Lengyelországból származó hamis hirdetést és megtévesztő tartalmat távolítottak el. Piaci kamatozásúvá alakítják a Széchenyi Kártyaprogram három likviditási hitelét. Az uniós helyreállítási források lehívása érdekében döntött így a kormány. A három konstrukció kamata korábban évi fix 3% volt. Július közepétől azonban az új szerződéseknél már a három havi buborhoz igazodó változó kamatozást vezették be. A portfólió azt írja, a változás számos napi működését kedvezményes kölcsönből finanszírozó magyar vállalkozás számára drágább hitelt hozhat. Gazdasági terrorizmusnak minősítette Irán az Egyesült Államok által bejelentett új szankciókat. Teherán felszólította az ENSZ biztonsági tanácsát és a világszervezet tagállamait, hogy ítéljék el és utasítsák el az amerikai intézkedéseket. Abbász Araghchi iráni külügyminiszter szerint az Egyesült Államok célja Irán törvényes gazdasági kapcsolatainak megszüntetése más országokkal, miután háborúkkal nem tudta elérni céljait. Araghchi hangsúlyozta, Washington a harmadik országokat másodlagos szankciókkal és az amerikai pénzügyi rendszerből való kizárással próbálja arra kényszeríteni, hogy változtassanak Iránnal folytatott törvényes kereskedelmi kapcsolataikon.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os csökkenéssel 149.646 ponton zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 21 milliárd forintot. A vezető részvények pedig nagyrészt mínuszban zártak, kivéve a Richtert, amely 0,5%-ot erősödött 13.360 forintra. A MOL 0,8%-ot gyengült 4.958 forintig. Az OTP 1,5%-os mínuszban 45.620 forinton zárt, a Magyar Telekom pedig 2,1%-os csökkenéssel 2.530 forinton fejezte be a kereskedést. Az elmúlt hónapok 8-9%-os béremelkedése után júniusban mindössze 7,1%-kal nőttek a keresetek idehaza, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint. Az ING vezető közgazdásza elmondta, hogy bár a megtorpanás meglepte az elemzőket, a növekedési ütem továbbra is jelentősnek mondható. Az állami és a versenyszférában is hasonló a bérdinamika, és emiatt nem tapasztalható jelentős felzárkózás az alacsonyabb bérű szakmák esetében, tette hozzá Virovácz Péter.
4: Mondjuk, hogyha csak az átlagbéreket nézzük, átrendeződés igazándiból nincsen. Pénzügyi szektor, információ, kommunikáció szektor továbbra is itt lehet a legjobban keresni, és hát bizony még mindig lemaradásban vannak alapvetően az állami szféra területei, ugye akár az oktatást, hogyha említhetnénk, vagy a szociális ellátást. Tehát nyilván ugyanezek a differenciák igazándiból megvannak, és hogyha egy kicsikét hátrébb lépünk, most az állami szférában volt 7,1%-os átlagos bérnövekedés, a versenyszérában pedig 7%-os júniusban. Tehát igazániból azt mondjuk, hogy lassan összezárnak a dolgok.
0: Időjárás jelentés.
2: Túlnyomóan derült, vagy gyengén fátyol fenhős idő várható, csapadék nem lesz, a szél időnként megélénkül, az esti hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre számíthatunk. Napközben 29 és 36 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
5: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött. Itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM. What?

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsett zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffman Máté indította be. A kezdeti szánypróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsetsz első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsetsz mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsetsztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Szarvasok nyomában. Hétvégi túra a Gemenci erdőben. A Gemenci erdőben rengeteg szabadidős tevékenység vár ránk, kezdve a lenyűgöző túraútvonalaktól, a tanösvényeken át, egészen az erdei kisvasútig. A Duna-Dráva Nemzeti Park részeként a terület Európában egyedülálló, nagyságát és természetes állapotát tekintve. Az erdő gazdag állatvilága a terület 1977-es természetvédelmi státuszának köszönhető, a kím szarvasállomány száma kimagasló, 3-4 ezer egyedre tehető. Itt található a világ legsűrűbb fekete gólya állománya is. A madár populációt színesítik még a rétisasok, kerecsensólymok, valamint kócsagok is, amik az erdő sűrűjében leltek otthonra. Ebben a varázslatos környezetben található az ország legnagyobb fája is, a híres pörbői titán, egy 100 éves, 21 méter kerületű fekete nyárfa. Amennyiben szeretnénk az itteni állatvilágról még többet megtudni, akkor a Pörbői Ökoturisztikai Központ kötelező állomás.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk! Feel! Green! Computer!

Conclusion.

0: ez a különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Nancy nem beszél magyarul, Nancy nem beszél magyarul, Nancy nem beszél magyarul.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt végül, 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bár projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.
3: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
0: Trend Night.
1: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apod Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok! Az elmúlt órák és az elmúlt nap fejleményeit hallják itt a Trend FM-en, a mikrofonnál Kecső Richárd. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait a felvi.hu oldalon. Az oktatási hivatal közölte, hogy a pótfelvételire több mint 18 ezeren jelentkeztek, közülük 10.712-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas helyen mintegy 2560-an, önköltséges képzésen pedig 8155-en kezdhetik meg tanulmányaikat. A legtöbb jelentkezőt a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudomány Egyetem és az ELTE vette fel. A besorolási döntések az e-felvételi rendszerben érhetőek el, a felvett hallgatók a részletes beiratkozási tájékoztatót az intézményektől kapják meg. Az előző kormány költségvetési politikája miatt az idei gazdasági növekedés a tervezett felét sem érte el, ezt Kármán András jelentette ki. A pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban azt mondta, a kormány átvilágítása során több olyan tételt találtak, amely nem a szerződések szerinti összegben szerepelt a költségvetésben. A tárca korábban 8,3%-os hiánnyal számolt, ezt azonban 7,5%-ra sikerült csökkenteni. Kiemelte, az első 100 nap intézkedéseivel 400 milliárd forintot takarítottak meg, évvégén pedig további 300 milliárd forintos megtakarítást várnak. A miniszter közölte azt is, hogy visszavezetik a katás adózást, és a kormány 2030 végére teljesíteni az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Két évvel bezárása után szeptemberben újra megnyílik Iványi Gáborék iskolája, a Wenzli Kincsei iskola. A magyarországi evangéliumi testvérközösség elnöke közölte, hogy megkapták a működési engedélyt a kormányhivataltól és az oktatási miniszter egyetértő nyilatkozatát is. A fővárosi kormányhivatal még 2024-ben törölte a nyilvántartásból a MET két oktatási intézményét, a bíróság azonban később kimondta, hogy a döntés jogellenes volt. Az iskola újjászervezése és az előírt felújítások után egyelőre az első osztály indul el. A Mete mellett ősszel elindítja a Wenzli Akadémiát is, amely sajátos nevelésű igényű gyermekek támogatását és a pedagógusok, valamint családok érzékenyítését segítené. Büntetőeljárás indult 60 puszta ügyében. A Fejér megyei rendőrség gazdasági bűnügyekkel foglalkozó osztálya hivatali visszaélés gyanúja miatt vizsgálódik ismeretlen tettes ellen. Orbán Viktor édesapjának majorságában csaknem 6 milliós műemlékvédelmi bírságot szabtak ki az engedély nélkül épített díszmedencéik és más építmények miatt. A Magyar Építészkamara májusban azt állapította meg, hogy Taracki Dániel, a 60 pusztai majorság átépítésének tervezője, megsértette a jogszabályokat és az etikai előírásokat a védett istállók földi grombolásával. Szándékosan gyalogosok közé hajtott egy autós az észak-franciaországi Caen pályaudvaránál tegnap éjjel. A gázolásban egy ember meghalt, 10 megsérültek, közülük 7-en súlyos állapotban vannak. A rendőrség őrizetbe vette a 26 éves Oroszországban született gyanúsítottat. A hatóságok egyelőre vizsgálják az indítékot, a férfi korábban nem állt a hírszerzés látókörében. Az ügyet jelenleg nem kezelik terrorcselekményként.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os csökkenéssel 149.646 ponton zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 21 milliárd forintot. A vezető részvények pedig nagyrészt mínuszban zártak, kivéve a Richtert, amely 0,5%-ot erősödött 13.360 forintra. A MOL 8%-ot gyengült 4.958 forintig. Az OTP 1,5%-os mínuszban 45.620 forinton zárt, a Magyar Telekom pedig 2,1%-os csökkenéssel 2.530 forinton fejezte be a kereskedést. Az elmúlt hónapok 8-9%-os béremelkedése után júniusban mindössze 7,1%-kal nőttek a keresetek idehaza, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint. Az ING vezető közgazdásza elmondta, hogy bár a megtorpanás meglepte az elemzőket, a növekedési ütem továbbra is jelentősnek mondható. Az állami és a versenyszférában is hasonló a bérdinamika, és emiatt nem tapasztalható jelentős felzárkózás az alacsonyabb bérű szakmák esetében, tette hozzá Virovácz Péter.
3: Mondjuk, hogyha csak az átlagbéreket nézzük, átrendeződés igazándiból nincsen. Pénzügyi szektor, információ, kommunikáció szektor továbbra is itt lehet a legjobban keresni, és hát bizony még mindig lemaradásban vannak alapvetően az állami szféra területei, ugye akár az oktatást, hogyha említhetnénk, vagy a szociális ellátást, tehát nyilván ugyanezek a differenciák igazándiból megvannak, és hogyha egy kicsikét hátrébb lépünk, most az állami szférában volt 7,1%-os átlagos bérnövekedés, a versenyszére van pedig 7%-os júniusban. Tehát igazániból azt mondjuk, hogy lassan összezárnak a dolgok.
0: Időjárás jelentés.
2: Túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható, csapadék nem lesz, a szél időnként megélénkül, az esti hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre számíthatunk. Napközben 29 és 36 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
0: Trend Night.
1: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének néven, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenés szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
2: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Trend Night. Most a Trend FM műsorán.
1: Üres a ház, és üres az agy. Üres a szíved, te is tökéres vagy. Üres az utca, nincs itthon senki.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai. Tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

által értesítjük, hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthat.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok! Az elmúlt órák és az elmúlt nap fejleményeit hallják itt a Trend FM-en, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Január 1-től 120 ezer forintra emeli a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, ezt Magyar Péter jelentette be. A miniszterelnök közölte, hogy a döntés több százezer idős embert érinthet, sokoknak akár a duplájára nőhet a nyugdíja. Hozzátette, a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételével és a tűzifa áfájának csökkentésével is segíteni az időseket. Magyar Pétert hallják.
3: Az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Több százezer idős honfitársunk minden hónap végén azt számolgatja, hogy a gyógyszert, az élelmiszert vagy a rezsit, esetleg a tűzifát tudja kifizetni. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Azt ígértük, hogy 120 ezer forintra emeljük a nyugdíjminimumot. Célzottan megemeljük a legalacsonyabb nyugdíjakat, és ezzel több százezer idős honfitársunknak segítünk. Természetesen nem csak a soha nem látott mértékű nyugdíjemelés, de a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele és a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentése is hozzásegíti a leginkább elfelejtett idős honfitársaink százezreit az emberhez méltó élethez. A kormány döntése a 2027-es költségvetés elfogadását követően január 1-től lép életbe.
2: Szeptemberben újabb orosz-ukrán tárgyalásokra kerülhet sor, amelyeken amerikai képviselők is részt vehetnek. Az ukrán elnöki iroda vezetője szerint Kijev a tárgyalások újraélesztésére törekszik, és a következő hónapban további fejlemények várhatóak. Kirill Bundanov úgy fogalmazott, reméli, hogy közvetlen ukrán-orosz egyeztetések jöhetnek amerikai tárgyalófelek bevonásával. Hozzátette, az Egyesült Államok részvétele nélkül szerinte nem lehet előrelépni. Oroszország válaszcsapással fenyegeti Nagy-Britanniát az Ukrajnának átadott brit fegyverek használata miatt. Az orosz külügyi szóvivő szerint bármely brit katonai létesítmény vagy haditechnikai eszköz célponttá válhat Ukrajnában és azon kívül is. A kijelentés azokra az ukrán támadásokra reagál, amelyeket Moszkva szerint brit fegyverekkel hajtottak végre orosz területen. Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője, szintén kemény válaszlépéseket helyezett kilátásba az orosz gazdasági és kereskedelmi infrastruktúra elleni ukrán csapások miatt. Ugyanakkor azt állította, hogy Oroszországnak nincs szüksége katonai eszkalációra. Tovább emelkedtek a nepáli-kínai határtérségben történt villámáradás halálos áldozatainak száma. A friss adatok alapján mintegy 290 ember halt meg, az elmúlt időszakban pedig mintegy 450 embert, közülük 30 külföldit sikerült kimenekíteni az árvíz sújtotta térségből. Továbbra is mintegy 850 embert keresnek, köztük több mint 500 turistát. A kormány katonákat vezényelt a térségbe, de a mentés nehezíti, hogy az ár több tucat hidat és mintegy 40 kilométernyi utat mosott el. A Magyar Külügyminisztérium információi szerint eddig 3 eltűnt magyarról tudnak. Az ökumenikus segélyszervezet szolidaritási akciót hirdet a károsultak megsegítésére. A szervezet közölte, gyűjtést indít az érintett közösségek támogatására. Adományozni a segélyszervezet honlapján, illetve átutalással lehet Nepál közleménnyel.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os csökkenéssel 149.646 ponton zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 21 milliárd forintot. A vezető részvények pedig nagyrészt mínuszban zártak, kivéve a Richtert, amely 0,5%-ot erősödött, 13.360 forintra. A MOL 8%-ot gyengült 4.958 forintig. Az OTP 1,5%-os mínuszban 45.620 forinton zárt, a Magyar Telekom pedig 2,1%-os csökkenéssel 2.530 forinton fejezte be a kereskedést. Az elmúlt hónapok 8-9%-os béremelkedése után júniusban mindössze 7,1%-kal nőttek a keresetek idehaza, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint. Az ING vezető közgazdásza elmondta, hogy bár a megtorpanás meglepte az elemzőket, a növekedési ütem továbbra is jelentősnek mondható. Az állami és a versenyszférában is hasonló a bérdinamika, és emiatt nem tapasztalható jelentős felzárkózás az alacsonyabb bérű szakmák esetében, tette hozzá Virovácz Péter.
4: Mondjuk, hogyha csak az átlagbéreket nézzük, átrendeződés igazándiból nincsen. Pénzügyi szektor, információ, kommunikáció szektor továbbra is itt lehet a legjobban keresni, és hát bizony még mindig lemaradásban vannak alapvetően az állami szféra területei, ugye akár az oktatást, hogyha említhetnénk, vagy a szociális ellátást. Tehát nyilván ugyanezek a differenciák igazándiból megvannak, és hogyha egy kicsikét hátrébb lépünk, most az állami szférában volt 7,1%-os átlagos bérnövekedés, és a versenyszérában pedig 7%-os júniusban. Tehát igazániból azt mondjuk, hogy lassan összezárnak a dolgok.
0: Időjárás jelentés.
2: Túlnyomóan derült, vagy gyengén fátyol fennhős idő várható, csapadék nem lesz, a szél időnként megélénkül, az esti hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre számíthatunk. Napközben 29 és 36 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás. Now what is hip?

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Daxe 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tánczenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a széke és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daxel következik.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! Az elmúlt órák és az elmúlt nap fejleményeit hallják itt a Trend FM-en, a mikrofonnál Kecső Richárd. A hónap végével megszűnik az MTC, valamint a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kékbolygó Alapítvány is, ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter Facebook videójában azt közölte, hogy a tényleges közfeladatokat az állam veszi át, a közvagyon és a közpénz pedig visszakerül a magyar emberekhez.
2: Az MCC kuratóriumát idén nyárig Orbán Balázs, Orbán Viktor korábbi politikai igazgatója és a Fidesz 2026-os kampányfőnöke vezette. A Kékbolygó Alapítvány kuratóriumi elnöke Áder János, a Fidesz korábbi frakcióvezetője és a volt köztársasági elnök volt. A Batthyány Lajos Alapítvány pedig milliárdokkal finanszírozta a Fidesz univerzum szereplőit, köztük az Alapjogokért Központot, a Danube Institute-ot, vagy éppen a Budapest műhelyt. Az állam által ezekbe az alapítványokba jutatott vagyon, vagyis az a része, amit nem szórtak ki Fidesz közeli körök támogatására, most visszaszáll a magyar államra, a magyar emberekre. A magunk részéről azt tudom elmondani, hogy ami érték, azt megőrizzük. A valódi oktatási, kutatási feladatokat, a klímavédelmi, kulturális és közösségi programokat tovább visszük. A korrupcióra alkalmas szerkezetet viszont felszámoljuk.
1: Lengyelország 250 millió eurós bírság kiszabását kezdeményezte a Metával szemben az Európai Bizottságnál. A lengyel digitalizációügyi miniszter szerint a Facebook tulajdonosa nem ellenőrzi megfelelően a káros hirdetéseket és a hamis tartalmakat. A lengyel kibervédelmi intézet 122 hamisnak minősített hirdetés miatt tett panaszt a Metánál, de ezek többségét a cég nem törölte. A miniszter elégtelennek nevezte a Meta válaszát, különösen a lengyel vállalkozók arcát felhasználó hamis reklámok ügyében. A Meta szerint ugyanakkor az elmúlt egy évben több százezer Lengyelországban származó hamis hirdetést és megtévesztő tartalmat távolítottak el. Piaci kamatozásúvá alakítják a Széchenyi kártyaprogram három likviditási hitelét. Az uniós helyreállítási források lehívása érdekében döntött így a kormány. A három konstrukció kamata korábban évi fix 3% volt. Július közepétől azonban az új szerződéseknél már a három havi buborhoz igazodó változó kamatozást vezették be. A portfólió azt írja, a változás számos napi működését kedvezményes kölcsönből finanszírozó magyar vállalkozás számára drágább hitelt hozhat. Gazdasági terrorizmusnak minősítette Irán az Egyesült Államok által bejelentett új szankciókat. Teherán felszólította az ENSZ biztonsági tanácsát és a világszervezet tagállamait, hogy ítéljék el és utasítsák el az amerikai intézkedéseket. Abbász Araghchi iráni külügyminiszter szerint az Egyesült Államok célja Irán törvényes gazdasági kapcsolatainak megszüntetése más országokkal, miután háborúkkal nem tudta elérni céljait. Araghchi hangsúlyozta, Washington a harmadik országokat másodlagos szankciókkal és az amerikai pénzügyi rendszerből való kizárással próbálja arra kényszeríteni, hogy változtassanak Iránnal folytatott törvényes kereskedelmi kapcsolataikon.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os csökkenéssel 149.646 ponton zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 21 milliárd forintot. A vezető részvények pedig nagyrészt mínuszban zártak, kivéve a Richtert, amely 0,5%-ot erősödött, 13.360 forintra. A MOL 0,8%-ot gyengült 4.958 forintig. Az OTP 1,5%-os mínuszban 45.620 forinton zárt, a Magyar Telekom pedig 2,1%-os csökkenéssel 2.530 forinton fejezte be a kereskedést. Az elmúlt hónapok 8-9%-os béremelkedése után júniusban mindössze 7,1%-kal nőttek a keresetek idehaza a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint. Az ING vezető közgazdásza elmondta, hogy bár a megtorpanás meglepte az elemzőket, a növekedési ütem továbbra is jelentősnek mondható. Az állami és a versenyszférában is hasonló a bérdinamika, és emiatt nem tapasztalható jelentős felzárkózás az alacsonyabb bérű szakmák esetében, tette hozzá Virovácz Péter.
3: Mondjuk, hogyha csak az átlagbéreket nézzük, átrendeződés igazándiból nincsen. Pénzügyi szektor, információ, kommunikáció szektor továbbra is itt lehet a legjobban keresni, és hát bizony még mindig lemaradásban vannak alapvetően az állami szféra területei, ugye akár az oktatást, hogyha említhetnénk, vagy a szociális ellátást, tehát nyilván ugyanezek a differenciák igazándiból megvannak, és hogyha egy kicsikét hátrébb lépünk, most az állami szférában volt 7,1%-os átlagos bérnövekedés, a versenyszére van pedig 7%-os júniusban. Tehát igazániból azt mondjuk, hogy lassan összezárnak a dolgok.
0: időjárás jelentés.
1: Túlnyomóan derült, vagy gyengén fátyol fenhős idő várható, csapadék nem lesz, a szél időnként megélénkül, az esti hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre számíthatunk. Napközben 29 és 36 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

jaj a heli, jaj a heli. Szeme kéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger. Szívem oly hevesen ver. Jaj a heli, jaj a heli. Szeme kéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger. Szívem

fűtve a jogi szobában engem egy angyal vár. Kavicsa dobálok az ablakon, ha nem engedsz be, abba belehalok. Érzem, ez a szerelem már. Jaja Heli, jaja Heli, szeme kékje olyan titokzatos, mint tangernél a tenger. Szívem, hogy hevesen vesz.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsolt című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
1: Trend Night.
2: Csak egy pillanat is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yonder Boy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yonder Boyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább, friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik,

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó húzamosabb próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a Mező Túri Vanteden mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes 2. albuma Minden állomás címmel, mert később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A 3. album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes 4. albuma 999 címmel, melyről hatalmas sikert aratott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismerté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
0: Trend Night.
1: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.

0: érted?
1: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá két évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogram díjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttig zenél a folytatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az aranyakolt formációt Kis Tibor és Vastag Gábor hozta létre, majd csatlakozott Gábor Andor, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik szobazene hangulatot idéznek, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. A hobbi projekt olyan maradék dalok gyűjteménye, amiket kiköpött magából a kanapé, ezt mondják, de még nem fértek be sehová. Egy dalspice, például az első dal az Üzenet van, egy a cigaretta szünetekben összezenélt Szerelemgyerek és az Üzenet Nincs című Quimby szám folytatása.
1: Trend Night.
2: Az aranyakord érkezik már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Morcsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dubbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mint ezt downtempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Tóth Vera Tapolcán született 1985-ben, és már egészen kiskorától énekel. Szülővárosában Tapolcán rendszeresen fellépett, majd megismerkedett Völler Adél énektanárnővel. 2003-ban jelentkezett a TV2 tehetségkutatójába, a Megasztár első szériájába, ahol a válogatás után bejutott a legjobb 50 előadó közé, majd Cserháti Zsuzsa, Hangú és Gyémánt című slágerével a legjobb 12 közé. Minden héten más zenei műfajban bizonyított, végül eljutott az utolsó fordulóig, ahol a nézők a show végén őt szavazták meg győztesnek. Karrierje azóta is töretlenül ível felfelé, 2005-ben Bravo Otto díjat kapott, 2008-ban Artisius díjat, és eddig 4 önálló nagylemeze jelent meg.
1: Trend Nights.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most Tóth Vera énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című 5. nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Chance nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holubec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Májó című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebben a műsorba 2021-ben is bejutott, Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Akusztik Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütőhangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagy közönségnek is bemutatnak.
0: Trend Night.
1: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Akusztik Band zenél.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
0: Trend Night.
1: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofang művész név mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra exportált. A Ripness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart népszerint Takács Donát, Kartos Norbert, Dajka Krisztián és Balog László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztárvendégekkel kiegészülve.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a szaxofunktól is meghallgatunk egy dalt most.